Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb bátorító alkalmon. Isten igéje azt mondja, hogy amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Néha a kisgyermek szája által szól az Istennek a dicsérete, és a róla szóló vallástétel, néha felnőtteknek a szája által. Két rövid kis bizonyságot szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani. Nemrég egy vendéglőbe voltunk egy hétvégén, ebédelni egy másik házaspárral, meg a mi családunk, és meglehetősen sokan voltak, és a feleségem a kislányommal elmentek a mosdóba. De még mielőtt tovább mondom, előtte való héten a kislányom a Békési Baptista gyülekezetben volt a fiammal együtt, táborba. És egész héten ott voltak, sok mindent tanultak az Úrról, többek közt énekeket is. És a kis 5 éves kislányomba úgy átérlelődtek ezek az énekek, állandóan dudalázta, meg úgy énekelte, és akkor, amikor bementek a mosdóba, bement a WC-be, a feleségem kint állt, és sokan voltak, várakoztak. Mert nagy vendéglő, sok vendég, és az illem helyen nem volt olyan sok hely. És egyszer csak a kislányom hangosan elkezdett a WC-be énekelni. Jézus az igazi szuperhős. Elkezdte hangosan énekelni a másik éneket is, hogy az én Istenem erős, hatalmas Isten. És úgy egymást néztek az emberek, úgy mosolyogtak, hogy a kislánynak a hangja úgy betöltött ott a teret, és zengett a Krisztusról való bizonyságtétel. Milyen érdekes, hogy hát ez volt neki a szívébe. És a feleségem mondta, hogy hát a kis 5 éves kislányunk, hogy tesz bizonyságot az Istenről. És lehet, hogy pont volt olyan, aki meg talán eltakarja az Urat. És legyünk őszinték, nem tudom, te hogy vagy vele, de szoktad eltakarni az Urat? Hogy érzed azt, hogy most jó lenne róla bizonyságot tenni, és akkor mégse teszed. Hogy a kislány meg úgy 5 évesen, csak úgy a mosdóba bent, ugye, az torka szakadt távol, hogy énekelte, van neki hangja azért, elkezdte ezeket az énekeket énekelni, amiket ott a táborba tanult. Mert ez volt a szívébe, és ez bukott benne ki. Ma vittem az autómat a kötelező ilyen garanciális időszakos szervizbe, és olajcserére, és hát ott kellett hagyni a kocsit, és volt egy másfél óra, éhes is voltam, Budapestről jöttem haza, reggeltől úton voltam, mondom, elmegyek, eszek valamit, és a Tesco mellett van egy ilyen hurka kolbász tárulnak, és akkor mentem oda, nagyon-nagyon meleg volt, ma 36-37 fok, Szolnokon is, és akkor, ahogy kikértem a kajámat, leültem egy asztalhoz az árnyékba, mert ott volt ilyen napernyő, az alá beültem, és elkezdtem enni. Először egy darázs jött, utána még egy darázs jött, és úgy nagyon agresszíven nekiálltak a kolbásznak. És hát nem vagyok irigy ember, de hát azért, beleharapok a darásba, aztán mind a ketten porrul járunk, és úgy legyesgettem őket, de a végén meg egész harc folyt, mert igazából nem akartak elmenni. Mondjuk a kenyérrel ütöttem meg, hát ahogy értem. De nem adta föl, csak jött vissza. Aztán a nő megkönnyörült rajtam, aki kiadta a kaját, és akkor mondta, hogy jöjjön ide, mert a pulthoz nem jönnek annyira darazsak. És akkor oda mentem a pulthoz, és elkezdtünk beszélgetni. És kiderült, hogy ő is keresztjén. Hát egy másik felekezethez tartozik, és akkor eszmét cseréltünk egymással, hogy ő hogy gondolja, meg én hogy gondolom, így a bemerítést és a keresztséget is, és megegyeztünk abba, hogyha valaki nem születik újonnan, és azért merítkezik csak be, mert hogy ez szokás, vagy mert a több is bemerítkezik, vagy hogy majd ettől vár valami nagy dolgot, hogy ő bemerítkezik, hát az csak vizes lett, fürdött egy jót. De hogyha bűnbánatra jutott, és lepakolta a bűneit, és úgy keresztelkedik meg, hogy van neki egy új szíve, akkor nyilvánvaló ez egy engedelmességi cselekedet, és betölti Istennek azt az igazságát, és azt a törvényét, amiben a Bibliában le van írva, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. És ahogy így beszélgettünk erről, és elmentem utána, és úgy végig gondoltam az egészet, hogy Isten 2 darazsat küldött oda, hogy ezzel a számomra ismeretlen személlyel elkezdjék beszélgetni, és 1-2 percen belül kiderült, hogy mi testvérek vagyunk az Úr Jézus Krisztusban.
Leállt a pult egyik oldalán, mellette hurka kolbász, rajta kötény, nagy melegbe, bevőket szolgál ki, előtte valaki, aki éhes, két ember, és akkor néhány perc után kiderült, hogy mi testvérek vagyunk az Úr Jézus Krisztusban. De ha nem jön ez a két darás, természetesen mi akkor is testvérek lettünk volna, csak éppen nem tudtunk, nem tudtuk volna ezt, nem szereztünk volna erről tudomást. Isten valamikor ilyen kis apró lényeket küld oda, hogy valami lepelt elmozdítson, vagy valami kiderüljen. Hála az Istennek, hogy ezelőtt 2000 évvel nem egy darazsat küldött ebbe a földi világba. Ezelőtt 2000 évvel az ő fiát, az Úr Jézust küldte ebbe a világba. Azért, hogy az Úr Jézus bemutassa azt, hogy az Isten hogy gondolkodik e felől a világ felől, felőled és én felőlem, és azért jött ebbe a világba, hogy utat nyisson neked meg nekem az ő mennyei világába. Ez volt az ő küldetése, és ezért nagyon-nagyon magas árat kellett fizetni. Az ő életével kellett fizetni azért, hogy az az ajtó kinyíljon. És olyan hálás vagyok az Istennek, hogy amióta megismertem őt, számtalan olyan bizonyság van a személyes életemben is, és a környezetemben is, mint az én kislányom, aki szertelenül elkezdte énekelni mostóba az Isten dicséretét. Azért van ennek egy előzménye. Konkrétan az, hogy a szülei fontosnak tartották, konkrétan a feleségem és én, hogy a gyermekeink egy keresztény táborba töltsék azt a hetet. És ezeknek van eredménye. Lehet, így azt látjuk, hogy egy kicsi eredmény, de sose tudhatjuk, hogy egy kislánynak a mosdóba elhangzó éneke kibe mit mozdít meg. Vagy egy darás, aki kolbászfalatozás közben elzavarja az asztal mellől azt, aki eszik, azért, hogy oda menjen egy másik emberhez, aki lehet pont a mélyponton volt. És lehet, hogy abban a beszélgetésben elhangzott egy olyan mondat, vagy egy olyan szó, ami őt bátoríthatta arra, hogy nem hiába való az, hogy mi az Úr Jézus Krisztusban vagyunk. És néha azt gondolja az ember, hogy olyan kevesen vagyunk. Bár ez igaz, jó lenne, ha többen lennénk. De hogy ezért vagyunk? Úton, útfélen. Összeakadunk olyanokkal, akik hasonlóképpen vélekednek Istenről, világról, ördögről. Azért, mert kaptak egy tiszta látást, mert megértették az evangélium üzenetét, meghallották az ő szívükkel az Úr Jézus Krisztusnak a hívását, és megjelentek előtte, odavitték az ő szennyes életüket, és megtapasztalták azt, hogy az Isten megmossa, megtisztítsa az embert. Van egy dicséret, ami úgy kezdődik, hogy magára vette szennyes ruhámat, így békíté meg Isten atyámat. Az Úr Jézus Krisztus volt az, aki a szent, a tiszta, aki folt soha nem volt, ha csak az én ruhámat vette volna magára, az én lelki szutykomat. Hát már az valami döbbenetes. De hogy a Biblia azt állítja, hogy ő a világ bűnét vette önmagára, mindenki bűnét magára öltötte, így ment föl a Golgotára. Ott a kereszten halt meg az emberiségnek a bűnéért. Sok-sok milliárd emberért, a tiédért és az enyémért. És nyitva van a kapu. Hallgattam nemrég egy testvértől egy szolgálatot, és a dicséretekről volt benne szó, hogy így dicsérjük az Urat, hogy a kislányom is dicsérte az Urat, és hogy én is szoktam dicsérni az Urat, meg hogy te is szoktad dicsérni az Urat. És a Biblia beszél arról, hogy a mennyországban is dicsérik az Urat. Az angyalok is énekelnek, és himnuszt énekelnek. Amikor az Úr Jézus Krisztus megszületett erre a földi világra, akkor meghasadt az ég, és angyalseregek sokasága jelent meg a mennyországból. És annak a néhány pásztornak egy nagy himnuszt énekeltek. Ami arról szólt, hogy dicsőség az Istennek fenn a mennybe, békesség a földön az embereknek, hogy megszületett a megváltó.
És van a Szentírásnak olyan része, hogy megváltottak éneke. Van az Ószövetségi Mózes éneke. Van benne 150 zsoltár a Biblia közepén, ami a zsoltár íróknak az énekét fejezi ki. Benne a te gondolataidat, meg az enyémet. Az Ászáfnak, a Salamonnak, a Mózesnek, a Dávidnak a zsoltárai. Ahogy megírták, ahogy zengenek ezek a zsoltárok. És arról szólt ez a szolgálat, engem olyan mélyen érintett, hogy a mennyben majd így fogjuk dicsérni az Urat. A Biblia nem ír arról, hogy a pokolba dicsérnék az Istent, hogy a pokolba énekelnének. Az Istennek a dicséretében mindig van megoldás. Mindig van megoldás. Legyen az bármilyen nehéz ének, mert vannak nehéz énekek, lelki próbáimban Jézus. Sokszor úgy érzem, összeroskodok. Vannak nehéz szövegű, mélyen megérintő énekek. De egyetlen egy olyan keresztény ének sincs, amit ha az Isten lelke inspirált, amiben ne lenne megoldás. Van mindegyikben megoldás. Ellenben a világi énekekben van nem egy olyan ének, amely nem a megoldást kínálja, illetve olyan megoldást kínál, ami nem jó. Drogot, alkoholt vagy kötelet. Vagy azt mondod, hogy hát az járjunk már meg egy kicsit, ez túl sok. Hát kutassá utána például a Szomorú Vasárnap című ének hatására hanyan lettek öngyilkosak. És ez csak a Jéghegynek a teteje. Csak a Jéghegynek a teteje. Az Istennek a dicsérete nem ilyen. És áldott az Isten, hogy ma még lehet dicsérni. Néha gyermek szája által hangzik a dicséret, néha több szólam van olyan testvérek által, akik magasan képzett zenészek, jó fülük van, és jó hallásuk van, és zenei talentumot kaptak az Istentől. És vannak olyanok, mint amilyen én is vagyok, hát mondják, hogy a varjú is énekes madár. Hogyha az ember szívéből dicséri az Urat. És a bizonyságtevőknek a fellege nem csak a zsidó levél korába volt, hogy körülveszi ezt a világot benne, nyilván a hívő emberek azok, akik tesznek bizonyságot,

semmi fertőből és sötétségből, amiben én is éltem, és ha te nem vagy megtérve, amiben te is élsz. Lehet, hogy nem tud róla az ember. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, a lepra olyan betegség, van egy olyan faja, hogy nem érzi a fájdalmat. Tehát, hogyha mondjuk elvágja valamit, nem érzi, belelép valamibe, nem érzi. De attól még kaphat vérmérgezést, vagy még attól el is vérezhet. De nem érzi. És a bűn ilyen érzéketlenné teszi az embert. Nem érzi. Nem érzem. Nem érzem a súlyát. Ültem emberekkel, akik embert öltek, és volt olyan, aki azt mondta, Lajos, nem érzem a súlyát. Nem döbbenetes. Nem érzem a súlyát. Bezzeg, amikor Isten elé kerül az ember, akkor feltámad. Akkor a halálból felébred. Mert az ember a bűneibe halott. Akkor felébred, és akkor kezd érzékenyé válni számára a bűn. Mit tettem? Honnét jöttem? Miből vett ki engem az Isten? És felszakad a szívébe a bűnbánatnak a keserűsége, és felszakad a szívébe a hálaadásnak a dicsérete Isten felé. És utána kezd élni az ember egy olyan életet, amikor érzi a bűnt. Sokszor mondják, hogy amíg nincs betegség tudat, addig az ember menthetetlen. Miért? Mert nem megy az orvoshoz. Ő azt mondja, nem beteg. Nyilván most betegekről van szó. És mi van ezzel a világgal? Mit mond az Úr Jézus? Azt mondta, hogy nem az egészségesekért jött, hanem a betegekért. És Krisztuson kívül kikérkedhet azzal, hogy én egészséges vagyok. Itt most az ember lelkéről van szó. Nekem nincs problémám. Én teljesen egészséges lelki életet élek. Engem nem környék ez a bűn. Én meg nem ragadok hozzá. Hála az Istennek, hogy jött valaki, aki el tudta mondani, hogy ő szeplőtelen és tiszta. Ő az a bárány, aki tökéletes. Ő az az áldozat, akin egy folt nem volt. És Isten az ő áldozatát elfogadta. Ezért lehet neked is, meg ezért lehet nekem is üdvössége, bűnbocsánatom, örök élete. És ezért lehet nekünk egy olyan bűntudatunk, ami tulajdonképpen azt jelzi, hogy én nem csak a másik ellen vétettem. Én nem csak önmagam ellen vétettem. Mondom a saját extrém dolgaimat. Amikor kétszer berúgtam, amikor szívtam 40-50 szál cigarettát, amikor szét volt szurkálva az oldalam injekciós tükkel. Nem csak önmagam ellen vétettem. Nem csak a másik ellen vétettem. Hanem Isten ellen vétettem. Azzal az élettel, amit éltem. Tulajdonképpen az Isten nélküli élet. A bűn. A bűn az, hogy nem hisznek én benne. Hogy nem kellek az embernek. Hogy nem vagyok jelen az ember életébe. Ez a bűn. Mert akkor céltévesztettem. Nem oda fogok jutni, ahova az Isten engem akar küldeni. Másfelé tartok, mint a Jónás. Hallotta az Istennek a hangját, merre kéne neki menni, elindult az ellenkező irányba. Elmondom, Isten elől nem lehet lelépni. Úgy gondolja csak az ember. Lehet futni 70-80 évig, aztán utána olyan árok jön, amit nem lehet átugorni. Egy olyan árok jön, amit nem lehet átugorni. Egy olyan akadály jön, amivel nem tudok mit kezdeni. A halállal nem tudok mit kezdeni. És ottan fogok találkozni Istennel. Boldog ember az, aki beleütközik az Isten által felállított akadályba, az ő földi életébe. Ez pedig a kereszt. És hogy ott botlik meg az ember, ott esik térdre, ott önti ki az ő szívének, életének nyomorúságát, és ott mondja el Istennek, hogy nekem is szükségem van rád, Uram, és bocsáss meg nékem, Istenem. És az Isten akkor lehajol az emberhez, és felemeli az embert abból az állapotból, amiben addig volt az ember. És beleírja az ember szívébe, hogy ő az az Isten, aki örök szeretettel szereti az embert. És hűségesen vonja.

magához. Ezt a világot, amely olyan nagy erővel taszítja el magától az Istent. Amíg néztem ilyen videókat, fiatal emberek a londoni éjszakában, nightclubok előtt, az ott áldogálóknak mondják, hogy Jesus love me, hogy Isten szeret téged. És olyan obszén válogatott visszaszólások vannak. Nem csak, hogy elutasítják az Istent, hanem megvetik és alázzák az Istent. És ma még tűr, hiszen akkor is tűrt, amikor leköpték, amikor mesztelenre vetköztették, amikor keresztfára szegezték. A szeretete tűrte el, hogy neked meg nekem életem legyen, hogy mi még beférjünk a mennybe. És ma még nyitva van az ajtó, és ilyen ajtónálok vagyunk, akik hívogatunk másokat is Isten mennyei világába. Áldott az Úr, hogy ma még ezt megtehetjük. Ma még élünk, ma még az Isten élete itt van, az ő szent lelke által, ebbe a világba, elmúlhatatlan örök élete, a hívő emberek szívébe. És rajtunk keresztül hívja ezt a világot az Isten. Pont ezen a videón keresztül, de akár egy mosdóba elénekelt kislánynak a hangján keresztül. Áldott ezért az Isten, hogy ma még ezt teszi. Amen.

0: világ, de egyszer majd minden róla fog szólni, hogy beszél róla az ige, hogy majd egyszer a nemzetek mennek hozzá az ezer éves királyságban, hogy lássák őt, hogy leboruljanak ő hő előtte, és valószínűleg én úgy tapasztalom, hogy ez a világ ezt szeretné elfelejteni már most. Nem dicsérik az Istent, nem keresik az Istent, pedig már most minden róla szól. És azért jó az Eklézsiához tartozni, mert hiszem, hogy itt olyan emberek ülnek, olyan emberek vannak és szolgálnak, akiknek nem közömbös az, hogy hogy van az Úr. Őt keressük, hogy a mi életünkben is róla szóljon minden. Isten hozott mindenkit, a mai napon is. Ma talán nem kellenek úgy a ventilátorok, mint egy pár hete, most talán egy kicsit enyhébb az idő, de ezt a jó időt is túléljük, hiszem. Nagyon jó idő, és hát ugye jó időnek itt vele jár, hogy egyre több a mennyegző a környéken. Sok az esküvő. Én most lakom harmadszor vendéglátóhely környékén, és nekem nem kell átmenni a jó hangulatért a szomszédban, mert áthallatszik. Tehát most lakok úgy harmadszor, hogyha éjszakánként néha nem használok füldugót, vagy nem zárom be az ablakot, akkor vigadhatok ott a násznéppel együtt. És egyébként ez így van jól. A mennyegző az egy fantasztikus jó dolog, egy előkép, hogy mi is majd elmegyünk a báránynak a mennyegzőjére. És ha nekem most akár szimpatikus, akár nem lehetek közömbös a báránynak a mennyegzőjével kapcsolatban. Egy történetet szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban a Máté evangéliumnak a 22. részéből, és egész közben megint egy mennyegzőről van szó ebben a történetben. Példázat a királyi mennyegzőről, hogy itt Károli fölcímkézte ezt a fejezetet. És megszólalt Jézus ismét, és példázatokban beszélt, nékik mondván, hasonlatos a mennyeknek királysága a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze. Halleluja! És elküldte szolgáit, hogy meghívják mindazokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Itt már elgondolkodtam egy királynak a mennyegzőjére, voltak, akiket elvártak, lehetséges, hogy a rangjuk miatt, az állások miatt. Ja, nem mondtam, de mondtam, Máté 22. Nem mondtam, elnézést kérek. Azt hittem, hogy ki, tudjátok kívül. Máté 22. Nem mondtam? Mondtam? Jó, bocsánat. Én kérek elnézést. És nem mondtam. És hát ugye pár hónapja volt, talán egy hónapja, amikor bekapcsoltam a tévét, mennyegző. Harry herceg megnősül, erről szólt a tévében a hír, meg az újság. Én mondjuk annyira nem lelkesedtem kint érte, de azt hiszem, én akkor ott voltam kint. Dolgoztam, amikor még azt hiszem az első herceg. Vagy volt valami ilyen királyi mennyegző, ezt nem tudom már. Az egész Anglia megbolondult kint. Tehát az okniktól elkezdve a bögrékig mindenféle emléktárgyakat és a csokoládékat lehetett venni jó drágán. És ugye mindenki boldog volt és ünnepelt, és ő pedig csak egy szigetországnak aki király. És itt az ige azt mondja, hogy ez a király az ő fiának szerzett mennyegzőt, és azok, akiket elvártak volna valamilyen mód, valami miatt, nem akartak elmenni. Ismét küldem másik szolgákat hozzájuk mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé ebédemet elkészítettem. Tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek el a mennyegzőre. Hát azért, ha egy király másodszor is szól, az nem semmi. De azok nem törődtek vele, elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik meg a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazzák és megölik őt. Hát azért ez nem egy szép nászajándék, azt gondolom. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, mindazokat a gyilkosokat elveszti, és mindazoknak a városait fölégeti. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Azt gondolom, hogy ha csak természetes szinten rágondolok egy ilyen eseményre, ugye, amit mondtam példát, hát ott az egész ország szíve lelke ott volt. Az emberek boldogok voltak, várták ezt a dolgot, és itt a nagy királynak a mennyegzőjén, egy királyi mennyegzőn voltak, akik nem akartak elmenni, nem tudom, hogy miért, erről nem számol az ige. Voltak mások, akik nem törődtek vele, és voltak, akik sértésnek vették ezt, vagy háborgatásnak, és megfogták ezeket a szolgákat, és megölték. Azt hiszem, hogy most ez a világ így működik. Természetes dolgoknak sokkal-sokkal jobban örülnek az emberek ilyen szinten, de az Úrnak a hívására, az Úrnak a kérésére az emberek elfordulnak az evangéliummal szemben is. És ez egy ilyen közömbös világ, és nekünk nem szabad ezt a szellemet átvenni. Nem szabad ezt magunkévá tenni, hanem meg kell maradnunk az Úr iránt való lelkesedésben. Mert ez nem egy kényszer. Ez egyszerűen jön az emberből. Amen. Én ezt gondolom. És folytatom a történetet. Menjetek azért a keresztutakra, és mindazokat, akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén mindazok a szolgák az utakra, begyűjtenek mindent. Kiket csak találtak vala, jókat is, rosszakat is, egyaránt is. Megtelt a mennyegző vendégekkel. De azért ez nem lehetett semmi, tehát nem számított, hogy te éppen hogy vagy, milyen állapotban vagy. Úton jársz, éppen mész A pontból, B pontba, vagy valami fontos dolgod van, elmentek a királyi szolgák, és azt mondja az ige, hogy mindenkit bekényszerítettek az ő mennyegzőjére, és megtelt a mennyegző. Bement pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, és látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. Tehát azért azt tudni kell, hogy azért egy királyi menyegzőn ugye nem jelenhet meg az ember a munkás ruhájában, amiben egyébként flangál hétköznap. Hát hogyha amikor én kint dolgoztam Angliában, és mondjuk meghívtak volna egy ilyen rendezvényre, hogy éppen van valami királyi menyegző, akkor az lett volna az első dolgom, hogy egy Marks Spencerbe beugrok, és akkor vásárolok. Tehát azért egy pár-pár dolgot, hogy az ember mégis egy ilyen alkalomra fölöltözzön. És azt tudni kell, hogy egy király, ha már bekényszeríti az ő alattvalóit, az útfélen lévőket, éppen a munkába menőket, akik lehet, hogy éppen valami fontos dolgot végeztek, akkor egy király megad hozzá mindent, hogy ezek az emberek szép ruhában, és elkészülve és felkészülve menjenek el ebbe a mennyegzőbe. Tehát azért ott keleten ez így működik. És azt mondja itt a történet, hogy volt ott egy ember, aki megkapta ezt a ruhát, de nem vette föl. Rajta maradt az a festőruha, vagy köműves ruha, vagy nem tudom, hogy éppen milyen ruhában volt az ember. És nem öltözött föl. Akkor megkérdezte és mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Így működik a világ most. Nagyon-nagyon sok embert hív be Isten az ő királyságába, megad ő hozzá mindent, hogy az emberek megtérjenek abból a szennyes, bűnös, régi életből megváltozzanak, és nagyon sok ember és néha hívők is nem élnek ezzel. Próbálnak az Úrnak a jelenlétébe úgy menni, úgy maradni, hogy nem szentelődnek meg, és nem változnak meg. Sokszor azt gondolom, hogy ez a közömbösség ez, amikor az ember nem törődik az Úrnak az elvárásával, nem törődik az Úrnak a hívásával, és azt gondolom, most már hát én is lassan 21 néhány évet értem meg, és rájöttem arra, hogy ami fontos az Úrnak, az nekem is fontos lesz. És ami nem fontos az Úrnak, akkor lehet, hogy az nekem se lesz az. És ezt az elvet elfelejtjük néha. Fontosabb néha minden más, mint az, hogy mit vár el az Úr. Hogy képzi el ő az ő szolgálatát, a mi életünket, tehát hogy hogyan éljünk és hogyan szolgáljuk őt. És ez nem volt egy nagy dolog. Itt Isten, itt a király, itt ebben a példázatban megadott itt a vendégeknek mindent ahhoz, hogy királyi módon vendégként bekapcsolódhassanak ebbe, és együtt örvendezhessenek annak, hogy az ő fia megnősül. És itt volt ez az ember, és ő azt gondolta, hogy egy ENSZ megfigyelőként szennyes ruhában, változás nélkül, a megtérés nélkül részt vehet itt ebben a dologban, és Isten azt mondta, hogy ez így nem megy. És sokszor mi tényleg mindent fontosabbnak tartunk, mint amit az Úr vár el tőlünk. Itt van a jelenések könyvében, itt van ennek a hét gyülekezetnek a története, és hát ugye, hogy kezdődik itt a legelsőnél. Mindjárt megkeresem. A legelső gyülekezet, akihez szól az ige, az a Efézus beli gyülekezet, és azt mondja, hogy az Efézus János jelenésekről második fejezet. Az Efézus beli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó közt. Tudom a te dolgaidat. És itt jó dolgokról van szó, a te fáradtságodat, a tűrésedet, hogy a bűnösöket nem szenvedheted. És megkísérteted mindazokat, itt akik apostolnak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Tehát ezek mind jó dolgok, de mi azt mondja, hogy de egy mondásom, de az a mondásom ellened, hogy a legfontosabbat mindezek mellett az első szeretetet elhagytad. És sokszor elveszik a sok bába közt a gyerek, hogy az ember szolgálja Istent, megteszi azt, amit tud, de a legfontosabbból valahogy eltűnik mindenben. És mi a legelső parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, minden erődből, és a te fele barátodat, mint ő magadat. Tehát ez veszett el itt ebben a példán, amelyet mond az ige, hogy megmaradt a szolgálat, a vágy, a kedv, és azt mondja, hogy Isten, azt mondja, hogy így nem sokat ér az, ami nekem fontos volna, az, hogy engem szolgálj, hogy engem szeress teljes szívedből, ez valahogy az évek során eltűnt, és elsikadt. És akkor ott oda jut, mint a szárdiszi gyülekezet, itt van a harmadik részben, ezt mondja, akinél van a hét csillag, azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, de közben halott vagy. Tehát még van egy látvány, tehát ugye ez az első szeretet eltűnt az emberi életéből, van még egy külsőség, egy látvány, hogyha bárki jön, milyen jó ez a csoport, milyen jó itt. De közben azt mondja Isten, hogy bent már más, meghaltál. Tehát mindaz a hit, mindaz a szellem, aminek ott kéne lenni, az már nincs meg benne. De az a jó hír, hogy az Úr az, aki feltámaszta a halottakat is. Tehát ha az ember hirtelen hosszú évek során azt veszi észre, hogy elfogyott már ez a tűz, ami bensőnkből, akkor az Úr föltámasztja őt. Megeleveníti azt, aki meghalt. És aztán itt így folytatja, azt mondja, hogy aki győz, az fehér ruhába öltözik. Halleluja. Isten megint megad mindent hozzá, hogy az ember újra helyreálljon. És ezt soha ne tévesszük el, legalábbis ez az én véleményem, és próbálom magam hozzátartani. Az, ami az Úrnak fontos, az nekem is az legyen. És ami Istennek nem fontos, nem lesz az nekem sem. Lehet mellette látvány, lehet mellette egyéni elképzelés, de Isten azt mondja, hogy lehet, hogy x év után az ember azt veszi észre, hogy a hit eltűnt belőle. Én ott szeretnék majd állni a mennyegzőn, nem egy ilyen ENSZ megfigyelőként, hanem nem egy külsősként, hanem ott van, aki a szívét, a lelkét berakhatja ebbe a dologba, hogy ott lehetek a bárány mennyegzőjén. Felékesítve, elkészítve, fölöltözve azokba a fehér ruhákba, amit Isten a számunkra szánt, az Úr áldjon benneteket.
1: Köszönjük, Jézus,

Mi akarunk, Uram, a te formálásodra, a te alkotásodra, a te cselekedetedre, a te igazságodra, Uram, hasonlítani, Uram. Azért imádkozunk, Jézus, hogy Uram, ezek a szívek, a szívünk, Uram, Uram, arra törekedjek, hogy szentek legyünk, mert te azt mondtad, Uram, hogy szent vagy. És Uram,

0: láncszellem, jöjj és te tűrj most fel az én ajkamat, tűzkemettel, Uram, hogy bemenjen a szívben, hogy elhatoljon, Uram, a fesékig, a felőkig, Uram, a te beszéded, amely élő és ható, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Halleluja. Halleluja. Hálás vagyok mindenki, aki most itt jelen van, és úgy döntött, hogy Jézus Krisztust álljon magasztalni, dicsérni, imádni, mert méltó a megöletek párán, hogy vegyen tisztelt dicsőséget. Ezen a napon, kedves testvér, aki te jelen vagy, te egy tökéletes tárgya vagy elkészítve. Te be vagy most ide plántálva, te be vagy most ide ültetve, hogy ami ma kimegy, hogy kimegy a Tamásból, kimegy tőlem, és kimegy majd a beoltott ige a pásztortól, hogy az beengedd a szívedbe, hogy bemenjen az a ma, az élőigének a magja, és elkezdjen formálódni a szívedbe. De tudod, kedves testvér, rajta rá, hogy ezeket az igéket, ezeket a bátorításokat tanítál, fogadod-e? Ha elkezded befogadni, és beviszed az életedbe, hallgatom, figyelek és megcselekszel, akkor elkezd munkálkodni a menny az életedbe. Amen.
1: Amen.
0: És mai nap folyamán, hogy nem voltam kárban, már reggeltől az Úr előtt volt a szívem, és szólt hozzám Jézus, ugyanúgy nekem is szól, ugyanúgy mindjárnak. Nagyon fontos, hogy az ellenségnek tervet készít róla és róla. És egyet akar, hogy téged kibillentsen, hogy te rád nyomás legyen, hogy mindig nyomásra tartson téged, hogy ne tudj felszabadulni, ne legyen meg az örömöd, hogy ez az evilág szellem, az Egyiptom, az uralkodni tudjon rajtad és rajtam is. De egy ígéretet tett nekünk, Jézus. Egy olyan ígéretet fogtuk hallani, amit cselekednünk kell, amit készítenünk kell a világban. Mert te nem akárki vagy, aki itt ülsz. Te ezt elválasztod egyényem, hogy Jézus Krisztusnak.
1: Amen.
0: És azt mondja az ide az Ézsaiás könyvében, Ézsaiás 40. Megjelenik az Úr dicsőséges, minden test ránk fogja az. Mit ígér neked itt meg? Már ebben indít az Úr Jézus Krisztus, hogy minden test, minden szem, aki te most itt hallasz, aki te most itt nézel, te is ránk fogod. És aki itt van a világban, ők is ránk fogja. Minden ember, aki él, akiben dobog a szív, az ránk fogja Jézus. És azt mondja, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istennek. Szóljátok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van a nyomorúságnak, hogy bűnét megbocsátatott. Hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnét. Egy szó kiállt a pusztában. Készítsétek az Úrnak útját, ösvényi egyengessétek a kitetlenben a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hely és hatalom alá szálljon, s legyen egyenetlen egyenesség és a bércek romába. S megjelenik az Úr dicsőséges, minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Hallod, mit mond Jézus? Hogy egyengesed az ő útja, hirdesd az ő nevét. Ő neki munkások kellenek. Azt kell tegyünk, kedves testvér, aki jelen vagy, hogy amit behelyez a Jézus Krisztus a szívedben, amit megtapasztalsz, amit átélsz, hogy azt vidd ki a családodba, vidd be a barátodba, vidd be a munkájára, minden egyes területre, amit csak van, bátran szóljál Jézusnak. Mert neked hatalmat adott, neked erőt adott, neked dicsőséget adott. Ne hidd azt, hogy te kicsi vagy. Igenis nagy van, mert azt mondja az ige, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Amen! Tapsol meg Jézus, halleluja! Amen! És azt mondja itt az ige tovább, kedves testvérei, aki ül a földkereksége fölött, amelynek rakó miatt sáskák előtt, akik az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kibeszíti, mint a sátor, hogy lakjanak benne. Tehát az Úr Jézus Krisztus már neked készített egy lakhelyet, de amire ő kibocsátott, úgy döntött a mennyei állampolgárság, hogy leküld téged ide a földre, mint munkást. Állni kell, hogy készítsd azt a feladatot, azt a küldetést. A mennyei a legfontosabb, amen. És tovább is mindent itt az igen. Ő, aki kihozza seregünket szám szerint, mindjárunkat nevünkön szólítja. Nagy hatalma és erőssége, mint egyetlen hírunk sincsen. Hát nem tudod-e, nem hallottad-e, hogy örökkéval az Isten, az Úr, aki teremti a földet határait, nem fárad és nem lankad el végére mehetetlenül bölcsessére. Erőted a megfáradnak, és az erőben erejét megsokasítja. Amen. Bárhogy vagy most itt jelen, kedves testvér, ma még tart a kegyelem napja, ma még Jézustól vehetsz erőt, kérhetsz erőt, oda mehetsz az Atyának a szószóló, azt mondja az Igen, hogy oda mehetsz a kegyelmi trónhoz, és azt mondja az Úr, hogy aki el vagy fáradva most jelen pillanatban, hogy érzed magad, azt mondja, az erejét odaadja neked, ő bennét helyezte az ő erejét, de csak akkor tud működni ez, ha te ezt elhiszed, tudod, mit akar az ellenség? Visszavinni a testbe, visszavinni a hitetlenségbe, visszavinni abba, amikor világi voltál. De ha nem figyelsz oda, ha nem vagy az Úrral a közösségben, ha nem beszélgetel vele, mint egy fiú apa kapcsolatban, hajlamosak vagyunk visszanézni. Kapunk egy ellenszőt, nagyon jól tud működni az ellenség. És észre se veszed. És azt veszed észre, hogy teher van rajta, csüntelés, erőtlenség. Én ma voltam így. De voltam már így, aki jelen vagy. De most minden az ígéret van, amit az Úr mond. Nyisd meg a szíved, és elmetünk kamerénél ez az ígéret. Amen. És azt mondja, hogy Jézus. Szóval előtted a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ipja, és meglankadnak, megtátolodnak a legkülönnek is. De, akik az Úrra várnak, előtt megújul, szállnak ennek itt a saskeselő, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Amen! Tapsolj meg Jézus! Tapsolj meg Jézus! Ezt az ígéretet neked, és neked ígérte meg, ha te bízol benne, ha te teljes testedből, teljes elmédből, és minden erődből azt akarod, hogy Jézus bemutassa az ő szeretetét, az ő gondviselését, az ő elejét a te életedben, akkor teljes szívedből.

Elkezdtünk együtt imádkozni, és te jártál dialízisre. Na most azt tudod, hogy mi minden történt ott a dialízisen. De azt is tudod, hogy együtt imádkoztunk, hogy Isten kegyelme, Isten hatalma, Szent Szem ereje hatoljon bele az egész testedbe, és írtsa ki mindazokat a mérgeket, amit tudatlanságból beengedtél a te testedbe, és azok a vegyszerek behozták és megmérgezték a te testedet, a véredet, meg egyéb más szerveket. Isten kezdte újra éleszteni a te veséidet, és ezt az orvosok is ugye megállapították, de azok a vesék, amiket Isten újra kezdett tervezni vagy megalkotni, most az imádkozásaink után azokba életet lehelt, és azok a vesék elkezdenek ismét munkálkodni vagy működni az Úr kegyelme által. Viszont a te hited az, hogy ne az érzelmekbe vagy az érzésekbe higgyél, amit mindig, amikor imádkoztunk, át is élted az Úrnak az örömét, ami nagyon jó. Át is élted azt, hogy az Úr elkezdett cselekedni a te életedbe. Isten adja nem mindenkinek, de Isten adja azt, hogy érzelmekkel is átéled az ő jelenlétét. Vagy érzésekkel is átéled azt, hogy Isten elkezdett gyógyítani és szabadítani. Vagy sokan átélik, de nem mondom, nem mindenki, hogy Isten elkezdte gyógyítani a, most ebben az esetben a vesét, vagy a vért elkezdte tisztítani. Nem csak a dialízis, de maga az Isten szelleme, és egyszerűen adott neked egy löketet arra, hogy elinduljál hitben. Egész eddig a te hited az érzésekbe és az érzelmekbe volt, amit Isten adott, de most át kell lépned arra, hogy akár van érzés, akár nincs érzés, az igébe fogsz hinni az érzelmek helyett. Igen, mert amikor imádkoztunk, mindig valamit átéltél. Dicsőség az Úrnak az átélésekért. De most már, még ha továbbra is lesz átélés, hála az Úrnak, mindig legyen átélés, de a te hited nem abban lesz, hogy most ezt éreztem, úgy éreztem, fú, most átjárt a Szent Szélek, átéltem. Ezek nagyon jó, most érzem, hogy a vesély most már kezdenek működni. Nem ebbe lesz a te hited, hanem az Isten igébe. És ez nagyon fontos, mert ha netántán nem lennének valamikor érzések, vagy átélések, nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott. Nem azt jelenti, hogy Isten valahol távol van, mert nem érzed. Nagyon sokan így belebuktak az hitéletükbe, mert mindig a hitük az érzelmeken és az érzéseken volt, akár testi érzelmek voltak, akár a Szent Szellemnek az érzései voltak, mert volt egy hatalmas nagy első öröm, volt egy hatalmas nagy gyógyulás, de most, ha ezt nem fogod érezni, akkor a te hitéleted tönkre ment? Vagy jön az ellenség, és azt fogja mondani neked, hogy hát Isten elhagyott téged, vagy már nincs veled azért, mert nem érzed? Most áttérünk arra a részre, hogy azért fogunk hinni, mert le van írva. Mert az Úr Jézus is arra tanított minket, és az Úr Jézus úgy harcolta meg az ő harcait, amikor a sivatagban volt, hogy meg van írva. Vagyis nem az érzelmekre támaszkodott, hanem arra az igére. Az ige mindig segíteni fog neked a gondolatvilágodban, minden területen, a lelkiismeretedben, arra mindig támaszkodhatsz, csak annyira ismered Istent, amennyire ismered az ő igéjét, és minél jobban meg fogsz gyökerezni a igébe, annál jobban kitartóbb lesz a te hited. Jó? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy már érzelmekből, érzésekből volt jó sok, bőségesen öröm volt, átélés, szabadulás volt, gyógyulás volt, minden. Megyünk tovább, most az igében fogunk felépülni, hogy egész életben, hogyha akarod hallani az Úrnak a szavát, a hangját, az mindig igében fog hozzád szólni. És ha tudod, hogy mész a dialízisre, és beülsz vagy lefekszel, nem tudom, hogy mennek azok a műveletek, egyszerűen fogod szólni Istennek igéjét. Úr Jézus, köszönöm, hogy meggyógyítottál. Köszönöm neked, Úr Jézus, mert megvan írva, és itt már a ígére támad. Megvan írva, hogy a sebeidben meggyógyultam. Az azt jelenti, hogy Úr Jézus, a veseimet újra alkottad. A veseimet nem csak, hogy meggyógyítottad és újra teremtetted, mert össze voltak zsugorodva a te veseid, Isten újra egészséges formát teremtett benned, ezt az orvosok is látták, és most már a veseim a te kegyelmed által, a te hited által, Szent Szemnek a ereje által, élet van az én veseimbe,
és úgy munkálkodnak, úgy működnek, ahogy az kell. Köszönöm, Úr Jézus, hálát adok, dicsérlek. Látod, itt, hogy ezt megtanulod, ezt az imát, vagy ezt az imádkozást, és így fogsz imádkozni, és most ebben az esetben vagy lesz érzés, vagy nem lesz érzés, teljesen mindegy, a hit és az ige a domináns, jó? És így fogsz körbe imádkozni, és Isten a te imáidon keresztül életet lehelt a te veséidbe, és azok a vesék, amik már ismét Isten újra élesztette a te veséided, elindulnak és működni fognak jól, és nem lesz szükség dialízisre. De ehhez szükséges az, hogy helyesen imádkozzál, vagyis hogy ige szerint imádkozzál, vagy igébe imádkozzál, vagy Isten akaratában imádkozzál, és Isten az te imádat meghallgatta, megcselekedte, és ezt az orvosok is be fogják bizonyítani. Mert már látod, hogy mi mindent mondtak az orvosok. Csodálkoztak, hogy mennyire csodálatos az Úr meggyógyította a te veseidet. Úgyhogy csodát éltél át, egyértelmű csoda történt veled, a veséiddel, és most Isten úgymond bestartolta a veséidet, hogy menjenek tovább, jó? És már közösen ez fog, mert olyan frissen megtértél, nem tudom, mikor tértél, egy pár hónappal ezelőtt megtértél, még nincs ige ismereted, de most fogsz az igével megismerkedni. Vagyis, hogy az Úr Jézussal fogsz a Isten igén keresztül megismerkedni. Első ige az Máté evangéliumából kerest ki, ő hordozta a mi erőtlenségünket és a mi gyöngeségeinket. Ezt kikeresed az igében, Máté evangéliumban, és azt mondod, minden betegség, nem most, majd amikor letesszük a telefon, kikeresed, és megtanulod fejből ezt az igét, nem nehéz, és azt mondod, Úr Jézus, minden vese problémát átadtam neked. Minden vese betegséged átadtam neked. Mindent, amit tönkretett a méreg a szervezetembe, átadtam neked, és te elhordoztad, én már tovább hordozni nem fogom. Se a gondolatomban, se a beszédemben, se az

nem csak azt jelenti, hogy a sebeidben meggyógyultam múlt időben, hanem azt is jelenti, hogy a te veséd a sebeivel, vagy sebeidben, és vagy sebeid által helyreálltak. Görög fordításban nem csak az van, hogy gyógyulás, de helyreállás is van. Úgyhogy ezt kijelented a vesén, az Úr Jézus rólam kijelentette, hogy a veséim helyreálltak, és jól működnek, vagy jól munkálkodnak, tökéletesen. És amikor ezt kijelented, a Szent Szellem ebbe az igébe belekapaszkodik, elkezdi ezt az igét valóra váltani, és ilyen módon megengedted Istennek, hogy munkálkodjon a vesédbe, a véredbe, vagy mindenhol, ahol szükséges. Most már nem emberre támaszkodsz, most már nem embertől várod a megoldást, hogy valami felkentestvér imádkozzon érted, vagy nem idefutkosol, odafutkosol, amodafutkosol, hanem egyenesen az Úr Jézushoz, egyenestől az Úr Jézustól vetted a gyógyulást, a szabadulást, a veseidnek újraélesztését, magától az igétől, és ő megcselekedte. Tedd akkor a veseidre a te kezeidet, és drága Úr Jézus, mi hálát adunk, dicsőtünk és magasztalunk, hogy te vagy az élet, te vagy a megmentő, te vagy a szabadító és a gyógyító, te vagy a teremtő is, és a mindenható is, a neved is az, a te hatalmat is ad, és a te kegyelmed is az. És az Úr Jézus nevében a Szent Szellemnek a teremtő ereje, gyógyító, szabadító ereje, kegyelem által és hit által belemegy a te veséidbe, és életet szólok a te veséidnek. És a názareti Jézus nevében minden probléma, betegség, gát, fék, ami végett a veséid, nem munkálkodtak úgy, ahogy kellett, eltávoztak és megszűntek és megsemmisültek. A názareti Jézus nevében minden betegség, betegségnek a szelleme, minden méreg eltávozott a véredből is, a veseidből is. Az Úr Jézus nevében kérhetem a teljes szabadulás és gyógyulást minden szervednek, és köszönöm, Úr Jézus, leheld belé a te életedet, a vérébe is, és az ő veséibe, és a veséid éledjenek újra a Szent Szellemnek a hatalma által most. És a názareti Jézus nevében életet szólok a te veséidre, minden szervedhez életet szólok, és a Szent Szellemnek a élete belehatol, és újra élesztette tartósan maradandóan a te szerveidet, a te véredet, és a te veséidet. A názareti Jézus nevében kérhetem a teljes szabadulás és az újraéledést az Úr Jézus dicsőségére. A názareti Jézus nevében. Amen. Elfordod ezt a kegyelmet? Jó, akkor naponta tudod, mit fogadtál el, és így imádkozzál. Úr Jézus, köszönöm, hogy élet van az én veséimbe, élet van a te életed, a vérembe, a szerveimbe, és köszönöm, hogy ez az élet, a életnek a szelleme életet adott mindenben, mindenkor, meggyógyítottál, megszabadítottál. Köszönöm, Úr Jézus, hálát adok az Úr Jézus nevében. Amen. Nyugodtan menjél az orvosokat, csinálják az orvosok az maguk dolgát, de te tudod, miben hittél, kinek hittél, kinek a szavára, vagyis, hogy az Úr Jézusnak hittél az Úr Jézus szavába, és így imádkozzál magadért mindig, és meglátod az eredményeket, és az orvosok is már látják, és már mondták, hogy mindenki.

Isten mindig a kellő időben érkezik. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Az élet váró termében néha pánikba esünk, elkezdünk kapkodni. Ez természetes emberi reakció. Hajlamosak vagyunk arra összpontosítani, ami körülöttünk történik. Ilyenkor hagyjuk, hogy a körülményeink irányítsák a fókuszunkat, azt sugallva, hogy semmi okunk nincs türelmesen várni, békében lenni, bízni és remélni. Pánikba esés helyett dönthetsz úgy is, hogy megbízol Istenben. Ahhoz, hogy ezt meg tud tenni, gondolj két dologra. Isten soha nem siet. Isten soha nem késik. Isten időzítése mindig tökéletes. Mi történik olyankor, amikor úgy tűnik, hogy Isten késik? Isten egy csodára készít fel. A Szentírásban nagyon sok példa van erre, többek között Lázár története. János 11. Lázárnak, Jézus egyik legjobb barátjának két nővére volt, Mária és Márta. Betániában éltek, ami csak néhány kilométerre volt attól a helytől, ahol Jézus tartózkodott, amikor Lázár megbetegedett. Üzenetet küldtek Jézusnak, hogy barátja súlyos beteg. Megkérték, hogy jöjjön el hozzájuk, és gyógyítsa meg. Jézus egy-két óra alatt könnyen Betániába érhetett volna, mégis három nap alatt tette meg azt a mintegy 8 kilométert. Amikor odaért, azt mondták neki, elkéstél, Lázárt már eltemettük. Jézus nem késett el, mert már tudta, hogy mit fog tenni. Nem az volt a célja, hogy meggyógyítsa Lázárt. Az volt a célja, hogy feltámassza őt a halálból. Nem az volt a célja, hogy Lázárt egyszerűen csak egészségessé tegye. Az volt a célja, hogy hatalmas csodát tegyen. Jézus odament Lázár sírjához. Megkérte, hogy gördítsék el a követ a sír elől, és azt mondta, Lázár, jöjj ki! És Lázár kijött. Isten néha hagyja, hogy egy helyzet annyira elfajuljon, hogy már csak a csoda segíthet. Isten már tudja, hogy mit fog tenni életed következő hónapjában, következő évében, és következő évtizedében, és van egy jó terve számodra. Ne ess pánikba, ne add fel a hitedet, tarts ki, imádkozz tovább, szolgálj és találkozz Isten családjával. Vesd tovább a magokat, maradj hívő, mert ezek készítenek fel a csodára.

0: Izabella vagyok, 25 éves, és 14 éves korom óta ízületi problémákkal küzdöttem. 17 vagy 18 éves koromban megállapították, hogy ez egy autoimmun betegség, ami az ízületeket támadja meg. A hétköznapi életemben is eléggé korlátozott, nagyon hamar fáradtam el, és olykor sántítottam is, és hát a fizikai tevékenységeket le kellett csökkentenem ez miatt. Nagyon sok gyógyszert és kezelést kaptam már, ami van, amikor használt, valamikor nem, de 100%-osan soha nem használt. Mindig fájdalmakkal éltem, tehát minden egyes lépés fájt, amit megtettem. Nagyon sokszor kértem Istent, hogy gyógyítson meg. Volt, amikor kevésbé fájt a lábam, de most, hogy itt vagyunk Izraelben, szólt nekem az Úr azt, hogy higgyek benne, és adjam ezt át neki, mert ő elvégezte a keresztem. És kértem Istent azt, hogy segítsen nekem hinni, mert az az igazság, hogy ebben már elvesztettem a hitemet, és úgy álltam ki, amikor imádkoztunk a lábamért, hogy én akarok és hiszek Istenben, mert ő ezt már felvitte a keresztre, és az ima óta nem fáj a lábam, és nem fáj az, hogy megyek, nem kellett szandált cserélnem, mert nekem ilyen problémáim voltak, hogy sokáig nem tudtam egy csipőt viselni. Úgyhogy...
1: És hol történt ez?
0: Ez a Genezareti tópartján történt. Úgyhogy én azt tudom mondani nektek azt, hogy Istennél van minden megoldás, Istennél van a gyógyítás, de ami a legfontosabb az, hogy jobban bízok Istenben. Ez fizikai megkönnyebbülés nekem, és nagyon jó, hogy Isten ezt megadta, de azt érzem, hogy sokkal mélyebb lett a kapcsolatunk, és erősödött.

Alapok 2026 sorozat. Ez a negyedik rész. Mindenkit köszöntök. Köszöntöm azokat, akik a YouTube csatornát megtalálták, és nézik ezt a tanítást. A mai következő óra, ugye ezt úgy mentettem el a csatornán, hogy ez egy tanfolyam, tehát nem ilyen lejátszási lista, hanem ez egy tanfolyamként van fönt. Láttam, hogy van ilyen lehetőség, hát tanfolyam nevet adtam neki. Most ma egy új szekciót nyitunk, ez pedig már nem csak az ülés, tehát nem a helyzeti igazsága a hívő embernek az üdvösségben. Ugye ez három részben volt taglalva, hanem most már álljunk fel, a következő szekció kezdődik, következő rész az életben, a hívő életében, ez pedig maga az állás, amikor is vége az ücsörgésnek, Isten azt mondja, hogy dolgod van, álljál ki dolgokért, álljál meg dolgokban. Így haladjunk tovább, hogy hívő vagyok, hogyan tovább, hogyan növekedhetek. És aztán talán kérdezett, hogy mi a harmadik kategória, szekció, állapot, ez pedig már a járás lesz, amikor az ember tesz, küzd, ellenáll, halad, szolgál. Úgyhogy főleg a szellemi háborúságról fog szólni. Meglátjuk, hogy hogyan lesz felosztva. Úgyhogy haladunk tovább, hogyan növekedhetek, úgyhogy ez a nagy kérdés. Az első szekció a helyzet, ez a helyzeti igazság, és a következő nagy rész, ez pedig a járás, ez a fizikai állapot, míg élek, ez a járás. És még egy dolog ide írtam bevezetőnek, hogy mindenképpen fontos, hogy ez 2026, ez nem 2018, sok minden megváltozott. Nagyon sok embernek már nincs gyülekezete. Szétlettek verve a gyülekezetek. Gondoskodtak arról hamis tanítók és mozgalmak, hogy ha van valami működő koncepció, akkor ez hamis legyen, az igazi alapokat szétverték, a gyülekezeteket. Erről külön tanításaink vannak, hogy miben láttuk ezeket a szétveréseket, néha nevesítve szolgálatokat, mozgalmakat, hamis tanítókat. Jó, de most nem ez a téma. Jó, és akkor az első, a negyedik tanításnak a

lépcső fontos ilyen altémája az az, hogy mit tehet az az ember, aki szeretne növekedni. Hát mindenképpen mutatom is. Vegye kezébe a Bibliát, jó? És akkor persze mondanánk, hogy már elővettük, hát a hitünk alapja az a Biblia, ugye a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, ez volt az első igénk ebben a sorozatban. A mellette pedig 1 Péter 1.23-ban azt mondja Isten igéje, hogy mint akik újonnan születtek, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból, Isten igéjeiből, azért felolvasom pontosan, 1.23, mint akik újonnan születtek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké, ugyanezt mondja különben Jakab is, a Jakabban, jó? Jakab 1.19-ben, vagy 18-ban. Szóval, amit gondolok emberekre, 2026 tavasza van, gondolok emberekre, akikért nagyon sokat imádkozunk, testvéreknek a családtagjaiért, fiaiért, lányaiért, férjekért, feleségekért. Nehéz idők lesznek, gonosz idők, kegyetlen időkről beszél a Biblia, és én hiszem, hogy sokan, hát nem tudom, hogy sokan, de Isten válaszol az imákra, most ezekben a nehéz időkben fölrázza, felébreszti ezeket az alvó embereket, és ad nekik még egy lehetőséget az újjászületésre, a megtérésre. Úgyhogy mit tehet egy ilyen ember, vagy mit tehetünk mi elfásult hívők? Bibliát olvasunk. Tehát nem csak újjászületésre, az újjászületésnek egy fontos része az ige, hogy az embernek a szívébe kerül, Máté 13, ha tényleg komolyan gondolod ezt a tanfolyamot, akkor olvasd el Máté 13-on a magvető példázatát, ott kiderül, valamelyik evangélium mondja is, hogy az ige volt a mag. Tehát az igét szórja Jézus Krisztus, és mi vagyunk az emberek, az a mező, az a föld, ami vagy befogadja az igét, vagy nem fogadja be az igét. Én bízok benne, hogy aki nézi ezt a sorozatot, azok befogadták, de viszont nagyon nagy kérdés, és most jön a lényeg. Ki az, aki a negyedik féle szív lesz? Ki az, aki 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit fog teremni, akinek gyümölcsöző hívő élete lesz? Mert a restség, a közöny, a viszketőfül az el fogja vinni. Amikor valakinek nincs alapja, nincs tanja, nem határozott, nem Istennel tervez, nem Istent keresi először, nem Isten országa az első, Máté 6.33-ban, akkor azok az emberek lehet, hogy üdvösséggel rendelkeznek. Én ebben meg vagyok győződve, hogy vannak olyanok, ugye 1 Korintus 3-nak a végén, akik fa szénapozdorját építenek arra az alapra, ami Máté 7 végén Krisztusnak a kősziklája. Tehát már nem homokra építi a házát. A homokra építés az a hamis evangélium, az a hamis üdvösség, az a széles út, az a hamis gyümölcs termés, az az uram-uram kereszténység, a kőszikla az, amikor valaki újjászületett, de igen, Pál inti a hívőket, és nagyon jó, most jött ez az ige, köszönöm uram, már 1 Korintus 3-ban Pál inti a hívőket, inti a korintusiakat, hogy mindenki maga igenis felelős arra, hogy mit épít erre a sziklára. Ő lerakta az alapokat, vannak pásztorok, akik dolgoznak azon, hogy a hívők előre menjenek, hogy ne, mint egy Efézus 4-ben, hogy a szél ide-oda hajtogatja a hívőket, ugye? Mert nincs tanjuk, nincs pulpitusuk, nincs pásztoruk. Tanellenesek. Ezek a gyülisták, gyülekezetbe járók csak járnak mindig valami olyan gyülekezetbe, ahol nekik kényelmes. Szóval a Biblia. Első fontos ebben az új szekcióban, a negyedik órában, hogy nagyon fontos, hogy bízz a Bibliában, higgy az Isten igéjébe. Ez a görög Septuagint, görög ószövetség, görög fordítása Krisztus előtt 200-ban 70 bibliatudós fordította, és ez Krisztus előtt született meg azért, hogy a pogány világban, a görög világban már elvégezze azt a munkát, amit Bemerítő János a zsidóság között végzett el. Isten gondoskodott egy jó ószövetségről. Ez az alapja a mai jó Bibliának. Ez a Biblia, amit én olvasok, ez nem a Vulgáta, meg a többi maszoréta szövegek, vagy mit tudom én, hogy mondják magyarul, angolul nagyjából tudom, de az a lényeg, hogy ez a görög ószövetség,
ebből van, és mellette pedig a Textus Receptus alapján a görög újszövetségi szövegből összerakott Biblia, és ennek az összesítése az a King James verzió, 1611-es angol Biblia, és különben Károli is ebből merített, ezt a kettőt vette alapul, a Textus Receptust és a Septuagintát. Tehát nem mindegy, hogy milyen Bibliát olvasol, ezt fontos mondanom, mert nagyon sok a korcs Biblia. A sátán elsődleges célja az, hogy rossz Bibliát adjon az embernek. Ugye röviden a Biblia az 66 könyvből áll, ezeket tanuld meg, 66 könyvből áll, 40 szerző, 66 könyv, és 1500 éven keresztül íródott meg, egyetlen egy Istenről tesz bizonyságot, mindig ugyanazokról a fontos kijelentésekről, semmilyen ellentmondással, folyamatosan a történelem során ezt folyamatosan felépítve kijelenti, tehát egy progresszív kijelentése van a Bibliának. Tehát át kell látnod, az Ószövetségnek különböző felosztásai vannak, van ugye a Mózes 5 könyve, aztán utána jönnek a történelmi könyvek, aztán jön a költészeti könyvek, és utána pedig a nagy proféták és a kis proféták. Az Új Szövetségnek a 27 könyve, a maradék 27 könyve, az a 4 evangélium, 4 módon leírt evangélium, egy evangélium van, négyféleképpen leírva. Ugye a 3 szinoptikus, aztán jön János evangéliumának a különleges evangéliuma, ami most nekünk a fő tanulmányunk igazából. A jelenések könyve mellett talán ez lesz a következő ilyen utolsó idős eledelünk nekünk. És aztán jön az egyetlen történelmi könyv, az apostolok cselekedete, aztán jönnek a páli levelek, aztán az többi apostoli levél, és aztán a végén egy profétikus résszel a jelenések könyvével zár a Biblia. Fontos, hogy a Bibliát ne szedd szét, ne törd meg, ez egy könyv, egy kijelentés, jó? Az Újszövetségnek van egy elsődleges szerepe, mert az Újszövetség nézőpontjából fogod megérteni az Ószövetséget. És ahhoz pedig kell, hogy újjá legyél szület, vagy a Szent Szellem vezessen téged ebben. Jó. A második fontos dolog, és akkor ezzel zárom a negyedik részt. Mit tehet az az ember, aki újjá született, aki meg van alapozva abba, hogy tehát ott van benne a Szent Szellem, kijelentette neki, vagy kezdi kijelenteni, hogy te már nem a világhoz tartozol, hogy te Isten gyermeke vagy. Igen, folyamatosan megy tovább a Bibliába. Tehát elkezdi kiolvasni a Bibliát. Először az Új Szövetséget, kimondottan a János evangéliumát ajánlom. Utána elkezdheti abcselt, aztán tanuljon sokat. Tehát a pulpitus nagyon fontos, de erről majd külön fogok tanítani a pulpitusról, hogy mennyire fontos. De elválaszthatatlan a Biblia a bibliai tantól, a tan pedig elválaszthatatlan egy jó tanítótól. Tehát kell a jó tanítók egy olyan gyülekezetben, ahol egység van a tanításban, ahol nem ellen mondanak egymásnak, hogy elveszíthető az üdvösség, nem elveszíthető. Az már önmagában egy fura gyülekezet, sőt, nagy valószínűséggel lehet, hogy az egyik tanító úgy tűnik, mintha tanítaná tiszta evangéliumot, de általában ki szokott derülni az, hogy ő sincs rendben. És ez abból már eleinte is levezethető, hogy mit keres ott olyan emberekkel, akik az átkozott evangéliumot hirdetik. Szóval nagyon fontos a Biblia, jó? És olvasd a Bibliát, kezd el olvasni, kezd el kiolvasni. Legyen egy célod, hogy mire az Úr visszajön, mire jönnek ezek az idők. Különben is ki tudja, hogy milyen idők lesznek, elveszik a Bibliát, milyen jó lesz tudni Bibliát, idézni a fejünkből, ezt nem vehetik ki innen. Innen nem vehetik ki. És minden az, amit viszünk magunkkal a mennyországba, viszünk magunkkal az örök életbe, amiért kapunk jutalmakat, az mind-mind az, amit az igéből kaptunk, mert ez a hitünknek az alapja. Jó, hitben élünk, nem látásban. Hitről hitre járunk. És nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát mondja, hogy mert elveszhetnénk, de nem veszünk el, aztán zsidók, ugye nagyon fontos igeverseket mondanék, akkor Máté 4:4 meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából kijön. Aztán 2 Timóteus 3:15-17, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsét tehetnek az idősségre, a Krisztus Jézusban való hit által. Tehát mindig a hit, az az Isten igéjéből származó hit. Ámen. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Miért nincs ma sok tökéletes hívő? Mert nem olvasnak Bibliát. Nem olvasnak Bibliát. Nincs ige életük, csak gyülekezesdi van, gyülekezeti élet van. Megyek gyülizni, gyülizés, ahol nincs tanítás, és húsnesben lévő emberek vannak, jó esetben újjászületettek, de az a legszörnyűbb, hogy nincsenek is újjászületve az emberek, és gyülekezesdit játszanak. Ha ide ilyen helyre jársz, akkor ja, nehéz. Különben tudom, hogy ilyenkor az tűnik, nem akarok eltérni a témától, de ilyenkor jön az a gondolat, hogy ez talán ítélkezés, meg törvénykezés. Nem. Nem törvénykezés és nem ítélkezés. Mert persze azt fogják mondani azok az emberek, akik nincsenek rendben, csak egy védelmet hagyadjak neked, hogy maga Jézus Krisztus intett és dolgozott azon, hogy kiszedje és elkülönítse mindig is azokat, akik rendben vannak. És mellette Pál is erről tanított, azt mondja, akiknek megvan az Isten félelem látszata, de megtagadják annak erejét, ezek a hamis keresztények, és azt mondja erre Pál a végén, 2 Timóteus 3, 5-ben, figyeljetek, ezeket kerüld azokat, akik kamuhívők, mert hatással lesz rád a konkoly közé keveredni, ugye, meg mellette a rossz társaság megrontja az erkölcsöt. Visszatérve a Bibliára, a fontosságára, Zsidók 4.12, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek is, szellemnek, ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Tehát Isten igéje, ahogy olvasod, folyamatosan megítél téged. Ez a Szent Szellemnek a munkája. Elsődleges, és mindig is azt mondtuk a keresztutakban, emlékszik erre a Bobó, meg mindenki talán erre a következtetésre jut, hogy nem egy gyülekezet, nem egy személy, nem egy pásztor számít, hanem azt, amit mond a Biblia. Ez a bérai szellem. És amikor valaki így van, akkor önmagában nincs szükségünk tanítókra, mert a Szent Szellem egy olyan kenet, de csak mindig az igével. Tehát az alázatos ige olvasás, az igének a tisztelete, szeretete képes létrehozni azt, hogy megítéli a gondolatainkat. Elsősorban a saját gondolatainkat kell megítélje. Sőt, majd amikor te rendben vagy, akkor majd Isten ad kijelentést, hogy megítéljünk más dolgokat a világban, vagy a gyülekezeti dolgokat. Úgyhogy nem azért tanít Isten minket, hogy ítélkezzünk mások felett, hanem saját magunkat vizsgáljuk meg. Erről beszél különben 1 Korintus 11 is az úrvacsorával kapcsolatban, hogy kellene, hogy magunkat ítéljük, ugye? Vagy 2 Korintus 13-ban, hogy hitben vagyunk-e. Úgyhogy erre kérlek titeket. Ezt a saját kutfőből nem tudod megtenni, hogy hogyan járj. Mindenképpen olvass igét. Több igét mindig több igét, mint üzeneteket. Mindig több igét, mint ima élet. Vannak, akik az imába, főleg a karizmatikus mozgalom, meg minden nyelveken szólás, meg így, meg úgy. Én úgy vagyok vele, hogy a legjobb ima néha a bibliolvasás. Olvasni egy Zsoltárt. És nagyon érdekesen alakul a meggyőződéses érett ima élet. Elmarad néha a hosszúsága, és egyre több igét olvas a hívő. Ez egy érettség, ez egy növekedés. Jó? Tehát nem fordított, hogy egyre kevesebb iga és egyre több ima, hanem egyre több ige és egyre kevesebb ima. Maga Jézus is azt mondta, hogy ne legyünk bőbeszédűek az imában, és legyünk határozottak. És mellette akkor a második témán különben az ima volt. Számtalan ige hely beszél arról, hogy az ima fontos, különben más hamis vallásokban is imádkoznak az emberek. Egy szakrális, transzcendens kapcsolattartás az ima, de mi viszont az élő Istenhez imádkozunk, különben számtalan ige van, hogy a bűnösöknek az imáját, a gonoszoknak az imáját Isten nem hallgatja meg. Pont tegnap néztem ezeket az igéket, van legalább 6 belőle. Nem azt mondom, hogy nem hallja meg, de nem hallgatja meg. Nagy különbség van, úgyhogy az alapok óra második picit hosszabb, lehet, hogy hosszabb, mint 18-20 perces része az állással foglalkozott, amikor a hívő már tudja, hogy üdvössége van, vagy sejti, és meg akar benne erősödni, akkor az a nagy tanácsom az, hogy szisztematikusan, fegyelmezetten olvas Bibliát. Reggel, este,
fél-fél óra minimum. Add meg a tizedet ebből is Istennek az idődből, és imában, alázatban, jó tannal olvas Bibliát, és utána lesz egy jó ima életed, ami egyértelmű, hogy közbeni áró ima, imádó ima, bűnbánó ima, helyreálló ima, ja, úgyhogy majd a Szent Szellem indít téged egyéni ima, és aztán van, hogy gyülekezetben is imádkozunk, tartunk ima alkalmat és könyörgéseket. Jó, akkor ez volt az alapok óra negyedik része, és aztán folytatjuk majd a gyülekezettel. Jó, csak mondanám, a gyülekezet, közösség, Krisztus teste és maga a pulpitus, aztán ezen belül, hogy mit kéne még csinálni a hívő embernek egészen, addig, míg Krisztus vissza nem jön. Még akkor is, hogyha 2026 van és nehéz idők. Ja, úgyhogy...

Bocsánat, beszéltem arról, hogy mi lenne, ha Jézus ma jött volna el, hogyan írnánk át az evangélium történeteit. Nem biztos, hogy nagyon tetszen a mai kereszténységnek, de hát nagyon sok tanulság van a Szentírásban, amit meg kell szívleljünk, és kedden jöttek ki gondolatok, gondolkodtam így a fiak kenyeréről, aztán szerda reggel nem bírtam már tovább keresgélem, aztán rájöttem, ugye, hogy az evangéliumokban van ez benne, Márk evangélium 7. rész, 24. verszaktól olvastam, tehát Márk 7.24-től olvastam Istennek az igét, és vegyétek oda a bibliátokat, vagy a telefonotokat. Néhány gondolat, ige, legyen áldásotokra. Amen. Atyám, imádkozunk, hogy Isten igéje legyen áldásra mindenkinek. És szólj hozzánk, és hozd, Uram, hozzánk azokat a gondolatokat, amiket adni akarsz, Uram. És valóban mindenkihez van üzeneted, van szavad, Uram. És köszönöm, Uram, hogy a te beszéded nem olyan, mint a miénk. A te beszéded az élet kenyere. És az van megírva, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. Uram, add meg, hogy a réma, az üzenet, a kijelentés felé a szívünk újra megnyíljon, mert annyi minden jön a mi életünkhöz, Uram, amire nincs szükségünk, de Uram, a beszédedre szükségünk van, és kérlek téged, add, Uram, hogy ma is Isten igéje tudjon mindannyiunk életében munkálkodni itt, ezen a helyen is, és minden nap a Jézus nevében. Amen. Márk 7.24. Onnan elindulva tehát elment Tírus vidékére, bement egy házba, ugye Jézusról van szó, és azt akarta, hogy senki se tudja meg az ott létét, de nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan szellem volt, és miután eljött hozzá, lába jelé borult. Ez az asszony pedig görög volt, ugye a Károlyban nem ez a szó van, de az eredetiben valóban az, hogy hellén származású volt, szíroföniciai származású, mégis azt kérte, vagy azt kérte, hogy üzze ki a démont a leányából. Jézus így szólt az asszonyhoz, hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta neki, igen, Uram, úgy van, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá, ezért a szóért mondom, menj el, leányodból kiment a démon. Amikor azután hazajött az asszony, és látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és a démon már kiment belőle. Ámen. Hát ugye ez a tanítás, ez a üzenete Jézusnak, illetve hát itt van ez a kenyér, meg a fiak kenyeréről szó, és itt látjuk azt, amit én is gondolkodtam, hogy van ez, hogy a fiak kenyere a szabadulás, és hát ugye nagyon sok dolog köt bennünket ehhez az üzenethez, meg ehhez a gondolathoz, engem biztosan, és hát látjuk azt, hogy Jézusnak a küldetése, nek világos határai voltak, ugye rengeteg citáláson ez a néhány részhez, ugye amikor ezt a görög származású asszonyt Jézus elpaterolja magától gyakorlatilag, és hát világosan határt húz Jézus arra nézve, hogy mi az ő küldetésének a célja. Ugye ennek van egy továbbélése, tehát itt most ezt hadd ne domborítsam ki, de először is hadd nézzük meg azt a részt, amikor azt mondja a Biblia, hogy onnan elindulva elment Tírus vidékére.

Tírus ugye egy északi Jézus szolgálati területéhez képest egy északi terület volt, egy másik római provincia. És konkrétan tudjuk a Bibliából, hát az evangéliumból, hogy Tírus egyfajta ilyen mérő zsinór vagy mérce lett más területekhez képest, biztos ismeritek ezt az igét, amikor Jézus arról tanít a Máté 11-ben például, 21-22-ben, azt mondja Jézus ezen a helyen, azt mondja, jaj neked, Korazin, jaj neked, Betsajda, mert a Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek is. Ámen. Halljátok meg, mit mond Istennek az igéje. Ezek szerint Jézus nem vitt csodákat Tírus és Szidon vidékére. Tehát ugye azt mondja, a Tírusban és Szidon vidékén csináltam volna ezeket a csodákat, amit Kapernaumban, meg az én területemen történtek, rég megtértek volna. Vagyis mit tudunk meg ebből, hogy Tírus és Szidon vidékén Jézus nem akar csodákat cselekedni. És így is van. Itt a Márk evangéliumban pedig azt látjuk, hogy tulajdonképpen látjuk azt, hogy amikor Jézusnak is és a tanítványoknak is volt egy túlfeszített időszaka, akkor Jézus ugye a saját területén, ahol őt jól ismerték, nem tudott megpihenni, ezért hova vonult vissza, olyan területre, ahova kevésbé ismerték, ahol nem tett csodát. A híre nyilván ide is elért Jézus számára, vagy Jézus híre ide is elért, azt mondja, azt olvassuk, hogy nem maradhatott titokban. De látjuk azt, hogy Jézus Tírus vidékére húzódik vissza azért, hogy egy olyan területre menjen, ahova nem szólt a küldetése, és ahol nem akart ő csodákat cselekedni, ahol nem tett csodát, bárha tett volna, megtértek volna, ez a slusszpoén, ugye, ott meg ugye nem csinált csodát. Ezeken a területeken egyszerűen azért, mert Jézusnak a szolgálati területében nem volt ez benne, nem kellett, hogy Tírus vidékén Jézus csodákat tegyen. És ezt a Biblia kifejezetten meg is jegyzi ezt a dolgot, hogy a Jézus ezen a területen nem csinált csodákat. És az a helyzet, hogy meg kell nekünk is valósítani azt, hogy van egyszerűen szolgálati területünk, ahol Isten elsősorban elhívott bennünket, és ezen a szolgálati területen Isten akarata az, hogy ott legyünk, hogy azt a szívünkön hordozzuk, hogy Isten ott bennünket használni akar, és hogy azért vagyunk ott, hogy ott azon a területen bennünket a jó Isten használ abban, hogy megáldjon rajtunk keresztül embereket. És nézzétek meg, hogy Jézus világosan meg tudta fogalmazni, hogy Tírus és Szidon vidéke nem tartozik ezek közé a terület közé, most ennek van egy jóval nagyobb háttere, ez most tegyük félre. Éppen ezért, amikor én oda-vissza vonulok, akkor meg tudom azt tenni, hogy kizárom egy picit az életemből azt, hogy én most itt szolgáljak, csináljam a dolgokat, és a tanítványaim együtt el tudok vonulni azért, hogy egy picit magunkba legyünk, beszélgessünk, feltöltődjünk, és hogy onnan visszatérve teljes erővel szolgáljam az Urat. És nekünk is kell lenni egyszerűen Istennek olyan területek, amit nem biztos, hogy fizikailag tudjuk megvalósítani. Az ember visszavonul azért, hogy most ott ne a dolgok üzzenek bennünket, és ne a szükség. Hát látjátok, Jézus elég megfeszített programban volt. Neki ez volt a munkája, hogy járt szolgált, és azt mondja a Biblia, hogy még evésre sem volt idejük. És ma is az emberek ennyire túl vannak feszítve, hogy nincs evésre idejük, nincs a családra idejük, nincs erre idejük, nincs arra idejük, amire pedig kéne időt szakítani. És ilyenkor az embernek kell olyan hely, Jézus számára Tírus volt ez a vidék, ahova visszatért, visszavonult. Máté evangélium így fogalmaz, hogy akkor visszavonult erre a területre, tehát gyakorlatilag kivonult a szolgálati területéről, és megkereste Jézus azt a helyet, ahol a tanítványaival egy rövid időt el tudott költeni azért, hogy ott magukban legyenek. És ezt hiszem, hogy nekünk is kell ilyen hely, hogy legyünk. Hogyha Isten egyszerűen szele nem biztos, hogy mindenütt űzni, hajtani akar bennünket, hanem van olyan hely, ahol a Biblia azt mondja, hogy Jézus számára is Isten azért vitte oda, vagy oda mentek azért, hogy ott béké hagyja őket is egy picit Isten, hogy lehet így fogalmazni, hogy ott nem kell gyógyítaniuk, szabadítaniuk, tanítaniuk, nem kell emberek felé szolgálniuk, és hogy ott egyszerűen meg tudják azt valósítani, hogy bemennek egy házba. Jézus is azt mondja, ugye bement egy házba, valószínűleg volt ott egy ház, vagy volt valaki, aki őt fogadta, nem emlékszem rá, de talán, mintha illet volna Illés is, talán Szidon környékére ment, ha jól emlékszem, annak idején, az, ha jól emlékszem, ugyanígy volt, befogadta őt egy özvegyasszony, vagy az Szareptában volt, de egy hasonló szituáció és hasonló környék, és úgy gondolom, hogy volt itt egy ember, aki befogadta Jézusékat a házába, és biztosította ők nekik azt a lehetőséget, hogy Jézus, gyertek ide, és itt egy picit megnyugodjatok. Nekünk hívőknek is meg kell ezt tenni. Hogy legyen olyan hely, ahol az ember elvonul, munka elől, a felelősség, a kompetenciája elől is. És hogy ott nem azért vagyok ott, hogy ott csodákat csináljak, nagy dolgokat alkossak, hogy ott létrehozzak valami nagy dolgot, köszönöm,
ez eléggé zavar, de most már jobb. Hanem azért, mert egyszerűen oda bement, és azt mondta a Biblia, azt mondja megírva, hogy nem akart Jézus, hogy bárki megtudja az ott létét. El akart rejtőzni egy picit a tanítványa együtt, persze 13 férfi ember, meg még ki tudja hányan, körülöttük eléggé nehezen elrejthető dolog, és Jézus már régen ismert, közismert személy volt, ekkor Közel-Keleten, tehát itt sem tudta elrejteni. De a lényeg az, hogy meg kell tanulnunk azokat a helyeket megtalálni az életünkben, ahol a fontosságunk nem számít, ahol az, hogy kik vagyunk, mik vagyunk nem számít, ahol az ember vissza tud vonulni az életében. Sokszor ez a legnehezebb az, hogy az ember a fejétől kell, hogy visszavonuljon, és az, hogy a feje től elválaszza a saját életét, és valami olyan dologba vonuljon vissza, ez nem feltétlenül jelent pihenést. Jézusék eljöttében szerintem ez nem fizikai pihenés volt csak, hanem úgy gondolom egy szellemi együttlét, vagy együtt akart lenni a tanítványokkal, kicsit beszélgetni velük, hagyni őket, élni, és a többi, és a többi. És még ugye így is beteljesedett az az igazság, amit Jézus tanított, hogy nem rejthetik el a hegyen épített város. Elmegy egy területre, ahol ő nem tett egyetlen csodát sem, de amiről tudjuk, hogy ahonnan viszont nagyon sokan ellogisztikázták magukat olyan területre, ahol Jézus szolgált, mert az a megírva Jézus szolgálatára, hogy sokan érkeztek az ő szolgálatára Tírus és Szidon vidékéről. Tehát ott ugyan nem tett csodát, de megoldották az emberek, hogy viszont olyan helyre elmenjenek, ahol viszont Jézus tett csodát. És ez is igaz, hogy sokszor úgymond az Úrnak a szolgálói szolgálata kikerüli az életünket, de Istennek megvannak azok a úgymond kiskapui, amit odaadott nekünk számunkra, hogy semmilyen áldás ne hiányozzon az életünkből, amit oda akar Isten adni. És rengeteg lehetőség van most is, amiben meg tudjuk találni az Urat. Még akkor is az ember úgy érzi, hogy Uram, minket nagyon kikerülsz, és hát úgy tűnik, hogy Tírus és Szidon neked egy lényegtelen hely, és azt olvassuk, hogy ahol Jézus szolgált Galileában, meg ezeken a judai területeken, oda sokan lementek, leutaztak Szidon és Tírus vidékéről. És hát tényleg így van az ember is, hogy én is néha úgy érzem, hogy Isten kikerüli az életemet, és hogy másodt nagyobb dolgokat csinál Isten, mint az én életemben. De azt is megtanultam, hogy Isten néha úgy helyzetbe hoz, és nem házhoz jön az Isten, hanem azt akarja, hogy mi keressük meg őt. Hogy egy igazság az, hogy ő keresi azokat, akik őt szellemben és igazságban imádják, de a másik igazság, hogy megvan írva, hogy ti is, nekünk is keresni kell az Urat, és aki keres, azt talál, és nem mindig van az, hogy Isten házhoz jön, meg várjuk azt, hogy Isten megcsinál dolgokat. Valamikor azt kell látnunk azt, hogy Isten mozdul, és ezekben a mozdulatokban nekünk kell megnyitni az életünket, és a tírusziak becsületére legyen mondva, hogy ott nem cselekedett csodát az Úr, de az életük ezért ettől nem, még nem jelenti azt, hogy nélkülözte azt, hogy az Úr cselekedne az életükben. Ezért nincs olyan ember, aki ellene zárva Isten cselekvésétől, ha kerestek az Urat, megtaláljátok, mert íme itt van a kellemes idő, itt van az üdvösségnek a napja, nem véletlenül vagytok most sem itt, és nem véletlenül vagytok hívők. Úgyhogy a Biblia azt írja, hogy Jézus nem akarta, hogy felismerjék, de hát nem rejtethetik el, a híre azért megelőzte, valószínűleg valamilyen leírás róla került, illetve valószínűleg volt olyan, aki áldást nyert a szolgálatából, és ezért a híre még itt is eljutott egy asszonyhoz, akinek nagy probléma volt az életében, és nem tudta ezt megoldani úgy, hogy távolból. És ugyan Jézus nem akarta, hogy kiderüljön, ugye ez mennyire az emberi mi voltának egy ilyen csodás leírása, de mégis ő ugyan nem akarta, de csak megtudták, ugye ez nagyon emberi dolog. Hányszor voltam gyerekkoromban, voltak olyan helyzetek, amikor nem akartam, hogy a barátaim megtaláljanak, szerettem volna egyedül lenni, de valahogy mindig megtaláltak, mert akkor az egyik ablak zár volt, a másik nyitva. Földszinten laktunk a mi lakásunk, meg az életünk nem csak ma, hanem akkor is annyira átjárt volt, hogy bemásztak az ablakon, és hát otthon voltam. Úgyhogy ott a játszótér mellett laktunk lakásba, nagyon jó kis gyerekkorom volt, úgy érzem, tehát jó voltak ezek a dolgok. És sokszor én is akartam, hogy ez kiderült, de csak kiderült, és akkor menni kellett játszani a többiekkel. És ez egy emberi dolog, de hát higgyétek el, ha Isten azt akarja, hogy ne találja meg senki, akkor senki se fogja megtalálni. De itt természetesen ez is Isten akaratában volt valahol, hogy Jézus ugyan elrejtőzött, nem maradhatott titokban. Tudomást szerzett róla egy asszony, és ugye neki nagy problémája volt. És hát az a helyzet, hogy ezt meg kell tanulnunk, hogy amellett, hogy Jézus ide pihenni ment Tírusba, és nem csodákat tenni, nem rejthetik el a hegyen épített város. És hogyha olyanok hívők vagyunk, akkor kicsit olyan, mint a rendőrök, bármikor az embernek szolgálatba késznek kell helyezni magát, szolgálatra késznek kell lenni, és Jézus is többször került ilyen helyzetbe,
És hogyha hívők vagyunk, akkor egyszerűen normális dolog az, hogy a szükségbe levők keresni fognak bennünket. És ez így normális. Ha hívők vagyunk, és senki, de senki, az ég adta világon nem keres minket semmiért, akkor valami nagy baj van. Mert az emberek azért fognak minket keresni, mert valami van az életünkben, ami több. És hogyha bennünket nem keresnek, akkor valahogy az a dolog nem működik, és nem lehet elrejteni. Tehát azt azért tanuljátok meg, ha megtértetek és keresztények vagytok, akkor olyan tíruszotok nem lesz, ahol ne derülne ez ki. Ha elmentek az északi sarkra kutatónak fél évre akkor is, és össze vagytok zárva 20 emberrel, nem fogod tudni elrejteni, hogy hívő vagy. Ha hívő vagy, nem fogod tudni elrejteni. Ezt egyszerűen figyelembe kell venni, hogy lehetetlen, mert a bennünk lévő áldás, a bennünk lévő Krisztus, az kikívánkozik valamilyen módon. És lehet, hogy nem az én hírem fog majd erre a kutatóállomásra eljutni, hanem esetleg az Úrnak valamilyen dolga. És ha megtudják, hogy én viszont az Úr fia vagyok, akkor számon fognak kérni engem. És én is sok helyzetbe kerültem így bele vonatozás alatt, amikor hajóztam, és be voltam zárva emberekkel, és hát ugye kiderült, hogy hívő vagyok, és akkor állandóan kérdezgettek erről a dologról, de akárhogy próbáltam elrejteni, valahogy ez mindig kiderült. Megkérdeztek, mit keresek a hajóorban, nem egy lányjal voltam ott, mint Leonardo DiCaprio, hanem ott ültem a hajóorban, hajóztunk, és akkor Bibliát olvastam, próbáltam eldugni, mert még egy picit az ember úgy szégyelgette, hogy Biblia milyen ciki. Megkérdeztek, mit csinálok a hajóorban, hát azt mégsem fogok hazudni, hogy mondom, a tájat nézem, hát mondom, Bibliát olvasok. És akkor ugye már kész, lebuktam. Hívő vagyok, attól kezdve ugye ment a egyik oldal a cikkizés, másik oldalról meg a érdeklődés. De ha hívő ember vagy, és ezt komolyan éled, akkor nem rejtheted el, nem maradhat titokban. Az lehetetlen. Az lehetetlen, ha nagyon jól el tudjuk titkolni, akkor nem vagyunk hívők. Akkor valamit nagyon rosszul csinálunk. És Jézus is próbálta ezt titkolni, nem tudta titkolni, híre megelőzte. Előjött az a dolog, hogy ennél az embernél megoldás van az én problémámra, ez az ember legalább meg tudja mutatni az utat, hogy mi legyen a következő lépés az én problémámon, és ez az asszony nagyon jól tudta, hogy ezen az emberen keresztül a problémám legalábbis valamilyen szinten kezelés alá kerül, és egy reménységet ad Jézus Krisztus ennek az asszonynak, hogy ez a dolog az életemben meg tud oldódni. És hát úgy leszünk, úgy van az ember is, mint Forrest Gump a cím az ő róla elnevezett filmben is, hogy azt mondta ugye róla, hogy ő reményt adott a világnak, ő megmondja, hogy nem adtam, csak pingpongütő volt a kezemben. És tényleg az ember így van vele, és ezt egyszerűen értsétek meg, hogy egyszerűen egy hívő reményt ad a világnak. Egyszerűen azért, mert ismerjük az Urat. És ez normális, hogy oda kapaszkodnak az életünkbe az emberek, és a názareti Jézus személyéből is ez árad ki. Azt szeretném mindannyiunk életében, hogy ez ott legyen, hogy nem tudjuk végletekig ezt elrejteni. Ha tetszik, hanem emberek oda fognak jönni hozzánk azért, hogy segítsünk rajtuk, akár pénzzel, akár azért, hogy imádkozzunk érte, akár azért, hogy mutassunk valami utat nekik, hogy hogyan menjenek tovább, vagy hogy ebben a helyzetben mi legyen, és Isten helyzetbe fog hozni minket, hogy kénytelenek legyünk a Szentlélekre hagyatkozni, hogy hogyan is oldjuk meg ezeket a problémákat. Ugye Jézus nem egy szokványos módon próbálta ezt az asszony problémát megoldani az életében, hanem elkezdte lepattingatni magáról, ugye elkezdte, nem válaszolt, lekutyázza, és elég sok mindent gyakorlatilag meghúzza maga körül azt a vonalat, ahol ő szolgál, és hát elég nyers formában kifejezi az asszony számára azt, hogy már pedig ő nem azért jött. Nagyon béna és bugyut a példa, de mintha mit tudom, mi jövő héten elmegyünk Szemesre, és ott téged vagy engem megkeresnek egy problémával, bármilyen problémával, és ott mondjuk elkezdeni mondani, hogy ne haragudj, van itt gyülekezet, van itt pásztor, vannak itt Isten emberei, mire nyaralni jöttünk, nem azért jöttünk, hogy itt lelki gondozzunk, meg stb. Most külső embereknek mondom ezt a dolgot, és mi is meghúzzuk a határt, amit én szívemben én is meg tudom húzni. Érzem a kompetenciámat, hogy én például érzem azt, hogy Budapestre nem mozdul a szívem, egy csomó dologra nem mozdul a szívem, és én is el tudom mondani, hogy nem küldettem Magyarország sorsáért, nem tudok a parlamentért imádkozni, csak olyan általános jelleggel. Az én szívemen Balatonszemes annyira inkább a nyaralás tekintetében van, mint sem szellemi értelemben van rajta, de amikor hazajövök,
és ránézek erre a városra, és imádkozom ezért a városért, akkor azt tudom mondani, hogy nem küldettem csak Mezőkövesdés térsége elveszettjeiért. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy amikor a hívő hit komolyan gondolja, akkor bárhol vagyok, lesznek olyan helyzetek, onnan paterolnám el a szituációkat, lehetetlen, és engem is sokan megkerestek máshonnan az ország különböző részeiről, tanácsomért, véleményemért, és mindig nagyon-nagyon félve avatkozok bele emberekre, pláne a gyülekezeti tagokról van szó, tehát más gyülekezet tagjairól, de hát van olyan helyzet, onnan az ember egy idő után úgy van vele, mint ezzel az asszony, hogy valamit kezdeni kell, ha már ennyire úgy gondolja, hogy nálam van egy irány, egy segítség, akkor a szellemi elvek betartásával segíteni kell. És tudjátok, Mózes is nagyon-nagyon kontúros határt húzott a Szent Sátor használatát illetően, meg volt húzva, hogy meddig léphetnek be az átlagos izraeliták, meg volt húzva, hogy meddig léphetnek be a férfiak, meddig léphetnek be a leviták, meddig léphetnek be a papok, és meddig léphet be az aktuális főpap. És Mózes is, ahogy a Szent Sátor megközelítését fölépíti, és egyes területeire meghúzza, ezzel tulajdonképpen azt a bölcsességet közli velünk, azt a szellemi bölcsességet, hogy Isten nem akarja a szellemi területeket az embereknek olyan könnyen odaadhatóvá tenni. Egyfelől ugye könnyű ez a dolog, mert az Úr áldozta magát értük, másfelől viszont éreztetni akarja az emberekkel azt, hogy ahhoz, hogy te belépj egy bizonyos területre, ahhoz bizony, ugye ennek az asszonynak is azt mondja, látta Jézus, hogy nagy ennek a hite, akkor ez az asszony egyszer csak felismert az, hogy ugyan Jézus határokat húz, de ezek a határok, ezek átléphetőek. És Jézus oldaláról ugye ő is elzárja magát ettől az asszonytól, és hogy a benne lévő áldás, amiből bőven volt Jézusban, tehát neki, aki tömegeket gyógyított meg, szidonbelieket is meggyógyított korábban, mi probléma lett volna egy asszonnyal? Azt mondta volna, menj el, de nem teszi, hanem ezt az asszony pattintja le folyamatosan, míg nem ez a dolog átfordul, és ez az asszony egy olyan szellemi elvet ragad meg Krisztusban, hogy egyszer csak eltűnik ez a határ, és belép ebbe az áldásba. És erről ez van mögött ennek a fiak kenyerében, hogy sokszor vannak áldások, amiket Isten elzár előlünk, és kerekperec megmondja, hogy ez most nem a te területed. És hogy most engem kérsz, ez nem az én kompetenciám. És ugyan én itt vagyok Szidonban, meg Tiruszban, és neked meg itt van a problémád, de értsd meg, én most ezzel nem akarok foglalkozni. És a kitartásért ezt az asszonyt Isten megáldotta az Úron keresztül, és ezt meg lehet ragadni nekünk is, és lehet érezni, hogy azok, akik kitartással keresik az Urat, azok szabadulást nyernek. És néha tényleg az ember úgy érzi, hogy Uram, hát tényleg így van, tehát tényleg nem ezért jöttél, el kell ismerjem, pihenni jöttél ide, de nekem ez a probléma ez, és addig imádkozik, amíg meg nem adja az Úr. És Jézus ezt a kontúros határt, hogy én most ide pihenni jöttem, egyik dolog, másik dolog, én Júda fiaihoz jöttem, másik dolog, harmadik dolog, nő vagy, negyedik dolog, görög vagy, ötödik dolog, ez vagy, az vagy, de ezekkel kutya vagy, és áttöri. Dicsőség Istennek, át lehet törni. Aztán van egy ige, ami ezt a történetet úgy jól érthetővé teszi, ez a Lukács evangéliumában van megírva. Azért beszélek róla, mert úgy érzem, hogy, na mindegy, olvasom, aztán majd mondom. Lukács 16-19-ben. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és spatyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Halleluja, van ilyen is. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tere. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Ámen. Hát egyszer olvastam azt, hogy csak Magyarországon annyi élelmiszer dobnak ki évente az emberek, ami annyi vonatot töltene meg, ami innen Münchenig érne. Nem tudom, igaz-e, de ha ennek a tizede igaz, az is borzasztó. Tehát annyi vonat telne meg, tehervonat, ami Németországig déli részéig érne, Magyarországon. Szóval irdatlan tömegű élelmiszer megy a kukába. Na most Jézus idejében ez nem így volt. Jézus idejében nem volt szemét. Egy falusi embernek ma sincs szemete. De Jézus idejében végképp nem így volt, hanem az élelmiszer darabkák, azok mentek lefele a földre, és a jószágok, meg egyebek megették, meg hát itt látjuk azt, hogy ott van egy koldus is, akinek az élete, hogy úgy fogalmazzak,
az asztal szintje alatt működik. Tudjátok, a régi falusiak úgy nevelték a jószágot, hogy sose nézzen az asztal fölé. Mert ha ránéz az asztalra, és rájön, hogy ott mi minden van, akkor rá fog szokni arra, hogy majd fölmászon az asztalra. Ezért a régi falusiak úgy nevelték a macskát, kutyát, stb., hogy soha, de soha ne tekintsen az asztal fölé, hogy ne legyen rá látása, hogy mi van az asztal fölött, hogy csak annyit lásson, hogy mi hullik le az asztalról, és ő elégedjen meg azzal. És örüljön, hogy van alá hullás az asztalról, és számára az a világ, hogy lehullik egy morzsa, vagy falatkák, oda vetnek neki, maradj is ott, éld az életedet az asztal alatti világodban, és van az asztal fölötti világ. Na itt ezt a világot látjuk megjelenni, hogy itt van ez a gazdag ember, aki nap mint nap fényes lakomát szerzett. Azt ő tudja, hogy van az asztal alatt is egy világ, és hogy ebben a világban az ő nézőpontjából a koldus meg a kutya egy szinten van, és attól függ, hogy éppen hullik-e alá erről az asztalról morzsa vagy ételmaradék, nem morzsáról van szó egyébként, hanem a Biblia, tehát ez ételmaradék, ez a szó jelentése, vagy vettek oda, vagy sem, és neki ettől van étel, a gazdag nem így éli meg. Neki van egy asztal fölötti világa, amire rá tud tekinteni, ahol azt olvasok, hogy gazdagon minden nap lakoma van. Az ő világa ez? A koldus világa meg az, hogy föltekint, és vagy hullik, vagy nem. Van jön, vagy nem. És még egy kutyánál ez nem probléma, mert a kutya a leghűségesebb társa az embernek, akkor is csodáltan nézi a gazdit, ha az a kéz, ami fentről jön le, az üti, vágja, stb. A kutyának Isten nem adott értelmet, hogy ugye mondja is a mondás, hogy abba a kézbe, ami enni ad, nem harapunk. Ha jól tudom, a kutya nem harap abba a kézbe, ami nem, enni ad, nem tudom, így van-e, tehát a saját nevelésű kutya talán nem teszi ezt meg, nem ismerem a dolgot, de az embernek van értelme, és az embernek megadatott az a dolog, és az a tudás, hogy tudjam azt, hogy van egy asztal fölötti világ. Van egy olyan világ, ahol bőség van, ahol nem az aláhulló morzsától függ, hogy most a dolgok működnek-e az életemben, mond sem. És tudom azt, hogy ez olyan gazdag világ, hogy még úgy is képes engem ellátni, és áldás, úgymond ellátni az én szükségemet, életben tartani, hogy közben ez a világ nem is igazán rólam szól, hanem csak mellékesen vagyok benne ebben a történetben, és időnként lelepotyog valami, és ez a koldust még ez is életben tartotta. Hát ugye az ő baráti köre megvolt, ott volt ezekkel a kutyákkal, nagyon szép, beoltott meg mindenfajta ilyen bilétával ellátott kutyára gondoljatok. Ha voltatok egyszer Isztambulban, akkor ott elképzelésetek lehet, hogy micsoda ocsmány jószágok tudnak lenni ezek a mindenki gazdája a kutya, tehát minden kutya mindenkinek tulajdona. Iszonyatosan ronda, meg bodoly, büdös, meg mindenfajta kutyák, de a koldus számára a kutya jelentette a világot. És amikor Jézus arról beszél, visszavonulnak Jézusék ebbe a házba, akkor nem egyebet tesznek, mint azt a prófétai cselekvést viszik véghez, mint amikor a próféta is a tanítványokkal visszavonul a házba, vagy amiről megvan írva Elizeus próféta kapcsán, hogy egy házban rendszeresen megszállt, és azt mondja az egyik ilyen megszálló helyen a házi gazda, hogy te figyelj már, apjuk Elizeus, látjuk, hogy ez az Isten embere. Hát ott van a hátsó kamra, disznókat tartottunk, mert ugye pogányokról van szó, már nincs disznó, meg minden, válasszuk le, vakoljuk ki, tegyünk bele egy lámpást, asztalt, széket, ágyat, mert ez az ember Istennek az embere, látjuk, hogy Isten embere, hadd jöjjön ide, hadd legyen neki szállása. És oda teszik ezt a négy dolgot, lámpást, asztalt, széket és ágyat Elizeus számára, és oda tud visszavonulni a próféta, amikor elege van Izraelből, vagy Isten azt mondja neki, hogy most egy picit vonulj ki, akkor a próféta ide vonul vissza. Amikor meg elkezdenek a próféta tanítványok szaporodni, akkor is építenek maguknak egy házat, beleteszik az asztalt, leteszik az ágyakat, hozzák a székeket, és a próféta tanítványok se csinálnak más, mint amikor ki akarnak vonulni a szolgálatból, beülnek ezekbe a házakba, megterítik az asztalt, kenyeret hozatnak, esznek, isznak és beszélgetnek. És ezek ilyen szellemi műhelyek, ahol ezek az emberek betöltekeznek, feltöltekeznek Istennel, visszavonulnak, beszélgetnek, átbeszélik a dolgokat, leülepedni hagyják a gondolataikat, hogy a sok szolgálat, amiben belemennek, újra és újra leülepedjen, és átgondolják a következő időszaknak a dolgait,
és a názareti Jézus Krisztus is a 12 tanítvánnyal visszavonul egy helyre, ahol elő van készítve számukra a hely, a szállás, bemennek erre a helyre, itt tényleg van egy asztal, amit szó szerint az Úr asztalának tudunk nevezni, van Jézusnak egy asztala, meg van terítve, hogy a házigazda várja őket élelemmel, és ott esznek és isznak, és ott van a kenyér az asztalon, és ebbe a képbe, amikor ott van a Jézus a 12 tanítvánnyal, együtt beszélgetnek, szellemi közösségben vannak egymással, és kipihenik az eddigi szolgálatot, jelenik meg az asszony. És ez az asszony megszokta már, hogy Jézus Úr, Mester, megszokta már, hogy az Úr és Mesterek számára, helyén, az ő számára az asztal alatt van a hely, ezért leborulva érkezik be ebbe a házba. Tudjátok azt a történetet is, amikor jön a másik asszony is, aki bűnös volt, Jézus lábát mosva érkezik be, nem emeli fel ő a fejét, nem jön így peckesen, hogy Jézus légy szíves, gyere már egy percre. Ez ugye már régen nincs így, de ne is legyen, tehát hozzám még senki nem érkezett így, hogy a küszöbön fekszik, hogy mester, vagy Zsolt, vagy pásztor, gyere már, mit tudom én, kiemelni a kocsimat az árokból, vagy hasonló, hanem becsengettek és bátran álltok. De a mester elé nem így jöttek emberek. Nagyon sok ember úgy jött, hogy ott feküdt a küszöbön. Hogy oda jöttek az emberek, és föl se emelték az ő fejüket. És ez az asszony is így érkezik meg. És így könyörög Jézushoz, hogy nem emeli fel a fejét. Hogy ő nem akar az asztal fölé látni. És Jézus ezért kutyázza le ezt az asszonyt, mert ez az asszony ott van a Jézusék asztal alatt, ahogy a Lázár is ott volt a gazdag asztala alatt. És ahogy ez az a Lázár is megszokta azt, hogy arra vagyok szocializálva, ez az én Isten képen, mert a gazdagtól ez jön le, hogy ilyen az Isten, hogy egyeseket fölmagasztal engem, meg beledöntött a nyomorúságba, és így is tartja őt a élete végéig. De az az Isten képem, hogy a mindennapi morzsám, kenyérmaradékom, aminek ott van a másnak a nyála, ott van másnak a belekezdése, nekem ez jelent élelmet. És ez az asszony is így érkezik Jézushoz. Így érkezik a tanítványokhoz. Ott vannak Jézusék. Tele vannak Isten dolgaival. Csodákat tettek. Ide éppen nem csodákat jöttek tenni. Azért jöttek, hogy megpihenjenek, titokba tartsák. És ez az asszony egyszerűen bejön, bekúszik, bemászik ebbe a szituációba. És Jézus ezért kutyázza le, mert ott van. Mászik ez az asszony. Problémám van Jézus, bajba vagyok. Az Jézus nem jó a kutyáknak odavetni. Ugyanazt mondja, mint ahogy megélte a koldus is ezt a szituációt. És mondja Jézus, itt mi most a fiak kenyerét esszük. Itt mi most esszük azt a kenyeret, amiből, ami közösségből majd mi visszamegyünk Galileába. Visszamegyünk Júdeába. És megszabadítjuk az embereket. És nem jó. És ezért mondja Jézus, mert ott van egy kenyér az asztalon. Ott eszik, isszák, élvezik az Istennek az áldását, gondviselését, és ebbe a képbe, ebbe a idilli környezetbe jön be ez az asszony, és kéri Jézus, hogy szabadítsa meg. És fölnéz ez az asszony, és azt mondja, igaz, Uram, igaz, itt vannak a kutyák is, mert ugye tisztátalan helyen vagyunk, pogány helyen vagyunk, Tiruszban, rengeteg kutya lehetett ott is. Igaz, Uram, hogy ez a kutyák szintje. Ez igaz, Uram? Na de, Uram, ami a ti asztalotokon van, amit ti most itt, amit ti beszéltek, ahogy ti beszéltek, ahogy ti majd innen visszamentek Galileába, ahogy majd ti innen majd felfrissülve, és újra szembenéztek majd a démonizáltakkal, a halottakkal, a betegekkel, az éccesekkel, az ebolásokkal, hogy szembenéztek majd a leprásokkal, ahogy majd ráteszitek a kezeteket, ahogy majd visszamentek innen, ebből a közösségből, aminek a kifejezője ez a kenyér, ami az asztalon van, hogy ti most itt a fiak kenyerét eszitek, azzal a hatalommal, azzal a meggyőződéssel, hogy ti Isten fiaiként ültök itt, és mentek majd vissza. Ez igaz, Uram, de hújjon alá egy morzsa, mert amit ti majd visszavisztek ebből a közösségből, szellemi műhelyből Galileába, abból a legkisebb rész is elég arra, hogy az én leányomat meggyógyítsa. Ezt mondja ez a nő. És ott van az asztal alatt. Azt mondja, oké, Uram, tarts engem az asztal alatt. Ne engedj soha, hogy felemeljem a fejemet az asztal fölé. Oké, Uram, én maradok ebbe a világba, de még ebbe a világba is aláhullik tőled valami. És még ez is elég arra, hogy meggyógyuljon a lányom. És ez az asszony ezért a beszédért elvette a lánya gyógyulását. Mert tényleg ott hullottak alá morzsák, és fölemeli ez az asszony. Nem elmond beszédekről volt szó, ott ülnek egy asztalnál, fölemel és azt mondja, Uram, ahogy ez engem jól lakat, vagy egy koldusnak ez élelem. És egy koldusnak ez elég arra, hogy életben tartsa. Uram,
ami nektek az asztalon van, abból nekem ennyi elég. És ennek két oldala van. Az egyik oldala ez, amit ez az asszony megél. Egyik oldala ez, hogy valóban az Úrtól úgy néha lehullanak dolgok. És néha megtapasztalunk dolgot. Tehát néha így éljük meg a dolgot. De van a másik oldala, a fiak kenyere a szabadulás. Hogy Jézusék viszont ott ülnek az asztalnál, illetve hát dőltek, ilyen fél ülésben voltak. Ott vannak az asztalnál, és az egész gondolatnak van egy üzenete, hogy ez a fiaknak a kenyere. Hogy ahogy Jézus megáldja ezt a kenyeret, ez egy mozdulat volt, amiről lebukott az Úr. Tehát sok mindent el tudott az Úr intézni, hogy ne lássák meg, de amikor megszeli a kenyeret, ott bukás van. Tehát ahogy megszegi, rögtön Emmauszi tanítványok, Jézus, hát ezt a mozdulatot annyira, de annyira belénk vésődött, mert ugye ez a mozdulat, az mindig Jézus fölemelte a tekintetét az égre, és hálát adott Istennek. Az van megírva, így emlékezik vissza János is. Hát ez ott történt, ahol hálákat adott az Úr. És utána mi történik? 15 ezer embernek elég volt ez a néhány kerjér. Amen. Hálát adott az Úr. Megszegi az Úr. Én szerintem nem késsel, nem úgy gondolom a törés. Tehát megtörte szerintem. Nem úgy, mint hogy régen láttam embereket, régen még ilyen nagy kenyerek voltak, és akkor így szerték a kenyeret. Emlékszem, megölte, és így szerték. Emlékeztek erre így. És mondom, nem vágja el az ujját. Soha nem bírtam kenyeret normálisan szelni. Mai napig nem tudok normálisan szeletelni. Ma már nincs is rá szükség, mert szeletelik a boltban. Jézus idejében ugye ilyen lepényszerű kenyér volt, törte. Olyan jellegzetes volt, hogy fölemelte, megtörte. És ez a dolog annyira a tanítványok és Jézus közösségének, milliójének a része volt, meghatározta azt, hogy ők leülnek, esznek, hogy innen egyszerűen ezek azok a együttlétek, ahol ezek a tanítványok felnőnek arra, hogy Isten téged, Péter, aki egyébként most, ha én úr és mester vagyok úgy, ahogy a világ értelmezi, neked most az asztal alatt a helyed, légy szíves. Kussál, menjél oda, kusszál oda, és ha kedven van, dobok neked egy darabot. De hogy Jézus, ahogy azt mondja, üljetek ide velem együtt az asztalhoz. Az Úr asztal ezért nagy dolog, mert a mester odaülteti őket a fiak asztalához. És hogy megtöri Jézus, és hálát ad Jézus, azt mondja, ez a fiak kenyere. Ez az Istentől jön. Ez a fiak kenyere. És hogy elkezdik együtt enni, ezek a tanítványok elkezdenek fölépülni. Hogy őket arra szocializálta a vallás, hogy neked kussa neved, és a kutyákkal, meg a koldusokkal együtt, te soha, de soha ne nézz fölé, ne legyen látásod arra, hogy mit jelent az, hogy ott ülni az asztalnál. És hogy azzal az identitással, azzal a bátor gondolkodással, hogy nekem megadta Isten, hogy a fiak kenyeréből bármikor törhetek. Na Péteréket Jézus azzal, hogy újra és újra, én úgy gondolom naponta, akár többször is ugye megvan írva, hogy megtörték a kenyeret. Ezt folytatták. Tehát ez annyira jézusi dolog volt, hogy az apostoloknak külön megvan jegyezve, hogy a kenyér megtörésének a közösségében részt vettek naponta. Ugyanis ezt Jézus is naponta csinálta. És ez volt az, amiről bagatelizálnánk, hogy hát most mi a nagy dolog? Hát bemegyek a McDonald'sba, 10 vadidegenen emberre ülök le egy asztalhoz. Mi abban a közösség? Semmi. Igaz. Tökéletesen igaz, semmi. Mert amikor Jézus leült, ő a fiak kenyerét megtörte, hálát adott, minden egyes hálaadáskor ez a 12 tanítvány, nem tudom, Judást ezt hogy vette, nem tudom, de a 12 tanítvány egyre inkább kezdett lelkében megérteni azt, hogy nekik az asztal fölött a helyük. Nekik a fiak kenyere a részük. Nem a morzsa. Több okból is zsidók is, Krisztus kiválasztotta is, apostolok is, és lehetne sorolni a dolgokat, de ő nekik a fiak kenyere az övék. Az Istennek az áldása. Az, hogy Krisztus magával közösségbe hozta őket. Hogy aztán ez miben nyilvánul meg, az mellékes. De elkezdi őket Jézus újra és újra, meg kell tanítani Pétert, hogy Péter, légy szíves, ne kutya módjára legyél már itt. Hát Péter rögtön ment is ebbe a szituációba. Jézus beül a csónakjába, amíg nincs nagy dolog nem történik, aki Péterrel is viseli Jézus. De ahogy kifogja a nagy fogást, abban a pillanatban Péter megy le az asztal alá. Mert megtanulta, hogy ott a helye. Eredjél tőlem, én bűnös vagyok, és már is asztal alatt vagyok. És nekem nem való az asztal fölötti világ. Jézus meg azonnal fölemeli, és azt mondja, de gyere, emberhalásszá tesztek, tudlak használni téged. És egy csomó ilyen példa van, ahol az emberek
akik Krisztussal viszonyba jöttek, azonnal mennek a nekik a vallás által kijelölt helyre. Hogy én megyek a morzsa helyére, meg a kutyákkal, meg a koldusokkal, meg a bűnösökkel egy szintre, és így leszek, és Krisztus sokáig ezeket hagyja is ezeket így működni. Van, amikor egyből fölemeli az embereket, de van, amikor nem. De a lényeg az, hogy megtöri ezekkel a tanítványokkal. Tudjátok, valami olyan dolog történik, amit nekem is meg kéne érteni. Hogy az úrvacsora is ilyen tulajdonképpen. Ez az úrasztala. Most itt nem tudunk együtt lenni az apostolokkal, meg az úrral, de az úrasztala is, amikor Isten azt mondja, hogy ide figyelj, az úrasztala nem arra való, hogy a morzsát szedegesd össze. Az arra való, hogy ülj oda. Ülj köré. Neked részed van. Régen ugye körbeülték az úrasztalát, nem úgy, mint mi. Miért? Azért, hogy te ugyanúgy oda léphetsz. Ugyanolyan távolságban vagy tőle, mint én. Együtt ülünk, együtt vagyunk közösségben. Itt nem lehet különbség az, hogy valaki mérnök, van, aki meg egyszerű ember. Hogy itt valaki ennyit keres, a másik meg annyit. Hogy ez nő, ez meg férfi. Itt ez nem lehet különbség, mert minden és mindenekben Krisztus. És Krisztus erre kezdi fölépíteni a tanítványait. Mert oké, hogy odaadta egészségedre először neki. Nekik azt, hogy menjetek, gyógyítsatok. Ez oké. De hozzá kell építeni az embereknek a identitását. Nem lehet úgy szolgálni sokáig, hogy az emberem van egy olyan kenet, amihez semmi közöm. Nem lehet sokáig úgy halottakat támasztani, hogy közben nem tudom elfogadni, hogy én az Isten fia vagyok. Lehetetlen. Ha követni akarod az Urat, akkor az Úr is elkezdte fölépíteni ezeket a tanítványokat. Először még kimentek úgy, hogy csodákat tettek, rájuk szállt az Úr kenete, jöttek vissza lelkesen, de az Úr aztán mindig, amikor leült velük, tanította őket, hogy építse őket, hogy ők a fiak, ő nekik odaadta Isten ezt az áldást, és hogy amikor majd innen Tiruszról visszamegyünk erről a néhány napról, akkor egy olyan közösségből megyünk vissza, ahol Isten királyságáról hallottatok, ahol azt hallottátok, hogy jó élni, hogy van előre, hogy van győzelem, hogy van reménység, hogy nagyon szépen mondja Csia Lajos, hogy a reménység reformációja megelőzi a hit reformációját, hogy a reménységeteket fölépítem, hogy van Izraelnek tovább, hogy vannak terveim még, és hogy aztán ezt el tudjátok hinni, és aztán tudjátok menni szolgálni. Ez ott megy ezeken a megtöréseken, hálaadásokon, láthatatlanul, észrevételül, hogy ezek az emberek elkezdtek Isten fiaiként élni, gondolkodni magukról. Hogy nem a világ véleménye számít. Mondja azt, hogy közönséges írástudatlan ember vagy, analfabéta nem számít, profán ember. Ah, legyek, oké. Nem probléma, de együtt ültem az Úrral. De nem akárkivel voltam beszélgetésben. Nem vágyok a gazdagok asztalára. Hoz. Amen. És akkor jön ez a nő, és akkor megérti ezt a két világot. Megérti azt, hogy van asztal alatti világ, és van asztal fölötti világ. És azt mondja, oké, Uram, rendben, maradjak így. Ha ez olyan, mint a kasztrendszer, Indiában, tisztára olyan. Uram, ha arra rendelte, hogy kasztrendszerbe alul, leszek. De még ott is. Mint amit mond a tékozló fiú. Ha van kaszt, és most már én fiú nem lehetek, visszaminősítettek szolgává, még az is jobb. Még az is jobb. Mert az atyához közel vagyok. Hát persze az atya nem így gondolkodik. És ez az asszony is áldással ment el. Hiszen Jézus a végén, nyilván nem írja a Szentírás ezt a gondolatot, de nem tudom elképzelni, hogy ezekben a jelenetekben ezek az emberek úgy menjenek, kúszanak ki, mint a gazdag elől ez a szegény Lázár. Hogy ez a Lázár, a gazdag mindig kikúszó ment ki, hogy nehogy még véletlenül, emlékszem, amikor először ültem kocsiba gyerekként, hát még akkor kisebb voltam, mint most, és akkor nézek előre, és hát szinte nem látok semmit, ugye a motorháztetőt, is csak így nagy nehezen. Hát mondom, egy csomó minden el tud bújni előle, hát hogy lehet így vezetni? És el tud rejtőzni, és a szegény gazdag is valószínűleg már hozzá szocializálódott, vagy a szegény Lázár, hogy úgy kusszon ki a morzsák után, hogy a gazdag nehogy meglássa őt a motorháztető alatt, hogy ott van. De én nem látom, hogy az Úr így csinálta volna. Én úgy érzem, hogy itt ebben a mondatban is azt mondja, hogy eredj el, lányom, nagy a te hited, és legyen a beszédet szerint, én ebbe beleértem azt is, hogy gyere ki, hogy fölemeli. Nincs benne a Szentírásban, én mondom.
ezt a dolgot, de érzem benne. Mert ugyanezt érzem abban is, amikor egy bűnös nő odajön és Jézus lábainál megáll, szó szerint ugye letérdel, és a hajával kendve sírva, ott mossa Jézusnak a lábát. Őt is Jézus fölállítja. Vagy ott van a vérfolyásos asszony. Őt is azt mondja, állj ide a középre. Fölemeli. Isten föl akarja emelni a szemedet. A tekintetedet. Ahó. Látom, jól el vagytok, de figyeljetek ide, legyetek szívesek. Ez nagyon tiszteletlen, hogy most itt nevetgéltek. Köszönöm. Fel akarja emelni. Nektek is nagyon nagy szükségetek van arra, hogy magatokról egy Istentől való kép legyen. Isten fel akar emelni. És felemeli Jézus ezeket az embereket. És azt mondja, na, most életedben először nézd meg, milyen az, amikor a fiak együtt ülnek, beszélgetnek. Hogy itt nincs gond. Hogy itt nincs olyan dolog, ami kizáró lenne. Üljetek nyugodtan. Nézd meg, milyen az, amikor a fiak. A gazdag ezt nem engedte meg, engedd el, nem számít. De nézd meg, ilyen az, amikor a fiak együtt ülnek, nevetnek, örülnek egymásnak. Nem a félelem dominál. Nem az, hogy ki vagyok. Együtt ülünk, beszélgetünk, lehet kérdezni, lehet hülyeségeket mondani. És egy új világ nyílik meg ennek az asszonynak. Ilyen is van. Lehet Isten jó. Hogy ilyen a fiak, innen hullik a kenyér, vagy a morzsa. Ilyen jó Istennel lenni. És fölemeli Jézus ezeket az embereket. És Péter is, hát eddig mindig azt tapasztalta, a bűnös, oda ment a vallási előjárókhoz, puff, jött egy nyakleves, Schaller. De jön egy mester, akiről tényleg azt gondolja, hogy ez szent ember. Erre azt mondja, hogy gyere Péter, állj föl, ne izélj már itt nekem, gyere, menjünk, csináljuk a dolgokat. De hát mester, hát bűnös vagyok, hagyjad már, menjünk már. Oké, le van tudva, menjünk, csináljuk. És ezek az emberek kezdenek fölépülni. És Jézus is fölemeli ezt a szíro-föníciai asszonyt, egy görög származású asszony, gondoltok mögé bármit, a görög kultúra minden csinyát, binyát, el kell menni egy görög múzeumban, meg kell nézni, milyen egy görög kultúra. Ez az asszony így élt. Jézus fölemeli, és azt mondja, nézd meg, milyen az, amikor a fiak együtt vannak. Becsülettel, tisztességgel, látással, reménységgel, egészséges lélekkel. Igaz, hull a fáradt az összes, lehet, az egyik itt aludta a sarokban, jól lakott, minden, simán. Ezek emberek voltak. Lehet, hogy mit tudom én, valamelyik ott el volt dőlve a másik sarokban, aludtak, ezek még ébren voltak, még beszélgettek, és a többi. És mondja Jézus ennek az asszonynak, gyere, nézd meg, milyen az, amikor félelem nélkül élhetsz, amikor a fiak kenyerét eszed, és nem a koldus kenyeret, és nem a kutyának szóló kenyeret. És az asszony szétnéz, és egy új világ nyílik meg. Lehet így élni? Lehet. Ez a fiak kenyere. Amit mi most itt teszünk, ami itt most történik, ebből majd. Elmegyünk, imádkozunk betegekért, meggyógyul, elmegyünk, hirdetjük az evangéliumot, elmondjuk az embereknek hitelesen, hogy az Isten szeret téged, és hogy a szegényeknek jó hírt üzenünk. Azért, mert ezen a helyen mi is megtapasztaltuk, hogy az az Isten, akit Krisztus itt képvisel közöttünk, egy jó Isten, jó vele lenni. Nem azon gondolkodunk, hogy hogy lehetne innen lelépni. Hú, minek jöttem én ide, menjünk már innen, ez egész egy nagy börtön. Ezek élvezték, hogy együtt voltak, mert a fiak élvezik. Az a baj, hogy megszoktuk a morzsát. Várjuk azt, hogy valami helyről, valami, bár bocsánat, mindig ezen lovagolok, de valami mozgalomból, valami videó, vagy ilyen dolgokból hújjon valami. És hújjon is. Oké, hújjon. Én felszoktam szedni a morzsát. Tehát leesik a ropi, a patogatott kukorica, én föleszem a földről. Tényleg. Megeszem, nem zavar, különösebben. 3 másodperces szabályban amúgy se hiszek. Mondtam, hogy szerintem a 3 napos szabályon is túl volt. Természetesen vannak dolgok, amiket 3 nap után már nem fogyasztunk el. De azért úgy vagyok vele, hogy másnap még ha megeszem, nem érdekel. Nem az fertőztet meg, ami a szájomba megy. Megeszem. Tehát én megeszem. De szeretnék fiúként élni. Nem ott van a helyetek az asztal alatt. Ámen. Titeket Isten magam elé ültetett. Beszélgessünk. Oszd meg. Mondd el. Oszd meg a kételjeidet, a problémáidat. Vesd föl. Nem foglak ledarálni. Nem az lesz, hogy na, Péter, 3 nap asztal alá. Ezt tudd meg a helyedet. Legyél újra kutya. Hanem újra és újra Jézus
Ugye ezt minden nap csinálták. Megtörték ezt a kenyeret, és Jézus ebből soha nem vitte ki őket. Soha nem volt büntetés. Nem volt olyan, mint Mózes idejében. Na, nem tudom, egy hétig ilyen szó után ugye kizavarták, kizavartak ki? Mit? Hát Áront meg Miriamot. A táboron kívül tisztátalan. Jézus soha nem tette ezt. Soha. Akivel megtölte a kenyeret, a fiak kenyerét, az ott is maradt. És az az üzenetem ma számotokra, hogy ahogy Jézusék ott úgy elvannak, és nem tudom, hogy nevetgéltek-e, én szerintem igen. Mert ugye János az a megírva, hogy Boris szember, meg hogy siralmas dalt énekel, Jézuson meg az a megírva, hogy vidám dalt énekel. Tehát szerintem ők tök jó kedvűek voltak, szerintem még el is viccelődtek a dolgokon. Hát én nem tudom. Szóval én úgy gondolom, hogy egy semmilyen vallásos ilyen nem. Biztos Jézusnak ezek a mozdulatai, meg az Isten fiúsággal, meg az élet szabadsággal feloldott a Péterékben ezeket a vallási megfelelő kényszereket, és felszabadította őket arra, hogy ők Isten fiaként, mégse nagy képűként, hanem alázatosan, mindig megemlékezve, hogy az asztal alatt is rengetegen vannak még ebben a világban. Hogy de azt a bátorságot, azt úgy magukhoz öleljék, hogy én fiú vagyok, enyém a kenyér, mindig törhetek. Oda mehetek Istenhez. Oké, Uram, én most megtöröm. Mert már megint egy picit úgy magam alatt vagyok. És azt érzem, hogy én nekem ott a helyem. És újra és újra ezzel a megtöréssel fölépít az Isten. És enyém a szabadulás, enyém a gyógyulás, enyém az, hogy van tovább, enyém a reménység megújulásának a képessége, enyém a hit megújulásának a képessége. Dicsőség Istennek. Az Úr az én ügyemet lerendezte, amikor elhívott. Oda ültetett, maradj itt, kész. Aztán az emberek fejbe ott bólintja le az asztalt. Amen. Úgyhogy, és sajnos ma is sokan ezt a morzsákat keresgélik. És azt hiszem, hogy ez nem jó, mert meg kell tanulni, áttörni ezeket a falakat, és ebbe az új világba úgy beleszippantani. Azon megírva ugye, hogy a Szentlélek velünk együtt, a mi szellemünk együtt kiáltja. Abba. Hogy szabad vagyok. Én nem foglalkozok a bűneimmel. Megtanultam, nem foglalkozok vele. Már nem olyan értelemben, hogy vétkezek, aztán csinálom tovább, de nem ez határozza meg az életemet. Nem fogok az asztal alá bukni azért, mert vétkeztem. Attól én még az fiak kenyerét ehetem. Attól én még Jézussal együtt ülök a házamban. Biztonságban vagyok, mert a Mester újra és újra magához visz Tiruszba, aztán kiküld a terepre, de ott van. Az életemben. Gyertek ki az asztal alól. Nyíljon meg ez a világ számotokra, hogy nem attól mindig mástól függni, hogy valaki az asztal fölüli világból dobjon már valami csontot. Hanem gyere, ülj föl. Higgyél. Törd át. Falakat. Imádkozz. Kérd Istent. Nem lesz belőle csodatevő várhatóan, meg űrhajós sem. Meg marsrautazó sem. Ez már sok minden elment. De nem kell legyen. Legyen téd a fia kenyere az, hogy fiú vagy. És erre hadd bátorítsalak benneteket, hogy ezeknek az eseményeknek igenis jelentősége van. Hogy együtt lenni Jézus Krisztussal. Hadd olvassak egy igét, aztán ezzel befejezem. Ez az Efézusiakhoz írt levélben van megírva. Az első rész 20. verszakában azt olvassuk. 5.19. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Halleluja. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette a mennyekben. Amen. Hát ugye a Szentírás világos a különbséget tesz, hogy van Istennek egy olyan világa, ami az asztal alatti világ. Na most van kis macskánk, ő az asztal alatti világ része. Néha a lábam zsámolja, mert rálépek. És a Biblia beszél arról, hogy van Isten lábának zsámolja. Kik ők? Nem macskák, akkor kívül. Az Úr ellenségei. Azt mondja, míg nem lábad alá vetem minden ellenségedet. De a fiú helye. Ültette a maga jobbjára a mennyben. A fiú helye. Az asztal fölött. Ámen.
A zsámoly az ott van. Maradj is ott. Ellenség. Ez az én zsámolyom. Asztal alatt. Téged oda szántalak. De a fiúnak a helye nem Isten lába alatt van. A fiú sose lesz az atya lába zsámolya, hanem az atya jobbján ül. Az asztalnál. És az Efézus levél ugyanezt mondja, és ma egyébként én úgy látom, hogy totális sátáni tudatzavarás van. Most is megy a Pride Budapesten. Elég gusztustalannak tartom, mert ha erre van ingerük, akkor csinálják. De hát én sem megyek minden hétvégén tüntetni a feleségemmel a hetero szabadságért. Amúgy, aki akar látni ilyen világot, San Franciscóban van egy egész külön rész. Én voltam arra, nem ott, arra. Nem, de bent voltunk, igaz. Mondom Zorinak, mondom, mindenfele zászló van. Igen, szivárványos zászló, mondja, hogy itt inkább nem állunk meg. Igaz, a kínai részt néztük meg kívülről. Oké, azt akarom mondani csak, hogy Jézus az atya jobbján. És az Efézus 2 azt mondja, egy részsel később, 5. rész, verszak, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt föltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban. Ámen. Hol a helyem? Mennyeiek világában. Hol van Krisztus? Az atya jobbján. Hol az én helyem? A fiak helyén. Az atya jobbján. Nem élünk vele. Hagyjuk széthullani a dolgainkat. És várjuk a morzsát. És még tényleg az is elég. De neked és nekem ott a helyem az, hogy ülök az atya jobbján. Ámen. Fiú vagyok. Nem azt mondom, hogy éljek a jogommal Istennel szemben. Mert ez nem helyes. Hanem éljek a fiúsággal ezen a földön. És adja meg Isten, hogy ezt megértsétek. Nem az asztal alatt a helyünk. Ámen. És akkor az utolsó után, ige, amit tényleg felolvasok, mert a következő oldalon volt a jegyzetemben, de ez nagyon szíven ütött ez az ige. Pál mondja a 2. Korintusban, azt mondja, mint szomorkodók, de mégis örvendezők, és nézd meg a fiakat, hogy gondolkodnak. Mint szegények, de sokakat gazdagítók. Mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Ámen. Úgy ülök a fiak asztalánál, nem azt mondja az Úr, hogy a gazdagok jöhetnek ide, meg akik mindent tudnak, hanem ez a fiúság jussa. Ott ülök szegényként, mégis gazdagítok sokakat. Mégis áldás jön belőlem. Az emberek élvezik ezt a dolgot. Azt mondja, nincs semmiük, de mégis minden az enyém. Mert a fiaknak ez a jussa, ez az öröksége. Isten áldjon benneteket, imádkozzunk. A 4. szoktuk tartani magság az alkalmat a kinti helynek nehézségében.

kedves gyülekezetet. Istennek kegyelem, hogy itt lehetek és bizonságot tehetek róla. Ezelőtt voltam itt a gyülekezetben, mikor az ébredés és evangelizációs hét volt. Akkor itt ültem, ahol most. Akkor a férfik arról szolgáltunk, és Isten akkor is próbált engemet megszólítani. Hívő gyermeke vagyok, már régebben bekeresztelkedtem, de úgy ellaposodtam mondva, hogy úgy gondoltam, hogy hát nem vagyok én olyan rossz ember. És voltak olyan meglátásaim, hogy hát nem járok rossz helyekre, nem csinálok rossz dolgokat, és én akkor elég jó vagyok. De aztán, mikor itt voltam, és láttam, hogy volt a felhívás, hogy jöjjenek a testvérek, kik, akik elfogadták az Urat, és hogy akik megújultak, én csak ott ültem, hallgattam, gondoltam magamban, hát igen, ki kellene menni, de azért az ördög úgy szólt, hát nem vagy te olyan rossz, nem vagy te olyan rossz. És akkor láttam, hogy jönnek a testvérek kifele, és hozzák a Sántát, a Bénát, úgy a szívem úgy összetört. Aztán vége volt az evangelizációs estnek, és hazamentünk. Úgy bántott engemet, hogy hát én nem jöttem ide ki. És tehát múlt az idő, még egyszer, karácsony előtt 2 héttel elmentünk az erdőre édesapámmal, mert én Kovácsiból származom, és elmentünk az erdőre fáért. És vágtuk a fát, hát én voltam, aki vágta a druzsvával, és még volt ott egy fa, hogy megyek és kivágom azt is. És ahogy elindultam felé, megbotlottam egy gajba, és a gazval volt terítve a föld, hát nem olyan nagy gazzal, de nem látszott semmi. És megbotlottam, és mondom, letérdelek, hogy nehogy összevágjam magam a druzsvával. És nyugodtan letérdeltem, és azon vettem észre magam, hogy valami a térdembe belement. Hát egy üveg volt. A térdem alatt 2-3 centivel lejjebb elvágtam, és elvágta az összes szalagot a lábomba, amelyikkel tudtam addig emelni a lábomat. És akkor megpróbáltam felállni, de nem sikerült. És akkor benyúltam a gazba, úgy éreztem, hogy ott van valami. És akkor kihúztam az üveget, szóltam apumnak, hogy menjünk, mert nagy baj van. Mi a baj? Menjünk, mert nagy baj van. És akkor elindultunk hazafelé, mint néztem a lábamat, hogy nagyon vérzik, hogy elvérzek, nem vérzek. Én úgy láttam, hogy nem nagyon véreztem. És bekerültem az urgencára, mert mikor hazaértünk, akkor megnéztem, hogy milyen a seb, hát durvának nézett ki, de annyira nem vérzett. És akkor behoztak, és mindjárt bevittek oda, jött a doktor, megnézett, és azt mondja, hát nem veszélyes. Mikor mentünk befel a mentőbe, és azt mondták, nem veszélyes, összevarnak és engednek haza. És ahogy ottan voltam, hát mondom, ez nem lehet, hogy ne legyen veszélyes, hát nem tudom emelni a lábom. És mondom a doktornak, hogy itt valami más is van. Jó, azt mondja, adok injekciót. Adott injekciót a térdemben, mondta, meg fog tagadni a térdem, és akkor az ujjával alá nyúlt a sebnek. Nem éreztem. Éreztem, hogy ott motoszkál, de nem fájt. És egyszer csak elpattant egy ér. És van 2 méter magason priccolt a vérem, de nagyon. Hát én akkor se nem ijedtem meg, mert nem voltam az az éjedős fajta. És gyorsan elfogták, elsütötték, és még akkor is még össze akartak varni. És mondtam, hogy nem lehet, nem engedtem. És akkor lehívták a gárdás orvost, aki volt, és megnézett, és mondta, hogy meg kell filmezni. Meg is filmeztek, de a filmen nem mutatott semmit a film, csak a csontot, a csontnak nem volt semmi baja. És mondta, hogy meg kell műteni. És mondtam, hogy jó, hát akkor megműtenek. És másnapra került a műtés, és vártam, hogy mikor, és egyszer szóltak, hogy major, te jössz. Hát én voltam az első, pedig azt mondták, hogy majd
vagy nem tudják mikor. És bekerültem a műtőasztalra, és elkezdtek műteni. És hát én úgy gondoltam, hogy az a kis vágás, hát egy fél óra, óra alatt megműtenek. De nem így történt, hanem 4,5 óra hosszán keresztül voltam a műtőasztalon, el voltam zsibbasztva, nem éreztem semmit, csak volt bennem egy pánik, hogy hát miért még mindig, és mindig kérdeztem, hogy van még. És van ottan egy asszisztensnő, aki a gyülekezetünkből, az egyes számúból van ott, Tenzi, Mihály Tenzinek hívják, és ő eljött oda hozzám, meglátogatott, tudta, hogy fognak műteni, és egész oda beengedték őtet a műtőasztalra mellé. És oda jött hozzám, és mondja, hát elég nagy sebed van neked. Én úgy ráhagytam, hogy igen. Hát ha neked nagy, akkor nagy. De hát én nem láttam akkor. És mondom, sok van még? Azt mondja, hát igen, még van. Legyél nyugodt, még van. Majd kérem később megint, sok van még? Még van. Jön a másik megint. Hát azt mondja, hát elég nagy sebet ejtettem én magamon. Jó. Na és akkor megműtöttek, és felvittek a szobába. De éjszaka is, meg mikor már felvittek, még a zsibasztó tartott, addig nem éreztem a fájdalmat, de aztán szörnyű fájdalmam volt. Olyan fájdalmam volt, hogy olyan soha életembe, meg amíg úgy tartson, és voltunk akkor, vagy 4-en, akit operáltak, de senkinek nem volt olyan fájdalma, mint nekem, és mind ott tűnődtem, hogy hát miért van ez, hogy csak nekem fáj, a többieknek nem fáj, tudnak pihenni, aludni, én nem. Én már másztam az ablakba is, már úgy, ahogy tudtam. Nem leltem a helyemet. És akkor eljött a reggel, meg éjszaka is jött az asszisztensnő, adott zsibasztókat, adott gyógyszereket, és mondta, na majd ez, de semmi. Egy se nem használt. És akkor reggel jöttek vizitre, és mondom a doktor úrnak, hogy nekem nagyon fáj a lábam. Na, úgy érzem, hogy szét hasad. És akkor azt mondja, megmondtam is, én is, hogy nagyon nyomja ottan, ahol megoperáltak, és akkor azt mondta, hogy vágják ki a gipszet. És mikor kivágták, rögtön felére csökkent a fájdalmam, de aztán még csak fájt. És úgy mind eltűnőt töprengtem, hogy hát, hogy mennyire fáj, hát ez nekem, hát mikor fog ez meggyógyulni? És akkor majd meggyógyult úgy, ahogy, hogy hazaengednek, és akkor mondták, hogy baj van, nem jöhetek haza, mert nem jó a vércsoportom. Nem a csoportom, hanem a teszt. A fehér vérsejtemnek a száma nagyon megnőtt. Én akkor is úgy nem voltam vele annyira tisztába, hogy mi ez, mit jelent. Hát gondoltam, adnak gyógyszert, és akkor jövök haza. De közben a doktor úr hazaengedett, és akkor mondta, hogy csináltassunk még ilyen laborvizsgálatot. És hazajöttünk, mindjárt csináltattunk is, és kiderült, hogy leukémiás vagyok. És akkor én még akkor nem is fogtam annyira fel, hanem majd aztán, hogy hallottam így többeket, egy ismerősömnek is az édesapja az volt, a tavaly őszön, és bekerült a kórházba, és másfél hónap alatt meghalt. És akkor úgy én is eltöprengtem, hogy akkor nekem sincs mások hátra. És imádkoztunk feleségemmel, sírtunk, és akkor mind gondolkodtam, hogy miért van ez. Aztán megvilágosult előttem, hogy ha ez a baleset nem történt volna meg, akkor én nem tudom meg ezt a dolgot. És aztán kiderült, hogy szerencsém is van egy kicsit, nagyon, mert nem olyan nagy, tehát első fázisban vagyok, és még kezelhető is. De testvérek, nagyon sokat gondoltam rá, nagyon el voltam kenődve, és akkor olyan jó érzés volt, mikor
Nem tudtam menni imaházba, mert gízbe voltam 6 hétig, aztán 6 hétig hámba, és néztem a laptopon a gyülekezetbe a szolgálatokat. És olyan jó érzés volt, mikor a testvérek mondták, hogy imádkozzunk a testvérért. Hogy gyógyuljon meg, és Isten erősítse meg. A testvérek, nem gondoltam Esztert, hogy ez ilyen,

Nem éreztem én anyát, ó, de hát jó. Majd én megyek. És leszálltam, és akkor, hogy ott is leszálltam, el akartam indulni. És úgy elkezdett velem forogni minden. És akkor felnéztem, néztem felfele, vettem nagy lélegzeteket, és akkor egy kicsit úgy jobban lettem. És akkor is Isten ott volt velem. Isten ott volt velem a balesetemkor is, mert hogyha ez az ér ott vágódik el, ahol megtörtént a baleset, akkor én már ezóta lehet, hogy nem vagyok itt. Nem tudok bizonságot tenni. Nem tudom elmondani, hogy mi történt velem. Nagyon sokszor úgy voltam vele, hogy na, meg vagyok térve, jó ember vagyok, és mind néztem, hogy a másik testvérem milyen. Hát az se külön, mint én. És akkor most Isten megmutatta nekem, hogy ne nézzem azt, hogy a testvérem hogy milyen, miket csinál, hogy csinálja, hanem arra törekedjek, hogy én ne olyan legyek, ha olyat látok. És Istennek kegyelméből most itt lehetek. És nagyon szépen köszönöm a testvéreknek, hogy imádkoztak értem, meg imádkoznak. Nagyon jó volt megtapasztalni azt is, hogy jött több telefon, hogy a Rogérus imaházban hallottuk, hogy mi történt veled, és imádkoztunk érted. Ez nagyon jó megtapasztalás volt, hogy így összetartunk mi hívők. Mostan a héten is volt egy megtapasztalásom. Egy barátommal beszélgettünk, és oda jött egy másik illető. Addig nem ismertem, hallottam róla, egy nagy ember, tehát nagyon jó módú ember volt, meg az is. És ott beszélgettünk, és felhozódó szóval látta, hogy mi van a lábommal. És akkor elmondtuk, hogy mi történt, hogy vagyok, és rögtön, hogy kértem volna, rögtön fogta a telefonját, és rögtön a doktor ismerőseinek telefonált. És kérdezte tőle, hogy mit lehet csinálni. És az egyik doktor, az első, akivel beszélt, az azt kérdezte tőle, hogy néz ki ez az ember? Le van törve? Maga alatt van? És akkor ő mondta, hogy nem, nincs. Boldognak látom. És akkor azt mondta a telefonban, egy román testvér volt, hogy akkor ez egy félgyógyulás. Testvérek, nekem nem szabad elhagyja magamat, nem is hagyom el, mert mikor otthon voltam még gipszesen, éjszakákon át nem tudtam aludni, és akkor ugye láttam a gyermekeimet, két családom van, egy kisfiú, kislány. És nagyon, nagyon nehéz volt arra gondolni, hogy meg fogok halni, és nem lesz ki felneve. Testvérek, akiknek van gyereke, azok tudják, hogy a szülői szív szakad meg, mikor a gyerek beteg. Vagy ha ilyen történik, de hála legyen Istennek, hogy ő nekem megmutatta, hogy igen, Isten meg fogsz gyógyulni. És olvastam a Bibliát. Azelőtt nem olvastam annyit a Bibliát, megmondom úgy, hogy van, mert hazamentem, fáradt voltam, ahogy ledettem a fejem, rögtön aludtam. De azóta olvasom a Bibliát, reggel is, este is, még hét, még napközben is, mikor úgy van időm. És rájöttem, hogy Isten azért adta nekem ezt a nagy próbát, mert látta, hogy én makacsva ember vagyok. El voltam szállva magammal. De Istennek háló, hogy megmutatta ezeket nekem. És ahogy olvasgattam a Bibliát, egyszer egy igeverset úgy felfigyeltem rá, hogy ez minthogyha nekem is szólna, úgy jobban mondva, és ezt fel szeretném olvasni. Ez az Ézsaiás 41. részéből a 10. vers. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Olyan jó érzés volt ezt úgy magamévá tudni, hogy engemet Isten meg fog segíteni.

hogy aztán úgy rájöttem, hogy ha Isten nem akart volna nekem segíteni, akkor hagyta volna, hogy elveszek. Akkor nem törődött volna velem, mert ez így van, hallottam azt, hogy Isten a hívőket szereti, de próbára is szereti őket tenni, hogy újuljanak meg, hogy legyen az ő lelkük tiszta, és hogy tudják őtet dicsőíteni úgy, ahogy kell. És ne azt nézem én, hogyha ott vagyok a padban, hogy a testvér mit csinál, vagy hogy csinálja, hanem hogy én. És mikor otthon voltam, akkor több ilyen bizonyságtételt hallottam, innen a Rogérus imaházból is néztem az interneten, és egyszer itt volt egy testvér, és azt a prédikálta, és mondta, hogy testvérek, először mi kell megtisztuljunk? Mert ha mi nem vagyunk tiszták, akik még nem ismerik az Urat, azok azt mondják, hogy hát milyen a testvér, hogy néz ki a testvér, miket csinál a testvér? És akkor úgy eldöntöttem én is, hogy nekem is meg kell tisztuljak, a régit el kell, hogy felejtsem, és legyek Istennek követője. Még van egy másik igevers is, az is az Ézsaiásból van, Ézsaiás 43. részéből a második vers. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Olyan jó eszed tudni, hogy én is, hogyha ilyen helyeken járok, az én Istenem akkor is velem van. És köszönöm azt, hogy megadta Isten nekem ezt a kegyelmet, hogy itt lehetek, és még adott időt, és hiszem, hogy meg fogok gyógyulni. Olyan jó érzés ezt tudni, és most is mindig, mikor megyek a kocsival is, sokszor imádkozok. Addig nem imádkoztam. Csak mentem, siettem, mert dolgom volt, de most megyek a kocsival, és egyszerűen úgy egy gondolat eszembe jut, hogy Isten mit végzett velem, meg mit végzett rajtam, és akkor úgy tudok imádkozni. És mondom az imát, és tudom, hogy Isten meghallgat. Még van egy másik igevers, ami megvan írva a Jakab apostolba, az 5. részből, a 15. vers. A hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és ha bűnt követett is el, megbocsájtatik néki. Olyan jó ezt tudni, hogy ez nekünk is szól, bármelyikünknek. Kérem a testvéreket, akik itt vannak, akik az Úré már, de egy kicsit ellankadtak, azok elevenedjenek fel, és változzanak meg. És kérem azokat is, akik még nem az Úré, de itt vannak, hogy gondolkodjanak el az én történetemen. Mert lehet, hogy ők is így járnak, valamilyen módon, az jó. Azt tudom mondani, hogy az jó. Mert aztán elfogadják az Urat, beköltözik a szívükbe, szívébe, és boldog lesz. De hogyha teszem fel, meghalunk, vagy innen kimegyünk, egy baleset fog bekövetkezni, akkor már nem lesz többet alkalom, hogy Istent válasszuk. Nekem is volt több olyan megtapasztalásom kocsikkal is, hogy mentem, vezettem, és akkor azt hittem, hogy én vagyok az ügyes, mert kikerültem a balesetet. De így visszagondolva nem én voltam az ügyes, hanem Isten megőrizett. Isten velem volt. Volt olyan alkalom, hogy mentem fel a dombon, Biharnál, és egyszer csak egy sötétség vettem észre egy sötétséget. Hát igen, én is a telefont nyomkodtam, de azért én még jól mentem, és egy kocsi előttem bevágódott az árokba. És akkor még gondoltam, hogy ezt jó volna megdorgálni. De jött egy hang, hogy hagyjad, van annak elég baja. És mentem tovább. Majd hallottam, hogy baleset történt, hát igen, én tudtam róla. Azt is mondták, hogy még 3 autó összement. Mondom, hogy? Hát én voltam az első. És akkor beszéltem az illetővel, mert tudtam, hogy ki volt, mondták a nevét, ismertem. És hogy történt? És azt mondta, haja, ne mondjon semmit. Nem tudok semmit. Csak megtörtént. És most így visszagondolva, milyen jó, hogy nem én velem történt. Isten megőrizett akkor is. Isten mindig velünk van.
És örülök annak, hogy elmondhatom én is, mint az énekköltőnek szava mondja, hogy az egyik énekben a refrén így szól a karja. Boldog, boldog vagyok, újjászült Jézusom. Mindenkinek elmondom, Jézusom megváltott. A szívem már újjong nagyon. Amen. Amen.

Isten az ő népének erőt ad ezekben a napokban. 84. Zsoltárból szeretnék egy bátorító kijelentést átadni. Boldog, aki tőled kapja erejét, akinek ösvényei vannak a szívében. Milyen boldogok, akik mindig a közeledben laknak, Isten. Egész nap téged dicsérnek. Hiszem, hogy Isten jelenlétében, ami mindenható Istenünk erőt ad arra, hogy áttörést adjon az ő népének ezekben a napokban, hogy megláthassuk mindazt, amit Isten elkészített az ő népe számára. És hiszem, hogy Isten, ami Istenünk, asztal terét ezekben a napokban. És azt akarja, hogy az ő népe erőt vegyen. Kezünkbe vegyük a kardot, kezünkbe vegyük az eszközöket, amelyek által birtokba tudjuk venni mindazt, amit Isten akar számunkra adni, amit már megadott, és amit már megírt a beszédében. Ennél több és ennél erőteljesebb dolog nincs. Nincsen, hogy az ő jelenlétében legyünk, várakozva ő rá, átvéve azt a kijelentést, ami tőle származik. És hiszem ebből a jelenlétből, ebből a közösségből, amelyen keresztül Istennel kapcsolatban, közösségben vagyunk, kapunk egy mennyei erőt, és megfutamítjuk az ellenség táborát. Isten népe, ne felejtsd el, hogy van egy erőteljes, és hogy nem vagy egyedül. Nem vagyunk egyedül. Van egy erőteljes Istenünk, aki megerősít bennünk. És azt mondja, hogy mi boldogok, akik mindig a közeledben laknak, tehát akik mindig Isten jelenlétében vannak, kapnak egy különleges erőt. És Isten meglátogatja őket. És felruházza őket, hogy tovább menjenek. És kapjanak erőt a hétköznapokban, és szembenézzenek minden teherrel, minden nehéz helyzettel, minden problémával. Azt mondja, boldog, aki tőled kapja erejét. Hát kitől szeretnénk erőt kapni? Csak nem az örökkévaló Istenünktől. Igen, ő tőle, az ő Jesuáján keresztül, akinek ösvényeit vannak a szívében, aki foglalkozik Istennek a gondolataival, annak az életében Isten útjai megvalósulnak. És végigmegyünk azon az egyenes úton, amelyet Isten elkészített, ami számunkra. És tovább bátorít bennünket itt a 84. Zsoltár, azt mondja, ha könnyek völgyén mennek is át, a források völgyévé változtatják. Nagyon sokak életében könnyek vannak. Könnyek. De van egy hatalmas Istenünk, aki letöröl minden könnyet, és megvigasztal. Ha könnyek völgyén mennek is át, források völgyévé változtatják, bemegyünk, de nem egyedül, a próbán, megpróbáltatásban, kísértésben, a nehézségben, a terhekkel együtt, ezeket a terheket átadjuk neki. És a források völgyévé változtatja Isten számunkra ezeket a megpróbáltatásokat, ezeket a terheket, hogy megragadjuk mindazt, amit ő készített a számunkra. Ezért hiszem, hogy Isten az ő népének ébredést szánt. Testvérek, emeljük fel a fejünket, és emeljük fel a mi tekintetünket arra, aki a leghatalmasabb, aki a legdicsőségesebb, akinél nincs nagyobb. Sokszor gondoltad, hogy Isten talán valaki, szerintem Isten a legnagyobb. És most is melletted áll, és most is az ő népe mellett áll, azért, hogy megmutassa és demonstrálja az ő erejét és a hatalmát, és az ő népe megláthassa azt, hogy van egy erőteljes Isten a te oldaladon. És meg fogod látni azt, hogy a gonosz és az ő ereje egyre inkább elkezd eltörpülni, annyira, hogy már nem is fogod látni. Az ő világosságában, az ő dicsősége, az ő ereje körbevesz téged azért, hogy betöltsön téged, mert elhívott téged, Isten népe elhívott téged
győzelemre. Ő a győzelem útján vezeti az ő népét. A győzelem útján, ahol erősek járnak, ahol az ő kezéből jön ki az erő. Ő általa jön ki a mennyei erő, a bátorítás, a buzdítás. Ezért emeljük fel a mi tekintetünket, mert Isten nagyobb dolgokat tervezett az életünkbe, mint ahogy mi azt elképzeltük. És lássuk meg azt, hogy Isten erősségeket helyezett mellénk. Az ő beszéde itt van, az angyalok itt vannak, az ő segítsége itt van, az ő jelenléte itt van, az ő dicsősége itt van, hogy cselekedhessen rajtunk keresztül és általunk. Ezért ne erőlködj emberi erővel, hanem add át neki a terheidet, add át a gondjaidat, add át önmagadat neki, és engedd, hogy benned ő erősödjön, hogy benned ő lüktessen, és vegye át az uralmat. Istené legyen minden dicsőség. Erősödjünk meg, testvérek, az ő jelenlétében.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Én Bertalan Dávid Attila vagyok, 12 éves. Mivel nem tudok beszélni, ezért a bizonyságtevésemet egy testvérem tolmácsolásában fogják hallani. A számítógép segítségével tudok kommunikálni, ezért a bizonyságomat is így írtam le. Felemás igás családba születtem. Anya hívő, apa nem. Van egy testvérem, aki 20 éves. Mivel mozgássérültnek születtem, haragudtam Istenre, hogy miért vagyok mozgássérült, és hogy beszélni sem tudok. De édesanyám megmagyarázta, hogy én így vagyok fontos és értékes Istennek és családomnak, ahogy vagyok. Azt mondta, Isten nem szokott tévedni, engem így tervezett, és ezzel is célja van. Tudom, hogy Isten engem nagyon szeret, és fontos vagyok a számára, és mindig velem és mellettem lesz. De legyek engedelmes, szeressem Istent nagyon, és a választ kérdésemre, majd amikor az atyánál leszek, megkapom. Addig meg ne foglalkozzam ezzel a kérdéssel, hogy miért születtem mozgássérültnek, hanem inkább azzal foglalkozzam, hogy az Úrban legyek, és néki éljek, mert ez a föld nem maradandó városunk, és drága véren vétettem meg, az Úr Jézus drága szent vérén. Ezen sokat gondolkodtam, és végül arra a következtetésre jutottam, hogyha nem lennék mozgássérült, akkor talán nem is lennék ma itt Isten gyermeke. Jártam a gyülekezetbe anyával, és 2009 májusában tértem meg ebben a gyülekezetben, és elfogadtam az Urat, mint személyes megváltómat. Egy evangelizációs este volt, Simon József testvér kérdezte, hogy ki szeretné elfogadni az Úr Jézust, úgy, mint személyes megváltóját. Én felemeltem a kezemet, anya viszont visszahúzta, mert azt mondta, hogy még kicsi vagyok, és a gyülekezet nem ismeri az én kapcsolatomat az Úrral. Mondtam neki, hogy az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Akkor anya azt válaszolta, hogy Dávidka, én mától kezdve egy dologba nem fogok beleszólni, de támogatni mindig foglak. Jártam továbbá ima csoportokba, ima és böjt napokra, és sok más ilyen fajta alkalmakra, ahol sokat tanulhattam. Hálás vagyok Istennek, hogy ezt kimunkálta bennem, és hogy új életet adott nekem. Azt kívánom, mindenki ismerje meg az Urat, főként apa és Sanyika is. És ha a testvérek is beleegyeznek, akkor szeretnék bekeresztelkedni, hogy ezáltal is teljesítsem az Úr Jézusnak parancsolatát. Köszönöm szépen, Dávidka.
1: Smájer, ajtók, lehetőségek. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Jelenések 3:7. Időnként Isten úgy szól, hogy kinyit, vagy becsuk egy ajtót a terveink előtt. Pál és Szilás megpróbált Bithiniába menni, hogy hirdessék az evangéliumot és szolgáljanak az ottani embereknek, de a Szent Szellem nem engedte őket. Abcsel 16:6-7. Nem tudjuk pontosan, hogy történt mindez. Lehet, hogy egyszerűen elvesztették a békességüket Bithiniával kapcsolatban. Én úgy érzékelem, hogy valóban próbáltak eljutni abba a tartományba, és Isten valahogy megakadályozta ezt. Dévvel tapasztalatból tudjuk, hogy Isten képes megnyitni a lehetőségek ajtaját, melyet senki nem tud bezárni, és be is tudja zárni úgy, hogy az ember nem nyithatja ki. Imádkozom, hogy Isten csak azokat az ajtókat nyissa ki előttem, amiken azt akarja, hogy átmenjek. Talán őszintén azt gondolom valamiről, hogy az a helyes, mikor valójában nem az. ezért Istentől függök, hogy zárja be azt az ajtót, amin ha bemegyek, hibát követek el. Éveket töltöttem azzal életem során, hogy megpróbáljam erőltetni azokat a dolgokat, amiket akartam. Ez csak frusztrációt és csalódást eredményezett. Sokkal békésebb és élvezetesebb, ha megteszem, ami az én részem, és egyszerűen bízom Istenben, hogy ő megnyitja majd azokat az ajtókat, amelyek egyeznek a terveivel, és szorosan bezárja azokat, amelyek nem. Isten szeret téged, és biztos lehetsz benne, megfelelő időben ki fogja nyitni előtted a megfelelő ajtót. Isten szava ma hozzád, ne próbálj semmit kierőltetni magadnak. Bíz Istenbe, hogy kinyitja a megfelelő ajtókat előtted, és bezárja azokat, amelyek nem megfelelőek számodra. Amen.
2: Ilyen idegesítő ez a kérdés, pláne ha nem érzek semmit, de az, hogy Isten tényleg nagyon-nagyon kegyelmes, mert valamikor csak úgy a semmiből, vagy hát nem semmiből, mert én hiszem, hogy Istentől, egyszer csak így kinyílik így valami, így az, egyszerűen az igéből, és itt is így volt, hogy este néha így van, hogy bánat száll be, reggelre öröm. Pont így este gondolkoztam, és így durcáskodtam, így Istennel szoktam vele, pedig szeretem, de amiatt, mert úgy éreztem, hogy érzem Istennek az áldását az életemben, és ez annyira ős mindenkinek, annyira nagyon fontos, hogy tényleg lássa gyümölcsöket az életébe, amik megteremnek, és így látom, hogy az Atya milyen kedves, és mindenféle jóval így körülvesz, vannak nehézségek, küzdelmek, de amikor annyira jó, amikor elkezdenek kinyílni az ajtók, nekünk is van olyan, hogy be vannak zárva, és soha nem akar kinyílni, és egyszer csak úgy hirtelen mindenhonnan kinyílnak az ajtók, és olyan megható, hogy érzi az ember, hogy az Atya, csak egy kicsit úgy érezem néha, hogy távolról, de úgy szemmel tart, és így behinti az életemet jó dolgokkal, és én úgy éreztem magam, mint az a gyerek, akinek gazdag és elfoglalt szülei vannak, hogy mindent megvesznek neki, és a végén azt érzem, hogy de nem, már nem a játék kell, hanem te kell lesz, Istenem, hogy mint amikor mondja, hogy már inkább üljön le apukám, anyukám mellém, csak játszunk már, mert már unom a legszebb játékomat is. És ugyanezt éreztem át, hogy nem igaz, hogy ma nem hallok semmit, vagy ha hallok, se tudom, hogy az Isten, vagy én vagyok, vagy hogy van. És akkor mindig ezek a dilemmák jönnek, meg hogy akarom érezni Isten, és akkor hogy van ez, hogy kell, Jézus, itt vagy, megígérted, hogy velünk vagy az idők végezetéig, mégse érzek semmit, és így dühösködtem, lefeküdtem aludni, aztán reggel felébredtem, és akkor így az lett így hirtelen eszembe jutott így egy ige, az, hogy a jelenésekben van a harmadik rész 20-ban, hogy íme az ajtó előtt állok, ezt maga Jézus mondja, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. És így hirtelen megértettem, hogy igenis, amit Isten mond, tehát amit ő mond, az úgy van. Tehát amikor azt mondja, hogy a juhok hallják az ő hangját, az akkor is így van, ha nem hallok semmit, pedig akarok. És az is így van, hogy ő azt mondta, hogy ezeket nem kell kikapcsolni menet közben. Hogy? Nem. Nem, ez nagyon szintén elpörgetem. Tehát ha ő azt ígér, hogy minden nap velünk van, az idők végezetőig, az úgy van. És akkor elgondolkoztam, hogy akkor nem az Úrral van a gond. Nem azzal van gond, hogy ő becsapott engem, és nem szeret, és itt vagyok, hanem valahol a vevőkészülékben valami rossz fele van hangolva. Tehát Isten mindig szól hozzánk, mindig körülvesz, mindig el lehet őt érni. Nem mondom, hogy mindenáron az élmények a legfontosabbak, mert ezt viszont megtanultam, hogy keressük az élményeket, és hogyha nincsenek, akkor néha legalábbis a nagy karizmatikus, én is az vagyok, tehát aki nagyon ilyen beállítodású, már nem úgy, hogy hanem ebben nőttem fel, és várjuk az élményeket, és ha nincs, akkor olyan, mintha semmi nem lenne. Bizony van olyan, hogy át kell menni a síralomvölgyén, valamikor tényleg nem érzelmi szinten írjuk át a kereszténységet, mert Jézus a Gecsemáné kertben nem hiszem, hogy az élmények vitték tovább, hanem az elhívása, és ő is gyötrődött, szenvedett, volt ilyen, és végigcsinálta. És megértettem, hogy ő itt van, zörget. És azt mondja, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. És akkor ott abban a pillanatban úgy döntöttem, hogy igenis, én fogom hallani Isten hangját, és ami általában működni szokott, azt mondom, hogy megadom magam. Tényleg, tehát átadom, mint most a dalba is, hogy szívem legmét, átadom, Uram, itt vagyok, és megint lenullázom magam, ha kell, leminuszolom, csak jöjj, Uram. És rájövök, hogy akkor olyan egyszerű minden. És akkor sem biztos, hogy úgy hallok, hogy jönnek a lottószámok sorba, vagy ilyesmi, hanem Isten sokszor a Biblián keresztül szól, ez az ő igéje, és elkezdődött megint letöltődni az ige szoftver. Már nem tudom, hogy mondjam, de ez úgy szokott jönni, hogy jön egy ige, és így vagy valahonnan megüt, és akkor mindig így megállok, vagy pedig tényleg egy szól valami hozzám, és eszembe jutnak még igék, de mindig tudom, hogy van egy irány, és elindulok arra, amerre kell, és így nem kell gondolkoznom, csak egyszerűen jön minden. És ennek a üzenetnek még nem mondtam, mi a címe, az, hogy Istennel labdázni. Ez egy kicsit olyan szemtelenségnek tűnik, de mindjárt majd elmondom, hogy miért. Szóval Istennel a kapcsolat az olyan, mint egy labdázás, egy tenisz, hogy oda-vissza működik. Mi megtesszük a miénket, ő válaszként megteszi az övét, mint hogyha teniszeznénk. Ugyanebben a Jelenések könyvében korábban azt mondja, mivel megtartottad kitartásaint ő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején. Tehát van egy előzmény, mi sokszor csak azt szeretnénk, hogy áldj meg Istenem, segíts rajtam. És amikor sokszor nem érezzük azt, hogy valami áttörne az életünk, változás kellene, néha el kell gondolkozni, nem nálunk van-e a labda véletlenül. És valószínűleg, hogy így van. És ezt az utóbbi hónapokban értettem meg, hogy valamit néha Isten elvár, hogy megtegyem. Nem nagy dolgok sokszor, én egész egyszerű dolgok. És utána mindig jön valami. Nekem például így volt a legutóbb is, mikor kiálltam, úgy éreztem, el kell mondanom azt az üzenetet, elmondtam, és érdekes módon jött utána a szabadulás. Persze ez nekem is le kellett lelkileg, szellemileg vetkőznöm, és Isten előtt kedves volt, és elhozta a szabadulást. És nagyon sokszor van így, és szerintem, ha őszinténk vagyunk, akkor tudjuk, hogy mi az a labda, ami most itt van, és ezzel valamit kell kezdeni. És ahhoz, hogy mi tudjunk Jézussal labdázni, ahhoz kell egy gyermeki szív, egyszerű, őszinte hozzáállás, és úgy érzem, hogy tényleg kell lesz, hogy megadom magam Isten előtt. Ez nem olyan könnyű, nem is annyira nehéz, inkább megtartani nehéz ezt az állapotot, de ha az ember őszinte és tényleg elege van már nagyon sok mindenből, és nem működik, akkor úgyis előbb-utóbb hát eljut ide, de nem feltétlenül, de akik itt ülünk, úgy gondolom, azért vagyunk itt, mert Istent akarjuk hallani, követni. Ezt, hogy a gyermeki szív kell, például itt ez az ige, Máté 11.25, amikor azt mondja Jézust, hogy vallást teszek, Atyám, ég és föld, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kijelentetted, vagyis leleplezted, láthatóvá tetted ezeket a kisgyermekeknek. Nem feltétlenül csak kisgyermekekre gondolt, hanem ahogy mondja, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, akik hittel egyszerűen el tudják fogadni, hogy Isten valamit mond. Vagy egész egyszerűen Isten csak úgy szeretik. És utána mondja, igen, Atyám, mert így tetszett ez neked. Mindent átadott nekem az én Atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú kijelenteni, leleplezni szándékolja. És akkor én is itt mondtam Istennek, hogy kérlek, hát leplezd már le nekem az atyát, mert annyira szeretne az ember még többet tudni a mennyről, még több jobban megérteni a földön a dolgokat, a bibliai összefüggéseket, a saját problémáira, a környezet problémáira választ, de ez sem feltétlenül csak úgy van, hogy mi ezt kiköveteljük, hanem akinek a fiú kijelenteni szándékolja, annak úgy is meg lesz. És azért jó, hogy így vagyunk együtt az egyházban, mert egymást kiegészítjük. Ami nekem nem jön, az majd jön a másik emberen keresztül. Annyira jó, mikor másik emberen keresztül jön az áldás, egy kijelentés, egy jó szó, vagy bármi, ami Istentől van. És most jön az, amit nagyon szeretek, amit mindig szinte idézek, mert ez nekem egy kulcsige, csak most egy más fordításban. Ide gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és megvagytok terhelve, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, jármomat, zárójelben, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát, mert az én igám hasznos, és az én terhem könnyű. Most ebből ugye mindenki elfáradtan odaroskodunk Jézushoz, hogy na segíts már valamit, és elfelejtjük, hogy ahhoz, hogy felvegyük az övét, ami jó, ahhoz azért nekünk le kéne rakni azt, ami rajtunk van, minden mást. Például megint a labdázáshoz vissza is térek, hogyan akarod elkapni a labdát, ha már tele vagy a Tesco szatyrokkal a kezed például, vagy bármi, ami a problémád, az életed súlya. Ha ezeket cipeled állandóan, nem tudod, sőt, egyszerűen valamikor azért menekül az ember Istennek a szolgálatától, mert annyira le van sújtva az élettől, annyi teret cipel, hogy még ezt is úgy érzi, hogy hát itt van ez a súly, és akkor még vegyem fel ezt az édes és könnyű igát. Én nem hiszem, hogy ez idézőjelben van, mert én úgy vagyok, hogy amikor Istennek a jelenlétébe belépünk, akkor már biztos megtapasztaltatok, hogy ami nagy probléma hirtelen eltűnik. Nem azt jelenti, hogy megoldódik, hanem egyszerűen meglátod mennyei szemszögből a dolgokat, vagy egész egyszer már nem számítanak a dolgok, vagy egyszerűen annyi van, hogy tudod, hogy át kell adni. Ez is természet fölötti ajándék, amikor azt mondom, hogy elengedem. És tényleg elengeded. Mert néha ez a legnagyobb válasz a Istennek, hogy ragd le, engedd el, ami bánt, és hordjuk, és nem tudjuk. De ha meg vagyunk fáradva, akkor oda kell menni hozzá. És még volt egy másik, most belemegyek egy másik jegyzetbe, csak ezzel, hogy egy másik fordításba is leírtam, ahogy mondja, hogy az én igámat vegyétek magatokra, és tanuljátok el tőlem, hogy szívből szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. És akkor is mondtam, hogy de jó Jézusnak, hogy ő szívből szelíd, nem úgy, mint én. Hogy de jó lenne olyannak lenni, hogy igazán alázatosnak, igazán szívből szelídnek. És mondtam, hogy jó annak, aki szívből valamilyen, de most akkor én játszom el, ami nem vagyok. És nagyon érdekes, hogy nem eljátszásról van szó, nagyon sok minden nem a mi jellemünk része, hanem valóban Krisztus, akit behívtunk az életünkbe. Tehát ő egyrészt belülről ki fogja munkálni a dolgokat, másrészt pedig nekünk is az van itt a Kolossa levélben megír, hogy öltsétek fel sok mindent, közöttük a szelídséget például, meg az alázatosságot. Tehát egyrészt meg kell tanulnunk, mint egy ruhát, ami nem a testünk, a lényünk része, de úgy felvenni magunkra, ahogy ezt mondja Jézus is. Tehát, hogy meg kell tanulni tőle, és ez valamikor így kívülről indulhat el. És azt mondja, hogy legyetek egymás iránt jóságosak, ez megint egy Efézus 4.32, bocsánat, legyetek egymás iránt jóságosak, irgalmasak, egymásnak megkegyelmezők, ahogy Isten is a felkentben megkegyelmezett nektek. Isten volt a felkentben, ez pedig, bocsánat, csak mindig jönnek az igék, és nem mindig mondom, hogy már nem az az ige jön. 2 Korintus 5.19, hogy Isten volt a felkentben, amikor a világot magával kibékítette, amikor nem számította fel nekik az eleséseket, sőt, belénk helyezte a kibékítés igéjét. Tehát ahogy nekünk se számítja fel Isten, amikor megtérünk, és megadjuk magunkat, ugyanúgy egymásnak is megkegyelmezőknek kell lenni. Most visszatérek ide, amit mondtam. Tehát még mindig arról be akarok beszélni, hogy ahhoz, hogy átvegyük az isteni labdát, amit éppen adott nekünk, ezt a valamit, ami lehet, hogy annyi lesz csak, hogy menjél be pihenni, vagy annyi lesz, hogy tedd azt, vagy lehet, hogy az, hogy tedd emezt, de az is van, ami nagyon alap, hogy meg kell bocsátani. Ez is egy olyan terhe, amit cipelünk, a meg nem bocsátás terhe, és nem tudjuk feltétlenül felvenni azt a, nem lesz édes és könnyű az iga, hogyha még visszük mellett a meg nem bocsátás, mert nem nagyon fér össze a kettő. Tehát valamelyik le fog esni rólunk, mert nem is megy ránk. Hanem azt mondja Márk 11.25, de ha valamikor imádkozva álltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valamit tartogattok, vagy hogy a ti mennyben lakó atyátok is megbocsássa a ti botlásaitokat. És ez is egy kicsit, mint a labdálás. Én megbocsájtok, és akkor számíthatok arra, hogy majd ő is megbocsájt. És ezt felejtjük el, hogy van a mi részünk, a labda mi részünk, az, hogy én most oda megyek Istenhez, és várom, hogy ó Uram, áldj meg, ó Uram, bocsáss meg, adjál sok pénzt, gyógyíts meg, mit adjál akár bármit, férjed, gyereket, bármit. És megvannak néha ezek a, vagy nagyon sokszor, én azt mondom, legtöbbször van egy olyan, hogy nálad a labda. Ha odarakod, ahova kell, akkor be tud jönni az életedben. Például a meg nem bocsájtás, ami nem az Úrtól jön, hanem itt hordozzuk, azzal is valamit kezdeni kell. És itt van a másik ige is a Mátéban,

Apa, hogy nem érdekel, engedj el. Akkor is elengedheti, csak szólni kell, hogy engedd el testvérem, mert nem tudom megadni, vagy nem akarom, vagy bármi. De először például meg kell adni a tartozást, akkor ugyanígy, ami nekem, mondom, életem egyik nagy kijelentése volt, hogy sokáig nem fizettem tizedet, és amikor azt tanították, hogy ez az egyetlen így, vagy nem is tudom, egyetlen egy, de egy olyan ígéret, ami, hogy is van, hogy próbára lehet tenni az Urat, hogy tegyetek próbára, hogy ha behozzátok a tárházamba tizedet, akkor én ugyan nem fogom-e betölteni a ti csűreiteket, meg mindeneteket, hogy megáldalak. És ez is egy olyan ige, hogy tedd próbára. És akkor próbára tettem az Urat, rájöttem, hogy működik, én csak üzletet kötöttem, nem annyira szívből és jóságból tettem, hanem kipróbáltam, hogy működik, és működött. És utána pedig tényleg hittel volt egy ilyen, amikor nagyon mélyen voltunk anyagilag, tényleg, amikor már nincs mit venni, enni, semmi, beviszi az ember a tizedet, olyan békessége lesz, mert tudja, hogy innentől kezdve én a labdát beraktam a helyére, vagy átadtam Jézusnak, beadtam a tizedet, nincs több pénz, de tudom, hogy ő jön. És azt tudjuk, hogy amikor mi megtesszük, akkor ő biztos, hogy fog jönni. Lehet, hogy nem úgy, ahogy számítjuk, de meg lehet nyugodt. Ha megcsinálod azt az egyet, amit Isten kér épp akkor, akkor nyugodt lehetsz. Most ő jön. Úgy lehet, hogy az apróságot meg kell csinálni. Nekem sokszor annyi a takarítás, ez a másnak apróság, nekem a legnagyobb feladat egyike. És érdekes, ha megteszem, utána már csak attól is megnyugodok, hogy rend van. Lehet, hogy semmi szellemi nincs, de a legtöbb kijelentés, ha akarom figyelni Isten hangját, majdnem mindig azt mondom, hogy takarítsak ki, és mondom, biztos nem ez. De... Na, ilyen, így működik. Mindig, amikor Göncő Zsolt is tanított az egyetlen dologról, akkor is elmondta, hogy nem feltétlenül nagy istenes dolog az az egyetlen. Valamikor jó a tanítást hallgatni, valamikor meg el kell mosni az edényeket, meg stb. És nekem általában ez a rész szokott otthon kijelentésben, levegőben lenni. És úgyhogy ebben kell naponta megújulni, megtérni. Igen. Na, nézem tovább. Tehát ez a nagyon sok ige van az ilyen labdázásról, most nem is mondok mindent, de melyik? Takarítsak a labdát? Nem, az nincs benne. Ez csak nekem így jött, azért mondom, hogy ilyen szemtelennek tűnő, hanem csak ezt az oda-vissza dolgot értettem meg ahogy elkezdtem a játékon gondolkodni, hogy hát ha már Istennel játszani akarok, akkor azt mondja, jó van, Judit, játszunk, de nálad van a labda, akkor most dobd oda, hova kell. És sokszor szoktuk ugye mondani azt, vagy hát nem mi szerintem, hanem vannak, akik azt mondják, hogy igen, beszélt most Csabi is a kegyelemről, és igaz van, tényleg minden kegyelemben van, majd az Úr kimunkálja, stb. De sokszor ez csak arról szól, hogy mi a felelősségünket szépen áthárítjuk Istenre, majd az Úr. És közben az van, hogy nem, tehát nem így van, tehát nem a zen buddhista állapotba kell lemenni, hogy én nem majd az Úr. Tehát itt van egy nagyon jó ige, eszembe jutott az a hirtelen, nem tudtam hol van, hogy kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, nem tőletek van, igen, és meg lett, és hogy senki ne kérkedjék, stb. És akkor megnéztem másik fordításba, Efézus 2:8, és csak az a jó, ahogy folytatódik, mert eddig nagyon jó, de utána jön a még érdekesebb, hogy most más fordításban mondom, a kegyelem mentett meg titeket a hiten keresztül, és ez nem tőletek van, Isten adománya, nem tettek alapján, jött, hogy senki se kérkedjék. És most jön az a folytatás, amin, ó, megint azt mondtam, fú, de jó, ez igen, mert nem figyeltem, hogy folytatódik. Hogy hiszen az ő alkotása vagyunk, a felkent Jézusban jó munkára teremtve, hoppá, melyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Tehát a kegyelem és az a jó tett, az nem ellentét pár, hogy én nem a jó cselekedetekben, csak kegyelemben, nem. Ez abszolút úgy függ össze, hogy én nem is gondoltam előtte, hogy igen, tényleg kegyelem által vagyok, aki vagyok, ahogy mondta Csaba is, és ahogy mondta az úrvacsorán, hogy ne legyünk, hogy mondtad, hogy meddők,
a jó

0: Igen, hogy hiábaló, vagy meddő a mi hitünk, vagy valami ilyesmi. Tehát az a lényeg, hogy igaza van, hogy megkaptuk a kegyelmet, és akkor lesz meddő és hiába való, ha ezzel nem jól élünk. Mert itt nagyon teljesen egyértelmű az, hogy jó munkára lettünk teremtve, és hogy ő előre elkészítette Jézus ezeket. Tehát nem mi találjuk ki, hogy ha csinálunk valami jót aznap, akkor azt gondoljuk, nem gondoljuk, azt gondolják sokan, hogy na, én mekkora király vagyok, hogy megcsináltam, hogy adtam a koldusnak pénzt, vagy bármi, most bármilyen példát mondhatnék, vagy átsegítettem valakit, aki nem is akart átmenni. De az, hogy annyira, ez nekem akkora kegyelem, hogy mindjárt mondok egy bizonyságot, ezt nem írtam le, még belefér. Olyan megható volt Istennek, ahogy előkészített jó cselekedetet, és azt a labdát át tudtam venni, és ez nem azért mondom, hogy tényleg nem is dicsekedés, mert az hatott meg, hogy azt az embert hogy szeret Isten, aki most rajtam keresztül tudott megáldani. És ezt megértettem, annyira jó volt. Az volt a történet, hogy korábban nagyon magam alatt voltam, és együtt utaztam egy hölgyel, aki ebbe a gyülekezetbe jár, és emiatt így, ez ilyen előítélet, nem gondoltam, hogy beszélgettünk, hogy akkor majd nekem ő mond valami olyat, ami hú, de jó lesz. És olyan érdekes volt, hogy magam alatt voltam, és leült, tele élettel, és elkezdtem mondani azokat az igéket, amiket majdnem mondom, hogy honnan tudod, hogy ezeket szoktam, ezek a fő leírt igéim, amik mindig jönnek, és mindig, és mondta is, nem a problémámról beszél, elmondtam neki, hanem az ige jött belőle, és olyan, mintha Jézus leült volna, és mondaná ő. És mondtam, hogy te nem is tudod, hogy milyen sokat jelent nekem, hogy most megerősítettél, amikor teljesen összezuhantam a saját hülyeségem miatt is. És utána, utána rájöttem, nem szabad így néznem az embereket, mert akárkit használ Isten, és az a jó, hogy én nem néztem azt, hogy ő Istennek milyen választott edénye. Annyira csodálatos volt, ahogy Isten szólt rajta keresztül, és utána meg az volt a jó, hogy álltunk sorba bérletet venni, nagyon kígyózó sor, mert persze utolsó pillanatban vettem, mint nagyon sokan, és ott állt elő, már mondom, majd köszönök neki, és csak hallottam, hogy mondja, hogy az nem lehet, hogy nincs rajta annyi fedezet. Mondom, uha. Tehát vette a családi bérletet, és nem volt a kártyán pénz. És akkor olyan, mintha, na ez az, mondom, most jött el az életem. És tudjátok, annyira jó volt tőlem az, hogy mint egy angyalként, akit Isten küldte, őt úgy küldte Isten, mint az angyalt az életembe, és most engem visszaküldött hozzá egy bankkártyás angyalként, és oda mentem, és annyit mondtam, hogy segíthetek. Jaj, de jó, hogy itt vagy. Azt mondja, kérlek, tudsz segíteni? Mondom, mennyi? És mondta, 20-valamennyi. Tehát akár nem is lehetett volna annyi nálam, és annyit, hogy odaraktam. Tudod, hogy majd megadom? Mondom, tudom, ismerlek, tudom. És az jó volt mondani mindenki előtt, hogy őt ismerem, hogy ő milyen jó, becsületes. És tényleg aznap mondtam, nem kell rohanni, már küldte is. És olyan egyszerűen hazamentem, azért sírtam, nem azért, mert de jó, hogy most jót tettem, hanem azt látom, hogy milyen jó Isten királysága, amikor használ egymás az életünkbe. Tehát az mennyire, annyira szeretem, amikor valakit látom, ahogy, és ő nem magáról nem is gondolja. Még mindig vannak olyan emberek, akik magukról semmit nem gondoltak, és életemnek nagyon-nagyon meghatározó kövei voltak, így mondom, mert egy biztos pontot akarok mondani. És annyira nagyon jó volt nekem ez a bizonyság, hogy most oda-vissza ment, ott is egy labda. És nagyon jó volt. És néha azon gondolkozom, vajon még vele lesz-e valami közös ügyünk, hogy Isten így összehozott bennünket. És azt akartam még mondani, hogy úgy kell látni tényleg magunkat, hogy Isten, mint ahogy van is ahogy megváltás, és valami exagoradzó, vagy valamilyen szóval, most nem néztem utána, agóra, mint a piac szó, hogy hazavitt minket a piacról. Tehát ez a kegyelemből való megváltás, hogy mi ott voltunk, mint a tök, vagy nem tudom mi, alma, és ott voltunk csak, és azt mondta, hogy nekem ez kell. És akkor elvitte, kifizette az árt, még pedig nem keveset, mert a saját élete az ár azért, hogy arra a piacról nem lehet csak úgy kivinni az embereket. mert ez már az e világ urának a hatalma kivitte, hazavitte, és nem azért vitt haza minket, hogy betegyen a vitrínbe, vagy mint a birsalmát az illatosítani, hanem hogy valami hasznosak legyünk, hogy jó munkára teremtve előhívott bennünket, és ez azért jó, mert benne van a kegyelem, hogy nem sok közünk van ahhoz, hogy meg tudjuk tenni ezeket a jó dolgokat, annyi van, hogy elkapjuk a labdát jókor, jó helyen. És ez nagyon jó, és ezt is olyan természetesen lazán kell tenni, és mindig hálát adni, hogy valami jót mindig készít az Úr, hogy na ezt is megtaláltuk, azt is megtaláltuk. És ha valaki megdicsér, hogy de ügyes vagy, akkor nyugodtan mondhatod, hogy köszönöm. Attól, hogy isteni a dicsőség, azt mondhatod, de jó azt mondani. Mindig mondom, nyugodtan el lehet fogadni azt, ha valaki jót mond az emberre. Ezt is tanították nekem, és rájöttem, hogy igazuk van. Nem azért, hogy én dicsekedjek bármivel, de az egyértelmű, hogy minden az Úrtól van. Akkor egyrészt kihagyok. Inkább az az érdekes, hogy itt volt például Sámuel, mi azt tudjuk róla, hogy az Úr volt vele, és semmit sem hagyott a földre hullani az Úr beszédéből. És ugye ez olyan, hogy azt mondjuk, hogy Sámuelnek nem kellett labdaszedő az életébe, de a mi életünk az nem feltétlenül így van. Tehát ahogy mondtam, én is nagyon komolyan szoktam megtérni, tényleg teljes szívből, és teljesen hiszem, hogy mostantól kezdve jó leszek, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy mostantól kezdve én csak az Urat fogom hallani, és őt, én mindig így, én 20 éve így térek meg, de szerintem így is kell. Ez ilyen gyerekes dolog, és nem baj, mert az Úr is komolyan veszi, mert abban a pillanatban, hogy ezt kimondom, néha így tényleg meg szokott nyílni az ige, megértem az élet dolgait, így összeáll a kép, csak az a gond, hogy meddig tart ez vajon ki, ez a lendület. És Isten gondoskodott egy igével, mert pontosan tudja, hogy az ember milyen. Azt mondja Lukács evangéliumában is, hogyha 9.23, hogyha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, tehát itt kezdődik, nem könnyű, naponként vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Most nem mondom itt, hogy mert, hogyha nem ez lesz, az lesz, de ez is nagyon jó. Tehát minden nap van lehetőség. Az ember elrontja, nem figyel, célt téveszt, lemegy a fókusz az Úrról, nem figyelünk, hogy mi Isten akarata, megyünk a magunk hülye feje szerint néha, mert tényleg így van, vagy a kit mi vonz, meg a világ varázslása, stb. Tehát még egy plusz harcunk van, ugye az ördög az minden nap gondoskodik egy alternatíváról. Tehát naponként, ha felvesszük ezt a keresztet, ami maga, az, én úgy gondolom, maga az, a Krisztusnak az igája, tehát amikor elfogadom azt, hogy itt vagyunk egy igában, ami nem fele más iga, együtt megyünk, Uram, mit akarsz? Én megyek veled, ahol te vagy, ott leszek, mutasd meg, és akkor mondja az Úr, hogy Judit, gyere, takarítson ki. Hanem küldhetnél pár angyalt, de volt ilyen, a táborba küldött angyalt, Göncz Zsolti szólt, hogy segítsenek nekem, ne bőgtem. Az se jött össze, de Isten kipótolja a gyengességünket, ez is annyira jó. És azt hiszem, már 30 van, tehát pont vége is van. Még egy igét mondok, csak ennyit, már csak részleteket mondok. Jeremiás síralmai van, pedig jó hír lesz síralomból, 3.21. De arra gondolok szívemben, és ezért mégis reménykedem, az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogy el irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged, az Úr az én örökségem, mondja a lelkem, azért benne bízom. És még egy igét, mert jöttek, már ezt nem hagyom ki, és befejezem, Máté 6.33, hanem keressétek először az Isten király uralmát, és igazságosságát, vagy igazságát, és a többit mind ráadásul megkapjátok. Tehát amit most mondok, vagy kérek az Úrtól, most az ima meg mondom, így mondom, hogy adja meg az Úr, hogy ismerjétek fel, hogy mi az a labda, ami már valószínűleg nálatok van, és mi az, amit meg kell tenni, az a lépés, és abba hinni, bízni, hogyha én ezt megteszem, ezt az egy dolgot, akkor utána mondhatom, hogy most te jössz, Uram. Nyugodtan lehet mondani. Na, ennyi volt, akkor átadom a mikrofon. Annyi
1: volt. Hát, szeretném megvenni. És akkor, hát én azt hittem, hogy majd úgy összeszerelve ideadják nekem, hogy bemegyek, kivesz. Nem, adtak ilyen lapra szerelt kütyüket. Nem mondom, ez baba. Két nagy stóc lapot. Hazaviszem, nem mondom, ez nézegetem, ilyen LED világítás benne, ilyen mindenféle kriszkrasz, hogy fogom én ezt összerakni. De adtak hozzá egy használati utasítást is, hogy mi lesz, meg hogy, hát azt nagyon kellett, mert én nagyon gyenge vagyok ebben. És akkor én elkezdtem nézegetni ezt, hogy mondom azt a mindenit. Na mindegy, ahogy elkezdtem ezt nézegetni, hát először kínai volt az egész, hogy mi hova megy, meg miért megy, meg miért nem megy, meg majd ide fog, volt, amit fordítva sikerült azért összerakni, de előbb-utóbb kialakult, de... És akkor, ahogy én ezt csináltam, ott annyira belemélyültem, hogy elkezdtem megérteni, hogy elmondom, ez ide jön, és akkor végre egy fiókot sikerült összerakni. Utána még egyet, nem mondom, ez a legkönnyebb része, Benni segített, volt, amit nem tudtam, ő mondta, mondom, azt fiam, nem úgy van, de úgy van, és akkor segített, és összeraktunk először egy fiókot. Hát mondom, azért tudunk. És még egyet, mert három fiók volt benne. És akkor jöttek ez volt a legegyszerűbb része. Nem mondom, de már valami alakul, mert már tudom, hogy ezek a kis kütyük, mert van hozzá millió, biztos, nem tudom, valaki csinálta már ilyet, hogy mennyi minden van hozzá, hogy annak mind a helyére kell kerülni. Mondom, ez ebből áll össze ennyi rengeteg dologból. És akkor egyszer csak eljutottam, nem tudom hány óra hosszáig, hát a feléig sem, de már kezdtem átlátni, hogy miből mi lesz, és olyan boldog voltam. És... abba hagytam. És akkor utána elmentem dolgozni, megint egy pár nap eltelt, nem mondom, megint van időm, megint elkezdem csinálni, és feleségem még nem voltak otthon, az a lényeg, a végére összeraktam. De én nagyon boldog voltam, hogy LED világítás, kijön a fiók, bemegy, nyílik az ajtó. Az ajtót először volt, hogy fordítva raktam össze, mondom, ezt nem hiszem, mert erre nem nyílhat, hát arra képtelen, és befele nem nyílik egy ajtó, kifele nyílik. És ott killottam vele, de végén az a lényeg, hogy összeállt. És ahogy így ezzel én így gondolkodtam, és, vagy ezt csináltam, eszembe jutott az Istennek a szava, hogy ugyanígy van ez is, mert sok embertől hallottam, és én is így jártam az elején, amikor megtértem, hogy nem értettem, hogy mi az Istennek a beszéde. Azt se tudtam, hogy mi fog kijönni belőle, kisülni, csak olvastam. De csináltam, mert egyszerűen érdekelt Isten, és ez a szekrény is érdekelt, mert tudtam, hogy milyen szép volt ott a bútorboltba, és akkor a végeredmény, de az rajtam múlik, hogy én azt meg tudom-e oldani, meg tudom-e csinálni. És sok embertől hallottam, hogy nem érti Istennek a szavát, és tudjátok, az oda jutottam, hogy rá kell, hogy hangolódjunk az Istenre. Időt kell rá szánni, az ő szavára, hogy ő megértsem, hogy ő mit akar mondani. Itt volt Mihály a múlt héten, vagy az előtti héten, két hete, és ott is megérintett az, amikor mondta, hogy a Szent Szellemről kell neki beszélni, biztos emlékeztek rá. És hát azt mondja, hogy? Hát ő ilyet, hogy nyelveken szólás, meg ilyen, hát nem is látott még olyan embert. Egy valaki volt, aki állítólag, ahogy biztos emlékeztek rá, azt mondta, nyelveken szól, de ő visszaadta, nem folytatta tovább, mert nem. És 7 évig tartott neki, amire eljutott oda, hogy megértette ezt az egészet, és Istentől el tudta venni. És... pont elgondolkodtam ezen is, hogy 7 évig kutatta, mert őt érdekelte. Mert akarta megtanulni, hogy megtudni, hogy ez mi ez a titok. Mert amúgy bolondságnak tűnik, nem? Nyelveken szólás nekünk normális, mert abban olyan emberektől kaptuk, akik ezekben jártasak voltak, és át tudták nekünk adni. De ha valaki ki akar valamit kutatni az igéből, ez nem mindig olyan egyszerű, hogy elolvastam, hát ilyen holnap már működik. Én ilyet még nem nagyon láttam. Főleg, ha erőteljesebb dolgokról van szó. Amikor olyan dolgokról van szó, hogy Isten meg akar gyógyítani a betegeket. Hány tanítót hallottam, hogy évekig imádkozott betegért, mire végre meggyógyult egy. És utána pedig Isten, de azért, mert elhívta őt az Isten, és mit csinált? Azt mondja, pont egy most eszembe jutott, azt mondja, 2 évig a Bibliában csak azokat a verseket olvastam, ami a gyógyulásról szól. És ott sírt fölötte, mert tudta, hogy Isten elhívta őt arra, hogy ezt meg kell, hogy tegye. Azt egyszerűen égett az beteg embereknek a gyógyulásáért. Ez volt a vágya, hogy meggyógyíts azóta, nem tudom hány rákos ember, és soha nem mennyi ember gyógyult meg. Nem is ez az, hogy elvette, nem mindenkinek adatik ez. Mert te nem tudsz sírni meg én, akkor nekem nem ezt adta az Isten, de neked is mindjárt adott valamit. Amit odaadott neked, azért, hogy te azt majd egyszer tudjad használni. És azért, amikor a Mihály itt volt, megérintett még egy szava engem. Vissza lehet adni azt, amit Isten ad. Ez az ijesztő volt. Hogy az az ember, aki megkapta a nyelveken szólást, azt mondta, hogy visszaadt. És ez lehet bármilyen ajándék, bármilyen szolgálat, azt mondod, hogy nem csinálom. Pedig Isten meg azt akarja, hogy csináljad. És annyira megijesztett ez, hogy azt csinálom, amit visszaadtam esetleg, amit nem károsztattam magam, nem. De volt bennem egy kérdés, hogy visszaadtam? Én ezt akarom csinálni, Istennek a dolgait. És amikor megértesz egy-egy igét a Bibliából, akkor nem úgy van, mondom, hogy egyből, hanem látjuk is, Jézus azt mondja, a magvetést. Azok példák, sorba végig. Jön a tövis, jönnek ezek a dolgok, jönnek azok a dolgok, nem mindig működik egyből. Meg fogja az ördög támadni, hogy nehogy már majd úgy legyen, nehogy már elhidd, amit az Isten mondott. És Isten azt szeretné, hogy felépítsük azt a szekrényünket, vagy kinek, mit én ennek örültem nagyon, hogy kész lett. De látom, hogy erőfeszítés volt, sok agyalás, sok hiba, sok olyan dolog volt benne, ami buktató volt, de a végén kész lett. És így van ez, amire az Isten téged elhívott. Sok buktató van benne. Én azt gondolom, hogy valaki, hogyha olyan ajándéka van, hogy gyógyítószolga, vagy pásztor, vagy bár, vagy itt beszél kint, mindenbe lehet hiba. Ami jó, azt tartsátok meg. Ami nem, azt meg tegyétek félre. Én meggyőződöm, ahányszor beszéltem itt, szerintem mondtam sületlenségeket. És lehet, hogy azt mondta valaki, hogy Zsolt, ez nem így van. Nem baj, az nevből foglalkozzál, akkor mondd, vedd el azt, ami meg jó. Így van? Mert én tudja, hogy mondtam ilyet. Sőt, az egész keresztény életemben végignézem, annyi hülyeséget csináltam, hitből is, hogy fú, Isten, hogy nevetett a mennybe, vagy azt mondta, hogy fiam, ez már azért úgy, na ezt hagyjuk. De akartam csinálni. És térjünk az igére. Ezt így nagyjából összeírkáltam magamnak, amiket még így el szeretnék mondani, és én is azt mondom, amit Feri mond, annyi embert látok, megérint őket az Isten, még meg is térnek talán, vagy nem tudom, hogy van ez, nem látom én ezt át, de nem. Figyelj, ha valami érdekli az embert, akkor most egy pillanat, szeretek horgászni. Ezt tudják sokan. Hogy van? Vannak bizonyos hal csalik, amiket szeretek elkészíteni azért, hogy nagyobb halakat fogjak. De ez nem úgy, mert láttam embereket, hogy nagy halat fogtak azzal a csalival, de én is szeretném azt megcsinálni. És tudod, mit csináltam? Elővettem ilyen horgászújságokat, olyan emberekkel beszélgettem, akik szeretnék ezt, akik ügyesen csinálták ezt, és te, amikor én azt elkezdtem olvasni, hogy mi kell egy csaliba, nekem minden kínai volt. De most már eljutottam oda, és ezek évek, hogy most már el tudom készíteni magam azt a csalit, amivel tudok nagy halakat fogni. Vagy tudom, hogy mi az, mit kell venni ahhoz, hogy az sikerüljön. De ezek éveket, és azért van, mert én szerettem ezt csinálni. És ha szeretem az Istent. És ez nem zárja ki az egyik a másikát, bár néha úgy érzem, mert annyira el tudunk menni egyik irányból a másikba. De az a lényeg, hogy ha valamit szeretsz, akkor te ezt elkezded kutatni. Mert én nem tudom elhinni az, hogy most itt tök mindegy, bárkit megkérdezik, ki mit szeret. Hát a fiam, az például, az egyik dolog. De ez a tabnyomkodást, meg ez a, hogy mi van ott rajta, és ennek ez a mindene. És már úgy vágja, hogy én néha tőlük kell megkérdezni, hogy mit kérdezik, csinálom, engem meg nem érdekel. De ő azt szereti, ebbe bújik bele. Így van? És mindenki tudja azt, hogy mi az, amit még az Istenen kívül itt szeret, és azzal elkezd foglalkozni, szeretné megtudni, hogy az hogy működik. És az Isten ugyanígy tudod megismerni. És egy igét szeretnék felolvasni, az 1 Korintus 15.33, hogy amikor megtértem, és tényleg ugyan, hogy Feri mondja, hogy Zsoltival beszélgettünk a múltkor, Kispál Zsoltival, azt mondjuk, hogy megtért, ő egész nap a Bibliát olvasta. Mert akarta megismerni az Istent. Mennyit mondtam? 1 Korintus 15.33. Lehet, hogy a telefonomat is előveszem, mert abban olyan jól le van fordítva. Ami nekem is új. De hát én is fejlődöm, és változom. Azt mondja, ne tévejegyetek, A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent, megszégyenítésetekre mondom ezt. Ámen. Na most itt, hogy azt mondja az ige, rossz társaságok, vagy társalgások, egyik fordítás ezt mondja, a másik azt mondja. Itt azt gondolom, nem azzal van gond, hogy én hívőként beszélgetek világi emberekkel, mert kell, hogy beszéljek velük. Olyan gondolataik vannak, hogy hát, az Isten igével összehasonlítom, mert enyém is ilyen volt, nem kell megijedni, tényleg ilyenek voltunk. A mi nekünk is voltak gondolataink, hogy hogy kell csinálni, hogy jó, hogy nem jó. És azt mondja, ezek a rossz társalgások tönkre vágják az erkölcsét az embernek. És azt mondja, ne tévejetek, mert jó erkölcsöt megrontják ezek. És azt mondja, legyetek józanok, mert némelyek nem ismerik az Isten. Tehát ebből is látom, hogy mivel valaki az Isten igéjét nem ismeri, ezért azt gondolom mondani, amit a Biblia is, nem ismeri az Istent. Ezért el fog hinni olyan butaságokat, most például a világ mivel van tele, nem kell, hogy összeházasodjál. Minek? Egyszer mondta egyik szolgáló testvérünk itt Mezőkövesden, például összeálltok, mint az üzemi tészta. És csak jön valaki, ez tök szimpatikus, jó, hát akkor próbáljuk meg. És keresztényként ez nem így működik. De ha valaki azt mondja, hát tényleg, nézd már, az is összeállt, amaz is, nem olvassa, az nem ismeri Istennek ezt a részét, hogy ő mit mond erről, nem ismeri ezt, hogy ez mit ír, mi az Istennek az akarata, akkor azt mondja, hogy Istennek nem ismeri ezt a részét. Hogy ő erről hogy gondolkodik. És mit csinál? Ő is elkezdi azokat, és elhiszi, mert mondjuk elnézést kérek, 100 emberből most, körülbelül 98, vagy most csak mondtam egy arányt, egyszerűen így gondolkodik, hogy nem kell összeházasodni. Minek? Jó az úgy. Minek a papír? Meg sorolhatnám. De kell. Mert az Isten meg azt mondta. És ezt nem fog ő rájönni, ehhez meg kell térni sokszor. Mert mi se tudtuk, így van, benne élünk a világban, és akkor azt nekünk ez így volt normális. De amikor megtér az ember, és itt megtért emberről beszél a Biblia, nem világi emberekről, hanem megtértről, azt mondja, elmegy a világba, elkezd beszélgetni olyan társaságokba, közegbe keveredik, hogy az erkölcse elkezd visszaállni a rossz állapotba. Mi nekünk, aki ismeri az igét, ebben nincs gond, mert csak mosolyogsz egy jót, és vagy elmondod neki bizonságként, hogy barátom, Isten nem így gondolkodik. Ő másképp látja ezt. Nem tudom, hogy miért kell úgy lenni, de neki van igaza. Mert tényleg úgy van, jó a, most ne értsétek félre, jó a paráznaság, de vannak keretei. Mert akkor már nem paráználkodsz. Így van? A szexuális kapcsolat ez egy jó dolog. Sok ember azért gondolja azt, hogy elmegyek. Na most itt kiélem magam, amott kiélem magam, berúgok, mit tudom én, miket csinálok, de jól érzem magam. És azt mondja, hogy hát az Isten meg szeret, jól érzem magam, attól nincs probléma. De azt gondolom, amit én látok nagyon sok hívőnél, nagyon sajnálom őket. De úgy tönkre megy az életük, annyi olyat látok, hogy és még most se jön az Istenhez, mondom, mikor akar már végre elindulni. Már egy élő halott némelyik. Olyanokat láttam, elhagyták az urat, hogy az rossz nézni. Tönkre megy a házassága, az egészségi állapota olyan szintre süllyed, hogy nem is tudom, és akkor se jön még. Egyszerűen szörnyű. Sajnálom ezeket az embereket, Isten adjon nekik kegyelmet. Nem tudom, hogy ez hogy látja az úr, vagy hogy nem, ezt ő tudja. A másik dolog, ami megint Feri talán érintette is, hogy nem értették a tanítványok, hogy Jézus mit beszél. Ott ment velük, és nem értették, hogy ő már föltámadta, az beszélt velük, aki ott ment, aki kijött a halálból, és a Lukács 24:45-ben van, ez annyira jó számomra, hogy olyan emberek vagytok ti, akik megtérnek az Istenhez, akik megértik az Istennek a szavát. Akik nem úgy vannak vele, hogy zárva van előttünk az Istennek az igéje. Nekünk nyitva van. Ez már, amit mondtam az előbb, ahogy elmeséltem ezt a történetet, az úgy gondolom rajtam múlik, hogy én mennyi erőfeszítést teszek azért, hogy valamit megértsek, vagy valamit át tudjak venni Istentől. És a Lukács 24:45, még egy kis bizonyságom, múltkor az előtt a fiam, csak ez is arról, hogy, hogy nekünk ez természetes már, mert hívők vagyunk, de például én meg vagyok győződve, hogy nem a majomtól vagyunk. És jött haza Benni, és mondja, hogy az egyik kisfő azt mondta neki, hogy ő majomtól származunk, vagy szárm. És akkor hát úgy viccesen mondtam neki, hogy máskor mondja neki, hogy én sajnálok téged, de én nem attól származom. Ezt is miből tudom meg? Ebben nőttünk föl, ezt szerintetek bibliaórán, hogy én a majomból vagyok. De megtértem, elkezdtem olvasni az igét, megismertem, és rájöttem, hogy nem igaz. Sőt, meg is találtam azt az igét, és odahívtam. Benit pont ma olvastam, vagy tegnap, hogy figyelj ide, ide van írva. Hitáltal értjük meg, hogy Isten ezt a világot teremtette. Minket vele együtt. Ez nem... De az is hit, hogy valaki elhiszi, hogy ő a csimpánzból kijött. Ez is egy hit, csak ez egy ilyen furcsa hit nekem. De, ne, de ez is hit, nem? Mert ez hit kell, hogy ránézek, mondom, hát érdekes, na mindegy. Csak egy momentum, azt mondja Jézus, akkor megnyitott az értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt nekik, így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadnapon föl kell támadni a halottak közül. Ez az, amit Feri mondott, hogy addig eljutott a tudás, hogy meghal. Vagy még addig se nagyon. De már rá kellett, hogy jöjjenek. De akárhogy egyszer nem értették, hogy harmadnap meg föl kell támadni, és akkor Jézus föltámadott, még el is ment, beszélgetett velük, mindent csinált, és nem értették. És tudjátok, sokszor vagyunk, hogy nem értjük mi a Bibliát minden területen. De Isten jön és megmutatja. Miért mondott? Hogy csináljam? Hogy a jó, hogy úgy csinálom? És annyira jó, hogy azt mondja, megnyitotta az értelmét, hogy értse. És nekünk, neked, meg nekem meg van nyitva az értelmem arra, hogy megértsem a Bibliát. Rá kell, hogy hangolódjak, amit mondtam is. Rá kell, hogy hangolódjál erre. Mert sokszor tényleg, ahogy hallom, megértem őket, embereket, hogy nem olvassák az igét, és utána leül egy kicsit olvasni, és azt mondja, leteszem én, mert én ezt nem értem. Inkább elmegyek az Isten tiszteletre, majd a prédikáljak, azt majd ott megértem. De hát gyerekek, nem teljesen színház ez azért, hogy egy ember kiáll. Minden, én úgy gondolom, az a normális, Zsolt is mondta tényleg úrvacsorán, hogy amikor valaki beszél, akkor te meg tud ítélni, hogy most normális egy dolgot mondod te. Nem? Mert én elkezdek itt beszélni olyanokat, hogy még te nem olvasod az igét, és akkor elhiszed nekem. Nem akarok most... példázatot mondani, de értsétek, hogy miről van szó, hogy tudjad. És sokszor van az is, hogy nekem volt, és neked is van, hogy olvasol egy igét, nem érted. És valaki egyszer csak prédikál róla, és kinyílik előtted is. Mert ő előtte kinyitotta az Isten. És azt akarja, hogy te is értsed. És akkor egyszer csak, most már értem. És lehet, hogy így adja meg neked az Úr azt, hogy megértsed az írásokat. Nem, mert te tanítvány vagy, azt mondja Jézus, amikor mondott példázatokat, akkor nem, na gyertek ide, majd elmagyarázom akkor, hogy miről is van itt szó. És sokszor így van tényleg az életünkben, hogy megértjük utána. Mindegy, de az a lényeg, hogy elmondta nekik. És mi vagyunk azok a hívők, akik értik ezt. Csak rá kell, hogy szánjuk magunkat, hogy megértsük. De azt már az Isten nem tudja megcsinálni, mint ahogy hallottam, hogy a Bibliát ráteszem a fejemre, vagy azon alszok, majd átmásznak a dolgok. Hát én ebbe azért nem hiszek. Még abba valahogy a tanítást berakom, és akkor megy, vagy a dicséret, és akkor olyan jó a légkör, és elalszok rá, és akkor ezt még úgy eltom, hogy a Biblia bemászon a fejembe, azt nem, bár azt mondja Isten, hogy a szívünkbe írta be az ő törvényét, azt ő tudja szellemileg, hogy csinálta, mert azt is látom, hogy nem olvastam az igét, és mégis néha tudok úgy élni, és amikor megtértem, tudtam úgy járni, hogy Istennek tetszik, mert a szellem betöltötte az életemet, és ő nem fog bűnre vinni. Vagy ha valamit nem jó csinálok, akkor belül lesz egy ilyen nem jó, hogy ez nem jó. Biztos voltatok már így, hogy valamit csináltál, és érzed, hogy az nem jó. Vagy ez csak egy érdekes dolog arról a testről, amit Feri mondott, hogy Zsolti mesélt el a múltkor nagyon vicces történet egy emberről, aki cigarettázott, és most elmondom ezt a nagyon jó bizonyságot, ami annyira azért nem jó, és hát a Bibliában nem találod meg, hogy ne gyújts rá. Ez tény és való. Ilyen nincs benne. És hát ő nagyon akarta tudni azt, hogy mi az Isten akarata, bár én úgy gondolom, hogy az ember azért tudja, hogy mi az Isten akarata, nem kell itten, de mégis azért csak jó lenne. És akkor azt mondja ez az ember, hogy Jézus odaállt elé, és azt mondta neki, hogy szív. Hogy szívja. Ennyit mondott, csak, hogy szíjad. És tudod, elgondolkodtam azon, hogy amit Zsolti mondott, hogy milyen jó, nem? Hát, hogy melyik Jézus volt, nem tudom, vagy ki volt ez, de hogy nem a Jézus Krisztus volt, akit én ismerek, az tuti. És tényleg úgy van, hogy olyan dolgokat tudunk magunknak bemagyarázni, hogy a szellem ezt mondta nekem, meg olyan hallottam már annyi ilyet, Istenre tudjátok, mennyi mindent rá lehet fogni? Fú, én is szerintem csináltam már ilyet. De olyan dolgokat ráfognak, hogy az Isten ezt mondta nekem, és tudom, hogy nem mondta, de mondom, majd rájön, csak az majd biztos olyan lesz, hogy bugik a mutatvány. Na mindegy, hagyjuk, ha neki azt mondta, akkor csinálja, és akkor eltelik egy kis idő, vagy talán sok, és akkor mondom neki, figyelj ide, ezt nem az Isten mondta, ezt a te kívánságod volt az, amit Feri is mondott, a test ezt szeretné, és azt mondta, hogy az úgy jó. És akkor az Isten belevonjuk ebbe is. Ó, Uram, de hát Isten is tudja, hogy nem igaz, úgy is kiderül. Úgyhogy hol jártam most? Ez amikor Zsolti mondta, mondom, nagyon komoly. De benne volt az abban az emberben az legalább, hogy így van, és szerette volna, hogy így van, hogy vívódott ő ezzel, hogy mit, de a végén csak eldőlt, szerintem nem jó irányba, de az, hogy és tényleg nem találsz a Bibliába úgy konkrétan, hogy ne cigizél, lehet, hogy akkor nem volt cigi, nem tudom. De na mindegy, ez megint olyan, ha betelsz Szent Szellemmel, akkor fogod érezni, hogy mi jó és mi nem. Ezért van az, amit Zsolti is tényleg nagyon jó volt, amit prédikált az elején, hogy tényleg úgy van, hogy van a hogy mondtad? Hát ez a két oldal van, hogy vagy a Biblia, vagy a Szent Szellem. És akkor nincs az, hogy én csak a Bibliát olvasom, és akkor a Szellemet meghagyjuk. Vagy a Bibliát nem olvasom, és akkor csak a Szellem vezessen. Én beleestem ebbe a hibába. Én megmondom úgy, ahogy van. Meg lehet bolondulni. Amikor hagyod az igét, és azt mondod, hogy majd a Szellem vezet, meg fogsz bolondulni. Mert az Isten igéjét nem lehet félretenni. Ilyen nincs. A másik meg, amikor csak az Isten igéje marad, és a Szellem meg félre megy, akkor meg olyan szintű törvénykezés jön az emberbe, hogy már nem is lát embert másképp, csak az, hogy ez most jó csinálja, vagy nem jó csinálja. Ez a törvénykezés. Mindig meg tudod mondani, hogy most ez az Úrtól van, vagy nem az Úrtól. Mindig meg tudod mondani, és az eszünkbe se jut, hogy lehet, hogy Isten, most egy történet, megint egy pásztor mondta, hogy olyan házas társa, vagy olyan nőt és férfit adott össze, akik tudta, hogy paráznaságban élnek, de meghívták, hogy adja őket össze. És azt mondja, ha most törvény szerint nézem, akkor én oda nem megyek, mert tudom, hogy miben élnek. De elment, és összeadta őket. És utána, abban a faluban, azon a házaspáron keresztül, Isten elkezdett munkálkodni. És egy ébredést hozott létre. Tehát, értitek, hogy mit mondok? Mi nem tudjuk ezt eldönteni. Nem látjuk. Ha a törvény szerint nézem, akkor kidobom az egészet. Ha szellem szerint nézem, nem tudjuk. Isten, őt, ha valaki meg tudja érteni, nyújtsa fel itt a kezét. Úgy sincs olyan. Vagy pedig erre szokta azt mondani, hogy egyik ismerős, akkor majd a hazugság szellemét majd kiűzzük. De nem. Nem, de tényleg nem tudjuk Istent felfogni, hogy ő hogy gondolkodik, miből mit fog kihozni, mi az, ami... És még egy a zsidó levél, ez a 4.12. Megy az idő, azt mondja, Feri, tényleg megy. Nem. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kettőlű karnál, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásai, megítéli a szív gondolatait és szándékait, nincs olyan teremtménye, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mesztelen és fedetlen az ő személy előtt, neki kell majd számot adnunk. Amen. Tehát azt gondolom, hogy az Istennek az igéjét, ahogy te olvasod és kezded megérteni, az be fog menni a lényedbe. És bemegy az legbenső részedbe. Egyszerűen az annyira jó. Aki nem olvassanak, nem. Az azért él úgy, hogy amit az előbb felolvastam, az, hogy nem ismeri az Istent. mert nem olvassa, nem foglalkozik Istennek a beszédével. Tehát nem érti meg őt. És amikor mondják majd neki, hogy figyelj ide, mert azt érzed, hogy eljött az idő, hogy mondjuk valakinek szóljál, hogy szerintem nem jól csinálod, amit csinálsz, akkor az mit fog mondani, hogy nehogy már nekem megmondod, hogy mit csináljak. Mert nem is ismeri azt az igét, ami szerint szólnak neki, hogy figyelj ide, ezen változtatnod kellene, mert szerintem nem jó. És ezért van az, hogy sokszor tényleg szólnak valakinek, akkor az megsértődik, mert nem, de nem erről szól, csak hogy ezt ki kell, hogy olvassad. Egyszer legalább. Olvasnod kell folyamatosan, ha hívők vagyunk. Azért, hogy átítasson, azt mondja, be fog menni a bensődbe. Bemegy a legkisebb, megítéli azt mondja, a gondolataid. Hát nekünk kell, mert nem úgy nőttünk fel, amit majd mindjárt most felolvasok, még a Timóteus 3.16-ban van. Ez az ige, ez 3.16.2. Elnézést, mert Timóteusnak csak két levele van. 2.3.16. A teljes írás Istentől ikletett, hasznos a tanításra, a fedésre, de előtte van egy gondolatmenet, amikor azt mondja, 2, Timóteus 2, valaki meg akarja nézni, hogy tiszta legyen, 3, harmadik rész, és 14-től mondjuk. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudva kiktől tanultad, amivel gyermekségedtől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Tehát megállok egy pillanatra. Nekünk ilyen problémánk nem nagyon van, hogy már gyerekségemtől ismertem az írásokat. Úgy tudom ezt mindig mondani, amikor megszülettem a Krisztusban, én azt a gyerekséget, azt a csecsemőkort tudom, hogy attól kezdve kell, hogy ismerjem az írásokat, mert azt tud engem bölcsé tenni. A gyerekeim már egy másik, vagy a te gyereked, ez egy más verzió, mert ő már tényleg tudja a gyermekségétől ismerni az írásokat, mert te tanítottad rá, beszéltél neki róla, eljött istentisztelete, hallotta az Istennek az igéjét. De azt látom, hogy még ez sem elég, mert azt mondja, ez teheti, de még nem biztos. Mert a teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre fölkészített. Amen. Ezt tudjátok, mire jó az ige, tanít, megfed, beszól, szeret, sok minden olyan dolog, ami nekünk kell. Mert azt mondja, megjobbítás. Ez annyira jó ez az ige, nekem annyira kell, hogy megjobbuljak. Mert úgy éltem, tudod, én amikor még nem tértem meg, mi elloptuk a jövő hetet is. De az Isten igéje azt mondta, hogy ne csináljam. Sőt, nem is mondta, tudjátok, az volt a legdurvább, nem mondta. Ahogy megtértem, abba hagytam. Tudtam, a Szent Szellem ott volt bennem, hogy tudtam, hogy ez nem jó. Abban a pillanatban, onnantól kezdve azt mondtam, nem csináljuk tovább ezt. Sőt, nem is láttam az áldást. És a múlt héten értettem meg, amit Mihály is mondott, hogy az átkot, azt te tudod megtörni a családodban. Az nem úgy van, hogy Jézus nevében megtöröm az átkot. Nem, hanem te ellene állsz annak, amit az egész családod végigvitt éveken, 10 éveken, 100 éveken keresztül, és te vagy az emberben, benned van a lehetőség, hogy megtörd azt az átkot, mert nem fogod már azt csinálni, amit csinált az anyád, az apád, a nagypapád, a nagymamád, és ezeket Isten kegyelméből, mert ez nem könnyű, mert én azt látom, hogy az átok, az nem úgy működik, hogy az megtértem, onnantól már nem jön a bűn is. Megtértem, már bűn meg se kísért. Nem igaz. Biztos észrevetted, hogy van kísértésed. És biztos észrevetted, hogy neked nem tudom, milyen kísértéseid vannak, nekem mások vannak. Harmadiknak megint más. Lehet, hogy ezek tényleg egy familiális átok miatt vannak az ember életén, de neked mit kell csinálnod? Kemény sokszor, mert tudod, amikor oda közel jön hozzád az a bűn, és érzed, hogy már majdnem, egyszerűen nem is úgy van, hogy menj innen, azt elmegy, hanem érzed, hogy át akarja, vissza akar húzni. És nagyon nehéz sokszor ellenállni. Vagy a familiális átok jön, például mit tudom én nekem a válás az, ami a családomban végigment. Én nekem érzem, hogy ebben nagyon nagy kilódásom van. Nem olyan, hogy félváról veszem. Én ezzel harcolni kell. De Isten kegyelméből van erőnk arra, hogy ennek ellene tudjunk állni. Mert magunktól, ha nem lenne Jézus, akkor én már régen elváltam volna, vagy kinek nem tudom mi az élet vitele, régen elbukott volna már abban a bűnben, azért, mert Krisztus bennünk él, és van erőnk, azt mondja Jézus, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Van erőm arra, hogy ellene álljak azoknak, amiben családtagjaim vagy az őseim elbuktak. És nem az ő hibájuk, mert nem ismerték még az Istent. De engem adott kegyelmet az Úr, hogy én megismerjem őt, és ezért van bennem egy, nem tőlem van az erő. Hát, ha valaki azt hiszi, hogy ő belőle jön az erő, mert olyan Superman, hát azt már én most sajnálom előre, az bukni fog. Mert Isten el fogja gáncsolni. Nem. És annyira jó volt, mint egy megvilágosodtam. De jó, mondom, én töröm meg az Istennel az átkot az életemben, úgyhogy nem fog tovább menni. Én azt hiszem, hogy idő lejárt. De az, hogy keressétek az Istent, és ha valamit mutatott az Úr neked, akkor ne add föl, buktatók lesznek benne, lehet. Nem fog olyan könnyen összejönni, de ott van a kép előtted, hogy például sokszor tudjátok, és biztos voltatok ti is így, bizonyos dolgokat azért csináltam Istenben, mert láttam, hogy valakinél működik. Én sokszor vagyok úgy, hogy az ad erőt, és most nem csak az Istenben, hanem például tanultam vésni, most csak visszamegyek a szakmámhoz. És ezt önmagamtól tanultam meg. Lementem egy táblát, fölraktam, és ott tanultam, hogy kell csinálni. És sokszor mondtam, hogy ezt nem lehet megtanulni. Belevágtam olyat a táblába, olyan dühös voltam, hogy nem tudom úgy kanyarítani, nem tudom úgy csinálni, ahogy szeretném. És akkor ott hagytam, és mondtam, hogy nem csinálom. És akkor eszembe jutott, mondom, de az az ember meg tudja csinálni. Vagy az az ember. Na, akkor megyek, azt megint nekilátok. És én nekem ez az egyik elhívásom. És akkor megtanultam Isten kegyelméből, és akkor utána, amikor már élesbe ment, meg tudtam csinálni. És ilyenek az elhívások az életünkben, hogy lehet, hogy neked egy-egy szolgálat felbirizgál, és szeretnéd azt a szolgálatot te is, de ez nem így működik, hogy holnap már fog menni. Wigglesworth-ot nagyon szeretnénk mindnyájan. De olvasd el a könyvét, amikor ott vannak benne, mennyi buktatón mentő keresztül, hogy oda el tudott jutni. Azt nem szeretjük. Mennyiszer sírt, azt mondja, az Isten előtt, a fájdalmaiban, meg a szenvedéseiben. De ezt mindig átugorjuk, mert mi azt szeretnénk, csak hogy rátesszük a betegekre a kezünket, és azok meggyógyulnak. Nem. Kell, hogy átmenjél ahhoz, hogy el tud érni azt, amit az Isten mutatott neked, hogy abba kell, hogy majd járjál. De itt le van írva, hogy hogyan. Mondom, ha Mihály 7 évig kijön, pont gondolkodtam, 7 évig azt a mindenit, és nem adta föl. És utána elkezdett nyelveken szólni. Tök jó. Ámen. Az Úr áldjon benneteket, és olvassátok a Bibliát, azt mondja Józsuénak, hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, Isten azt mondja neki, ezáltal fogsz előrébb menni, boldogulni az életben, és tényleg úgy van, hogy Feri is, talán Feri mondta, hogy vannak kijelentéseink, amivel tudunk menni az életbe, egyszerűen az Istennel tudunk tovább haladni. És ez egy akkora kiváltság, hogy nem tudom elmondani, de ezt tudjátok ti is, nagy kiváltságban van részünk. Érthetjük az igét. Uram, hálát adok neked, hogy a mi Istenünk él. Adtál, Uram, ide egy könyvet, ami tele van a te beszédeddel. Minden, azt mondja az ige, hogy a teljes írás tőled van. Az emberek magyarázhatnak bármit. Megkérdőjelezhetik, sok okoskodó van, Uram, akik azt mondják, hogy de megváltoztatták ezt, meg azt, meg amazt, meg nem úgy van. Uram, én elhiszem a te beszédedet, és itt mindjárt elhisszük, Uram, mert a te ígéd igazság. És Uram, köszönjük, hogy ezt nekünk adtad azért, hogy ismerhessünk téged, a te gondolkodásodat, miről, hogy gondolkodol, mi a te terved, hogy szeretnél, hogy csináljunk, Uram. És sokszor talán nem értjük, hogy miért nem jó az, de te azt mondod, ne tegyük úgy, hogy nem tesszük, Uram. Hálát adunk ezért neked, Istenem is. Áldott legyen a te neved. Megáldjuk, Uram, ezt a gyülekezetet, amely egy nagyon jó gyülekezet. És kérlek téged, Uram, hogy a te dicsőséged járjon át bennünket, legyen itt a szellemed, legyen itt, Uram, a te igéd ebben a gyülekezetben, és Uram, tényleg mindig legyen kijelentés ennek a gyülekezetnek, A Jézus Krisztusnak a nevében, Uram. Amen. Amen.

0: hiszek a csodákban, hogy Isten föltámasztja, vagy föl tudja támasztani a halottakat. Ő neki minden lehetséges, mindenre képes, ő nem változott semmit. Hiszek abban, hogy Isten egy hatalmas Isten, ő alkotta az eget, a földet és mindent. A Dániel 3.16. Ez a Sitrák, Misák és Abednégónak a története, nagyon jól tudjátok, amikor bedobták őket abba a kis meleg szaunába. És azt mondja, hogy Sidrák, Misák és Abednégó erre így felelt a királynak: Nabukodonozor, nem szükséges, hogy bármit feleljünk neked. A mi Istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből és a te kezedből is, király? Ki tud szabadítani minket? De ha nem tenné is, legyen tudtodra, király, hogy mi a te Istenedet nem tiszteljük, az aranyszobrot, amelyet fölállítottál, nem imádjuk. Amen. Mindig, hogy mondjam, én abban nőttem fel, meg ti is, meg nagyon sokan szeretjük, amikor Isten csak a csodákat csinálja, csak mindent megtesz, amit kérünk, kiszabadítja a foglyokat, betegek meggyógyulnak, halottak föltámadnak, bár azt még nem láttam, de adja meg az Isten, hogy meglássam, és hiszek abban, hogy Istennek ez lehetséges. Ő egy olyan Isten, akinek minden lehetséges. Látjuk a Bibliában nagyon sok történet, amikor viszont ott láthatjuk szellemi szemeinkkel, hogy Isten föltámasztotta halottakat, sőt azt mondja az ige, nagyon tetszik Jézusról, hogy ez a világ nem tudná befogadni ezt a rengeteg csodát, amit ő tett, annyi könyvbe kéne leírni. Mi, amit elolvasunk a Bibliában, ez egy töredéke annak, amit Jézus cselekedett. És ez a két vagy három személy is tudja ezt, hogy Istennek minden lehetséges, és oda úgy vannak vele, hogy ők akkor sem fogják szolgálni Nabukodonozort, nem fognak leborulni oda az elé, a bálvány elé, hanem ők azt mondták: nem, én hiszek Istenben. Nem gondolták, hogy eddig el fog menni a történet, nem tudom, de az a lényeg, hogy úgy nézett ki, hogy ők meg fognak halni. És akkor sem tagadták meg az Istent. És azt mondták, hogy ez annyira tetszik ez az ige, nekem is, amit ott Zsolti felolvasott, és egy másik igét is fel fogok olvasni, mert Isten az, ki tud minket szabadítani. Istennek van hatalma, hogy ő bármiből kivegyen. És többször eljutottam én is dolgokra, hogy most Istennek van, de az a kérdés a számomra, hogy ő most ezt akarja, vagy nem akarja. Karizmatikusoknál megszoktuk azt a dolgot, hogy előveszem a Bibliát, kiveszek egy igét, oda veszem Istennek, és mondom, te mondtad, ezt csináld meg. Ez a karizmatikusságnak az egyik probléma, én is beleestem ebbe sokszor, meg lehet, hogy bele is fogok. De ez nem így működik, hanem oda jutottam, hogy nekem, vagy neked rá kell hangolódnod az Istenre, hogy ő mit akar. És nagyon sok kudarcunk, ez az én véleményem, azért adódik, mert mi szeretnénk az Istent bevinni bizonyos helyzetekbe, hogy ő csinálja meg. Nem az van, hogy Uram, mit szeretnél? Hát most Anna Mendez jutott eszembe, volt egy rákos beteg, és érezte, hogy nincs hite, ezért elment böjtölni 2 hétig, hogy az Isten mit akar. És akkor az Isten mutatott neki valamit, 2 hét után megtette, és az a beteg meggyógyult abból a betegségéből, felállt és elment. De mi volt? Nem az volt, hogy hát most fogom magam, és kiveszek a Bibliából egy valamit, oda teszem, és akkor Isten csinál, hanem elkezdte keresni az Istent, hogy ő mit szeretne. És ezek jó dolgok. De van, amikor az Isten, oda jutottam a keresztény életem során, meg szerintem ti is, amikor nem úgy mennek a dolgok, hogy én szerettem volna. Nem úgy megy, ahogy a Bibliában mondjuk le van írva. És persze az első dolog, amikor baj van, valahol hallasz, hogy akkor mit fogsz? Imádkozni fogsz. Ez egy normális beállítottsága egy hívőnek. És Isten azt szeretné, hogy ráhangolódjunk, hogy ő mit szeretne. Itt is mondjuk történet mi van akkor, hogy azt mondjuk, hát meghaltak, megégtek. Mert az új szövetségben olvasunk olyat, akik azt mondja, hittek az ígéretekben, de nem nyerték el. Meghaltak. És nem beszélek az ellen, hogy nem azt szeretném, hogy hitetlenség jön létre a szívünkbe. Azt szeretném, hogy az Istenhez menjünk hozzá, hogy ő mit szeretne. Hogy ő mit akar. És oda megyek most Jézusnak az imájához, ugyanez van, amikor Jézus odahajol az Atya elé, és elmondja neki, hogy ő az életből szeretne megszabadulni, hogy ne halljon már meg, hogyha lehet. Ez a Márk 14:38-ban van. És amikor olvastam ezt az igét, ez is annyira kiemelkedett, és annyi elnézést, de én is 20 éve vagyok hívő, és sok mindenre rájövök, hogy nem is így van az igébe leírva, hogy minket tanítottak mondjuk. Nem is az van leírva, hogy mit tudom én, minek kell. Annyi frusztrált hívőt látok, például most eszembe jutott, hogy dicsértük az Urat, annyi emberrel beszéltem, hogy nem lett gazdag az Istenbe például. Pedig szeretett volna, mert azt mondták neki. Most nézd már meg az új szövetséget, hogy miről szól. Mutass egyetlen egy olyan hívőt az új szövetségben, akinek az volt a célja, hogy meggazdagodjon. Nincs. Az óba lehet, hogy van, és most akkor mondjuk, hogy hozzuk az új szövetség, vagy ószövetség, de hát ez új szövetségben élünk, itt Jézus Krisztusnak a személye a leglényegesebb. Az, hogy én őt megfogjam, és őt menjek utána, és szeressem is. Az, hogy most gazdaggá tesz, vagy nem, egyszer elmondtam itt, mert én hittem ebbe az evangéliumban is. Megtértem, és mondták, hogy ha ezt csinálod, gazdag lesz, és Isten elkezdett jó megáldani, és egyszer csak oda jutottam, hogy úgy éreztem, hogy jól élek, nem élek rosszul, és mondom, ez a keresztény élet, hogy most valaki gazdagabb lett, mint mondjuk, amikor nem volt hívő. És hiszem, hogy ezt is Isten hozta fel a szívembe, mert el tudtam oda jutni, hogy nem ezt hajtom mai napig, mert nem érdekel, hanem maga Istennek a szolgálata. És azt mondja Jézus a Getsemáné kertben, amikor imádkozik, Márk 14:38, lehet, hogy nem az. 36, mert nekem a másik fordításban az van, de nem az a lényeg. A Márk 14:35-től olvasom. És kissébb előre ment, földre borult és imádkozott. Ez az az ima, amikor bekövetkezik majd utána az ő halála. Amíg maradjatok itt, és kisebb előre ment, földre borult, és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljon el tőle ez az óra. És azt mondta, Abba, Atyám, neked minden lehetséges. És akkor folytatja tovább, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez is annyira tetszik Jézusnak, ez a tudja, hogy az Isten ebből őt ki tudná venni. Tudja, azt mondja, ő ismerte, ő jobban ismeri az Istent, az apját, mint bárki ezen a földön. Azt mondja, tudom, hogy neked minden lehetséges. Ez annyira tetszik ez. És azt mondja, de ne az én akaratom legyen meg. És most jön az, amit az előbb mondtam, mi megpróbáljuk az Istenre ráerőltetni a mi akaratunkat. Hogy, hát figyelj, Uram, mert ez olyan istenes volna, ha ezt így megcsinálnád meg. Meg így sorolhatnám, hogy miket tud az ember gondolni. És hozzáteszem továbbra is, hiszek a csodákban. Valamelyik nap a fiam feljött, hogy nem tudom, mi baja volt, fájt az egész belsője, égett. Hát egy kicsit megijedtem, mert úgy éreztem, hogy ez már több, mint egy ilyen egyszerű fájdalom. És Isten előtte való napokban szólt hozzám, hogy tegyem, a betegekre teszünk a kezünket, és azok meggyógyulnak. És odaültem mellé, nem tudtam mást, imádkoztam. Már nem imádkoztam. Vártam, mondom, ez az ige jutott, ráteszem, a betegekre meggyógyulnak, és akkor eltelt egy kis idő, és rendbe jött. Nem tudom, mi baja volt, utána azt mondta, még egyszer előjött, vett még, hogy két nagy levegőt, az rendbe jött, jó van. Jól van. Hiszek abban, hogy Isten csodatevő Isten. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy most már az Isten nem csinál dolgokat. Ez egy butas, de hogy nem csinálja. De az, amit ő akar. Nem az, amit én. És én itt azért érek vissza a kudarcainkra, mert a sok kudarcot azért érjük át, mert, hát Uram, pedig te ezt mondtad, meg azt mondtad, meg emezt mondtad, kiveszünk a Bibliából dolgokat, amik tényleg igazak, csak az a kérdés, hogy az most az Isten akarta-e, vagy én akartam. És a maga a kereszténységben látok, én is annyi sérült embert, én is sérült voltam, meg lehet, hogy még az is vagyok. De azért, mert olyanokat tanítottak, és olyan célokat tettek elénk, amik nem az az igazi cél a kereszténységben, hanem a názareti Jézus. És most visszakanyarodok a Sidrák, Misák és Abednégóra, a te életed is szerintem sokszor átment olyan, amit nem értettél. tüzes kemencébe kerültél azért, mert hittél az Istenbe. De mit mondasz, amikor mondjuk benne vagy? Azt mondjuk, amit Sidrák mondott, meg Misák, de hogyha nem tenné meg is, akkor is azt az Isten szolgál. És lehet, hogy eljutottunk oda, hogy nem tette meg azt az Isten, hogy mondjuk kimentett abból a valamiből, hanem lehet, hogy még benne vagy, hogy benne voltál sokáig, és egyszer csak az Isten mondjuk talán kiragadott, vagy nem tudom, hogy milyen állapotban vagyunk, ki hogy van, de hogy őt szolgálja még sok ember. Én azt gondolom, Isten nem véletlenül ad nekünk kemencéket sokszor. Megnézi a szívedet. Hogy az most úgy jó-e? Mert amíg jól mennek, például a karizmatikusságban úgy gondolom, tele van, csak jó megvallás lehet. És ez nagyon jó. De ismeritek a viccet, ha ismeritek, nem mondom el. A pokolban van a fiú, de ő megvallja, hogy a mennyben van. Hát ez nem igaz. És nem egy cinikus, vagy nem értsétek, hogy mit mondok, csak az, hogy olvassuk a Bibliát, és értsük meg, hogy mi van benne leírva. És a másik, amit megkérdeztem Istent, akkor mondom, honnan tudom azt, hogy most te akarsz valamit meggyógyítani, vagy nem akarsz, vagy hogy akarod csinálni. És akkor Isten annyira egyszerű, azt mondja, imádkozás. A Jézus Krisztus azért nem vallott kudarcot, mert ő állandóan az Atyával volt. Ha lehet ilyet most mondani, hogy kudarcot vallani. Mert ő mindig, ő neki az volt az élete, hogy imádkozott. Az Istennel együtt élt. Így van? Az volt, lejött a hegyről, tudta, hogy körülbelül mi lesz. Voltak meglepetései, mert volt, amikor ő is elcsodálkozott, hogy micsoda hite van itt ennek, meg ennek, de egyszerűen meggyógyultak a betegek körülötte, és azt gondolom, így már utólag, hogy nem minden beteg gyógyult meg ott sem. Nem úgy ment, hogy amerre ment Jézus, ő mindenkiért csak úgy imádkozott. Nem. Onnan tudjuk, amit a múltkor látjuk, hogy ott volt az Ékeskapuban egy bácsi, aki le volt téve hány éve, és ott járt el mellette, és ő nem gyógyította meg. És akkor mi van? Egyszer csak jött egy következő korszak, az már meggyógyította. Halleluja. Mert Jézus gyógyít ma is. Csak hangolódjunk rá. És azt is látom, hogy mintha időzítései lennének az Istennek, hogy mikor csinál meg mit. Mert lehet, hogy én imádkozok, még nem, és ebben nem szeretném azt mondani, én azt gondolom, imádkozni kell, mert az tart téged képbe az Istennel. Akkor leszel hatékonyabb, mert nem azért, mert a ima miatt, mit tudom, hogy szuper lény leszel, hanem összhangban vagy az Istennel, és a szellemed nyitva van, és ő vezet téged, és teszel dolgokat, és egyszerűen megtörténnek. Most visszakanyarodva, ez egy rossz bizonyság. A múltkor, biztos emlékeztek arra a kislányra, aki meghalt egy pár hete, vagy egy hónapja is van. És itt imádkoztunk érte mindjárt, és nekem már többször volt olyan, hogy imádkoztam emberi, és azt éreztem, hogy abba hagyom. Nagyon fáj. Azt éreztem, harcoltam is érte, de egyszer csak láttam az urat, hogy fog egy halott kislányt a kezébe. És nem tudtam mire venni, mert még mindig azt akartam, hogy biztos majd fölkelti, vagy az ő kezébe van, akkor föl fog kelni. De tudjátok, nagyon jól sajnos meghalt ez a kislány. És ezeket nem tudjuk elfogadni. Ez egy tényleg kegyetlen dolognak tűnik, de az Isten így döntött. Tényleg ezen senki ne menjen át. Én is azt kívánom, ezek nagyon kemény dolgok. De az Isten így döntött. És hogy mi, ha ráhangolódunk az Istenre, el tudjuk-e fogadni az ő döntését. Ami Jézusnak, én úgy gondolom, olyan nehéz, mint neki, nem tudom, volt-e valakinek. Hogy meg fog halni, nem is akárhogy. Szeretett volna kiszabadulni belőle, mert látom, hogy ő nem azt érezte a testek, szerintem az egész sikított, hogy ő nem akar meghalni, nem akarja ezt végigcsinálni, nem akar szenvedni, nem akarja ezt a kínokat, ami vár rá. De az Isten meg azt mondta, de. És mi is így vagyunk sokszor, szeretnénk kiszabadulni dolgokból, de ez az Isten jó, mert ott is tanít téged. Én oda jutottam, hogy az Isten szeretőnek, amit a Biblia mond, minden a javára válik. És most lehet, hogy olyan helyzet, nem érted, hogy ez miért volt, meg az miért volt, meg emez miért volt, de annyira hálás vagyok, hogy itt vagy. Mert nem érted, de akkor is az Istennel vagy. És keresd őt. És hangolódj rá, és higgy abban, hogy Isten csodákat tesz, hangolódj rá, hogy mit akar. Több bizonyság van, amikor tudom, hogy nem az történt, amit szerettünk volna, vagy szerettem volna. Ezt nehéz elfogadni. De Isten így dönt sokszor. Például csak egy dolog, láttam olyat, aki mindig itt van a Földön? Mindenki meghal egyszer. Mert azt mondja, a Biblia elvégzett dolog, hogy az ember egyszer meghal. Én sírköves vagyok, tudom. Nem azért, de elköltözünk. És egyszerűen minden szentek, az nekem ez a világ legnagyobb ünnepe. Bibliában nincs benne. Nekem nem most lesz majd sátoros ünnepünk, de ez most nem az a lényeg. Megyünk, megünnepeljük a minden szenteket, hogy vége van. Ez is egy ilyen pogány valami. Én örülök neki, hogy minden szenteknek vége van. Ennyire tudok csak örülni semmi másnak. Hogy tényleg, hogy hangolódjatok az Istenre, és tényleg hálás vagyok, hogy itt vagyunk, mert az Jézusnál is mi volt? Ti is el akartok menni, gyerekek? Amikor egy olyan mondatot mondott, amikor kiakadt az egész bagás. És így van. És itt vagytok. Lehet, hogy már kiakadtatok sokszor, és nem úgy történt, ahogy szerettétek volna, és nekem is volt ilyen, és még lesz is ilyen. Lesz, amikor lehet, hogy a fiamért imádkozom, és nem gyógyul meg. Nem tudom, de egyszerűen nem tudom az Istent nem szeretni, és nem. Vannak nekem is, és mindjárt kudarcai. Átéljük, hogy most ez miért így volt, miért úgy volt. De tudd meg, hogy az Isten ő jó. És azt mondta Jézus, te tudjuk, hogy mindent megtesz. Azt mondta Sitrák is, abba beginni, hogy Isten ki tud menteni ebből. És kérdezd meg, hogy most akarsz, Uram, kimenteni ebből? Tudod, fog válaszolni. Vagy nem? Így van. Kimentette. Jó, de mi ezt csak a végén tudjuk. Ők még amikor ott voltak a kemenc előtt, azért megfordult a fejbe, hogy kijövünk innen, fiúk. Hát gondolhatták már, amikor a csávó megégett mellettük, ők meg nem, hogy már hát ha lesz ebből valami jó, nem? Mert azt mondta, hogy megégett. Aki oda vitte őket, az megégett, az tönkre ment. De ők hárman még mindig mentek ott, ahol a másik már nem. Nem bírta a hőséget. Ők meg bírták, tele voltak, nagyobb tűz volt bennük, mint a kemencébe. Az Úr tüze égett bennük. Halleluja. Úgyhogy az Úr jó. Amen.
1: Az alapigét a zsidókhoz írt levélből fogok olvasni. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből, annak a 5. és 6. versét. Az 5. verset a B részétől fogom olvasni, és a 6. verset. Tehát hallgassok meg a zsidókhoz írt levélnek a 13. fejezet 5. és 6. versét fennállva. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek. Ember mit állhat nekem? Jó ezt hallani, amikor Isten azt mondja nekünk, hogy velünk van. Mert az ember nem szeret egyedül lenni, magányosnak érezni magát, és Isten ilyenkor megerősít bennünket. Az a környezet, amelyben fölhangzik elsőnek, itt a zsidókhoz írt levélben, az akkori keresztények számára is sokat jelentett. Gondoljunk bele, hogy ezek a keresztények már túl vannak azon jócskán, hogy az Úr Jézus Krisztus a mennybe ment. Tudják azt az ígéretet, hogy Jézus visszajön. Várják a saját életükben, és évtizedek múltak el. És lankad a hitük. Lankad a lelkesedésük. Lankad így, mert ezt kellett nekik megírnia a levél írójának, hogy emlékezzetek arra, hogy Jézus azt mondta, hogy velünk van. Hogy nem marad el tőlünk. Egy ószövetségi igét idéz itt a levélnek az írója. Mert már kezdtek elcsüggedni az akkori keresztények, kezdtek úgy lenni vele, hogy hát mennyi időt vártunk már, és az Úr Jézus nem jött vissza az életükben, mi meg aztán tényleg mondhatjuk, akik már ugye 2000 évvel utána vagyunk ennek az eseménynek, hogy mi most sem jött el, és a mi életünkben sem jelent meg úgy. Tehát mi bennünk is talán fölmerülhet nem egyszer az, hogy úgy ellankad az ember, vagy pedig a megtérés nagy tüze után, ahogy telnek az évek, évtizedek, az ember ellankadhat, és amikor Isten kijelenti az ember számára azt, hogy ott vagyok veled, akkor lehet, hogy egy kicsit föltüzesedik, hogy akkor nem kell elcsüggedni, nem vagyok egyedül, nem egyedül küzdök ebben a világban. Tehát ebben szólal meg itt a mindenható Isten, és nézzük meg ennek mondani valóját, üzeneteit, mit is jelentett az ottani gyülekezet számára, a testvérek számára, mit jelent a mi számunkra. Hát azt kell mondanom, hogy ugye ez nem egy szájból származik, amit én felolvastam. Két részre lehet bontani. Az egyik az, amikor az Isten szólal meg, az ígéretével, hogy nem hagylak el, ezt az Isten mondja, és erre a gyülekezet hittel válaszol, és azt mondja, hogy velem van az Úr, nem félek, ember mit áthat nekem. Tehát Isten valamit kijelent, és hitáltal reagál a gyülekezet, és mond valamit. És ez egy nagyon szép dolog, amikor hallgatjuk az Isten igéjét, vagy olvasjuk a Bibliát, és ilyen reakciód van. Hogy az Isten mond neked valamit, és te reagálsz. Pozitívan, hitből reagálsz. Mert ha velem van, akkor nem félek. Mit jelentett abban a korban? Halomra ölték a keresztényeket. Csak azért, mert hittek Jézusban. És ezt átélték az akkoriak. És félhettek. Mi van, ha bennünket fognak el? Mi van, ha mi kerülünk a börtönbe? Mi van, ha majd bennünket kínoznak meg? Mi van, amikor esetleg az oroszlánok elévetnek bennünket? Akkor mi félni fogunk? Akkor mi rettegni fogunk? És akkor megszólal az Isten, ne féljetek, és hát azt mondja, hogy veletek vagyok, és nem maradok el tőled, és erre reagált a gyülekezet, hát akkor nem félünk, ha elfognak. Nem félünk, hogyha börtönbe vetnek. Nem félünk, hogyha oroszlánok elé vetnek bennünket. Mert velünk van az Isten akkor is, és az örök életünket nem vehetik el. Mert ott van velünk. Tehát számukra ez a kijelentés ezt is jelentette. Na hát nekünk ettől nem kell jelenleg félnünk, annak ellenére, hogy mai időben is egy év alatt 200 ezer keresztény tölnek meg a világon. Csak azért, mert hisznek Jézusban. Bennünket ez Magyarországon nem fenyeget jelenleg. Itt vallás szabadság van ilyen szempontból. De sok minden élethelyzetben azért sokat jelent az ige. Hogy nem kell félnünk. És olyan jó, hogyha életedben tudol reagálni az Isten igényére. Például, hogyha valaki aggódik, hát az ugye tud menni nekünk. Lehet aggódni az iskolában, lehet aggódni a munkahelyen, lehet aggódni egy környezetben, egy helyzet miatt, a sok feladatok közepette. És akkor egy ilyen aggódó szív, esetleg anyagi gonddal is küszködő ember, olvas egy ilyen igeverset, amiben az Úr Jézus azt mondja, de aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét. Ha tehát a legcsekélyebbre se vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek, nem fáradoznak, nem is vonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsiny hitűek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Amikor egy aggódó, hívő ember, egy aggódó ember olvassa ezt, hogy Jézus mit mondott, akkor becsukhatja a Bibliát, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, hogy nekem szól, és aggódik tovább. akkor ez nem olyan reagálás, mint itt a zsidókhoz írt levélben. Hanem az a hívő reagálás, hogy Uram, akkor nekem nem kell aggódni. Mert te gondoskodol rólam. Gondoskodol a suliban, gondoskodol a munkahelyen, gondoskodol a betevő falatoknál, gondoskodol majd a cipővásárlásnál, gondoskodol rólam nagyobb dolgokban is, és nem kell megijednem senkitől, mert velem vagy, és nem kell nyugtalankodnom. Sőt, kereshetem a te orcádat, igazságodat, és ráadásképpen megtapasztalhatom a te békességedet, és azt, hogy gondoskodol rólam. Tehát ez a reakció, ez várja az Isten, hogy valamit mond az embernek, és hitáltal reagál. És eldönti, hogy akkor az Urat keresi, és nyugalmatlan, és nem aggódik tovább. Isten azért szólít meg bennünket, hogy hitáltali cselekedetek, hitáltali mondatok, hitáltali megnyugvásra jusson az ember. Tehát a bibliaolvasás nem azért van, hogy tudjuk a történeteket, az is egy nagyszerű dolog, hanem hogy hitet váltson ki az életünkből, és ezáltal abban maradjon a félelem, abban maradjon az aggódás, és így menjen tovább az ember az élete útján. Ha mondjak egy egyszerű példát, hát nem nyár van, én a nyarat azért jobban szeretem, mint a telet, és sokszor jártam strandra, uszodába, és sokszor láttam azt a jelenetet, amelyet most így képanyagban mutatom meg, amikor egy apuka a medencébe ott van, ott áll, és a gyermekének azt mondja, hogy aki a parton van és nem tud úszni, de az a víz számára mély, és nem fog leélni a lába, hogy gyere, ugorj, én elkaplak. És mi szokott ilyenkor történni? Hát én sokszor végignéztem már egy ilyen jelenetet, hát általában azért az történik, hogy a válaszreakció érkezik a gyermek részéről, nekifut, elrugaszkodik, repül a levegőbe, bele a vízbe, és az apja elkapja. És utána kisegíti a partra, vagy ha nagyon mély víz volt, akkor kiúszik vele a partra, és utána kezdődik a jelenet előről. Kimászik, most már 2-3-szor megcsinálta, akkor 4.-5. alkalommal is meg fogja csinálni, és neki rugaszkodik, és azt mondja, hogy akkor apa, jövök, mert nem félek. Ha nem lenne ott az apja, nem biztatná, hogy ugorjál, akkor nem biztos, hogy jó, ha beleugrik, ha nem tud úszni, mert akkor bajba kerülhet. De mivel az apja biztatja, egy hitbeli reakció történik. Hitáltal rábízza az életét az apjára, mert megbízhat benne, és többször tapasztalta már ezt, és elrugaszkodik. Na most, lehet, hogy nem mindig csináljuk ezt a hívő életben. Mondd nekünk valamit az Isten, és bele kéne ugorni a karjába. Mondd valamit, hogy tedd meg, menj és kérj bocsánatot valakitől. Ez egy hitbeli lépés. És félünk és tötyölgünk, mik fog hozzá szólni. Igaz, megbántottam, de most mit tegyek? Vagy menjél át és mondd ezt annak az embernek, mondja mindenható Isten nekünk. És valamikor tötyög az ember, és akkor mondja, hogy hát az Úr olyan jót mondott, olyan nagyszerű dolgot mondott, olyan ideillő dolgot mondott, de tötyörészünk a medence partján, és nem merünk ugrani. Ez nem hit. A hit az az, hogy elindulok. A hit az az, hogy válaszolok Isten szavára, és nem csak imádságban mondom, hogy milyen jókat mondtál, Uram, és tudom, mint egy gyermek esetleg ott lenne a part szélén, és azt mondaná, hogy apa, olyan jót mondtál most ott bent a medencébe. Meg el is hiszem neked, hogy ha odaugrok, akkor fönt tudsz tartani a vizen, meg ki tudod segíteni a partra. És akkor ott tötyörészne, és nem ugrana. Hát akkor mi sem hinnél el, nem? Tehát nem csak szóval kell mondanunk, hanem tennünk is kell, cselekednünk is kell, indulnunk is kell. És ezt látjuk ebben az igében, hogy Isten mond valamit, és hittel reagál rá a gyülekezet, és azt mondja, hogy ezért bizakodva mondjuk, ezért, mert az Isten azt mondta, és elindulhatunk, és nem kell félnünk, és embertől se félünk, ha elfognak bennünket, mert nem árthat nekünk. Aztán láthatjuk itt a zsidókhoz írt levélben, hogy ez egy idézet. Ha megnézzük a lábjegyzetet, akkor láthatjuk azt, hogy ez az Ószövetségben többször előfordul, ugyanebben a formában. Én két ilyen történetet szeretnék elétek hozni, amikor az Isten ugyanezt mondja, amit itt felolvastam a zsidókhoz írt levélben. Először az a történet, hogy a pusztai vándorlásban az Isten népe megérkezik az ígéret földjének a határához, és már megöregedett Mózes, aki vezette őket, és aztán tovább kell adnia a stafétabotot, a vezetést Józsuénak, mert Mózes nem mehet be az ígéret földjére, és biztatja Isten népét Mózes, és biztatja az Isten népe előtt Józsuét is, hogy nem akármilyen feladat következik, megerősített városokat kell bevenni, elfoglalni, legyőzni, és birtokba kell venni ezt a földet. Tehát nem egy könnyű kihívás előtt állt Izrael népe, volt mitől félni. És ekkor hangzik el az, legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem marad el tőled, és nem hagy el téged. Mondja Mózes elsőnek az Isten népének. Utána mondja Józsuénak is, hogy légy erős és bátor, mert te mész be ezzel a néppel arra a földre, maga az Úr megy előtted, ő lesz veled, nem marad el tőled, és nem is hagy el téged. Ne félj hát, és ne retteg. Hát József is retteghetett, hiszen vezetni egy népet, egy több milliós népet. Látta azt, hogy hányszor megtámadták Mózest, hányszor lázadtak Mózes ellen ez a nép. És akkor most ezt átvenni Mózestől, így vezetni ezt a népet, hát ez egy óriási kihívás. És Isten megerősíti Mózes által Józsuét, hogy vele lesz, ne féljen, ne rettegjen, mert segíteni fog neki. Többször tornyosulhatnak feladatok előttünk, amit nehéz megtennünk. Sokszor vannak olyan próbatételek, amelyben úgy érezzük, hogy

és meg akar erősíteni bennünket. Nem hagylak el tényleg, egy pillanatnyi időre se hagylak el. Akkor sem, amikor hűtlen vagy. Akkor sem, amikor vétkezel. Akkor sem, amikor olyan dolgot akarsz elkövetni, ami nem jó. Akkor is ott vagyok veled, és próbálom megakadályozni ebben. Segíteni akarok neked. És amíg kudarcot élsz is át, akkor sem vagy egyedül abban a kudarcban, mert veled vagyok. Én tudlak abból kihozni, kiemelni, megerősíteni. Tehát átélhette ezt Józsué meg Isten népe. De ki élhette még ezt át? Hát ugyanezt hangzik el Salamon felé is. Méghozzá Dávid királynak az ajkáról. Akinek az Isten azt mondta már Dávid királynak, hogy nem te épített fel a templomot Jeruzsálembe, hanem kiszemeltem a te fiadat, Salamont. Ő fog nekem templomot építeni. És mindent előkészít az apja, Dávid király, hogy amikor majd utódja le Salamon, meg tudja építeni a templomot. Ez is egy nagy kihívás volt. Templomot építeni az Istennek. És azt mondja Dávid a fiának, amikor oda hívja hozzá, légy bátor és erős, kezd hozzá. Semmit ne félj és ne retteg, mert az Úristen, az én Istenem veled lesz, nem hagy el téged, nem is távozik el tőled. Még be nem fejezed az Úr házának szolgálatához szükséges minden munkát. Tehát hozzáfoghatsz Salamon. Nem leszel egyedül ebben az építésben, ebben a szolgálatban. Mindaddig veled leszek, még építed a templomomat. Csináld ezt a szolgálatot. Hát ez van kirakva az íróasztalom fölött is. Pont ez az igemes. Így indultam el az érettség után a teológiára. Több igét is kaptam, de egyik nagy sarkalatos ige ez volt, hogy az Úr házának szolgálatában, amit csak teszek és végzek, nem egyedül kell tennem, hanem az Isten velem van. Ő fog segíteni nekem. A nehéz helyzetekben is. És minden tekintetben. És ez erősítés volt számomra a teológián, erősítés volt számomra itt a szolgálatban, a gyülekezeti szolgálatban, és sok-sok élethelyzetben. Nem hagy el az Isten, mert sokszor a sátán pont ezzel támad. Nem törődik veled az Isten. Tehát Isten háta mögött vagy. Rád se néz. És jönnek ilyen hangok az ember szívében, de nem szabad ennek engedni. Mert Isten hitet vár tőlünk. És azt kell mondanunk, hogy de, az Úr velem van. És ő fog vezetni. Ő fog segíteni. Tehát Isten a drága munkáját ránk bízza, és rábízta a tanítványokra is. Az Úr Jézus pont ezt mondta, hogy velük marad, mind végig. De miben? Ott is egy szolgálatban. Hatalmat adott az Úr Jézus a tanítványoknak, és hatalmat ad nekünk is, mai hív embereknek. Nekem adott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát értett tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentlélek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Terjed a misszió onnan Palesztinából. Terjed az egész világra. És velünk van. Úgy tehetünk bizonyságot embertársainknak Jézusról, Isten szeretetéről, hogy nem egyedül tesszük, hanem Isten velünk van. Úgy szolgálhatunk. Ugyanúgy hangzik, hogy a szolgálatban nem vagy egyedül. Így végezheted, hogy Isten veled van. Isten szent lelke segít neked. És jó ezt átélni, mert ebben megerősödik az ember, hogy akkor teszem. Akkor nem félek bizonyságot tenni. Nem félek attól az embertől, akinek most bizonyságot kell tennem Isten szeretetével kapcsolatosan. Mert tudjuk, hogy amikor fölhozzuk Isten dolgait, akkor vannak emberek, akik eléggé keményen reagálnak rá. De ne félj, mert veled van az Isten. Ha indít téged, akkor tégy bizonyságot annak az embernek. Aztán a másik szakasz, ugye a reakció, amit az ember tesz hitáltal, hogy velem van az Úr, nem félek, ember mit állhat nekem, ez nem azt jelenti,

0: hogy akkor az ember teljes védelmet kap. Nem kell itt küszködnie, harcolnia az életben, hanem teljes védelme van, mert nem állhat neki senki. Hát nem állhatott olyan szempontból, hogy az örök életet elvegye a hív embertől. De ugye fizikai fájdalmat okozhatott az első keresztényeknek is, az akkori római birodalom, az akkori üldözőik. És hát a mi életünkben is harcra számíthatunk, csak a harcban van segítünk. A mi földi küzdelmeinkben van, aki segít nekünk. És ez itt a lényeg. Nem egy küzdelemmentes életre hív az Isten, hanem egy küzdelmes életben az ő jelenlétét adja, hogy segítségünkre legyen. Tehát harcra számíthatunk. Billy Graham, a nagy igehirdető, evangélista, az mondott egy történetet, amikor elköltöztek egy másik településre, méghozzá egy városba költöztek vidékről, hogy a gyermekének az egyik fiának, Nednek, nem volt könnyű ez az átállás, új iskolába kerülni, új városba kerülni, és hát nem is nagyon ismerte a városi fiúkat. Hát abban az iskolában voltak olyan városi fiúk, akik úgy szerettek úgy piszkálódni, verekedni, tehát ez a fajta közösségbe került egy kicsit bele, és hát meg is látták a vidéki fiút, hogy fú, akkor ezt most elkapjuk. És elkezdték bántani. Elkezdték zaklatni. Igen, nem csak, hogy ugye egy hívő családról van szó, apuka, anyuka is imádkozott a gyermekeiért, és hát éppen az egyik barátkozó fiú, az remekül értette a harcművészetet. És látta, hogy ha Ned nem fog védekezni, ő nem tudja mindig megvédeni, tehát meg kell tanítani harcolni. Meg kell tanítani ezt a fiút védekezni. Mert hát az iskolában azért történik érdekes dolgok, ugye, el lehet mondani. És ez a gyermek, aki a karatét is remekül értette, meg a küzdősportot, elkezdte az alapismeretekre, az alapvédekezésekre megtanítani ezt a Ned fiút. Billy Grahamnek a fiát. Hogy tudja megvédeni magát. Hosszú gyakorlás után, különféle próbák, edzések által elsajátította a küzdősportnak alapjait. És aztán bevetette. Elkezdték bosszantani, és hát földre vitt a fiút. Úgy megvédte magát. Mi következik ezután? Most szokott ez történni a suliban. Utána békén hagyják az embert. Hát ez történt itt is. És aztán Billy Graham rátér arra, hogy a lelki harcainkban is gyakorolni kell. Vannak eszközeink, amit az Isten ad a mi számunkra, mert van egy zaklatunk, a gonosz ebben a világban, ami ellenségünk, aki rá akar venni a bűnre, aki a sárba akarja az embert beletiporni, aki meg akarja rontani az embernek az életét, és tönkre akarja tenni. És erre törekszik mindenkinél. Annál is, aki nem hívő. Minden ember tönkre akar tenni. Minden embert el akar távolítani a mindenható Istentől. Minden embert bűnbe akar keverni. És a hív embernek megvan a lehetősége arra, hogy Isten mivel vele van, megtanuljon néhány dolgot. Lelki harc címodort. Hogy ebbe képezni kell magunkat. Hát mik ezek? Csak néhányat. Ugye itt a küzdelem, de hit nem pánik, hanem tanult válasz, és számunkra pedig a lelki önvédelmi művészetben, ahol lehet gyakorolni magunkat, az egyik a Szentírás. Hogy is védekezett az Úr Jézus a pusztában, amikor a sátán megkísértette? 40 nap után? Minden egyes támadást a Szentírás igéjével verte vissza. A Szentírás gyakorolta, és azzal válaszolt a sátán kísértésére. Na most ahhoz, hogy mi ezt tudjuk gyakorlatba véghez vinni, ahhoz azért elég jó kell olvasni, ismerni, és egészen be kell vésleni szívünkbe, lelkünkbe, amit kapunk a mindenható Istentől. Tehát edzésben kell magunkat tartani. Az imádkozás is egy ilyen fegyver, ugye 40 napos imádkozás után jön az a támadás, tehát megerősítve megy bele az Úr Jézus ebbe a harcba, mert imádkozott. Tehát mondja is a tanítványoknak, hogy szüntelenül imádkozzatok, vagy hát amikor nem imádkoznak vele, és a Getsemáné kertben jön a sötétség órája, akkor sajnos azt élték át, hogy nem voltak fölkészülve. Tehát fontos az ima élet, az imádság, és fontos a hitbeli reakció is. Hogy hitáltal reagálok az Istennek a dolgaira, mint ahogyan itt is láthatjuk, megerősít engem, és én hittel, az ő szavában bízva tudok kifejteni ellenállást a gonosszal szemben. Hát Isten segítsen erre bennünket, hogy ilyen módon tudjunk reagálni a kísértő számára a gonosz ellen, és tudjunk ilyen hitbeli választ adni, és halljuk be sokszor Istennek a biztatását, aki velünk van, aki segít nekünk, aki megerősít bennünket, és emiatt nem kell félnünk, és nem kell aggódnunk, vagyis hagyd mondjam azt, amit itt a képen is majd lehet látni, hogy ne maradj a parton, hanem hitáltal rugaszkodjál el. Amikor Isten mond neked valamit, akkor hitbeli választ adjál, mint itt is olvashatjuk, mert ő megígérte, ő hűséges, és ott marad veled, és ha ilyen választasz, akkor megérkezel az ő ölébe. Hát eléggé jó, mert tud nyugodni a gyermek is egy apai ölelésben, vagy egy anyai ölelésben, ha megérkezik, láthatjuk ezen a képen is, hát mi pedig, amikor megérkezünk az Isten karjában, hitáltal, akkor az egy békességet, nyugalmat jelent, ezért is szokták azt mondani, hogy biztos, hogy Isten vezetett, és hittel léptem, mert olyan nyugalmam és békességem van. Hát miért? Mert megérkeztem az Atya átölelő karjába, a hitbeli ugrás után. Hát Isten segítsen erre bennünket, és tudjunk ilyen hitáltal választ adni a mindenható Istennek a szavára. Amen.
1: Amen.

Isten az ő népének erőt ad ezekben a napokban. 84. Zsoltárból szeretnék egy bátorító kijelentést átadni. Boldog, aki tőled kapja erejét, akinek ösvényei vannak a szívében. Milyen boldogok, akik mindig a közeledben laknak, Isten. Egész nap téged dicsérnek. Hiszem, hogy Isten jelenlétében a mi mindenható Istenünk erőt ad arra, hogy áttörést adjon az ő népének ezekben a napokban, hogy megláthassuk mindazt, amit Isten elkészített az ő népe számára. És hiszem, hogy Isten, a mi Istenünk, asztal terít ezekben a napokban. És azt akarja, hogy az ő népe erőt vegyen. Kezünkbe vegyük a kardot, kezünkbe vegyük az eszközöket, amelyek által birtokba tudjuk venni mindazt, amit Isten akar számunkra adni, amit már megadott, és amit már megírt a beszédében. Ennél több és ennél erőteljesebb dolog nincs. Nincsen, hogy az ő jelenlétében legyünk, várakozva ő rá, átvéve azt a kijelentést, ami tőle származik. És hiszem ebből a jelenlétből, ebből a közösségből, amelyen keresztül Istennel kapcsolatban, közösségben vagyunk, kapunk egy mennyei erőt, és megfutamítjuk az ellenség táborát. Isten népe, ne felejtsd el, hogy van egy erőteljes, és hogy nem vagy egyedül. Nem vagyunk egyedül. Van egy erőteljes Istenünk, aki megerősít bennünk. És azt mondja, hogy mi boldogok, akik mindig a közeledben laknak, tehát akik mindig Isten jelenlétében vannak, kapnak egy különleges erőt. És Isten meglátogatja őket. És felruházza őket, hogy tovább menjenek. És kapjanak erőt a hétköznapokban, és szembenézzenek minden teherrel, minden nehéz helyzettel, minden problémával. Azt mondja, boldog, aki tőled kapja erejét. Hát kitől szeretnénk erőt kapni? Csak nem az örökkévaló Istenünktől. Igen, ő tőle, az ő Jesuáján keresztül, akinek ösvényeit vannak a szívében, aki foglalkozik Istennek a gondolataival, annak az életében Isten útjai megvalósulnak. És végigmegyünk azon az egyenes úton, amelyet Isten elkészített, ami számunkra. És tovább bátorít bennünket itt a 84. Zsoltár, azt mondja, ha könnyek völgyén mennek is át, a források völgyévé változtatják. Nagyon sokak életében könnyek vannak. Könnyek vannak. De van egy hatalmas Istenünk, aki letöröl minden könnyet, és megvigasztal. Ha könnyek völgyén mennek is át, források völgyévé változtatják. Bemegyünk, de nem egyedül, a próbán, a megpróbáltatásban, a kísértésben, a nehézségben, a terhekkel együtt, de ezeket a terheket átadjuk neki. És a források völgyévé változtatja Isten számunkra ezeket a megpróbáltatásokat, ezeket a terheket, hogy megragadjuk mindazt, amit ő készített a számunkra, ezért hiszem, hogy Isten az ő népének ébredést szánt. Testvérek, emeljük fel a fejünket, és emeljük fel a mi tekintetünket arra, aki a leghatalmasabb, aki a legdicsőségesebb, akinél nincs nagyobb. Sokszor gondoltad, hogy Isten talán valaki. Szerintem Isten a legnagyobb. És most is melletted áll, és most is az ő népben mellett áll, azért, hogy megmutassa és demonstrálja az ő erejét és a hatalmát, és az ő népe megláthassa azt, hogy van egy erőteljes Isten a te oldaladon. És meg fogod látni azt, hogy a gonosz és az ő ereje egyre inkább elkezd eltörpülni, annyira, hogy már nem is fogod látni. Az ő világosságában, az ő dicsősége, az ő ereje körbevesz téged azért, hogy betöltsön téged, mert elhívott téged, Isten népe elhívott téged
győzelemre. Ő a győzelem útján vezeti az ő népét. A győzelem útján, ahol erősek járnak, ahol az ő kezéből jön ki az erő. Ő általa jön ki a mennyei erő, a bátorítás, a buzdítás. Ezért emeljük fel a mi tekintetünket, mert Isten nagyobb dolgokat tervezett az életünkbe, mint ahogy mi azt elképzeltük. És lássuk meg azt, hogy Isten erősségeket helyezett mellénk. Az ő beszéde itt van, az angyalok itt vannak, az ő segítsége itt van, az ő jelenléte itt van, az ő dicsősége itt van, hogy cselekedhessen rajtunk keresztül és általunk. Ezért ne erőlködj emberi erővel, hanem add át neki a terreidet, add át a gondjaidat, add át önmagadat neki, és engedd, hogy benned ő erősödjön, hogy benned ő lüktessen, és vegye át az uralmat. Istené legyen minden dicsőség. Erősödjünk meg, testvérek, az ő jelenlétében.

amikor váratlanul baj köszönt ránk, amikor rossz dolgok történnek velünk vagy a szeretteinkkel, a világ egy fenyegető hellyé változik a szemünkben, ahol a legrosszabb is bármikor bekövetkezhet. A megrázkodtatások idején kételkedni kezdünk Isten jóságában és gondviselésében. Hol volt Isten? Egy pillanatra nem figyelt oda. Kiestem a látószögéből. Mindazok után, ami velem történt, én is feltehetném ugyanezeket a kérdéseket. Isten azonban már azelőtt választ adott rájuk, mielőtt feltehettem volna őket. Bizonyság lett a megrázó élményből. Néhány órával az eszméletvesztésem előtt ugyanis történt valami, aminek tudtomon kívül nagy jelentősége volt. Stresszes, nehéz időszak volt mögöttem, így hát testileg, lelkileg kimerülve egy kicsit félrevonultam. Késztetést éreztem arra, hogy olvassak fel hangosan zsoltárokat. Különös, de miután az egyik végére értem, már tudtam, melyik lesz a következő anélkül, hogy ismertem volna, hogy az adott zsoltár konkrétan miről szól. Teljes szívvel könnyek között mondtam fel egyik zsoltárt a másik után, míg végül mély nyugalom öntött el. Csendes békességgel a szívemben lélegeztem fel, nem is sejtve azt, hogy néhány óra múlva a halál árnyékának völgyében fogok járni. Nem volt véletlen az, amit ekkor spontán elhatározásból tettem, ahogyan az sem, hogy kristálytisztán visszatudtam idézni, még az ájulást követő lábadozás ideje alatt is, pontosan melyik zsoltárok hangzottak el, és milyen sorrendben. 27-23 139, 16, 18, 116, 118, és végül a 121. A legelső felismerésem a mentőautóban történt, úton a sürgősségire. A 118. zsoltár 17. verse jutott eszembe, ami így hangzik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Ezt aznap pár órával a halál közeli élményem előtt kimondatta velem az Úr hangosan. Az élet igéit vallottam meg már előre, anélkül, hogy tudtam volna, a halállal fogok farkas szemet nézni. Ám az Úr tudta. A következő felismerésem otthon történt másnap reggel. Kikerestem a Bibliámból az összes zsoltárt, amit akkor azon a délutánon felolvastam, és zokogásban törtem ki, mert kivétel nélkül mind tartalmazott olyan részeket, amelyek éppen arra vonatkoznak, ami velem történt. Pontosan ezeket a zsoltárokat kellett felolvasnom. Én nem is sejtettem, de az Úr tudta. Hűségében utat készített nekem, ahogyan Pál írja. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el is bírjátok azt viselni. 1 Korintus 10:13. Ez a halál közeli élményem harmadik és egyben legfőbb tanulsága. Az Úr mindent kézben tart. Ő tud rólad, ahogyan tudott rólam is.

0: Töltse hát el béke a szívedet, és pihenj meg a mindenható tenyerén.
1: Napi remény, Isten mindig a kellő időben érkezik. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Az élet váró termében néha pánikba esünk, elkezdünk kapkodni. Ez természetes emberi reakció. Hajlamosak vagyunk arra összpontosítani, ami körülöttünk történik. Ilyenkor hagyjuk, hogy a körülményeink irányítsák a fókuszunkat, azt sugallva, hogy semmi okunk nincs türelmesen várni, békében lenni, bízni és remélni. Pánikba esés helyett dönthetsz úgy is, hogy megbízol Istenben. Ahhoz, hogy ezt meg tud tenni, gondolj két dologra. Isten soha nem siet. Isten soha nem késik. Isten időzítése mindig tökéletes. Mi történik olyankor, amikor úgy tűnik, hogy Isten késik? Isten egy csodára készít fel. A Szentírásban nagyon sok példa van erre, többek között Lázár története. János 11. Lázárnak, Jézus egyik legjobb barátjának két nővére volt, Mária és Márta. Betániában éltek, ami csak néhány kilométerre volt attól a helytől, ahol Jézus tartózkodott, amikor Lázár megbetegedett. Üzenetet küldtek Jézusnak, hogy barátja súlyos beteg. Megkérték, hogy jöjjön el hozzájuk, és gyógyítsa meg. Jézus egy-két óra alatt könnyen Betániába érhetett volna, mégis három nap alatt tette meg azt a mintegy 8 kilométert. Amikor odaért, azt mondták neki, elkéstél, Lázárt már eltemettük. Jézus nem késett el, mert már tudta, hogy mit fog tenni. Nem az volt a célja, hogy meggyógyítsa Lázárt. Az volt a célja, hogy feltámassza őt a halálból. Nem az volt a célja, hogy Lázárt egyszerűen csak egészségessé tegye. Az volt a célja, hogy hatalmas csodát tegyen. Jézus odament Lázár sírjához. Megkérte, hogy gördítsék el a követ a sír elől, és azt mondta, Lázár, jöjj ki! És Lázár kijött. Isten néha hagyja, hogy egy helyzet annyira elfajuljon, hogy már csak a csoda segíthet. Isten már tudja, hogy mit fog tenni életed következő hónapjában, következő évében, és következő évtizedében, és van egy jó terve számodra. Ne ess pánikba, ne add fel a hitedet, tarts ki, imádkozz tovább, szolgálj és találkozz Isten családjával. Vesd tovább a magokat, maradj hívő, mert ezek készítenek fel a csodára.
2: Beszéltem arról, hogy mi lenne, ha Jézus ma jött volna el, hogyan írnánk át az evangélium történeteit, nem biztos, hogy nagyon tetszene a mai kereszténységnek, de hát nagyon sok tanulság van a Szentírásban, amit meg kell szívleljünk, és

Kedden jöttek ki gondolatok, gondolkodtam így a fiak kenyeréről, aztán szerda reggel nem bírtam már tovább keresgélem, aztán rájöttem ugye, hogy az evangéliumokban van ez benne, Márk evangélium 7. rész, 24. verszaktól olvastam, tehát Márk 7.24-től olvastam Istennek az igét, és vegyétek oda a bibliátokat, vagy a telefonotokat. Néhány gondolat, ige, legyen áldásotokra. Ámen. Atyám, mi imádkozunk, hogy Isten igéje legyen áldásra mindenkinek. És szólj hozzánk, és hozd, Uram, hozzánk azokat a gondolatokat, amiket adni akarsz, Uram. És valóban mindenkihez van üzeneted, van szavad, Uram. És köszönöm, Uram, hogy a te beszéded nem olyan, mint a miénk. A te beszéded az élet kenyere. És az van megírva, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. Uram, add meg, hogy a réma, az üzenet, a kijelentés felé a szívünk újra megnyíljon, mert annyi minden jön a mi életünkhöz, Uram, amire nincs szükségünk, de Uram, a beszédre szükségünk van, és kérlek téged, add, Uram, hogy ma is Isten igéje tudjon mindannyiunk életében munkálkodni, itt, ezen a helyen is, és minden nap a Jézus nevében. Amen. Márk 7.24. Onnan elindulva, tehát elment Tírus vidékére, bement egy házba, ugye Jézusról van szó, és azt akarta, hogy senki se tudja meg az ott létét, de nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan szellem volt, és miután eljött hozzá, lába jelé borult. Ez az asszony pedig görög volt, ugye a Károlyban nem ez a szó van, de az eredetiben valóban az, hogy hellén származású volt, szíro-föniciai származású, mégis azt kérte, vagy azt kérte, hogy üzze ki a démont a leányából. Jézus így szólt az asszonyhoz, hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta neki, igen, Uram, úgy van, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá, ezért a szóért mondom, menj el, leányodból kiment a démon. Amikor azután hazajött az asszony, és látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és a démon már kiment belőle. Ámen. Hát ugye ez a tanítás, ez a üzenete Jézusnak, illetve hát itt van ez a kenyér, meg a fiak kenyeréről szó, és itt látjuk azt, amit én is gondolkodtam, hogy hogy van ez, hogy a fiak kenyere a szabadulás, és hát ugye nagyon sok dolog köt bennünket ehhez az üzenethez, meg ehhez a gondolathoz, engem biztosan, és hát látjuk azt, hogy Jézusnak a küldetésének világos határai voltak, ugye rengeteg citálás van ez a néhány részhez, ugye amikor ezt a görög származású asszonyt Jézus elpaterolja magától gyakorlatilag, és hát világosan határt húz Jézus arra nézve, hogy mi az ő küldetésének a célja. Ugye ennek van egy továbbélése, tehát itt most ezt hadd ne domborítsam ki, de először is hadd nézzük meg azt a részt, amikor azt mondja a Biblia, hogy onnan elindulva elment Tírus vidékére. Tírus ugye egy északi, Jézus szolgálati területéhez képest egy északi terület volt, egy másik római provincia, és konkrétan tudjuk a Bibliából, hát az evangéliumból, hogy Tírus egyfajta ilyen mérő zsinór vagy mérce lett más területekhez képest, biztos ismeritek ezt az igét, amikor Jézus arról tanít a Máté 11-ben, például 21-22-ben, azt mondja Jézus ezen a helyen, azt mondja, jaj neked, Korazin, jaj neked, Betsajda, mert a Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tirusznak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mi nektek is. Ámen. Halljátok meg, mit mond Istennek az igéje. Ezek szerint Jézus nem vitt csodákat Tírus és Szidon vidékére. Tehát ugye azt mondja, a Tíruszban és Szidon vidékén csináltam volna ezeket a csodákat, amit Kapernaumban, meg az én területemen történtek, rég megtértek volna. Vagyis mit tudunk meg ebből, hogy Tírus és Szidon vidékén Jézus nem akar csodákat cselekedni. És így is van. Itt a Márk evangéliumban pedig azt látjuk, hogy tulajdonképpen látjuk azt, hogy amikor Jézusnak is és a tanítványoknak is volt egy túlfeszített időszaka, akkor Jézus ugye a saját területén, ahol őt jól ismerték, nem tudott megpihenni, ezért hova vonult vissza, olyan területre, ahova kevésbé ismerték, ahol nem tett csodát. A híre nyilván ide is elért Jézus számára, vagy Jézus híre ide is elért, azt mondja, azt olvassuk, hogy nem maradhatott ott titokban. De látjuk azt, hogy Jézus Tírus vidékére húzódik vissza azért, hogy egy olyan területre menjen, ahova nem szólt a küldetése, és ahol nem akart ő csodákat cselekedni, ahol nem tett csodát, bárha tett volna, megtértek volna, ez a slusszpoén, ugye, ott meg ugye nem csinált csodát.
ezeken a területeken, egyszerűen azért, mert Jézusnak a szolgálati területében nem volt ez benne, nem kellett, hogy Tírus vidékén Jézus csodákat tegyen, és ezt a Biblia kifejezetten meg is jegyzi ezt a dolgot, hogy a Jézus ezen a területen nem csinált csodákat. És az a helyzet, hogy meg kell nekünk is valósítani azt, hogy van egyszerűen szolgálati területünk, ahol Isten elsősorban elhívott bennünket, és ezen a szolgálati területen Isten akarata az, hogy ott legyünk, hogy azt a szívünkön hordozzuk, hogy Isten ott bennünket használni akar, és hogy ott azért vagyunk ott, hogy ott azon a területen bennünket a jó Isten használjon abban, hogy megáldjon rajtunk keresztül embereket. És nézzétek meg, hogy Jézus világosan meg tudta fogalmazni, hogy Tírus és Szidon vidéke nem tartozik ezek közé a terület közé, most ennek van egy jóval nagyobb háttere, ez most tegyük félre. Éppen ezért, amikor én oda-vissza vonulok, akkor meg tudom azt tenni, hogy kizárom egy picit az életemből azt, hogy én most itt szolgáljak, csináljam a dolgokat, és a tanítványaim együtt el tudok vonulni azért, hogy egy picit magunkba legyünk, beszélgessünk, feltöltődjünk, és hogy onnan visszatérve teljes erővel szolgáljam az Urat. És nekünk is kell lenni egyszerűen Istennek olyan területek, amit nem biztos, hogy fizikailag tudjuk megvalósítani. Az ember visszavonul azért, hogy most ott ne a dolgok üzzenek bennünket, és ne a szükség. Hát látjátok, Jézus elég megfeszített programban volt. Neki ez volt a munkája, hogy járt, szolgált, és azt mondja a Biblia, hogy még evése sem volt idejük. És ma is az emberek ennyire túl vannak feszítve, hogy nincs evésre idejük, nincs a családra idejük, nincs erre idejük, nincs arra idejük, amire pedig kéne időt szakítani. És ilyenkor az embernek kell olyan hely, Jézus számára Tírus volt ez a vidék, ahova visszatért, visszavonult. Máté evangélium így fogalmaz, hogy akkor visszavonult erre a területre, tehát gyakorlatilag kivonult a szolgálati területéről, és megkereste Jézus azt a helyet, ahol a tanítványaival egy rövid időt el tudott költeni azért, hogy ott magukba legyenek. És ezt hiszem, hogy nekünk is kell ilyen hely, hogy legyünk. Hogyha Isten egyszerűen szele nem biztos, hogy mindenütt űzni, hajtani akar bennünket, hanem van olyan hely, ahol a Biblia azt mondja Jézus számára, és Isten azért vitte oda, vagy oda mentek azért, hogy ott béké hagyja őket is egy picit Isten, hogy lehet így fogalmazni, hogy ott nem kell gyógyítaniuk, szabadítaniuk, tanítaniuk, nem kell emberek felé szolgálniuk, és hogy ott egyszerűen meg tudják azt valósítani, hogy bemennek egy házba. Jézus is azt mondja, ugye bement egy házba, valószínűleg volt ott egy ház, vagy volt valaki, aki őt fogadta. Nem emlékszem rá, de talán, mintha illet volna Illés is, talán Szidon környékére ment, ha jól emlékszem, annak idején, az, ha jól emlékszem, ugyanígy volt, befogadta őt egy özvegyasszony, vagy az Szareptában volt, de egy hasonló szituáció és hasonló környék, és úgy gondolom, hogy volt itt egy ember, aki befogadta Jézusékat a házába, és biztosította ők nekik azt a lehetőséget, hogy Jézus, gyertek ide, és itt egy picit megnyugodjatok. Nekünk hívőknek is meg kell ezt tenni. Hogy legyen olyan hely, ahol az ember elvonul, munka elől, a felelősség, a kompetenciája elől is. És hogy ott nem azért vagyok ott, hogy ott csodákat csináljak, nagy dolgokat alkossak, hogy ott létrehozzak valami nagy dolgot, köszönöm, ez eléggé zavar, de most már jobb, hanem azért, mert egyszerűen oda bement, és azt mondta a Biblia, azt mondja megírva, hogy nem akart Jézus, hogy bárki megtudja az ott létét. El akart rejtőzni egy picit a tanítványa együtt, persze 13 férfi ember, meg még ki tudja hányan, körülöttük eléggé nehezen elrejthető dolog, és Jézus már régen ismert, közismert személy volt ekkor Közel-Keleten, tehát itt sem tudta elrejteni. De a lényeg az, hogy meg kell tanulnunk azokat a helyeket megtalálni az életünkben, ahol a fontosságunk nem számít, ahol az, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, nem számít, ahol az ember vissza tud vonulni az életében. Sokszor ez a legnehezebb az, hogy az ember a fejétől kell, hogy visszavonuljon, és az, hogy a feje től elválaszza a saját életét, és valami olyan dologba vonuljon vissza, ez nem feltétlenül jelent pihenést. Jézusék eljöttében szerintem ez nem fizikai pihenés volt csak, hanem úgy gondolom egy szellemi együttlét, hogy együtt akart lenni a tanítványokkal, kicsit beszélgetni velük, hagyni őket, élni, és a többi, és a többi. És még ugye így is beteljesedett az igazság, amit Jézus tanított, hogy nem rejthethetik el a hegyen épített város. Elmegy egy területre, ahol ő nem tett egyetlen csodát sem, de amiről tudjuk, hogy ahonnan viszont nagyon sokan ellogisztikázták magukat olyan területre, ahol Jézus szolgált, mert az a megírva Jézus szolgálatára, hogy sokan érkeztek az ő szolgálatára Tírus és Szidon vidékéről. Tehát ott ugyan nem tett csodát, de megoldották az emberek, hogy viszont olyan helyre elmenjenek, ahol viszont Jézus tett csodát. És ez is igaz, hogy sokszor úgymond az Úrnak a szolgálói szolgálata kikerüli az életünket, de Istennek megvannak azok a úgymond kiskapui, amit odaadott nekünk számunkra, hogy semmilyen áldás ne hiányozzon az életünkből, amit oda akar Isten adni.
És rengeteg lehetőség van most is, amiben meg tudjuk találni az Urat. Még akkor is az ember úgy érzi, hogy Uram, minket nagyon kikerülsz, és hát úgy tűnik, hogy Tirosz és Szidon neked egy lényegtelen hely, és azt olvassuk, hogy ahol Jézus szolgált Galileában, meg ezeken a judai területeken, oda sokan lementek, leutaztak Szidon és Tirosz vidékéről. És hát tényleg így van az ember is, hogy én is néha úgy érzem, hogy Isten kikerüli az életemet, és hogy másod nagyobb dolgokat csinál Isten, mint az én életemben. De azt is megtanultam, hogy Isten néha úgy helyzetbe hoz, és nem házhoz jön az Isten, hanem azt akarja, hogy mi keressük meg őt. Hogy egy igazság az, hogy ő keresi azokat, akik őt szellemen és igazságban imádják, de a másik igazság, hogy megvan írva, hogy ti is, nekünk is keresni kell az Urat, és aki keres, azt talál. És nem mindig van az, hogy Isten házhoz jön, meg várjuk azt, hogy Isten megcsinál dolgokat. Valamikor azt kell látnunk azt, hogy Isten mozdul, és ezekben a mozdulatokban nekünk kell megnyitni az életünket, és a tirusziak becsületére legyen mondva, hogy ott nem cselekedett csodát az Úr, de az életük ezért ettől nem, még nem jelenti azt, hogy nélkülözte azt, hogy az Úr cselekedne az életükben. Ezért nincs olyan ember, aki ellene zárva Isten cselekvésétől, ha kerestek az Urat, megtaláljátok, mert íme itt van a kellemes idő, itt van az üdvösségnek a napja, nem véletlenül vagytok most sem itt, és nem véletlenül vagytok hívők. Úgyhogy a Biblia azt írja, hogy Jézus nem akarta, hogy felismerjék, de hát nem rejtethetik el, a híre azért megelőzte, valószínűleg valamilyen leírás róla került, illetve valószínűleg volt olyan, aki áldást nyert a szolgálatából, és ezért a híre még itt is eljutott egy asszonyhoz, akinek nagy probléma volt az életében, és nem tudta ezt megoldani úgy, hogy távolból. És ugyan Jézus nem akarta, hogy kiderüljön, ugye ez mennyire az emberi mi voltának egy ilyen csodás leírása, de mégis ő ugyan nem akarta, de csak megtudták, ugye ez nagyon emberi dolog. Hányszor voltam gyerekkoromban, voltak olyan helyzetek, amikor nem akartam, hogy a barátaim megtaláljanak, szerettem volna egyedül lenni, de valahogy mindig megtaláltak, mert akkor az egyik ablak zár volt, a másik nyitva. Földszinten laktunk a mi lakásunk, meg az életünk nem csak ma, hanem akkor is annyira átjárt volt, hogy bemásztak az ablakon, és hát otthon voltam. Úgyhogy ott a játszótér mellett laktunk lakásban, nagyon jó kis gyerekkorom volt, úgy érzem, tehát jó voltak ezek a dolgok. És sokszor én is akartam, hogy ez kiderül, de csak kiderült, és akkor menni kellett játszani a többiekkel. És ez egy emberi dolog, de hát higgyétek el, ha Isten azt akarja, hogy ne találja meg senki, akkor senki se fogja megtalálni. De itt természetesen ez is Isten akaratában volt valahol, hogy Jézus ugyan elrejtőzött, nem maradhatott titokban. Tudomást szerzett róla egy asszony, és ugye neki nagy problémája volt. És hát az a helyzet, hogy ezt meg kell tanulnunk, hogy amellett, hogy Jézus ide pihenni ment Tiruszba, és nem csodákat tenni, nem rejtethetik el a hegyen épített város, és hogyha olyan hívők vagyunk, akkor kicsit olyan, mint a rendőrök, bármikor az embernek szolgálatba késznek kell helyezni magát, szolgálatra késznek kell lenni, és Jézus is többször került ilyen helyzetbe, és hogyha hívők vagyunk, akkor egyszerűen normális dolog az, hogy a szükségbe levők keresni fognak bennünket. És ez így normális. Ha hívők vagyunk, és senki, de senki, az ég adta világon nem keres minket semmiért, akkor valami nagy baj van. Mert az emberek azért fognak minket keresni, mert valami van az életünkben, ami több. És hogyha bennünket nem keresnek, akkor valahogy az a dolog nem működik, és nem lehet elrejteni. Tehát azt azért tanuljátok meg, ha megtéltetek, és keresztények vagytok, akkor olyan tíruszotok nem lesz, ahol ne derülne ez ki. Ha elmentek az északi sarkra kutatónak fél évre akkor is, és össze vagytok zárva 20 emberrel, nem fogod tudni elrejteni, hogy hívő vagy. Ha hívő vagy, nem fogod tudni elrejteni. Ezt egyszerűen figyelembe kell venni, hogy lehetetlen, mert a bennünk lévő áldás, a bennünk lévő Krisztus, az kikívánkozik valamilyen módon. És lehet, hogy nem az én hírem fog majd erre a kutatóállomásra eljutni, hanem esetleg az Úrnak valamilyen dolga. És ha megtudják, hogy én viszont az Úr fia vagyok, akkor számon fognak kérni engem. És én is sok helyzetbe kerültem így bele vonatozás alatt, amikor hajóztam, és be voltam zárva emberekkel, és hát ugye kiderült, hogy hívő vagyok, és akkor állandóan kérdezgettek erről a dologról, de akárhogy próbáltam elrejteni, valahogy ez mindig kiderült. Megkérdeztek, mit keresek a hajóorban, nem egy lányjal voltam ott, mint Leonardo DiCaprio, hanem ott ültem a hajóorban, hajóztunk, és akkor Bibliát olvasnom, próbáltam eldugni, mert még egy picit az ember úgy szégyelgette, hogy Biblia milyen ciki. Megkérdezték, mit csinálk a hajóorba, hát azt mégsem fogok hazudni, hogy mondom, a tájat nézem, hát mondom, Bibliát olvasok. És akkor ugye már kész, lebuktam. Hívő vagyok, attól kezdve ugye ment az egyik oldal a cikizés, másik oldalról meg a érdeklődés.
De ha hívő ember vagy, és ezt komolyan éled, akkor nem rejtheted el, nem maradhat titokban. Az lehetetlen. Az lehetetlen, ha nagyon jól el tudjuk titkolni, akkor nem vagyunk hívők. Akkor valamit nagyon rosszul csinálunk. És Jézus is próbálta ezt titkolni, nem tudta titkolni, híre megelőzte. Előjött az a dolog, hogy ennél az embernél megoldás van az én problémámra. Ez az ember legalább meg tudja mutatni az utat, hogy mi legyen a következő lépés az én problémámon. És ez az asszony nagyon jól tudta, hogy ezen az emberen keresztül a problémám legalábbis valamilyen szinten kezelés alá kerül, és egy reménységet ad Jézus Krisztus ennek az asszonynak, hogy ez a dolog az életemben meg tud oldódni. És hát úgy leszünk, úgy van az ember is, mint Forrest Gump a cím az ő róla elnevezett filmben is, hogy azt mondta ugye róla, hogy ő reményt adott a világnak, ő megmondja, hogy nem adtam, csak pingpongütő volt a kezemben. És tényleg az ember így van vele, és ezt egyszerűen értsétek meg, hogy egyszerűen egy hívő reményt ad a világnak. Egyszerűen azért, mert ismerjük az Urat. És ez normális, hogy oda kapaszkodnak az életünkbe az emberek, és a názareti Jézus szeméből is ez árad ki. Azt szeretném mindannyiunk életében, hogy ez ott legyen, hogy nem tudjuk végletekig ezt elrejteni. Ha tetszik, ha nem, emberek oda fognak jönni hozzánk azért, hogy segítsünk rajtuk, akár pénzzel, akár azért, hogy imádkozzunk érte, akár azért, hogy mutassunk valami utat nekik, hogy hogyan menjenek tovább, vagy hogy ebben a helyzetben mi legyen, és Isten helyzetbe fog hozni minket, hogy kénytelenek legyünk a Szentlélekre hagyatkozni, hogy hogyan is oldjuk meg ezeket a problémákat. Ugye Jézus nem egy szokványos módon próbálta ezt az asszony problémát megoldani az életében, hanem elkezdte lepattingatni magáról, ugye elkezdte, nem válaszolt, lekutyázza, és elég sok mindent gyakorlatilag meghúzza maga körül azt a vonalat, ahol ő szolgál, és hát elég nyers formában kifejezi az asszony számára azt, hogy már pedig ő nem azért jött. Nagyon béna és bugyut a példa, de mintha mit tudom, mi jövő héten elmegyünk Szemesre, és ott téged vagy engem megkeresnek egy problémával, bármilyen problémával, és ott mondjuk elkezdeni mondani, hogy ne haragudj, van itt gyülekezet, van itt pásztor, vannak itt Isten emberei, mire nyaralni jöttünk, nem azért jöttünk, hogy itt lelki gondozzunk, meg stb. Most külső embereknek mondom ezt a dolgot, és mi is meghúzzuk a határt, amit én szívemben én is meg tudom húzni. Érzem a kompetenciámat, hogy én például érzem azt, hogy Budapestre nem mozdul a szívem, egy csomó dologra nem mozdul a szívem, és én is el tudom mondani, hogy nem küldettem Magyarország sorsáért, nem tudok a parlamentért imádkozni, csak olyan általános jelleggel. Az én szívemen Balatonszemes annyira inkább a nyaralás tekintetében van, mint sem szellemi értelemben van rajta, de amikor hazajövök, és ránézek erre a városra, és imádkozom ezért a városért, akkor azt tudom mondani, hogy nem küldettem csak Mezőkövesdés térsége elveszettjeiért. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy amikor a hívő hit komolyan gondolja, akkor bárhol vagyok, lesznek olyan helyzetek, onnan paterolnám el a szituációkat, lehetetlen, és engem is sokan megkerestek máshonnan az ország különböző részeiről, tanácsomért, véleményemért, és mindig nagyon-nagyon félve avatkozok bele emberekre, pláne a gyülekezeti tagokról van szó, tehát más gyülekezet tagjairól, de hát van olyan helyzet, onnan az ember egy idő után úgy van vele, mint ezzel az asszony, hogy valamit kezdeni kell. Ha már ennyire úgy gondolja, hogy nálam van egy irány, egy segítség, akkor a szellemi elvek betartásával segíteni kell. És tudjátok, Mózes is nagyon-nagyon kontúros határt húzott a Szent Sátor használatát illetően. Meg volt húzva, hogy meddig léphetnek be az átlagos izraeliták, meg volt húzva, hogy meddig léphetnek be a férfiak, meddig léphetnek be a leviták, meddig léphetnek be a papok, és meddig léphet be az aktuális főpap. És Mózes is, ahogy a Szent Sátor megközelítését fölépíti, és egyes területeire meghúzza, ezzel tulajdonképpen azt a bölcsességet közli velünk, azt a szellemi bölcsességet, hogy Isten nem akarja a szellemi területeket az embereknek olyan könnyen odaadhatóvá tenni. Egyfelől ugye könnyű ez a dolog, mert az Úr áldozta magát értük, másfelől viszont éreztetni akarja az emberekkel azt, hogy ahhoz, hogy te belépj egy bizonyos területre, ahhoz bizony, ugye ennek az asszonynak is azt mondja, látta Jézus, hogy nagy ennek a hite, akkor ez az asszony egyszer csak felismerte azt, hogy ugyan Jézus határokat húz, de ezek a határok, ezek átléphetőek.
És Jézus oldaláról ugye ő is elzárja magát ettől az asszonytól, és hogy a benne lévő áldás, amiből bőven volt Jézusban, tehát neki, aki tömegeket gyógyított meg, szidonbelieket is meggyógyított korábban, mi probléma lett volna egy asszonnyal? Azt mondta volna, menj el, de nem teszi, hanem ezt az asszony pattintja le folyamatosan, míg nem ez a dolog átfordul, és ez az asszony egy olyan szellemi elvet ragad meg Krisztusban, hogy egyszer csak eltűnik ez a határ, és belép ebbe az áldásba. És erről ez van mögötte ennek a fiak kenyerében, hogy sokszor vannak áldások, amiket Isten elzár előlünk, és kerekperec megmondja, hogy ez most nem a te területed, és hogy most engem kérsz, ez nem az én kompetenciám. És ugyan én itt vagyok Szidonban, meg Tiruszban, és neked meg itt van a problémád, de értsd meg, én most ezzel nem akarok foglalkozni. És a kitartásért ezt az asszonyt Isten megáldotta az Úron keresztül, és ezt meg lehet ragadni nekünk is, és lehet érezni, hogy azok, akik kitartással keresik az Urat, azok szabadulást nyernek. És néha tényleg az ember úgy érzi, hogy Uram, hát tényleg így van, tehát tényleg nem ezért jöttél, el kell ismerjem, pihenni jöttél ide, de nekem ez a probléma ez, és addig imádkozik, amíg meg nem adja az Úr. És Jézus ezt a kontúros határt, hogy én most ide pihenni jöttem, egyik dolog, másik dolog, én Júda fiaihoz jöttem, másik dolog, harmadik dolog, nő vagy, negyedik dolog, görög vagy, ötödik dolog, ez vagy, az vagy, de ezekkel kutya vagy, és áttöri. Dicsőség Istennek, át lehet törni. Aztán van egy ige, ami ezt a történetet úgy jól érthetővé teszi, ez a Lukács evangéliumában van megírva. Azért beszélek róla, mert úgy érzem, hogy, na mindegy, olvasom, aztán majd mondom. Lukács 16-19-ben. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és spatyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Halleluja, van ilyen is. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Ámen. Hát egyszer olvastam azt, hogy csak Magyarországon annyi élelmiszer dobnak évent az emberek, ami annyi vonatot töltene meg, ami innen Münchenig érne. Nem tudom, igaz-e, de ha ennek a tizede igaz, az is borzasztó. Tehát annyi vonat telne meg, tehervonat, ami Németországig déli részéig érne, Magyarországon. Szóval irdatlan tömegű élelmiszer megy a kukába. Na most Jézus idejében ez nem így volt. Jézus idejében nem volt szemét. Egy falusi embernek ma sincs szemete. De Jézus idejében végképp nem így volt, hanem az élelmiszer darabkák, azok mentek lefele a földre, és a jószágok, meg egyebek megették, meg hát itt látjuk azt, hogy ott van egy koldus is, akinek az élete, hogy úgy fogalmazzak, az asztal szintje alatt működik. Tudjátok, a régi falusiak úgy nevelték a jószágot, hogy sose nézzen az asztal fölé. Mert ha ránéz az asztalra, és rájön, hogy ott mi minden van, akkor rá fog szokni arra, hogy majd fölmászon az asztalra. Ezért a régi falusiak úgy nevelték a macskát, kutyát, stb., hogy soha, de soha ne tekintsen az asztal fölé, hogy ne legyen rá látása, hogy mi van az asztal fölött, hogy csak annyit lásson, hogy mi hullik le az asztalról, és ő elégedjen meg azzal. És örüljön, hogy van alá hullás az asztalról, és számára az a világ, hogy lehullik egy morzsa, vagy falatkák oda vetnek neki, maradj is ott, éld az életedet az asztal alatti világodban, és van az asztal fölötti világ. Na itt ezt a világot látjuk megjelenni, hogy itt van ez a gazdag ember, aki nap mint nap fényes lakomát szerzett. Azt ő tudja, hogy van az asztal alatt is egy világ, és hogy ebben a világban az ő nézőpontjából a koldus meg a kutya egy szinten van, és attól függ, hogy éppen hullik-e alá erről az asztalról morzsa vagy ételmaradék, nem morzsáról van szó egyébként, hanem a Biblia, tehát ez ételmaradék, ez a szó jelentése, vagy vettek oda, vagy sem, és neki ettől van étel, a gazdag nem így éli meg, neki van egy asztal fölötti világa, amire rá tud tekinteni, ahol azt olvasok, hogy gazdagon minden nap lakoma van. Az ő világa ez? A koldus világa meg az, hogy föltekint, és vagy hullik, vagy nem. Van jön, vagy nem. És még egy kutyánál ez nem probléma, mert a kutya a leghűségesebb társa az embernek, akkor is csodáltan nézi a gazdit, ha az a kéz, ami fentről jön le, az üti, vágja, stb. A kutyának Isten nem adott értelmet, hogy
Ugye mondja is a mondás, hogy abba a kézbe, ami enni ad, nem harapunk. Ha jól tudom, a kutya nem harap abba a kézbe, ami nem, enni ad, nem tudom, így van-e, tehát a saját nevelésű kutya talán nem teszi ezt meg, nem ismerem a dolgot, de az embernek van értelme, és az embernek megadatott az a dolog, és az a tudás, hogy tudjam azt, hogy van egy asztal fölötti világ. Van egy olyan világ, ahol bőség van, ahol nem az aláhulló morzsától függ, hogy most a dolgok működnek-e az életemben, van sem. És tudom azt, hogy ez olyan gazdag világ, hogy még úgy is képes engem ellátni, és áldás, úgymond ellátni az én szükségemet, életben tartani, hogy közben ez a világ nem is igazán rólam szól, hanem csak mellékesen vagyok benne ebben a történetben, és időnként lelepotyog valami, és ez a koldust még ez is életben tartotta. Hát ugye az ő baráti köre megvolt, ott volt ezekkel a kutyákkal, ne ilyen szép, beoltott meg mindenfajta ilyen bilétával ellátott kutyára gondoljatok. Ha voltatok egyszer Isztambulba, akkor ott elképzelésetek lehet, hogy micsoda ocsmány jószágok tudnak lenni ezek a mindenki gazdája a kutya, tehát minden kutya mindenkinek tulajdona. Iszonyatosan ronda, meg büdös, meg mindenfajta kutyák, de a koldus számára a kutya jelentette a világot. És amikor Jézus arról beszél, visszavonulnak Jézusék ebbe a házba, akkor nem egyebet tesznek, mint azt a prófétai cselekvést viszik véghez, mint amikor a próféta is a tanítványokkal visszavonul a házba, vagy amiről megvan írva Elizeus próféta kapcsán, hogy egy házban rendszeresen megszállt, és azt mondja az egyik ilyen megszálló helyen a házi gazda, hogy te figyelj már, apjuk Elizeus, látjuk, hogy ez az Isten embere. Hát ott van a hátsó kamra, disznókat tartottunk, mert ugye pogányokról van szó, már nincs disznó, meg minden, válasszuk le, vakoljuk ki, tegyünk bele egy lámpást, asztalt, széket, ágyat, mert ez az ember Istennek az embere, látjuk, hogy Isten embere, hadd jöjjön ide, hadd legyen neki szállása. És oda teszik ezt a négy dolgot, lámpást, asztalt, széket és ágyat Elizeus számára, és oda tud visszavonulni a próféta, amikor elege van Izraelből, vagy Isten azt mondja neki, hogy most egy picit vonulj ki, akkor a próféta ide vonul vissza. Amikor meg elkezdenek a próféta tanítványok szaporodni, akkor is építenek maguknak egy házat, beleteszik az asztalt, leteszik az ágyakat, hozzák a székeket, és a próféta tanítványok se csinálnak más, mint amikor ki akarnak vonulni a szolgálatból, beülnek ezekbe a házakba, megterítik az asztalt, kenyeret hozatnak, esznek, isznak és beszélgetnek. És ezek ilyen szellemi műhelyek, ahol ezek az emberek betöltekeznek, feltöltekeznek Istennel, visszavonulnak, beszélgetnek, átbeszélik a dolgokat, leülepedni hagyják a gondolataikat, hogy a sok szolgálat, amiben belemennek, újra és újra leülepedjen, és átgondolják a következő időszaknak a dolgait, és a názareti Jézus Krisztus is a 12 tanítvánnyal visszavonul egy helyre, ahol elő van készítve számukra a hely, a szállás, bemennek erre a helyre. Itt tényleg van egy asztal, amit szó szerint az Úr asztalának tudunk nevezni. Van Jézusnak egy asztala, meg van terítve, hogy a házigazda várja őket élelemmel, és ott esznek és isznak, és ott van a kenyér az asztalon, és ebbe a képbe, amikor ott van a Jézus a 12 tanítvánnyal, együtt beszélgetnek, szellemi közösségben vannak egymással, és kipihenik az eddigi szolgálatot, jelenik meg az asszony. És ez az asszony megszokta már, hogy Jézus Úr, Mester, megszokta már, hogy az Úr és Mesterek számára, helyén, az ő számára az asztal alatt van a hely, ezért leborulva érkezik be ebbe a házba. Tudjátok azt a történetet is, amikor jön a másik asszony is, aki bűnös volt, Jézus lábát mosva érkezik be, nem emeli fel ő a fejét, nem jön így peckesen, hogy Jézus légy szíves, gyere már egy percre. Ez ugye már régen nincs így, de ne is legyen, tehát hozzám még senki nem érkezett így, hogy a küszöbön fekszik, hogy mester, vagy Zsolt, vagy pásztor, gyere már, mit tudom én, kiemelni a kocsimat az árokból, vagy hasonló, hanem becsengettek és bátran álltok. De a mester elé nem így jöttek emberek. Nagyon sok ember úgy jött, hogy ott feküdt a küszöbön. Hogy oda jöttek az emberek, és föl se emelték az ő fejüket. És ez az asszony is így érkezik meg. És így könyörög Jézushoz, hogy nem emeli fel a fejét, hogy ő nem akar az asztal fölé látni. És Jézus ezért kutyázza le ezt az asszonyt, mert ez az asszony ott van a Jézusék asztala alatt, ahogy a Lázár is ott volt a gazdag asztala alatt. És ahogy ez az a Lázár is megszokta azt, hogy arra vagyok szocializálva, ez az én Isten képen, mert a gazdagtól ez jön le, hogy ilyen az Isten, hogy egyeseket fölmagasztal engem, meg beledöntött a nyomorúságba, és így is tartja őt a élete végéig.
De az az Isten képem, hogy a mindennapi morzsám, kenyérmaradékom, aminek ott van a másnak a nyála, ott van másnak a belekezdése, nekem ez jelent élelmet. És ez az asszony is így érkezik Jézushoz. Így érkezik a tanítványokhoz. Ott vannak Jézusék. Tele vannak Isten dolgaival. Csodákat tettek. Ide éppen nem csodákat jöttek tenni. Azért jöttek, hogy megpihenjenek, titokba tartsák. És ez az asszony egyszerűen bejön, bekúszik, bemászik ebbe a szituációba. És Jézus ezért kutyázza le, mert ott van. Mászik ez az asszony. Problémám van Jézus, bajba vagyok. Az Jézus nem jó a kutyáknak odavetni. Ugyanazt mondja, mint ahogy megélte a koldus is ezt a szituációt. És mondja Jézus, itt mi most a fiak kenyerét esszük. Itt mi most esszük azt a kenyeret, amiből, ami közösségből majd mi visszamegyünk Galileába. Visszamegyünk Júdeába. És megszabadítjuk az embereket. És nem jó. És ezért mondja Jézus, mert ott van egy kenyér az asztalon. Ott eszik, isszák, élvezik az Istennek az áldását, gondviselését, és ebbe a képbe, ebbe a idilli környezetbe jön be ez az asszony, és kéri Jézus, hogy szabadítsa meg. És fölnéz ez az asszony, és azt mondja, igaz, Uram, igaz, itt vannak a kutyák is, mert ugye tisztátalan helyen vagyunk, pogány helyen vagyunk, Tiruszban, rengeteg kutya lehetett ott is. Igaz, Uram, hogy ez a kutyák szintje. Ez igaz, Uram? Na de, Uram, ami a ti asztalotokon van, amit ti most itt, amit ti beszéltek, ahogy ti beszéltek, ahogy ti majd innen visszamentek Galileába, ahogy majd ti innen majd felfrissülve, és újra szembenéztek majd a démonizáltakkal, a halottakkal, a betegekkel, az éjcesekkel, az ebolásokkal, hogy szembenéztek majd a leprásokkal, ahogy majd ráteszitek a kezeteket, ahogy majd visszamentek innen, ebből a közösségből, aminek a kifejezője ez a kenyér, ami az asztalon van, hogy ti most itt a fiak kenyerét eszitek, azzal a hatalommal, azzal a meggyőződéssel, hogy ti Isten fiaiként ültök itt, és mentek majd vissza. Ez igaz, Uram, de hújjon alá egy morzsa, mert amit ti majd visszavisztek ebből a közösségből, szellemi műhelyből Galileába, abból a legkisebb rész is elég arra, hogy az én leányomat meggyógyítsa. Ezt mondja ez a nő. És ott van az asztal alatt. Azt mondja, oké, Uram, tarts engem az asztal alatt. Ne engedj soha, hogy felemeljem a fejemet az asztal fölé. Oké, Uram, én maradok ebbe a világba. De még ebbe a világba is aláhullik tőled valami. És még ez is elég arra, hogy meggyógyuljon a lányom. És ez az asszony ezért a beszédért elvette a lánya gyógyulását. Mert tényleg ott hullottak alá morzsák, és fölemeli ez az asszony. Nem elmond beszédekről volt szó, ott ülnek egy asztalnál, fölemel és azt mondja, Uram, ahogy ez engem jól lakat, vagy egy koldusnak ez élelem, és egy koldusnak ez elég arra, hogy életben tartsa. Uram, ami nektek az asztalon van, abból nekem ennyi elég. És ennek két oldala van. Az egyik oldala ez, amit ez az asszony megél. Egyik oldala ez, hogy valóban az Úrtól úgy néha lehullanak dolgok. És néha megtapasztalunk dolgot. Tehát néha így éljük meg a dolgot. De van a másik oldala. A fiak kenyere a szabadulás. Hogy Jézusék viszont ott ülnek az asztalnál. Illetve hát dőltek. Ilyen fél ülésben voltak. Ott vannak az asztalnál. És az egész gondolatnak van egy üzenete. Hogy ez a fiaknak a kenyere. Hogy ahogy Jézus megáldja ezt a kenyeret. Ez egy mozdulat volt, amiről lebukott az Úr. Tehát sok mindent el tudott az Úr intézni, hogy ne lássák meg, de amikor megszeli a kenyeret, ott bukás van. Tehát ahogy megszegi, rögtön Emmauszi tanítványok, Jézus, hát ezt a mozdulatot annyira, de annyira belénk vésődött, mert ugye ez a mozdulat, az mindig Jézus fölemelte a tekintetét az égre, és hálát adott Istennek. Az van megírva, így emlékezik vissza János is. Hát ez ott történt, ahol hálákat adott az Úr. És utána mi történik? 15 ezer embernek elég volt az a néhány kerjér. Amen. Hálát adott az Úr. Megszegi az Úr. Én szerintem nem késsel, hanem úgy gondolom a törés. Tehát megtörte szerintem. Nem úgy, mint hogy régen láttam embereket, régen még ilyen nagy kenyerek voltak, és akkor így szerték a kenyeret. Emlékszem, megölte, és akkor így szerték. Emlékeztek erre így. És mondom, nem vágj el az ujját. Soha nem bírtam kenyeret normálisan szelni. Mai napig nem tudok normálisan szeletelni. Ma már nincs is rá szükség, mert szeletelik a boltban. Jézus idejében ugye ilyen lepényszerű kenyér volt, törte. Olyan jellegzetes, hogy fölemelte, megtörte. És ez a dolog annyira a tanítványok és Jézus közösségének, milliójének a része volt, meghatározta azt, hogy ők leülnek, esznek, hogy innen
egyszerűen ezek azok a együttlétek, ahol ezek a tanítványok felnőnek arra, hogy Isten téged, Péter, aki egyébként most, ha én úr és mester vagyok úgy, hogy a világ értelmezi, neked most az asztal alatt a helyed, légy szíves. Kussál, menjél oda, kusszál oda, és ha kedven van, dobok neked egy darabot. De hogy Jézus, ahogy azt mondja, hát üljetek ide velem együtt az asztalhoz. Az úr asztal ezért nagy dolog, mert a mester odaülteti őket a fiak asztalához. És hogy megtöri Jézus, és hálát ad Jézus, azt mondja, ez a fiak kenyere. Ez az Istentől jön. Ez a fiak kenyere. És hogy elkezdik együtt enni, ezek a tanítványok elkezdenek fölépülni. Hogy őket arra szocializálta a vallás, hogy neked kussa neved, és a kutyákkal, meg a koldusokkal együtt, te soha, de soha ne nézz fölé, ne legyen látásod arra, hogy mit jelent az, hogy ott ülni az asztalnál. És hogy azzal az identitással, azzal a bátor gondolkodással, hogy nekem megadta Isten, hogy a fiak kenyeréből bármikor törhetek. Na Péteréket Jézus azzal, hogy újra és újra, én úgy gondolom naponta, akár többször is ugye megvan írva, hogy megtörték a kenyeret. Ezt folytatták. Tehát ez annyira jézusi dolog volt, hogy az apostolok külön meg vagy jegyezve, hogy a kenyér megtörésének a közösségében részt vettek naponta. Ugyanis ezt Jézus is naponta csinálta. És ez volt az, amiről bagatelizálnánk, hogy hát most milyen nagy dolog, hát bemegyek a McDonald'sba, 10 vadidegenen emberre ülök le egy asztalhoz. Mi abban a közösség? Semmi. Igaz. Tökéletesen igaz, semmi. Mert amikor Jézus leült, ő a fiak kenyerét megtörte, hálát adott, minden egyes hálaadáskor, ez a 12 tanítvány, nem tudom, Júdást ezt hogy vette, nem tudom, de a 12 tanítvány egyre inkább kezdett lelkében megérteni azt, hogy nekik az asztal fölött a helyük. Nekik a fiak kenyere a részük. Nem a morzsa. Több okból is zsidók is, Krisztus kiválasztotta is, apostolok is, és lehetne sorolni a dolgokat, de ő nekik a fiak kenyere az övék. Az Istennek az áldása. Az, hogy Krisztus magával közösségbe hozta őket. Hogy aztán ez miben nyilvánul meg, az mellékes. De elkezdi őket Jézus újra és újra, meg kell tanítani Pétert, hogy Péter, légy szíves, ne kutya módjára legyél már itt. Hát Péter rögtön ment is ebbe a szituációba. Jézus beül a csónakjába, amíg nincs nagy dolog nem történik, aki Péterrel is viseli Jézus. De ahogy kifogja a nagy fogást, abban a pillanatban Péter megy le az asztal alá. Mert megtanulta, hogy ott a helye. Eredjél tőlem, én bűnös vagyok, és már is asztal alatt vagyok. És nekem nem való az asztal fölötti világ. Jézus meg azonnal fölemeli, és azt mondja, de gyere, emberhalásszá tesztek, tudlak használni téged. És egy csomó ilyen példa van, ahol az emberek, akik Krisztussal viszonyba jöttek, azonnal mennek a nekik a vallás által kijelölt helyre. Hogy én megyek a morzsa helyére, meg a kutyákkal, meg a koldusokkal, meg a bűnösökkel, egy szintre, és így leszek, és Krisztus sokáig ezeket hagyja is ezeket így működni. Van, amikor egyből fölemeli az embereket, de van, amikor nem. De a lényeg az, hogy megtöri ezekkel a tanítványokkal. Tudjátok, valami olyan dolog történik, amit nekem is meg kéne érteni. Hogy az úrvacsora is ilyen tulajdonképpen. Ez az úr asztala. Most itt nem tudunk együtt lenni az apostolokkal, meg az úrral, de az úr asztala is olyan, amikor Isten azt mondja, hogy ide figyelj, az úr asztala nem arra való, hogy a morzsát szedegesd össze. Az arra való, hogy ülj oda. Gyűj köré. Ülj köré. Neked részed van. Régen ugye körbeülték az urasztalát, nem úgy, mint mi. Miért? Azért, hogy te ugyanúgy oda léphetsz. Ugyanolyan távolságban vagy tőle, mint én. Együtt ülünk, együtt vagyunk közösségben. Itt nem lehet különbség az, hogy valaki mérnök, van, aki meg egyszerű ember. Hogy itt valaki ennyit keres, a másik meg annyit. Hogy ez nő, ez meg férfi. Itt ez nem lehet különbség, mert minden és mindenekben Krisztus. És Krisztus erre kezdi fölépíteni a tanítványait. Mert oké, hogy odaadt egészségedre először nekik azt, hogy menjetek, gyógyítsatok. Ez oké, de hozzá kell építeni az embereknek a identitását. Nem lehet úgy szolgálni sokáig, hogy az emberem van egy olyan kenet, amihez semmi közöm. Nem lehet sokáig úgy halottakat támasztani, hogy közben nem tudom elfogadni, hogy én az Isten fia vagyok. Lehetetlen! Ha követni akkor az Urat, akkor az Úr is elkezdte fölépíteni ezeket a tanítványokat. Először még kimentek úgy, hogy
Csodákat tettek, rájuk szállt az Úr kenete, jöttek vissza lelkesen, de az Úr aztán mindig, amikor leült velük, tanította őket, hogy építse őket, hogy ők a fiak, ő nekik odaadta Isten ezt az áldást, és hogy amikor majd innen Tiruszról visszamegyünk erről a néhány napról, akkor egy olyan közösségből megyünk vissza, ahonnan Isten ahol Isten királyságáról hallottatok, ahol azt hallottátok, hogy jó élni, hogy van előre, hogy van győzelem, hogy van reménység, hogy meg kell, hogy nagyon szépen mondja Csia Lajos, hogy a reménység reformációja megelőzi a hit reformációját, hogy a reménységeteket fölépítem, hogy van Izraelnek tovább, hogy vannak terveim még, és hogy aztán ezt el tudjátok hinni, és aztán tudjátok menni szolgálni. Ez ott megy ezeken a megtöréseken, hálaadásokon, láthatatlanul, észrevétlenül, hogy ezek az emberek elkezdtek Isten fiaiként élni, gondolkodni magukról. Hogy nem a világ véleménye számít. Mondja azt, hogy közönséges írástudatlan ember vagy, analfabéta nem számít, profán ember. Ah, legyek, oké. Nem probléma, de együtt ültem az Úrral. De nem akárkivel voltam beszélgetésben. Nem vágyok a gazdagok asztalára hoz. Amen. És akkor jön ez a nő, és akkor megérti ezt a két világot. Megérti azt, hogy van asztal alatti világ, és van asztal fölötti világ. És azt mondja, oké, Uram, rendben, maradjak így. Ha ez olyan, mint a kasztrendszer Indiában, tisztára olyan. Uram, ha arra rendelte, hogy kasztrendszerbe alul, leszek, de még ott is. Mint amit mond a tékozló fiú. Ha van kaszt, és most már én fiú nem lehetek, visszaminősítettek szolgává, még az is jobb. Még az is jobb, mert az atyához közel vagyok. Hát persze az atya nem így gondolkodik. És ez az asszony is áldással ment el, hiszen Jézus a végén, nyilván nem írja a Szentírás ezt a gondolatot, de nem tudom elképzelni, hogy ezekben a jelenetekben ezek az emberek úgy menjenek, kúszanak ki, mint a gazdag elől ez a szegény Lázár. Hogy ez a Lázár, a gazdag mindig kikúszó ment ki, hogy nehogy még véletlenül, emlékszem, amikor először ültem kocsiba gyerekként, hát még akkor kisebb voltam, mint most, és akkor nézek előre, és hát szinte nem látok semmit, ugye a motorháztetőt, is csak így nagy nehezen. Hát mondom, egy csomó minden el tud bújni előle, hát hogy lehet így vezetni? És el tud rejtőzni, és a szegény gazdag is valószínűleg már hozzá szocializálódott, vagy a szegény Lázár, hogy úgy kusszon ki a morzsák után, hogy a gazdag nehogy meglássa őt a motorháztető alatt, hogy ott van. De én nem látom, hogy az Úr így csinálta volna. Én úgy érzem, hogy itt ebben a mondatban is azt mondja, hogy eredj el, leányom, nagy a te hited, és legyen a beszédet szerint, én ebbe beleértem azt is, hogy gyere ki, hogy fölemeli. Nincs benne a Szentírásban, én mondom ezt a dolgot. De érzem benne, mert ugyanezt érzem abban is, amikor egy bűnös nő odajön és Jézus lábainál megáll, szó szerint ugye letérdel, és a hajával kenve sírva, ott mossa Jézusnak a lábát. Őt is Jézus fölállítja. Vagy ott van a vérfolyásos asszony. Őt is azt mondja, állj ide a középre. Fölemeli. Isten föl akarja emelni a szemedet. A tekintetedet. Ahó. Látom, jól el vagytok, de figyeljetek ide, legyetek szívesek. Ez nagyon tiszteletlen, hogy most itt nevetgéltek. Köszönöm. Fel akarja emelni, nektek is nagyon nagy szükségetek van arra, hogy magatokról egy Istentől való kép legyen. Isten fel akar emelni. És felemeli Jézus ezeket az embereket. És azt mondja, na, most életedben először nézd meg, milyen az, amikor a fiak együtt ülnek, beszélgetnek. Hogy itt nincs gond. Hogy itt nincs olyan dolog, ami kizáró lenne. Üljetek nyugodtan. Nézd meg, milyen az, amikor a fiak. A gazdag ezt nem engedte meg, engedd el, nem számít. De nézd meg, ilyen az, amikor a fiak együtt ülnek, nevetnek, örülnek egymásnak. Nem a félelem dominál, nem az, hogy ki vagyok. Együtt ülünk, beszélgetünk, lehet kérdezni, lehet hülyeségeket mondani. És egy új világ nyílik meg ennek az asszonynak. Ilyen is van, lehet Isten jó, hogy ilyen a fiak, innen hullik a kenyér, vagy a morzsa. Ilyen jó Istennel lenni. És fölemeli Jézus ezeket az embereket. És Péter is
Hát eddig mindig azt tapasztalta a bűnös, oda ment a vallási előjárókhoz, puff, jött egy nyakleves, Schaller. Jön egy mester, akiről tényleg azt gondolja, hogy ez szent ember. Erre azt mondja, hogy gyere Péter, állj föl, ne izé már itt nekem, gyere, menjünk, csináljuk a dolgokat. De hát mester, hát bűnös vagyok, hagyjad már, menjünk már. Oké, le van tudva, menjünk, csináljuk. És ezek az emberek kezdenek fölépülni. És Jézus is fölemeli ezt a szíroföníciai asszonyt, egy görög származású asszony, gondolatok mögé bármit, a görög kultúra minden csinyát, binyát, el kell menni egy görög múzeumba, meg kell nézni, milyen egy görög kultúra. Ez az asszony így élt, Jézus fölemeli, és azt mondja, nézd meg, milyen az, amikor a fiak együtt vannak. Becsülettel, tisztességgel, látással, reménységgel, egészséges lélekkel. Még az hulla fáradt az összes, lehet, az egyik itt aludta a sarokban, jól lakott, minden, simán. Ezek emberek voltak. Lehet, hogy mit tudom én, valamelyik ott el volt dőlve a másik sarokban, aludtak, ezek még ébren voltak, még beszélgettek, és a többi. És mondja Jézus ennek az asszonynak, gyere, nézd meg, milyen az, amikor félelem nélkül élhetsz, amikor a fiak kenyerét eszed, és nem a koldus kenyeret, és nem a kutyának szóló kenyeret. És az asszony szétnéz, és egy új világ nyílik meg. Lehet így élni? Lehet. Ez a fiak kenyere. Amit mi most itt eszünk, ami itt most történik, ebből majd. Elmegyünk, imádkozunk betegekért, meggyógyul, elmegyünk, hirdetjük az evangéliumot, elmondjuk az embereknek hitelesen, hogy az Isten szeret téged, és hogy a szegényeknek jó hírt üzenünk. Azért, mert ezen a helyen mi is megtapasztaltuk, hogy az az Isten, akit Krisztus itt képvisel közöttünk, egy jó Isten, jó vele lenni. Nem azon gondolkodunk, hogy hogy lehetne innen lelépni. Minek jöttem én ide, menjünk már innen, ez egész egy nagy börtön. Ezek élvezték, hogy együtt voltak, mert a fiak élvezik. Az a baj, hogy megszoktuk a morzsát. Várjuk azt, hogy valami helyről, valami, bár bocsánat, mindig ezen lovagolok, de valami mozgalomból, valami videó, vagy ilyen dolgokból hújjon valami. És hújjon is. Oké, hújjon. Én felszoktam szedni a morzsát. Tehát leesik a ropi, a patogatott kukorica, én föleszem a földről. Tényleg. Megeszem, engem nem zavar, különösebben 3 másodperces szabályban amúgy se hiszek. Mondtam, hogy szerintem már 3 napos szabályon is túl volt. Természetesen vannak dolgok, amiket 3 nap után már nem fogyasztunk el. De azért úgy vagyok vele, hogy másnap még ha megeszem, nem érdekel. Nem az fertőztet meg, ami a szájomba megy. Megeszem. Tehát én megeszem. De szeretnék fiúként élni. Nem ott van a helyetek az asztal alatt. Ámen. Titeket Isten magam elé ültetett. Beszélgessünk. Oszd meg. Mondd el. Oszd meg a kételjeidet, a problémáidat. Vesd föl. Nem foglak ledarálni. Nem az lesz, hogy na, Péter, 3 nap asztal alá. Ezt tudd meg a helyedet. Legyél újra kutya. Hanem újra és újra Jézus. Ugye ezt minden nap csinálták. Megtörték ezt a kenyeret, és Jézus ebből soha nem vitte ki őket. Soha nem volt büntetés, nem volt olyan, mint Mózes idejében. Na, nem tudom, egy hétig ilyen szó után ugye kizavarták, kizavartak ki? Mit? Hát Áront meg Miriamot a táboron kívül, tisztátalan. Jézus soha nem tette ezt. Soha. Akivel megtölte a kenyeret, a fiak kenyerét, az ott is maradt. És az az üzenetem ma számotokra, hogy Jézusék ott úgy elvannak, és nem tudom, hogy nevetgéltek-e, én szerintem igen. Mert ugye János az a megírva, hogy Boris szember, meg hogy siralmas dalt énekel, Jézuson meg az a megírva, hogy vidám dalt énekel. Tehát szerintem ők tök jó kedvűek voltak, szerintem még el is viccelődtek a dolgokon. Hát én nem tudom. Szóval én úgy gondolom, hogy egy semmilyen vallásos ilyen nem. Biztos Jézusnak ezek a mozdulatai, meg az Isten fiúsággal, meg az élet szabadsággal feloldotta Péterékben ezeket a vallási megfelelő kényszereket, és felszabadította őket arra, hogy ők Isten fiaként, mégse nagyképűként, hanem alázatosan, mindig megemlékezve, hogy az asztal alatt is rengetegen vannak még ebben a világban. Hogy de azt a bátorságot, azt úgy magukhoz öleljék. Hogy én fiú vagyok. Enyém a kenyér. Mindig törhetek. Oda mehetek is tehez. Oké, uram, én most megtöröm. Mert már megint egy picit úgy magam alatt vagyok.
és azt érzem, hogy én nekem ott a helyem. És újra és újra ezzel a megtöréssel fölépít az Isten. És enyém a szabadulás, enyém a gyógyulás, enyém az, hogy van tovább, enyém a reménység megújulásának a képessége, enyém a hit megújulásának a képessége. Dicsőség Istennek. Az Úr az én ügyemet lerendezte, amikor elhívott. Oda ültetett, maradj itt, kész. Aztán az emberek fejbe ott bólintja le az asztalt. Amen. Úgyhogy, és sajnos ma is sokan ezt a morzsákat keresgélik. És azt hiszem, hogy ez nem jó, mert meg kell tanulni, áttörni ezeket a falakat, és ebbe az új világba beleszippantani. Azon megírva ugye, hogy a Szentlélek velünk együtt, a mi szellemünk együtt kiáltja. Abba. Hogy szabad vagyok. Én nem foglalkozok a bűneimmel. Megtanultam, nem foglalkozok vele. Már nem olyan értelemben, hogy vétkezek, aztán csinálom tovább, de nem ez határozza meg az életemet. Nem fogok az asztal alá bukni azért, mert vétkeztem. Attól én még a fiak kenyerét ehetem. Attól én még Jézussal együtt ülök a házamban. Biztonságban vagyok, mert a Mester újra és újra magához visz Tiruszba, aztán kiküld a terepre, de ott van. Az életemben. Gyertek ki az asztal alól. Nyíljon meg ez a világ számotokra, hogy nem attól mindig mástól függni, hogy valaki az asztal fölüli világból dobjon már valami csontot. Hanem gyere, ülj föl. Higgyél. Törd át. Falakat. Imádkozz. Kérd Istent. Nem lesz belőle csodatevő várhatóan, meg űrhajós sem. Meg marsrautazó sem. Ez már... Sok minden elment, de nem kell legyen. Legyen téd a fiak kenyere az, hogy fiú vagy. És erre hadd bátorítsalak benneteket, hogy ezeknek az eseményeknek igenis jelentősége van. Hogy együtt lenni Jézus Krisztussal. Hadd olvassak egy igét, aztán ezzel befejezem. Ez az Efézusiakhoz írt levélben van megírva. Az első rész 20. verszakában azt olvassuk. 19. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Halleluja. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette a mennyekben. Amen. Hát ugye a Szentírás világos a különbséget tesz, hogy van Istennek egy olyan világa, ami az asztal alatti világ. Na most van kis macskánk, ő az asztal alatti világ része. Néha a lábam zsámolja, mert rálépek. És a Biblia beszél arról, hogy van Isten lábának zsámolja. Kik ők? Nem macskák, akkor kívül. Az Úr ellenségei. Azt mondja, míg nem lábad alá vetem minden ellenségedet. De a fiú helye. Ültette a maga jobbjára a mennyben. A fiú helye az asztal fölött. Ámen. A zsámoly az ott van. Maradj is ott. Ellenség. Ez az én zsámolyom. Asztal alatt. Téged oda szántalak. De a fiúnak a helye nem Isten lába alatt van. A fiú sose lesz az atya lába zsámolya. Hanem az atya jobbján ül. Az asztalnál. És az Efézus levél ugyanezt mondja. És ma egyébként én úgy látom, egy totális sátáni tudatzavarás van. Most is megy a Pride Budapesten. Elég gusztustalannak tartom, mert ha erre van ingerük, akkor csinálják. De hát én sem megyek minden hétvégén tüntetni a feleségemmel a hetero szabadságért. Amúgy aki akar látni ilyen világot, San Franciscóban van egy egész külön rész. Én voltam arra, nem ott, arra. Nem, de bent voltunk, igaz. Mondom Zorinak, mondom, mindenfele zászló van. Igen, szivárványozás, mondja, hogy itt inkább nem állunk meg. Igaz, a kínai részt néztük meg kívülről. Oké, azt akarom mondani csak, hogy Jézus az atya jobbján. És az Efézus 2 azt mondja, egy részsel később, 5. rész, verszak, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt föltámasztott,
és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban. Ámen. Hol a helyem? Mennyeiek világában. Hol van Krisztus? Az Atya jobbján. Hol az én helyem? A fiak helyén. Az Atya jobbján. Nem élünk vele. Hagyjuk széthullani a dolgainkat. És várjuk a morzsát. És még tényleg az is elég. De neked és nekem ott a helyem az, hogy ülök az Atya jobbján. Ámen. Fiú vagyok. Nem azt mondom, hogy éljek a jogommal Istennel szemben, mert ez nem helyes, hanem éljek a fiúsággal ezen a földön. És adja meg Isten, hogy ezt megértsétek, nem az asztal alatt a helyünk. Amen. És akkor utolsó után, igen, amit tényleg felolvasok,

0: Jézusra ez az öröksége. Isten áldjon benneteket, imádkozzunk. A negyedik szoktuk tartani magság az alkalmat.
1: Akkor a kinti alapok nehézsége miatt. 2026 sorozat. Ez a negyedik rész, mindenkit köszöntök. Köszöntöm azokat, akik a YouTube csatornát megtalálták, és nézik ezt a tanítást. A mai következő óra, ugye ezt úgy mentettem el a csatornán, hogy ez egy tanfolyam, tehát nem ilyen lejátszási lista, hanem ez egy tanfolyamként van fönt. Láttam, hogy van ilyen lehetőség, hát tanfolyam nevet adtam neki. Most ma egy új szekciót nyitunk. Ez pedig már nem csak az ülés, tehát nem a helyzeti igazsága a hívő embernek az üdvösségben. Ugye ez három részben volt taglalva, hanem most már álljunk fel, a következő szekció kezdődik, következő rész az életben, a hívő életében, ez pedig maga az állás, amikor is vége az ücsörgésnek, Isten azt mondja, hogy dolgod van, álljál ki dolgokért, álljál meg dolgokban. Így haladjunk tovább, hogy hívő vagyok, hogyan tovább, hogyan növekedhetek. És aztán talán kérdezett, hogy mi a harmadik kategória, szekció, állapot, ez pedig már a járás lesz, amikor az ember tesz, küzd, ellenáll, halad, szolgál. Úgyhogy szellemi, főleg a szellemi háborúságról fog szólni. Meglátjuk, hogy hogyan lesz felosztva. Úgyhogy haladunk tovább, hogyan növekedhetek, úgyhogy ez a nagy kérdés. Az első szekció a helyzet, ez a helyzeti igazság, és a következő nagy rész, ez pedig a járás, ez a fizikai állapot, míg élek, ez a járás. És még egy dolog ide írtam bevezetőnek, hogy mindenképpen fontos, hogy ez 2026, ez nem 2018, sok minden megváltozott. Nagyon sok embernek már nincs gyülekezete, szétlettek verve a gyülekezetek, gondoskodtak arról hamis tanítók és mozgalmak, hogy ha van valami működő koncepció, akkor ez hamis legyen, az igazi alapokat szétverték, a gyülekezeteket. Ezt erről külön tanításaink vannak, hogy miben láttuk ezeket a szétveréseket, néha nevesítve szolgálatokat, mozgalmakat, hamis tanítókat. Jó, de most nem ez a téma. Jó, és akkor az első, a negyedik tanításnak az első fontos ilyen altémája az, hogy mit tehet az ember, aki szeretne növekedni. Hát mindenképpen mutatom is. Vegye kezébe a Bibliát, jó? És akkor persze mondanánk, hogy már elővettük, tehát a hitünk alapja az a Biblia, ugye a hit hallásból van, a hallás Isten igé által, ez volt az első igénk ebben a sorozatban. A mellette pedig 1 Péter 1.23-ban azt mondja Isten igéje, hogy mint akik újonnan születtek, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból, Isten igéjéből, azért felolvasom pontosan, 1.23, mint akik újonnan születtek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké, ugyanezt mondja különben Jakab is, a Jakabban, jó? Jakab 1.19-ben, vagy 18-ban. Szóval, amit gondolok emberekre, 2026 tavasza van, gondolok emberekre, akikért nagyon sokat imádkozunk, testvéreknek a családtagjaiért, fiaiért, lányaiért, férjekért, feleségekért. Nehéz idők lesznek, gonosz idők, kegyetlen időkről beszél a Biblia, és én hiszem, hogy sokan, hát nem tudom, hogy sokan-e, de Isten válaszol az imákra, most ezekben a nehéz időkben fölrázza, felébreszti ezeket az alvó embereket, és ad nekik még egy lehetőséget az újjászületésre, a megtérésre. Úgyhogy mit tehet egy ilyen ember? Vagy mit tehetünk mi elfásult hívők? Bibliát olvasunk. Tehát nem csak újjászületésre, az újjászületésnek egy fontos része az ige, hogy az embernek a szívébe kerül Máté 13, ha tényleg komolyan gondolod ezt a tanfolyamot, akkor olvasd el Máté 13-on a magvető példázatát. Ott kiderül, valamelyik evangélium mondja is, hogy az ige volt a mag. Tehát az igét szórja Jézus Krisztus, és mi vagyunk az emberek, az a mező, az a föld, ami vagy befogadja az igét, vagy nem fogadja be az igét. Én bízok benne, hogy aki nézi ezt a sorozatot, azok befogadták, de viszont nagyon nagy kérdés, és most jön a lényeg. Ki az, aki a negyedik féle szív lesz? Ki az, aki 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit fog teremni, akinek gyümölcsöző hívő élete lesz? Mert a restség, a

0: közöny, a viszketőfül az el fogja vinni. Amikor valakinek nincs alapja, nincs tanja, nem határozott, nem Istennel tervez, nem Istent keresi először, nem Isten országa az első, Máté 6.33-ban, akkor azok az emberek lehet, hogy üdvösséggel rendelkeznek. Én ebben meg vagyok győződve, hogy vannak olyanok, ugye 1 Korintus 3-nak a végén, akik fa szénapozdorját építenek arra az alapra, ami Máté 7 végén Krisztusnak a kősziklája. Tehát már nem homokra építi a házát. A homokra építés az a hamis evangélium, az a hamis üdvösség, az a széles út, az a hamis gyümölcs termés, az az uram-uram kereszténység. A kőszikla az, amikor valaki újjászületett, de igen, Pál inti a hívőket, és nagyon jó, most jött ez az ige, köszönöm uram. Már 1 Korintus 3-ban Pál inti a hívőket, inti a korintusiakat, hogy mindenki maga igenis felelős arra, hogy mit épít erre a sziklára. Ő lerakta az alapokat, vannak pásztorok, akik dolgoznak azon, hogy a hívők előre menjenek, hogy ne, mint egy Efézus 4-ben, hogy a szél ide-oda hajtogatja a hívőket, ugye? Mert nincs tanjuk, nincs pulpitusuk, nincs pásztoruk. Tanellenesek. Ezek a gyülisták, gyülekezetbe járók csak járnak mindig valami olyan gyülekezetbe, ahol nekik kényelmes. Szóval a Biblia. Első fontos ebben az új szekcióban, a 4. órában, hogy nagyon fontos, hogy bízz a Bibliában, higgy az Isten igéjébe. Ez a görög Septuagita, görög ószövetség, görög fordítása Krisztus előtt 200-ban 70 bibliatudós fordította, és ez Krisztus előtt született meg azért, hogy a pogány világban, a görög világban már elvégezze azt a munkát, amit Bemerítő János a zsidóság között végzett el. Isten gondoskodott egy jó ószövetségről. Ez az alapja a mai jó Bibliának. Ez a Biblia, amit én olvasok, ez nem a Vulgáta, meg a többi maszoréta szövegek, vagy mit tudom én, hogy mondják magyarul, angolul nagyjából tudom, de az a lényeg, hogy ez a görög új szövetség, a görög ószövetség, ebből van, és mellette pedig a Textus Receptus alapján a görög új szövetségi szövegből összerakott Biblia, és ennek az összesítése az a King James verzió, 1611-es angol Biblia, és különben Károli is ebből merített, ezt a kettőt vette alapul, a Textus Receptust és a Septuagintát. Tehát nem mindegy, hogy milyen Bibliát olvasol, ezt fontos mondanom, mert nagyon sok a korcs Biblia. A sátán elsődleges célja az, hogy rossz Bibliát adjon az embernek. Ugye röviden a Biblia az 66 könyvből áll. Ezeket tanuld meg, 66 könyvből áll. 40 szerző, 66 könyv, és 1500 éven keresztül íródott meg. Egyetlen egy Istenről tesz bizonyságot, mindig ugyanazokról a fontos kijelentésekről, semmilyen ellentmondással folyamatosan a történelem során ezt folyamatosan felépítve kijelenti, tehát egy progresszív kijelentése van a Bibliának. Tehát át kell látnod, az Ószövetségnek különböző felosztásai vannak, ugye a Mózes 5 könyve, aztán utána jönnek a történelmi könyvek, aztán jön a költészeti könyvek, és utána pedig a nagy proféták és a kis proféták. Az Új Szövetségnek a 27 könyve, a maradék 27 könyve, az a 4 evangélium, 4 módon leírt evangélium, egy evangélium van, négyféleképpen leírva. Ugye a 3 szinoptikus, aztán jön János evangéliumának a különleges evangéliuma, ami most nekünk a fő tanulmányunk igazából. A Jelenések könyve mellett talán ez lesz a következő ilyen utolsó idős eledelünk nekünk. És aztán jön az egyetlen történelmi könyv, az apostolok cselekedete, aztán jönnek a páli levelek, aztán az többi apostoli levél, és aztán a végén egy profétikus résszel a Jelenések könyvével zár a Biblia. Fontos, hogy a Bibliát ne szedd szét, ne törd meg, ez egy könyv, egy kijelentés. Jó? Az új szövetségnek van egy elsődleges szerepe, mert az új szövetség nézőpontjából fogod megérteni az Ószövetséget. És ahhoz pedig kell, hogy újjá legyél született, vagy a Szent Szellem vezessen téged ebben. Jó. A második fontos dolog, és akkor ezzel zárom a 4. részt, mit tehet az az ember, aki újjászületett, aki megvan alapozva abba, hogy Tehát ott van benne a Szent Szellem, kijelentette neki, vagy kezdi kijelenteni, hogy te már nem a világhoz tartozol, hogy te Isten gyermeke vagy. Igen, folyamatosan megy tovább a Bibliába. Tehát elkezdi kiolvasni a Bibliát. Először az Új Szövetséget, kimondottan a János evangéliumát ajánlom. Utána elkezdheti Abcselt, aztán tanuljon sokat. Tehát a pulpitus nagyon fontos, de erről majd külön fogok tanítani a pulpitusról, hogy mennyire fontos. De elválaszthatatlan a Biblia a bibliai tantól, a tan pedig elválaszthatatlan egy jó tanítótól. Tehát kell a jó tanítók egy olyan gyülekezetben, ahol egység van a tanításban, ahol nem ellen mondanak egymásnak, hogy elveszíthető az üdvösség, nem elveszíthető. Az már önmagában egy fura gyülekezet, sőt, nagy valószínűséggel lehet, hogy az egyik tanító úgy tűnik, mintha tanítaná tiszta evangéliumot, de általában ki szokott derülni az, hogy ő sincs rendben. És ez abból már eleinte is levezethető, hogy mit keres ott olyan emberekkel, akik az átkozott evangéliumot hirdetik. Szóval nagyon fontos a Biblia, jó? És olvasd a Bibliát, kezd el olvasni, kezd el kiolvasni. Legyen egy célod, hogy mire az Úr visszajön, mire jönnek ezek az idők. Különben is ki tudja, hogy milyen idők lesznek, elveszik a Bibliát, milyen jó lesz tudni Bibliát, idézni a fejünkből, ezt nem vehetik ki innen nem vehetik ki. És minden az, amit viszünk magunkkal a mennyországba, viszünk magunkkal az örök életbe, amiért kapunk jutalmakat, az mind-mind az, amit az igéből kaptunk, mert ez a hitünknek az alapja. Jó, hitben élünk, nem látásban. Hitről hitre járunk, és nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát mondja, hogy mert elveszhetnénk, de nem veszünk el, aztán zsidók, ugye nagyon fontos igeverseket mondanék, akkor Máté 4.4, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából kijön. Aztán 2 Timóteus 3.15-17, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az idősségre, a Krisztus Jézusban való hit által. Tehát mindig a hit, az az Isten igéjéből származó hit. Ámen. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Miért nincs ma sok tökéletes hívő? Mert nem olvasnak Bibliát. Nem olvasnak Bibliát. Nincs ige életük, csak gyülekezesdi van, gyülekezeti élet van. Megyek gyülizni, gyülizés, ahol nincs tanítás, és hústestben lévő emberek vannak, jó esetben újjászületettek, de az a legszörnyűbb, hogy nincsenek is újjászületve az emberek, és gyülekezesdit játszanak. Ha ide ilyen helyre jársz, akkor ja, nehéz. Különben tudom, hogy ilyenkor az tűnik, nem akarok eltérni a témától, de ilyenkor jön az a gondolat, hogy ez talán ítélkezés, meg törvénykezés. Nem törvénykezés és nem ítélkezés, mert persze azt fogják mondani azok az emberek, akik nincsenek rendben, csak egy védelmet hagyadjak neked, hogy maga Jézus Krisztus intett és dolgozott azon, hogy kiszedje és elkülönítse mindig is azokat, akik rendben vannak. És mellette Pál is erről tanított, azt mondja, akiknek megvan az Istenfélelem látszata, de megtagadják annak erejét, ezek a hamis keresztények, és azt mondja erre Pál a végén, 2 Timóteus 3, 5-ben, figyeljetek, ezeket kerüld azokat, akik kamuhívők, mert hatással lesz rád a konkoly közé keveredni, ugye, meg mellette a rossz társaság megrontja az erkölcsöt. Visszatérve a Bibliára, a fontosságára, Zsidók 4.12, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek is, szellemnek, ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Tehát Isten igéje, ahogy olvasod, folyamatosan megítél téged. Ez a Szent Szellemnek a munkája. Elsődleges, és mindig is azt mondtuk a keresztutakban, emlékszik erre a Bobó, meg mindenki talán erre a következtetésre jut, hogy nem egy gyülekezet, nem egy személy, nem egy pásztor számít, hanem azt, amit mond a Biblia. Ez a bérai szellem. És amikor valaki így van, akkor önmagában nincs szükségünk tanítókra, mert a Szent Szellem egy olyan kenet, de csak mindig az igével. Tehát az alázatos ige olvasás, az igének a tisztelete, szeretete képes létrehozni azt, hogy, hogy, hogy megítéli a gondolatainkat. Elsősorban a saját gondolatainkat kell megítélje. Sőt, majd amikor te rendben vagy, akkor majd Isten ad kijelentést, hogy megítéljünk más dolgokat a világban, vagy a gyülekezeti dolgokat. Úgyhogy nem azért tanít Isten minket, hogy ítélkezzünk mások felett, hanem saját magunkat vizsgáljuk meg. Erről beszél különben 1 Korintus 11 is az úrvacsorával kapcsolatban, hogy kellene, hogy magunkat ítéljük, ugye, vagy 2 Korintus 13-ban, hogy hitben vagyunk-e. Úgyhogy erre kérlek titeket. Ezt a saját kutfőből nem tudod megtenni, hogy hogyan járj. Mindenképpen olvass igét. Több igét mindig több igét, mint üzeneteket. Mindig több igét, mint ima élet. Vannak, akik az imába, főleg a karizmatikus mozgalom, meg minden nyelveken szólás, meg így, meg úgy. Én úgy vagyok vele, hogy a legjobb ima néha a bibliaolvasás. Olvasni egy Zsoltárt, és nagyon érdekesen alakul a meggyőződéses érett ima élet. Elmarad néha a hosszúsága, és egyre több igét olvas a hívő. Ez egy érettség, ez egy növekedés. Jó? Tehát nem fordított, hogy egyre kevesebb iga, és egyre több ima, hanem egyre több ige, és egyre kevesebb ima. Maga Jézus is azt mondta, hogy ne legyünk bőbeszédűek az imában, és legyünk határozottak. És mellette akkor a második témán különben az ima volt. Számtalan igehely beszél arról, hogy az ima fontos, különben más hamis vallásokban is imádkoznak az emberek. Egy szakrális, transzcendens kapcsolattartás az ima. De mi viszont az élő Istenhez imádkozunk, különben számtalan ige van, hogy a bűnösöknek az imáját, a gonoszoknak az imáját Isten nem hallgatja meg. Pont tegnap néztem ezeket az igéket, van legalább 6 belőle. Nem azt mondom, hogy nem hallja meg, de nem hallgatja meg. Nagy különbség van. Úgyhogy az alapok óra második picit hosszabb, lehet, hogy hosszabb, mint 18-20 perces része az állással foglalkozott, amikor a hívő már tudja, hogy üdvössége van, vagy sejti, és meg akar benne erősödni, akkor az a nagy tanácsom az, hogy szisztematikusan, fegyelmezetlen olvas Bibliát. Reggel, este, fél-fél óra minimum. Add meg a tizedet ebből is Istennek az idődből, és imában, alázatban, jó tannal olvas Bibliát, és utána lesz egy jó ima életed, ami egyértelmű, hogy közben járó ima, imádó ima, bűnbánó ima, helyreálló ima, ja, úgyhogy majd a Szent Szellem indít téged egyéni ima, és aztán van, hogy gyülekezetben is imádkozunk, tartunk ima alkalmat és könyörgéseket. Jó, akkor ez volt az alapok óra 4. része, és aztán folytatjuk majd a gyülekezettel. Jó, csak mondanám, a gyülekezet, közösség, Krisztus teste és maga a pulpitus, aztán ezen belül, hogy mit kéne még csinálni a hívő embernek egészen, addig, míg Krisztus vissza nem jön. Még akkor is, hogyha 2026 van és nehéz idők. Ja, úgyhogy...
1: Szia, Péter János vagyok. Arról szeretnélek megkérdezni, hogy ismered-e azt az érzést, amikor nincs békességed, amikor keresel valamit, de már régóta nem találod, amikor úgy érzed, hogy nem vagy szeretve, és olyan gondolataid vannak, amik elég sötétek. Biztos vagyok benne, hogy sokan vannak itt közületek, akik ilyenkor inkább az alkoholhoz, kábítószerhez és együtt módszerekhez folyamodnak. Na most ebben az a baj, hogy egy ideig tényleg hoznak valamit az életedből, ami új. Sikerült tőle ellazulni esetleg, vagy kapsz tőle pár boldog pillanatot. De egy idő után ezek már nem segítenek, hanem elvisznek egy olyan irányba, amikor úgy ébredsz egy tiszta pillanatodba, hogy sokkal mélyebben volt, mint voltál. Az a helyzet, hogy egy idő után sokkal mélyebb lesz a letargia, a depresszió, az üresség. Úgyhogy ez az irány nem jó. Én úgy gondolom, hogy tudok neked valamit mondani, ami téged biztosít arra, hogy az életed értékes, és hogy lehet benne érték, és hogy te magad is nagyon értékes vagy. Hidd, de tudom, miről beszélek, és tudom, hogy milyen mélységek vannak, és hogy milyen irányba el tud vinni az, hogy esetleg úgy érzed, hogy téged nem szeret senki, vagy hogy az élet túl keserű, és magad se látsz benne semmi értelmet. Ekkor én azt tanácsolom neked, hogy fordulj Istenhez, aki meg fog téged segíteni, mert gondoskodni fog rólad. Lehet, hogy ez most így első hallásra elég nehéznek hallatszik, és egy olyan helyről jössz, ahol ezt a világot nem nagyon ismerik, sőt, esetleg kifigurázzák, vagy egyenesen megvetik. De ha tényleg szükséged van megváltásra, és arra, hogy legyen érték az életedbe, és hogy ne legyél többet keserű, és hogy ne érezd úgy, hogy semmi értelme az életednek, és hogy nem szeret senki, akkor fordulj Istenhez, és meg fog változni az életed. Én ezt meg tudom ígérni neked, mert tudom, miről beszélek. Ha a körülötted lévőknek nem is hiszel, és egyelőre ebbe az egészben nincs bizodalmad, akkor higgy egy olyan embernek, aki olyan, mint te. Vagy rosszabb. Úgyhogy mindenképpen abba az irányba tanácsollak, hogy vedd fel a kapcsolatot a Teremtőddel. És egy olyan szeretetet fogsz tapasztalni az életedben, és olyan újdonságokat, amik majd megtöltik értelemmel. Amit eddig kerestél, de soha semmilyen körülmények közt nem kaptál meg, semmitől. Bármihez fordultál, azok ezt nem adják meg. Úgyhogy azt kívánom neked, hogy legyen egy áldott napod, és ma vedd fel a kapcsolatot az Isteneddel, aki szeret téged és vár rád, és nyitva áll az ajtaja előtted mindig. Bármilyen mélyen is vagy, vagy bármilyen körülményeid vannak, most nyugodtan fordulj hozzá, és azonnal válaszolni fog neked. Feléd fordítja majd a tekintetét, a fülét, meghallgat majd téged, és hidd el, hogy a jelenlétében megtalálod azt, amit az egész életedben kerestél, de eddig nem találtad.

0: Napi remény. Nincs jó emberi kapcsolat elköteleződés nélkül. Akinek sok ismerőse van, könnyen romlásra juthat, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Példabeszédek 18-24. A jó kapcsolatok nem véletlenszerűen jönnek létre. Ápolást, rájuk fordított munkát és sok időt igényelnek. Elköteleződés kell hozzájuk. Nem tudom megszámolni, hányszor éreztük úgy a feleségemmel, hogy ki akarunk lépni a házasságunkból, különösen az első években. Gyakran gondoltuk úgy, hogy hát ez nem megy, annyira mások vagyunk, ez a házasság soha nem fog működni. De nem hátráltunk meg. Miért? Mert elkötelezettséget vállaltunk. Esküdtettünk, hogy amíg a halál el nem választ, és nem csak egymásnak, hanem Istennek is. Így hát azt mondtuk, betartjuk ezt az ígéretet, még ha belehalunk is. Voltak idők a házasságunkban, amikor az egyetlen dolog, ami összetartott minket, az az eskünk, a fogadalmunk volt. Nem a szeretet, és nem egy érdek, hanem egyszerűen az elköteleződés, amit egymásnak és Istennek tettünk. És nagyon örülök, hogy nem adtuk fel. Ma a feleségem a legjobb barátom, és el sem tudom képzelni az életem nélküle. A Biblia ezt mondja a példabeszédek 18-24-ben. Akinek sok ismerőse van, könnyen romlásra juthat, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Amen. Tudtad, hogyha túl sok emberrel akarsz kapcsolatot kiépíteni, az megakadályozhatja, hogy mély kapcsolataid legyenek? Annyira lefoglalt a sok-sok felszínes kapcsolat kiépítése az ismerkedés, hogy nem tudsz elég időt, energiát és erőfeszítést fordítani arra, hogy valakivel jó és mély baráti vagy házastársi kapcsolatot tarts fenn. Nem baj, ha sok ismerősöd van, de ezek annyira lefoglalhatnak, hogy nem tudsz fontos és szoros kapcsolatokat kiépíteni. Nem kell sok barát ahhoz, hogy boldogulj ebben a világban, de néhány igazi jó barát mindenképp kell. Tehát a minőséget tartsd szem előtt, ne a mennyiséget. Minden fontos és szoros kapcsolat az elköteleződéssel kezdődik. Amen.
1: Köszönjük, Jézus, hogy ezen a helyen te vagy az Úr.

Mi akarunk, Uram, a te formálásodra, a te alkotásodra, a te cselekedetedre, a te igazságodra, Uram, hasonlítani, Uram. Azért imádkozunk Jézus, hogy Uram, ezek a szívek, a szívünk, Uram, Uram, arra törekedjek, hogy szentek legyünk, mert te azt mondtad, Uram, hogy szent vagy. És Uram,

Uram, kedve Szent Szellem, jöjj és te tűrj most fel az én ajkamat, tűzkemettel, Uram, hogy bemenjen a szívben, hogy elhatoljon, Uram, a fesékig, a felőkig, Uram, a te beszéded, amely élő és ható, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Halleluja. Halleluja. Hálás vagyok mindenki, aki most itt jelen van, és úgy döntött, hogy Jézus Krisztust eljön magasztalni, dicsérni, imádni, mert méltó a megöletek párán, hogy vegyen tisztelt dicsőséget.

0: hogy ami ma kimegy, hogy kimegy a Tamásból, kimegy tőlem, és kimegy majd a Brantot, igen, a pásztortól, hogy az beengedd a szívedbe, hogy bemenjen az a ma, az élőigének a magja, és elkezdjen formálódni a szívedbe. De tudod, kedves testvér, rajta áll, hogy ezeket az igéket, ezeket a bátorításokat tanítál, fogadod el. Ha elkezded befogadni, és beviszed az életedbe, hallgatod, figyelek és megcselekszel, akkor elkezd munkálkodni a mennyben az életedbe. Amen. És majd a folyamán, hogy nem voltam kárban, már reggeltől az Úr előtt volt a szívem, és szólt hozzám Jézus. Ugyanúgy nekem is szól. Ugyanúgy mindjárnak. Nagyon fontos, hogy az ellenségnek tervet készít róla és róla. És egyet akar, hogy téged kibillentsen. Hogy te rád nyomás legyen. Hogy mindig nyomásra tartson téged. Hogy ne tudj felszabadulni. Ne legyen meg az örömöd. Hogy ez az evilág szellem, az Egyiptom, az uralkodni tudjon rajtad és rajtam is. De egy ígéretet tett nekünk, Jézus. Egy olyan ígéretet fogtuk hallani, amit cselekednünk kell, amit készítenünk kell a világban. Mert te nem akárki vagy, aki itt ülsz. Te ezt elválasztod egyényen, hogy Jézus Krisztusnak,
1: amen.
0: És azt mondja az ide az Ézsaiás könyvében, Ézsaiás 40. Megjelenik az Úr dicsőséges, minden test látni fogja az. Mit ígér neked itt meg? Ma ebben indít az Úr Jézus Krisztus, hogy minden test, minden szem, aki te most itt hallasz, aki te most itt nézel, te is látni fogod. És aki itt van a te világban, ők is látni fogja. Minden ember, aki él, akiben dobog a szív, az látni fogja Jézus. És azt mondja, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljátok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van a nyomorúságnak, hogy bűnet megbocsátatott. Hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnét. Egy szó kiállt a pusztában. Készítsétek az Úrnak útján, ösvényi egyengessétek a kitetlenben a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hely és hatalom alá szálljon, s legyen egyenetlen egyenesség és a bércek romába. S megjelenik az Úr dicsőséges, minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Hallod, mit mond Jézus? Hogy egyengesed az ő útja, hirdesd az ő nevét. Ő neki munkások kellenek. Azt kell tegyünk, kedves testvér, aki jelen vagy, hogy amit pályáz a Jézus Krisztus a szívedben, amit megtapasztalsz, amit átélsz, hogy azt vidd ki a családodba, vidd be a barátodba, vidd be a munkájára, minden egyes területre, amit csak vagy, bátran szóljál Jézusnak. Mert neked hatalmat adott, neked erőt adott, neked dicsőséget adott. Ne hidd azt, hogy te kicsi vagy. Igenis nagy van, mert azt mondja az ide, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Amen! Tapsol meg Jézus, halleluja! Amen! És azt mondja itt az ige tovább, kedves testvérei, aki ül a földkereksége fölött, amelynek rakó mi a sáskák előtt, akik az egyeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kibeszíti, mint a sátor, hogy lakjanak benne. Tehát az Úr Jézus Krisztus már neked készített egy lakhelyet. De amire ő kibocsátott, úgy döntött a mennyei állampolgárság, hogy leküld téged ide a földre, mint munkást. El kell, hogy készítsd azt a feladatot, azt a küldetést. A mennyei a legfontosabb, amen. És tovább is minket itt az ide. Ő, aki kihozza seregünket szám szerint, mindjárunkat nevünkön szólítja, nagy hatalma és erőségem, mint egyetlen hírünk.

és nem lomkod el végére, mehetetlenül bölcsessére. Erőted a megfáradnak, és az erőben erőit megsugasítja. Amen. Bárhogy, vagy most itt jelentem, most testvér. Ma itt tart a kegyelem napja.

És azt mondja az Úr, hogy a te el vagy fáradva most jelen pillanatban, hogy érzed magad, azt mondja, az erejét odaadja neked. Ő beléd helyezte az ő erejét. De csak akkor tud működni ez, hogy ezt elhiszed. Tudod, mint tudod az ellenség? Visszavinni a testiben, visszavinni a hitetlenségbe, visszavinni abba, amikor világi voltál. De ha nem figyelsz oda, ha nem vagy az Úrral a közösségben, ha nem beszélgetel vele, mint egy fiú abba kapcsolatban, hajlamosak vagyunk visszanézni. Kapunk egy ellenszőt, nagyon jól tud működni az ellenség. És észre se veszed. És azt veszed észre, hogy teher van rajta, csüntelés, erőtlenség. Én ma voltam így. De voltam már így, aki jelen vagy. De most mivel az ígéret van, amit az Úr mond? Nyisd meg a szíved, és eljöttünk kaményen ez az ígéret. Amen. És azt mondja, hogy Jézus. Szóval előtted a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ipja, és meglankadnak, megtátorodnak a legkülönnek is. De, akik az Úrra várnak, előtt megújul, szállnak ennek itt a saskeselő. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Amen. Tapsol meg Jézus. Tapsol meg Jézus. Ezt az ígéretet neked, és neked ígérte meg, ha te bízol benne, ha te teljes testedből, teljes elmédből, és minden erődből azt akarod, hogy Jézus bemutassa az ő szeretetét, az ő gondviselését, az ő elejét a te életedben, akkor teljes szívedből.

Katolikus családban nevelkedtem, és a hit mindig is szerepet játszott az életemben. Nem volt soha erőltetve, nem jártam rendszeresen templomba, csak alkalmanként. Viszont soha nem volt kérdés számomra, hogy Isten létezik. Kislánykoromban elkezdtem esténként imádkozni, és ez adott nekem egyfajta biztonságérzést, illetve megnyugvást. De sajnos felnőtt koromban egy időre eltávolodtam ettől a szokásomtól, és ezáltal Istentől is. Nekem nagyon jó gyerekkorom volt, szerető családban nőttem fel, és én ezt szerettem volna minél előbb továbbvinni, és szerettem volna családot alapítani, de valahogy ez nem akart összejönni. És nem értettem, hogy miért. Valahol mindig is az igazit kerestem, hajszoltam, de nem sikerült, és ma már tudom, hogy tele voltam megfeleléssel, bűntudattal, és az egóm eluralkodott a mindennapjaimon. Aztán volt több hosszabb kapcsolatom is. Volt egy 6 éves hosszú kapcsolat, ami elég komolynak indult, és együtt is éltünk, de valahogy nem találtuk a közös hangot, és nagyon nagy mélységek és magasságok voltak ebben a kapcsolatban. Majd végül az állandó veszekedés felőrölte, és úgymond új életet kellett kezdenem, ki kellett lépnem a komfortzónámból. Nagyon féltem, de azért a barátaim támogattak, és mellettem álltak, akiknek hálás vagyok, és sikerült végül is megoldanom, úgymond az életemet egyedül is, de még mindig azt éreztem, hogy valami nem stimmel, hogy...

az előtte volt egy fordulópont az életemben, amit én egyfajta üzenetnek vagy elhívásnak éltem meg. Ez 2015. március 15-én történt, amikor egy barátnőm megkért, hogy menjek ki elé a reptérre, és autóval mentem, nagyon rossz idő volt, esett az eső, és már majdnem a reptérnél jártam, amikor megcsúszott az autó egy kanyarban, és kisodródtam az útról be az árokba. És az első pillanatban, amikor láttam, hogy fel fogok borulni, akkor nagyon megijedtem, és azt hittem, hogy meg fogok halni. És nagyon egyedül éreztem magam az első pillanatban, de aztán a következő pillanatban megnyugodtam, és éreztem, hogy valaki föntről nagyon vigyázt rám. És végül is, Istennek hála, nagyon jól megúsztam ezt a balesetet, karcolásokkal, illetve egy kisebb fejsérüléssel. Sokan megálltak segíteni, és ami meglepő volt számomra, hogy végig nyugodt voltam, és ezen a környezetem is elcsodálkozott, és én magam is, mert utána is nyugodt maradtam, és valahol ez egy erőt adott nekem. És innentől kezdve elkezdtem egy kicsit másképp nézni az életet. Elkezdtem igazi hálát érezni, amit régen nem tudtam, hogy hogyan kell. Nem értettem, hogy miért kell hálásnak lenni azért, hogy élünk, meg hogy egészséges vagyok, de utána ez új értelmet nyert, és közhelyesnek hangzik, de elkezdtem értékelni olyan dolgokat, hogy fel tudok kelni, hogy van mit ennem, hogy van hol aludnom, hogy szeretnek, hogy jó életem van.

Elkezdtünk együtt imádkozni, és te jártál dialízisre. Na most azt tudod, hogy mi minden történt ott a dialízisen. De azt is tudod, hogy együtt imádkoztunk, hogy Isten kegyelme, Isten hatalma, Szent Szem ereje hatoljon bele az egész testedbe, és írtsa ki mindazokat a mérgeket, amit tudatlanságból beengedtél a te testedbe, és azok a vegyszerek behozták és megmérgezték a te testedet, a véredet, meg egyéb más szerveket. Isten kezdte újra éleszteni a te veséidet, és ezt az orvosok is ugye megállapították, de azok a vesék, amiket Isten újra kezdett tervezni vagy megalkotni, most az imádkozásaink után azokba életet lehelt, és azok a vesék elkezdenek ismét munkálkodni vagy működni az Úr kegyelme által. Viszont a te hited az, hogy ne az érzelmekbe vagy az érzésekbe higgyél, amit mindig, amikor imádkoztunk, átisélted az Úrnak az örömét, ami nagyon jó. Átisélted azt, hogy az Úr elkezdett cselekedni a te életedbe. Isten adja nem mindenkinek, de Isten adja azt, hogy érzelmekkel is átéled az ő jelenlétét. Vagy érzésekkel is átéled azt, hogy Isten elkezdett gyógyítani és szabadítani. Vagy sokan átélik, de nem mondom, nem mindenki, hogy Isten elkezdte gyógyítani a, most ebben az esetben a vesét, vagy a vért elkezdte tisztítani. Nem csak a dialízis, de maga az Isten szelleme, és egyszerűen adott neked egy löketet arra, hogy elinduljál hitben. Egész eddig a te hited az érzésekbe és az érzelmekbe volt, amit Isten adott, de most át kell lépned arra, hogy akár van érzés, akár nincs érzés, az igébe fogsz hinni az érzelmek helyett. Igen, mert amikor imádkoztunk, mindig valamit átéltél. Dicsőség az Úrnak az átélésekért. De most már, még ha továbbra is lesz átélés, hála az Úrnak, mindig legyen átélés, de a te hited nem abban lesz, hogy most ezt éreztem, úgy éreztem, fú, most átjárt a Szent Szélek, átéltem. Ezek nagyon jó. Most érzem, hogy a vesély most már kezdenek működni. Nem ebbe lesz a te hitet, hanem az Isten igébe. És ez nagyon fontos, mert ha netántán nem lennének valamikor érzések vagy átélések, nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott. Nem azt jelenti, hogy Isten valahol távol van, mert nem érzed. Nagyon sokan így belebuktak az hitéletükbe, mert mindig a hitük az érzelmeken és az érzéseken volt, akár testi érzelmek voltak, akár a Szent Szellemnek az érzései voltak, mert volt egy hatalmas nagy első öröm, volt egy hatalmas nagy gyógyulás, de most ha ezt nem fogod érezni, akkor a te hitéletet tönkrement? Vagy jön az ellenség, és azt fogja mondani neked, hogy hát Isten elhagyott téged, vagy már nincs veled azért, mert nem érzed? Most áttérünk arra a részre, hogy azért fogunk hinni, mert le van írva. Mert az Úr Jézus is arra tanított minket, és az Úr Jézus is úgy harcolta meg az ő harcait, amikor a sivatagban volt, hogy meg van írva. Vagyis nem az érzelmekre támaszkodott, hanem arra az igére. Az ige mindig segíteni fog neked a gondolatvilágodban, minden területen, a lelkiismeretedben, arra mindig támaszkodhatsz, csak annyira ismered Istent, amennyire ismered az ő igéjét, és minél jobban meg fogsz gyökerezni a igébe, annál jobban kitartóbb lesz a te hited. Jó? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy már érzelmekből, érzésekből volt jó sok, bőségesen, öröm volt, átélés, szabadulás volt, gyógyulás volt, minden. Megyünk tovább, most az igében fogunk felépülni, hogy egész életben, hogyha akarod hallani az Úrnak a szavát, a hangját, az mindig igében fog hozzád szólni. És ha tudod, hogy mész a dialízisre, és beülsz vagy lefekszel, nem tudom, hogy mennek azok a műveletek, egyszerűen fogod szólni Istennek igéjét. Úr Jézus, köszönöm, hogy meggyógyítottál. Köszönöm neked, Úr Jézus, mert megvan írva, és itt már a igére támad. Megvan írva, hogy a sebeidben meggyógyultam. Az azt jelenti, hogy Úr Jézus, a veseimet újra alkottad. A veseimet nem csak, hogy meggyógyítottad és újra teremtetted, mert össze voltak zsugorodva a te veseid, Isten újra egészséges formát teremtett benned, ezt az orvosok is látták, és most már a veseim a te kegyelmed által, a te hited által, Szent Szellemnek a ereje által, élet van az én veseimbe,
és úgy munkálkodnak, úgy működnek, ahogy az kell. Köszönöm, Úr Jézus, hálát adok, dicsérlek. Látod, itt, hogy ezt megtanulod, ezt az imát, vagy ezt az imádkozást, és így fogsz imádkozni, és most ebben az esetben vagy lesz érzés, vagy nem lesz érzés, teljesen mindegy, a hit és az ige a domináns, jó? És így fogsz körbe imádkozni, és Isten a te imáidon keresztül életet lehelt a te veséidbe, és azok a vesék, amik már ismét Isten újra élesztette a te veséided, elindulnak és működni fognak jól, és nem lesz szükség dialízisre. De ehhez szükséges az, hogy helyesen imádkozzál, vagyis, hogy ige szerint imádkozzál, vagy igébe imádkozzál, vagy Isten akaratában imádkozzál, és Isten az te imáidat meghallgatta, megcselekedte, és ezt az orvosok is be fogják bizonyítani. Mert már látod, hogy mi mindent mondtak az orvosok. Csodálkoztak, hogy mennyire csodálatos az Úr meggyógyította a te veséidet. Úgyhogy csodát éltél át, egyértelmű csoda történt veled, a veséiddel, és most Isten úgymond bestartolta a veséidet, hogy menjenek tovább, jó? És már közösen ez fog, mert frissen megtértél, nem tudom, mikor tértél, még egy pár hónappal ezelőtt megtértél, még nincs ige ismereted, de most fogsz az igével megismerkedni. Vagyis, hogy az Úr Jézussal fogsz a Isten igén keresztül megismerkedni. Első ige az Máté evangéliumából kerest ki, ő hordozta a mi erőtlenségünket és a mi gyöngeségeinket. Ezt kikeresed az igében, Máté evangéliumban, és azt mondod, minden betegség, nem most, majd amikor letesszük a telefon, kikeresed, és megtanulod fejből ezt az igét, nem nehéz, és azt mondod, Úr Jézus, minden vese problémát átadtam neked. Minden vesebetegséged átadtam neked. Mindent, amit tönkretett a méreg a szervezetembe, átadtam neked, és te elhordoztad, én már tovább hordozni nem fogom. Se a gondolatomban, se a beszédemben, se az imádkozásaimban. Amit én hordozok mostantól a gondolataimban, imádkozásomban, beszédemben az, hogy a sebeidbe meggyógyítottál. Köszönöm, Úr Jézus, hogy gyógyult, hit által gyógyult vagyok. És amikor ezt így fogod ismételni többször hálaadásba és kijelentésben, ezzel csak az történik, hogy az ige működésben ebben a Szent Szellemnek a ereje által, azért kell tudni az igét, akkor ezt az igét, mind az egyiket, mind a másikat, a Péter levelében van, azt is kikeresed, a sebeidbe meggyógyultunk, ugye? Igen, de az nem csak azt jelenti, hogy a sebeidbe meggyógyultam múlt időben, hanem azt is jelenti, hogy a te veséd a sebeivel, vagy sebeidben, vagy sebeid által helyreálltak. Görög fordításban nem csak az van, hogy gyógyulás, de helyreállás is van. Úgyhogy ezt kijelented a vesén, az Úr Jézus rólam kijelentette, hogy a veseim helyreálltak, és jól működnek, vagy jól munkálkodnak, tökéletesen. És amikor ezt kijelented, a Szent Szellem ebbe az igébe belekapaszkodik, elkezdi ezt az igét valóra váltani, és ilyen módon megengedted Istennek, hogy munkálkodjon a vesétbe, a véredbe, vagy mindenhol, ahol szükséges. Most már nem emberre támaszkodsz, most már nem embertől várod a megoldást, hogy valami felkentestvér imádkozzon érted, vagy nem idefutkosol, odafutkosol, amodafutkosol, hanem egyenesen az Úr Jézushoz, egyenestől az Úr Jézustól vetted a gyógyulást, a szabadulást, a veseidnek újraélesztését, magától az igétől, és ő megcselekedte. Tedd akkor a veseidre a te kezeidet, és drága Úr Jézus, mi hálát adunk, dicsőtünk és magasztalunk, hogy te vagy az élet, te vagy a megmentő, te vagy a szabadító és a gyógyító, te vagy a teremtő is, és a minden.

0: de méreg eltávozott a véredből is, a veseidből is, az Úr Jézus nevében. Kérhetem a teljes szabadulást és gyógyulást minden szervednek, és köszönöm, Úr Jézus, leheld belé a te életedet, a vérébe is, és az ő veséibe, és a veséid éledjenek újra a Szent Szellemnek a hatalma által most. És a názáreti Jézus nevében életet szólok a te veséidre, minden szervedhez életet szólok, és a Szent Szellemnek a élete belehatol, és újra élesztette tartósan maradandóan a te szerveidet, a te véredet, és a te veseidet. A názáreti Jézus nevében kérhetem a teljes szabadulás és az újraéledést az Úr Jézus dicsőségére. A názáreti Jézus nevében. Amen.
1: Elfordod ezt a kegyelmet?
0: Jó, akkor naponta tudod, mit fogadtál el, és így imádkozzál. Úr Jézus, köszönöm, hogy élet van az én veséimbe, élet van a te életed, a véremben, a szerveimben, és köszönöm, hogy ez az élet, a életnek a szelleme életet adott mindenben, mindenkor, meggyógyítottál, megszabadítottál, köszönöm, Úr Jézus, hálát adok az Úr Jézus nevében, amen. Nyugodtan menjél az orvosokat, csinálják az orvosok az maguk dolgát, de te tudod, miben hittél, kinek hittél, kinek a szavára, vagyis, hogy az Úr Jézusnak hittél, az Úr Jézus szavába, és így imádkozzál magadért mindig, és meglátod az eredményeket, és az orvosok is már látják, és már mondták, hogy milyen eredmények.

0: amikor támadás ér. Ha nem lett volna velünk az Úr, akkor elgyúltak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. Zsoltárok 124:2-4. A legnagyobb hibáinkat gyakran a próbák első szakaszában követjük el, mert a próba váratlanul ér. A meglepetésszerű támadás az ördög egyik kedvenc taktikája. Ezért ajánlunk 4 nyerő stratégiát arra az esetre, ha támadás alatt vagy. Az első. Ne ess pánikba. Élj az ige szerint. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Zsoltárok 46:11. Ez azt jelenti, hogy Isten jelen van, tisztában van a helyzeteddel, és van rá megoldása. Csak légy érzékeny és fogékony benned élő lelkének hangjára. Ne feledd, az idő a te oldaladon áll. A türelem olyan fegyver, amely felszínre hozza az igazságot és az indítékokat. A második. Elemezz. Salamon azt mondta, a jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amaszt is Isten készítette. Prédikátor 7:14. Néha az, ami válságnak tűnik, csak koncentrált információ. Ha időt szánsz az elemzésre, az hasznodra lesz. A harmadik. Kéri tanácsot. Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Példabeszédek 11:14. A tudatlanság az ellenségünk, az útmutatás a barátunk. Van valaki valahol, aki tud valamit, amit tudnod kell, ami segíthet túlélni, sőt, sikert elérni életednek ebben a fájdalmas fejezetében. Keresd meg ezt az embert. És a negyedik. Számíts arra, hogy Isten lépni fog. Ha nem lett volna velünk az Úr, akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. Zsoltárok 124:2-7. A csapások gyakran azért jönnek, mert az ellenség a fejlődésedet látva megijedt. Őrülj, mert mennyei atyád figyel. Kedvét leli benned, és győzelemre fog segíteni ebben a helyzetben is. Amen.
1: De egyszer majd minden róla fog szólni, hogy beszél róla az ige, hogy majd egyszer a nemzetek mennek hozzá az ezer éves királyságban, hogy lássák őt, hogy leboruljanak ő hő előtte, és valószínűleg én úgy tapasztalom, hogy ez a világ ezt szeretné elfelejteni már most. Nem dicsérik az Istent, nem keresik az Istent, pedig már most minden róla szól. És azért jó, az eklézsiához tartozni, mert hiszem, hogy itt olyan emberek ülnek, olyan emberek vannak és szolgálnak, akiknek nem közömbös az, hogy hogy van az Úr. Őt keressük, hogy a mi életünkben is róla szóljon minden. Isten hozott mindenkit, a mai napon is. Ma talán nem kellenek úgy a ventilátorok, mint egy pár hete, most talán egy kicsit enyhébb az idő, de ezt a jó időt is túléljük, hiszem. Nagyon jó idő, és hát ugye jó időnek itt vele jár, hogy egyre több a mennyegző a környéken. Sok az esküvő. Én most lakom harmadszor vendéglátóhely környékén, és nekem nem kell átmenni a jó hangulatért a szomszédban, mert áthallatszik. Tehát most lakok úgy harmadszor, hogyha éjszakánként néha nem használok füldugót, vagy nem zárom be az ablakot, akkor vigadhatok ott a násznéppel együtt. És egyébként ez így van jól. A mennyegző az egy fantasztikus jó dolog, egy előkép, hogy mi is majd elmegyünk a báránynak a mennyegzőjére. És ha nekem most akár szimpatikus, akár nem lehetek közömbös a báránynak a mennyegzőjével kapcsolatban. Egy történetet szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban a Máté evangéliumnak a 22. részéből, és egész közben megint egy mennyegzőről van szó ebben a történetben. Példázat a királyi mennyegzőről, hogy itt Károli fölcímkézte ezt a fejezetet. És megszólalt Jézus ismét, és példázatokban beszélt, nékik mondván. Hasonlatos a mennyeknek királysága a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze. Halleluja! És elküldte szolgáit, hogy meghívják mindazokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Itt már elgondolkodtam egy királynak a mennyegzőjére, voltak, akiket elvártak, lehetséges, hogy a rangjuk miatt, az állások miatt. Ja, nem mondtam, de mondtam, Máté 22. Nem mondtam, elnézést kérek. Azt hittem, hogy ki, tudjátok kívül. Máté 22. Nem mondtam? Mondtam? Jó, bocsánat. Én kérek elnézést. És nem mondtam. És hát ugye pár hónapja volt, talán egy hónapja, amikor bekapcsoltam a tévét, mennyegző. Harry herceg megnősül, erről szólt a tévében a hír, meg az újság. Én mondjuk annyira nem lelkesedtem kint érte, de azt hiszem én akkor ott voltam kint. Dolgoztam, amikor még azt hiszem az első herceg. Vagy volt valami ilyen királyi mennyegző, ezt nem tudom már. Az egész Anglia megbolondult kint. Tehát az okniktól elkezdve a bögrékig mindenféle emléktárgyakat és csokoládékat lehetett venni jó drágán. És ugye mindenki boldog volt és ünnepelt, és ő pedig csak egy Szigetországnak, aki király. És itt az ige azt mondja, hogy ez a király az ő fiának szerzett mennyegzőt, és azok, akiket elvártak volna valamilyen mód, valami miatt, nem akartak elmenni. Ismét küldem másik szolgákat hozzájuk mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé, ebédemet elkészítettem. Tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek el a mennyegzőre. Hát azért, ha egy király másodszor is szól, az nem semmi. De azok nem törődtek vele, elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik meg a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazzák és megölik őt. Hát azért ez nem egy szép nászajándék, azt gondolom. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, mindazokat a gyilkosokat elveszti, és mindazoknak a városait fölégeti. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Azt gondolom, hogy ha csak természetes szinten rágondolok egy ilyen eseményre, ugye, amit mondtam példát, hát ott az egész ország szíve lelke ott volt. Az emberek boldogok voltak, várták ezt a dolgot, és itt a nagy királynak a mennyegzőjén, egy királyi mennyegzőn voltak, akik nem akartak elmenni, nem tudom, hogy miért, erről nem számolva az ige. Voltak mások, akik nem törődtek vele, és voltak, akik sértésnek vették ezt, vagy háborgatásnak, és megfogták ezeket a szolgákat, és megölték. Azt hiszem, hogy most ez a világ így működik. Természetes dolgoknak sokkal-sokkal jobban örülnek az emberek ilyen szinten, de az Úrnak a hívására, az Úrnak a kérésére az emberek elfordulnak az evangéliummal szemben is. És ez egy ilyen közömbös világ, és nekünk nem szabad ezt a szellemet átvenni. Nem szabad ezt magunkévá tenni, hanem meg kell maradnunk az Úr iránt való lelkesedésben. Mert ez nem egy kényszer. Ez egyszerűen jön az emberből. Amen. Én ezt gondolom. És folytatom a történetet. Menjetek azért a keresztutakra, és mindazokat, akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén mindazok a szolgák az utakra, begyűjtenek mindent. Kiket csak találtak vala, jókat is, rosszakat is, egyaránt is. Megtelt a mennyegző vendégekkel. De azért ez nem lehetett semmi, tehát nem számított, hogy te éppen hogy vagy, milyen állapotban vagy. Úton jársz, éppen mész A pontból, B pontba, vagy valami fontos dolgod van, elmentek a királyi szolgák, és azt mondja az ige, hogy mindenkit bekényszerítettek az ő mennyegzőjére, és megtelt a mennyegző. Bement pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, és látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. Tehát azért azt tudni kell, hogy azért egy királyi mennyegzőn ugye nem jelenhet meg az ember a munkás ruhájában, amiben egyébként flangál hétköznap. Hát hogyha amikor én kint dolgoztam Angliában, és mondjuk meghívtak volna egy ilyen rendezvényre, hogy éppen van valami királyi mennyegző, akkor az lett volna az első dolgom, hogy egy Marks Spencerbe beugrok, és akkor vásárlok. Tehát azért egy pár-pár dolgot, hogy az ember mégis egy ilyen alkalomra fölöltözzön. És azt tudni kell, hogy egy király, ha már bekényszeríti az ő alattvalóit, az útfélen lévőket, éppen a munkába menőket, akik lehet, hogy éppen valami fontos dolgot végeztek, akkor egy király megad hozzá mindent, hogy ezek az emberek szép ruhában, és elkészülve és felkészülve menjenek el ebbe a mennyegzőbe. Tehát azért ott keleten ez így működik. És azt mondja itt a történet, hogy volt ott egy ember, aki megkapta ezt a ruhát, de nem vette föl. Rajta maradt az a festőruha, vagy köműves ruha, vagy nem tudom, hogy éppen milyen ruhában volt az ember. És nem öltözött föl. Akkor megkérdezte és mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Így működik a világ most. Nagyon-nagyon sok embert hív be Isten az ő királyságába, megad ő hozzá mindent, hogy az emberek megtérjenek abból a szennyes, bűnös, régi életből megváltozzanak, és nagyon sok ember és néha hívők is nem élnek ezzel. Próbálnak az Úrnak a jelenlétébe úgy menni, úgy maradni, hogy nem szentelődnek meg, és nem változnak meg. Sokszor azt gondolom, hogy ez a közömbösség ez, amikor az ember nem törődik az Úrnak az elvárásával, nem törődik az Úrnak a hívásával, és azt gondolom, most már hát én is lassan 21 néhány évet értem meg, és rájöttem arra, hogy ami fontos az Úrnak, az nekem is fontos lesz. És ami nem fontos az Úrnak, akkor lehet, hogy az nekem se lesz az. És ezt az elvet elfelejtjük néha. Fontosabb néha minden más, mint az, hogy mit vár el az Úr. Hogy képzi el ő az ő szolgálatát, a mi életünket, tehát hogy hogyan éljünk és hogyan szolgáljuk őt. És ez nem volt egy nagy dolog. Itt Isten, itt a király, itt ebben a példázatban megadott itt a vendégeknek mindent ahhoz, hogy királyi módon vendégként bekapcsolódhassanak ebbe, és együtt örvendezhessenek annak, hogy az ő fia megnősül. És itt volt ez az ember, és ő azt gondolta, hogy egy ENSZ megfigyelőként, szennyes ruhában, változás nélkül, a megtérés nélkül részt vehet itt ebben a dologban, és Isten azt mondta, hogy ez így nem megy. És sokszor mi tényleg mindent fontosabbnak tartunk, mint amit az Úr vár el tőlünk. Itt van a Jelenések könyvében, itt van ennek a hét gyülekezetnek a története, és hát ugye hogy kezdődik itt a legelsőnél. Mindjárt megkeresem. A legelső gyülekezet, akihez szól az ige, az a Efézus beli gyülekezet, és azt mondja, hogy az Efézus János jelenésekről második fejezet. Az Efézus beli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét aranygyertyatartó közt. Tudom a te dolgaidat. És itt jó dolgokról van szó, a te fáradtságodat, a tűrésedet, hogy a bűnösöket nem szenvedheted. És megkísérteted mindazokat, itt akik apostolnak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Tehát ezek mind jó dolgok, de mi azt mondja, hogy de egy mondásom, de az a mondásom ellened, hogy a legfontosabbat mindezek mellett az első szeretetet elhagytad. És sokszor elveszik a sok bába közt a gyerek, hogy az ember szolgálja Istent, megteszi azt, amit tud, de a legfontosabbból valahogy eltűnik mindenben. És mi a legelső parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, minden erődből, és a te fele barátodat, mint ő magadat. Tehát ez veszett el itt ebben a példán, amit mond az ige, hogy megmaradt a szolgálat, a vágy, a kedv, és azt mondja, hogy Isten, azt mondja, hogy így nem sokat ér az, ami nekem fontos volna, az, hogy engem szolgálj, hogy engem szeress teljes szívedből, ez valahogy az évek során eltűnt, és elsikadt. És akkor ott oda jut, mint a szárdiszi gyülekezet, itt van a harmadik részben, ezt mondja, akinél van a hét csillag, azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, de közben halott vagy. Tehát még van egy látvány, tehát ugye ez az első szeretet eltűnt az emberi életéből, van még egy külsőség, egy látvány, hogyha bárki jön, milyen jó ez a csoport, milyen jó itt. De közben azt mondja Isten, hogy bent már más, meghaltál. Tehát mindaz a hit, mindaz a szellem, aminek ott kéne lenni, az már nincs meg benned. De az a jó hír, hogy az Úr az, aki feltámaszta a halottakat is. Tehát ha az ember hirtelen hosszú évek során azt veszi észre, hogy elfogyott már ez a tűz, ami bensőnkből, akkor az Úr föltámasztja őt. Megeleveníti azt, aki meghalt. És aztán itt így folytatja, azt mondja, hogy aki győz, az fehér ruhába öltözik. Halleluja. Isten megint megad mindent hozzá, hogy az ember újra helyreálljon. És ezt soha ne tévesszük el, legalábbis ez az én véleményem, és próbálom magam hozzátartani. Az, ami az Úrnak fontos, az nekem is az legyen. És ami Istennek nem fontos, nem lesz az nekem sem. Lehet mellette látvány, lehet mellette egyéni elképzelés, de Isten azt mondja, hogy lehet, hogy x év után az ember azt veszi észre, hogy a hit eltűnt belőle. Én ott szeretnék majd állni a mennyegzőn, nem egy ilyen ENSZ megfigyelőként, hanem nem egy külsősként, hanem ott van, aki a szívét, a lelkét berakhatja ebbe a dologba, hogy ott lehetek a bárány mennyegzőjén. Felékesítve, elkészítve, fölöltözve azokba a fehér ruhákba, amit Isten a számunkra szánt, az Úr áldjon benneteket.
2: Köszöntöm a kedves gyülekezetet. Istennek kegyelem, hogy itt lehetek és bizonságot tehetek róla. Ezelőtt voltam itt a gyülekezetben, mikor az ébredés és evangelizációs hét volt, akkor itt ültem, ahol most, akkor a férfik arra szolgáltunk, és Isten akkor is próbált engemet megszólítani. Hívő gyermeke vagyok, már régebben bekeresztelkedtem, de úgy ellaposodtam mondva, hogy úgy gondoltam, hogy hát nem vagyok én olyan rossz ember. És voltak olyan meglátásaim, hogy hát nem járok rossz helyekre, nem csinálok rossz dolgokat, és én akkor elég jó vagyok. De aztán, mikor itt voltam, és láttam, hogy volt a felhívás, hogy jöjjenek a testvérek, kik, akik elfogadták az Urat, és hogy akik megújultak, én csak ott ültem, hallgattam, gondoltam magamban, hát igen, ki kellene menni, de azért az ördög úgy szólt, hát nem vagy te olyan rossz, nem vagy te olyan rossz. És akkor láttam, hogy jönnek a testvérek kifele, és hozzák a Sántát, a Bénát, úgy a szívem úgy összetört. Aztán vége volt az evangelizációs estnek, és hazamentünk. Úgy bántott engemet, hogy hát én nem jöttem ide ki. És tehát múlt az idő, még egyszer, karácsony előtt 2 héttel elmentünk az erdőre édesapámmal, mert én Kovácsiból származom, és elmentünk az erdőre fáért. És vágtuk a fát, hát én voltam, aki vágta a druzsbával, és még volt ott egy fa, hogy megyek és kivágom azt is. És ahogy elindultam felé, megbotlottam egy gajba, és a gazval volt terítve a föld, hát nem olyan nagy gazval, de nem látszott semmi. És megbotlottam, és mondom, letérdelek, hogy nehogy összevágjam magam a druzsvával. És nyugodtan letérdeltem, és azon vettem észre magam, hogy valami a térdembe belement. Hát egy üveg volt. A térdem alatt 2-3 centivel lejjébb elvágtam, és elvágta az összes szalagot a lábomba, amelyik el tudtam addig emelni a lábomat. És akkor megpróbáltam felállni, de nem sikerült. És akkor benyúltam a gazba, úgy éreztem, hogy ott van valami, és akkor kihúztam az üveget, szóltam apumnak, hogy menjünk, mert nagy baj van. Mi a baj? Menjünk, mert nagy baj van. És akkor elindultunk hazafelé, mint néztem a lábamat, hogy nagyon vérzik, hogy elvérzek, nem vérzek. Én úgy láttam, hogy nem nagyon véreztem. És bekerültem az urgencára, mert mikor hazaértünk, akkor megnéztem, hogy milyen a seb, hát durvának nézett ki, de annyira nem vérzett. És akkor behoztak, és mindjárt bevittek oda, jött a doktor, megnézett, és azt mondja, hát nem veszélyes. Mikor mentünk befel a mentőbe, és azt mondták, nem veszélyes, összevarnak és engednek haza. És ahogy ottan voltam, hát mondom, ez nem lehet, hogy ne legyen veszélyes, hát nem tudom emelni a lábom. És mondom a doktornak, hogy itt valami más is van. Jó, azt mondja, adok injekciót. Adott injekciót a térdembe, mondta, meg fog tagadni a térdem, és akkor az ujjával alá nyúlt a sebnek. Nem éreztem. Éreztem, hogy ott motoszkál, de nem fájt. És egyszer csak elpattant egy ér. És van 2 méter magason pricolt a vérem, de nagyon. Hát én akkor se nem ijedtem meg, mert nem voltam az az éjedős fajta. És gyorsan elfogták, elsütötték, és még akkor is még össze akartak varni. És mondtam, hogy nem lehet, nem engedtem. És akkor lehívták a gárdás orvost, aki volt, és megnézett, és mondta, hogy meg kell filmezni. Meg is filmeztek, de a filmen nem mutatott semmit a film, csak a csontot, a csontnak nem volt semmi baja. És mondta, hogy meg kell műteni. És mondtam, hogy jó, hát akkor megműtenek. És másnapra került a műtés, És vártam, hogy mikor, és egyszer szóltak, hogy major, te jössz. Hát én voltam az első, pedig azt mondták, hogy majd nem tudják mikor. És bekerültem a műtőasztalra, és elkezdtek műteni. És hát én úgy gondoltam, hogy az a kis vágás, hát egy fél óra alatt megműtenek. De nem így történt, hanem 4,5 óra hosszán keresztül voltam a műtőasztalon, el voltam zsibbasztva, nem éreztem semmit, csak volt bennem egy pánik, hogy hát miért még mindig, és mindig kérdeztem, hogy van még. És van ottan egy asszisztens nő, aki a gyülekezetünkből, az egyes számúból van ott, Tenzi, Mihály Tenzinek hívják, és ő eljött oda hozzám, meglátogatott, tudta, hogy fognak műteni, és egész oda beengedték őtet a műtőasztalra mellé. És oda jött hozzám, és mondja, hát elég nagy sebed van neked. Én úgy ráhagytam, hogy igen. Hát ha neked nagy, akkor nagy. De hát én nem láttam akkor. És mondom, sok van még? Azt mondja, hát igen, még van. Legyél nyugodt, még van. Majd kérem később megint, sok van még? Még van. Jön a másik megint. Hát azt mondja, hát elég nagy sebet ejtettem én magamon. Jó. Na és akkor megműtöttek, és felvittek a szobába. De éjszaka is, meg mikor már felvittek, még a zsibasztó tartott, addig nem éreztem a fájdalmat. De aztán szörnyű fájdalmam volt. Olyan fájdalmam volt, hogy olyan soha életembe, meg amíg úgy tartson. És voltunk akkor, vagy 4-en, akit operáltak, de senkinek nem volt olyan fájdalma, mint nekem. És mind ott tűnődtem, hogy hát miért van ez, hogy csak nekem fáj, a többieknek nem fáj. Tudnak pihenni, aludni, én nem. Én már másztam az ablakba is, már úgy, ahogy tudtam. Nem leltem a helyemet. És akkor eljött a reggel, meg éjszaka is jött az asszisztensnő, adott zsibasztókat, adott gyógyszereket, és mondta, na majd ez, de semmi, egy se nem használt. És akkor reggel jöttek vizitre, és mondom a doktor úrnak, hogy nekem nagyon fáj a lábam. Na, úgy érzem, hogy széthasad. És akkor azt mondja, megmondtam is, én is, hogy nagyon nyomja ottan, ahol megoperáltak, és akkor azt mondta, hogy vágják ki a gipszet. És amikor kivágták, rögtön felére csökkent a fájdalmam, de aztán még csak fájt. És úgy mind eltűnőt töprengtem, hogy hát, hogy mennyire fáj, hát ez nekem, hát mikor fog ez meggyógyulni. És akkor majd meggyógyult úgy, ahogy, hogy hazaengednek, és akkor mondták, hogy baj van, nem jöhetek haza, mert nem jó a vércsoportom, nem a csoportom, hanem a teszt.

hallottam így többeket, egy ismerősömnek is az édesapja az volt, a tavaly őszön, és bekerült a kórházba, és másfél hónap alatt meghalt. És akkor úgy én is eltöprengtem, hogy akkor nekem sincs mások hátra. És imádkoztam, imádkoztunk feleségemmel, sírtunk, és akkor mind gondolkodtam, hogy miért van ez. Aztán megvilágosult előttem, hogy ha ez a baleset nem történt volna meg, akkor én így nem tudom meg ezt a dolgot. És aztán kiderült, hogy szerencsém is van egy kicsit, nagyon, mert nem olyan nagy, tehát első fázisban vagyok, és még kezelhető is. De testvérek, nagyon sokat gondoltam rá, nagyon el voltam kenődve, és akkor olyan jó érzés volt, mikor nem tudtam menni ma házba, mert giszbe voltam 6 hétig, aztán 6 hétig hámba, és néztem a laptopon a gyülekezetbe a szolgálatokat, és olyan jó érzés volt, mikor a testvérek mondták, hogy imádkozzunk a testvérért, hogy gyógyuljon meg, és Isten erősítse meg. Testvérek, nem gondoltam eztet, hogy ez ilyen, de Isten megmutatta nekem, hogy nem vagy te olyan erős, mint gondoltad. Én azelőtt azt gondoltam, hogy nagyon erős vagyok. Én olyan erős voltam, testvérek, hogy amit ember meg tudott volna emelni vagy vinni, én mindent meg tudtam volna csinálni. És egy semmiség alatt olyan gyenge lettem. Egy operálás után, másnap olyan gyenge lettem, hogy nem tudtam menni az illemhelyre. És mondta a doktor úr, hogy még akkor én feküdtem az ágyon, hogy ha akarok menni, ha leszállok, úgy nézek fel. Csak felnézek, ne nézek, de mert akkor szédülni fog. Hát nem éreztem én nagyon, hát jó. Majd én megyek. És leszálltam, és akkor, hogy ott is leszálltam, el akartam indulni. És úgy elkezdett velem forogni minden. És akkor néztem felfele, vettem nagy lélegzeteket, és akkor egy kicsit úgy jobban lettem. És akkor is Isten ott volt velem. Isten ott volt velem a balesetemkor is, mert hogyha ez az ér ott vágódik el, ahol megtörtént a baleset, akkor én már ezóta lehet, hogy nem vagyok itt. Nem tudok bizonságot tenni. Nem tudom elmondani, hogy mi történt velem. Nagyon sokszor úgy voltam vele, hogy na, meg vagyok térve, jó ember vagyok, és mind néztem, hogy a másik testvérem milyen. Hát az se külön, mint én. És akkor most Isten megmutatta nekem, hogy ne nézzem azt, hogy a testvérem hogy milyen, miket csinál, hogy csinálja, hanem arra törekedjek, hogy én ne olyan legyek, ha olyat látok. És Istennek kegyelméből most itt lehetek. És nagyon szépen köszönöm a testvéreknek, hogy imádkoztak értem, meg imádkoznak. Nagyon jó volt megtapasztalni azt is, hogy jött több telefon, hogy a Rogérus imaházban hallottuk, hogy mi történt veled, és imádkoztunk érted. Ez nagyon jó megtapasztalás volt, hogy így összetartunk mi hívők. Mostan a héten is volt egy megtapasztalásom. Egy barátommal beszélgettünk, és oda jött egy másik illető, addig nem ismertem, hallottam róla, egy nagy ember, tehát nagyon jó módú ember volt, meg az is, és ott beszélgettünk, és felhozódott szóval látta, hogy mi van a lábommal, és akkor elmondtuk, hogy mi történt, hogy vagyok, és rögtön, hogy kértem volna, rögtön fogta a telefonját, és rögtön a doktor ismerőseinek telefonált. És kérdezte tőle, hogy mit lehet csinálni. És az egyik doktor, az első, akivel beszélt, az azt kérdezte tőle, hogy néz ki ez az ember? Le van törve? Maga alatt van? És akkor ő mondta, hogy nem, nincs. Boldognak látom.

És akkor azt mondta a telefonban, egy román testvér volt, hogy akkor ez egy fél gyógyulás. Testvérek, nekem nem szabad elhagyja magamat, nem is hagyom el, mert mikor otthon voltam még gipszesen, éjszakákon át nem tudtam aludni, és akkor ugye láttam a gyermekeimet, két családom van, egy kisfiú, kislány. És nagyon, nagyon nehéz volt arra gondolni, hogy meg fogok halni, és nem lesz ki felneve őket. Testvérek, akiknek van gyereke, azok tudjuk, hogy a szülői szív szakad meg, mikor a gyerek beteg. Vagy ha ilyen történik, de hála legyen Istennek, hogy ő nekem megmutatta, hogy igenis te meg fogsz gyógyulni. És olvastam a Bibliát, azelőtt nem olvastam annyit a Bibliát, megmondom úgy, hogy van, mert hazamentem, fáradt voltam, ahogy ledettem a fejem, rögtön aludtam. De azóta olvasom a Bibliát, reggel is, este is, még hét, még napközben is, mikor úgy van időm. És rájöttem, hogy Isten azért adta nekem ezt a nagy próbát, mert látta, hogy én makacsva ember vagyok. El voltam szállva magammal. De Istennek hála, hogy megmutatta ezeket nekem. És ahogy olvasgattam a Bibliát, egyszer egy ige verset, úgy felfigyeltem rá, hogy ez minthogyha nekem is szólna, úgy jobban mondva, és ezt fel szeretném olvasni. Ez az Ézsaiás 41. részéből a 10. vers. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Olyan jó érzés volt ezt úgy magamévá tudni, hogy engemet Isten meg fog segíteni. Hogy aztán úgy rájöttem, hogy ha Isten nem akart volna nekem segíteni, akkor hagyta volna, hogy elveszek. Akkor nem törődött volna velem, mert ez így van, hallottam azt, hogy Isten a hívőket szereti, de próbára is szereti őket tenni, hogy újuljanak meg, hogy legyen az ő lelkük tiszta, és hogy tudják őtet dicsőíteni úgy, ahogy kell. És ne azt nézem én, hogyha ott vagyok a padban, hogy a testvér mit csinál, vagy hogy csinálja, hanem hogy én. És mikor otthon voltam, akkor több ilyen bizonyságtételt hallottam, innen a Rogérusz imaházból is néztem az interneten, és egyszer itt volt egy testvér, és azt a prédikálta, és mondta, hogy testvérek, először mi kell megtisztuljunk? Mert ha mi nem vagyunk tiszták, akik még nem ismerik az Urat, azok azt mondják, hogy hát milyen a testvér, hogy néz ki a testvér, miket csinál a testvér. És akkor úgy eldöntöttem én is, hogy nekem is meg kell tisztuljak, a régit el kell, hogy felejtsem, és legyek Istennek követője. Még van egy másik igevers is, az is az Ézsaiásból van, Ézsaiás 43. részéből a 2. vers. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Olyan jó eszed tudni, hogy én is, hogyha ilyen helyeken járok, az én Istenem akkor is velem van. És köszönöm azt, hogy megadta Isten nekem ezt a kegyelmet, hogy itt lehetek, és még adott időt, és hiszem, hogy meg fogok gyógyulni, olyan jó érzés ezt tudni, és most is mindig, mikor megyek a kocsival is, sokszor imádkozok, addig nem imádkoztam. Csak mentem, siettem, mert dolgom volt, de most megyek a kocsival, és egyszerűen úgy egy gondolat eszembe jut, hogy Isten mit végzett velem, meg mit végzett rajtam, és akkor úgy tudok imádkozni. És mondom az imát, és tudom, hogy Isten meghallgat. Még van egy másik igevers,
ami megvan írva a Jakab apostolba, az 5. részből, a 15. vers. A hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és ha bűnt követett is el, megbocsájtatik néki. Olyan jó ezt tudni, hogy ez nekünk is szól, bármelyikünknek. Kérem a testvéreket, akik itt vannak, akik az Úré már, de egy kicsit ellankadtak, azok elevenedjenek fel, és változzanak meg, és kérem azokat is, akik még nem az Úré, de itt vannak, hogy gondolkodjanak el az én történetemen, mert lehet, hogy ők is így járnak valamilyen módon, az jó. Azt tudom mondani, hogy az jó, mert aztán elfogadják az Urat, beköltözik a szívükbe, szívébe, és boldog lesz. De hogyha teszem fel, meghalunk, vagy innen kimegyünk, egy baleset fog bekövetkezni, akkor már nem lesz többet alkalom, hogy Istent válasszuk. Nekem is volt több olyan megtapasztalásom kocsikkal is, hogy mentem, vezettem, és akkor azt hittem, hogy én vagyok az ügyes, mert kikerültem a balesetet. De így visszagondolva nem én voltam az ügyes, hanem Isten megőrizett. Isten velem volt. Volt olyan alkalom, hogy mentem fel a dombon, Biharnál, és egyszer csak egy sötétség vettem észre, egy sötétséget. Hát igen, én is a telefont nyomkodtam, de azért én még jól mentem, és egy kocsi előttem bevágódott az árokba. És akkor még gondoltam, hogy ezt jó volna megdorgálni. De jött egy hang, hogy hagyjad, van annak elég baja. És mentem tovább. Majd hallottam, hogy baleset történt, hát igen, én tudtam róla. De azt is mondták, hogy még 3 autó összement. Mondom, hogy? Hát én voltam az első. És akkor beszéltem az illetővel, mert tudtam, hogy ki volt, mondták a nevét, ismertem. És hogy történt? És azt mondta, haja, ne mondjon semmit. Nem tudok semmit. Csak megtörtént. És most így visszagondolva, milyen jó, hogy nem én velem történt. Isten megőrizett akkor is. Isten mindig velünk van, és örülök annak, hogy elmondhatom én is, mint az énekköltőnek szava mondja, hogy az egyik énekben a refrén így szól a karja. Boldog, boldog vagyok, újjászült Jézusom. Mindenkinek elmondom, Jézusom megváltott. A szívem már újjong nagyon. Amen. Amen.

12. fejezet. Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. A nekem adott kegyelem segítségével azt mondom mindegyikteknek, senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok, mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testben több tagunk van, és minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak. S a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint. Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét. Aki tanító, tanítson. Aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson. Aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben. Aki elöljáró, legyen gondos. Aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömmel. Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyiben rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.

vagyok, hogy használsz mindannyi. Azt adtam ennek, ami most jön, hogy szellemi támadás és közöny. És ugye közben most itt istentisztelet alatt jött, hogy legyen az, hogy szellemi támadás, közöny és szenvedés. Aztán, hogy szellemi támadás, közöny, szenvedés és szabadulás. Tehát ez az üzenet, tehát lesz benne jó is, rossz és nehéz is, de nagyon hálás vagyok, hogy tegnap volt, igen. Tehát tegnap, ahogy így hajnal körül hogy felébredtem, csak egy ilyen kérdés jött belém, és így folyamatosan így töltődött a szoftver, jöttek az igék, és Zsolti mindig mondja, hogy írjuk le, ami jön, mert sokszor kapunk úgy kijelentést, hogy azt hiszük, hogy erre mindig fogunk emlékezni, aztán valahogy ez úgy elszáll, és lehet, igen. És akkor elkezdtem gyorsan írni mindent, ami így jött, és jó, mert ezen így gondolkoztam is azóta is, és ezt annak örülnék, hogyha nekem is, meg mindannyiótoknak segítene az életébe, hogy át tudjon törni. Amikor tapasztalunk ilyet, hogy depresszió, vagy ilyet, hogy nem érdekel semmi az ég adta világon, vagy egész egyszer nincs kedvünk Bibliát olvasni, meg úgy egyáltalán semmi, ami Isten munkája, hanem úgy megyünk, csináljuk a dolgainkat, illetve súlyosabb esetben már az sem, vagy nem bocsájtunk meg, tehát lehetne sorolni. Ez igazából mind annak a jele, hogy szellemi támadás alatt élünk. Tehát ez nem egy olyan állapot, amit úgy kell elfogadni, hogy ez egy természetes állapot. Van olyan, aminek ugye vannak átmenetileg persze, tehát mindenkinek meg kell valamilyen szinten ezeket tapasztalni itt a földi élet során, de ez Magyarországnak az egyik erőssége, a depresszió, a érdektelenség, és mi magyarok ezt úgy vesszük, mint egy alaphelyzet. Közben ez a fő erősség, aminek nagyon erősen ellen kell állni. Isten királysága, igazság, békesség és a Szent Szellem öröme, tehát pont az ellenkezője annak, amit gyakran így megélünk így a hétköznapok során. Amikor Jézus tanította mi atyánkot, akkor mondta, hogy úgy imádkozzatok el, hogy jöjjön el a te királyságod, jöjjön el ide a földre. Tehát ez az igazság, ez a békesség, ez a Szent Szellem öröme, ez a mindennapi imánk, a mindennapi célunk, hogy megtapasztaljuk ezeken az érzéseken felülkerekedve. És ez a fiaknak a kenyere. Most így eszembe jutott, amit a dicséret végén volt így bennem, az, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Ez egy erős mondatként jött bennem, hogy tudjátok meg, hogy bármin mentek keresztül, bármin, többen vannak veled, mint ellened. És ebbe kapaszkodjatok bele, mert tényleg körbevesz bennünket a szellemvilág, rossz és jó is, de a mi oldalunkon, Krisztus oldalán inkább így mondom, többen vannak. És még volt egy gondolat most, ami jött, hogy ugye kértem magamba a Szent Szellemet, hogy jöjjön és segítsen, és aztán eszembe jutott, hogy a Szent Szellemnek az egyik neve ez a parakleitosz, hogy maga mellé hívó. Tehát mi hívjuk sokszor az életünk különböző területeibe az Urat, hogy jöjjön ide, jöjjön a nyomorunkba, jöjjön a önsajnálatunkba, jöjjön. Irgalmából megtesz és kiránt a gödörből, de a Szent Szellemnek az a fő tulajdonság, hogy maga mellé hív. Tehát ő egy szinttel, nem egy szinttel, sok-sok szinttel feljebb van, de ez nem megugorhatatlan szint, mert ha ő hív, akkor ez a szint, ez annyi, hogy csak válaszolunk rá, hogy igen, megyek. És ott, ahol az Istennek a szelleme van, ott van a helyreállás az életünkben. És ez jár nekünk, tehát mindannyiunknak jár a helyreállás, a szabadulás, a démonoktól való szabadulás. A szellemi támadásokban a legrosszabb szerintem, amikor nem tudjuk, hogy szellemi támadás alatt vagyunk. Mert az ellenség alattomos, tehát direkt elrejti magát, direkt azt akarja, hogy ne leplezzük le. De a mi dolgunk, a hívőké az, hogy leleplezzük, beazonosítsuk, és aztán az, hogy kiűzzük. Már meséltem a házi csoporton, hogy a honlapjaimat feltörték. Ez nagyon érdekes, mert azóta is egy csomó gondolat jött ebből, mert rájöttem, hogy az online világ nagyon hasonló
van épült fel, mint a szellemvilág, hogy ugye ahhoz, hogy van internet, nem tudjuk megfogni, meg semmi, tehát mondhatni hit kell, vagy legalábbis eszköz, hogy fogjuk az adást, és a szellemvilág is ilyen, hogy meg az Úr, és hogy nem látjuk, meg nem látjuk a démonokat, de fel tudjuk fogni a sajnos néha, tehát a jelenlétüket. És ahogy megtámadták a honlapjaimat, hát ez nagyon-nagyon bosszantó volt. Az első az volt, ugye, hogy megnéztem, hogy mi történt a honlappal, és akkor lefuttattam egy ilyen tesztet, és hát láttam, hogy fertőzöttek lettek a fájlok, és nagy erővel nekiálltam ezeket szépen kitisztogatni. És gondoltam, hogy másnap jó lesz. Másnap ugyanaz volt. És elkezdtem utána menni a témának, és akkor megértettem, hogy bizony van ilyen, hogy biztonsági rés. És hiába teszel mindig rendet, hogyha az ajtó nincs becsukva, megint jönnek. Sőt, az az alattamos egy a vírusokban, hogy beküldik a kis haverjukat, lehelyezik ezt a kódot, ezt a szkriptet, és az hívja a sok szennyet befelé. És nagyon hasonló a szellemvilág is, és egyre jobban úgy érzem, hogy látom, hogy bizony így működnek, hogy az ördög egyszer bejött valamiért mondjuk az életünkbe, ott elhelyezett valakit vagy valamit, és utána mi megtérünk, élünk, és bizonyos helyzetekben ezek aktiválódhatnak. Van, amikor folyamatosan, valamikor nem, és harcolunk, és küzdünk, és próbálkozunk, már aki, valaki megadja magát, és elfogadja, hogy hát lehet élni vírusokkal is, de amit lehetett tenni, az egyik, amit tettem, meg kellett keresni, mi a biztonsági rés, ahol bejönnek. Ez egy nagyon gyenge jelszó volt, sajnos az összes honlapomat egy helyről kezeltem. És azt becsuktam, utána pedig visszamentem arra az időpontra, az volt a biztonságos, amíg előtt történt a támadás, és helyre tudtuk állítani a honlapokat. És most ez itt annyira nagyon nem érdekes, de ugyanúgy, tehát, hogy akinek vannak honlapjai, internettel, számítógéppel dolgozik, annak tudomásul kell venni, hogy az egész internetvilág tele van ezekkel a rossz indulatú, támadó mocskokkal, és ezzel ellen azt mondom, hogy nem érdekel, attól függetlenül ezek mennek és támadnak, és keresik, hogy hol tudnak kárt okozni. És ugyanígy a szellemvilágban, és ugye körbejár az ordító oroszlán, és mindig azt nézi, hogy kit tud elnyelni. És nagyon nagy naívság, ha azt hiszük, ha mi éljük a hétköznapi életünket, nem gondolunk Istenre, nem gondolunk semmire, szenvedünk, megszoktuk, hogy szenvedünk, mert ez a természetes, és ez nem természetes. Tehát egyrészt az is jó, hogyha mi is megtudjuk, hogy honnan estünk ki például. Ez nagyon-nagyon jó. Olyan jó volt most így a dicséretben is, hogy volt egy szellemi megtapasztalásom, hogy az időben visszamentem egy gyerekként, és megértettem egy pontot, ahol bejött valami az életembe, nagyon kiskorba. És már a leleplezés, az már azt mondom, az már a sikernek a része. Tehát amikor valami történik az ember életébe, bekerül valami, vissza kell menni. Van itt a Jelenések könyvében is ez, a Jelenések 2-t, hogy emlékezz vissza, honnan estél ki. Térj más felismerésre, és tedd az első tetteket. Most tovább ezt nem olvasom, hogy mi lesz, ha nem teszed, de valahol van az ember életében mondjuk egy ütés, egy elhajlás, egy rossz döntés, valami nem is a te döntésed volt, hanem úgy hatott az életedre. De az a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hír, hogy van szabadulás. És el akarom mondani, mert nem bírom ki, de haragudj, Enikő, a jó bizonyság nagyon nekem. Nem bírom ki, mert azt szeretném, hogy mindannyian szabaduljatok, hogyha szükség van rá. Engem is ért egy ütés, így utólag látva nevetségesnek tűnő támadás volt, de nagyon betalált egy olyan helyre, ahol azt mondom, hogy az a bennem lehelyezett kód felébredt. Ezt most így mondom szépen, vagy az a gonosz erő, vagy az a sötét erő, vagy valami, és azt vettem észre, hogy nem vagyok többé ugyanaz. És imádkoztam, mindent csináltam, és rájöttem, hogy nem jó, semmi nem jó, nem, nincs is kedvem, semmi, ez nem érdekel, semmi, tehát mindegy, nem akarom mondani, mert nem akarom ezt az állapotot most így felemlíteni, de nem nagyon tudtam mit csinálni, viszont egyetlen egy dolog volt nagyon erősen bennem, hogy olyan elszántság lett belém, hogy böjtölni fogok, hogy
ez ilyen természet fölöttén lett egy válasz. Néha gyerekek jó az, hogyha kapunk egy óriási pofont. Én azt mondom, hogy kell mindenkinek egy, néha egy jó földre, most nem, ez nem ilyen mazoizmus, hanem hogy felébredjünk. Mert tényleg így van, hogy most nem tudom, hogy így van ez a hülyesség, vagy itt hallottam, vagy máshol, hogy ha beleraknak egy békát, egy, nem, nem úgy, mert nem szent dolgokról lesz, hogy csak egy hasonlatról, hogy például, hogyha egy békát beraknak egy hideg vízbe, és fokozatosan emelik a hőmérsékletet, szerencsétlen úgy dögöl meg, hogy észre se veszi, de hogyha egy forró vízbe beleugrik, akkor gyorsan kiugrik. És ezért a szellemi életben is lehet egy ilyen, hogy meg lehet szokni a rosszat, és szépen lassan elpusztít úgy, hogy észre sem veszed, de hogyha hirtelen kapsz egyet, egy forrázást, azért csak elugrasz, vagy valamit reagálsz rá jó esetben. Tehát nekem is volt egy erős gyomros az életemben, és rosszul is reagáltam rá, rosszul, de az a, hogy Isten mindenből jót hoz ki, mert rögtön Istenhez fordultam, és akkor eldöntöttem, hogy ezért meg azért imádkozni fogok, böjtölni, és még nem jön szabadulás, akkor addig ezt meg azt nem csinálom, valamit tudtam tartani, valamit nem tudtam, azt elárulom, de ahogy mondta Zsolti, ami nagyon jó, hogy az, hogy az ember megtanuljon, hogy mondta úrvacsorán, célba lőni, ahhoz nagyon sokszor mellé kell lőni, tehát én úgy vagyok vele, ha valami nem sikerül is, a legjobb dolog, amit tehetünk, mindig felállni, és újra, és újra, és újra. És egyszer eljött Enikő hozzám egy témával kapcsolatban, hogy látta, hogy nem úgy állok hozzá, hogy kellene, és ahogy így jött, neki sem volt akkor annyira nagyon jó kedve, de nagyon érdekes, hogy már eltelt több hét, és mondtam neki, hogy ne haragudj, de engem nem az a dolog nem érdekel, engem az igazta világon semmi nem érdekel, tehát semmi. De nem mondom, hogy nem imádkoztam, csak nem tudott elmúlni, olyan, mint hogy rátelepedik az emberre valami, és az ott van. És nem, már nem fényes a nap, már nem kék az ég, mert alaphelyzetben azért szoktam ilyeneknek is örülni. És akkor mondtam neki, éreztem, hogy kezd valami így ilyen sötét így nyomni lefele, és mondtam, hogy hát muszáj imádkozni, én nem bírom tovább, imádkozzunk. És Enikő is elkezdett imádkozni én is, és tudtam, hogy szabadulni fog. Na most én nem vagyok az ilyen szabaduló művész, de sőt, már annyi mindennel tapasztaltunk, hogy már néha már elég is a karizmatikus mindenféle dolgokból, de ha Isten azt mondja, hogy itt az idő, akkor bizony itt az idő. És itt volt az idő, és nagyon jó, hogy imádkoztunk Enikővel, nagyon jó volt, amúgy is összetudunk nagyon hangolódni, és ahogy imádkozott, az a jó, hogy volt neki is látása, és nagyon érdekes volt, hogy olyan, mintha tényleg több szempontból élném át, először is így a tudatos agyam azért nem vesztettem el, hogy ott úgy vergődök csak, hanem figyeltem, hogy olyan furcsa volt észrevenni, hogy ez a valami vagy valaki, hogy hol jár bennem. És így néztem én is, hogy de fura, de nem vicces volt, mert nagy szenvedés volt, és Enikő is így megítélte, megmondta, és tudtam, hogy na most akkor szabadulni fogok, hát négy gyerek volt otthon, úgyhogy nem vettem észre, hogy jönnek, mennek, mindegy, az volt a csoda, hogy megszabadultam. És elment Enikő, és utána sétáltam fel alá az udvaron, hálát adtam, dicsértem az Urat, és mondom, hogy ennyi lenne, hogy ez a nagy szenvedés, amit nem lehet feldolgozni, bármit csinálok, nem múlik el, hogy ennyi, hogy azt mondom, hogy kifele Jézus nevébe, azt kimegy, és ennyi. Mert eltelt azóta több hét, tehát mert már bizonyságot tettem még egy hét múlva az istentisztelet, nem mondom, nem volt támadás, de nem ez, hogy ennek vége volt. És egyszerűen olyan furcsa, hogy tényleg van szabadulás, és annyira szeretném, ha mindannyian átélnétek. Ugyanakkor volt még egy démon, most csak ne jegyetek meg, de az nem ment ki. Most nem azt jelenti, hogy valakiben van valami, mert ugye mindenkiben lehet, de nem azt jelenti, hogy megszállott. Igen, nem tudom. És, de azt mondta, hogy megkötözte Jézus nevébe, és éreztem, hogy meg akar nyilvánulni, beszélni akar, rossz dolog, éreztem, hogy rossz is, és nem csak, hogy az nem tudott megszólalni, én se tudtam, és mindig így csodálkoztam, mert ugye tiszta volt az agyam minden közben, amíg ezt átéltem, és olyan, hogy ha mesélnék, még én se hinném, hogy tényleg, hogy itt, és hogy érzed ezt a mozgást,
megkötözte, és mondta, hogy majd kérjek imát, de arra kellett rájönnöm, mert kértem is Zsoltitól, most nem az, hogy ő nem tudta kiűzni belőlem, hanem van olyan viszont az ember életébe, ahogy ő is látta ezt a madzagot, ami oda kötődik az életembe, hogy van olyan, ami nekem kell valószínűleg elvágnom. Tehát, hogy kérhetünk ki, mert nem mindenre van ez, hogy amikor itt az ideje a szabadulásnak, van olyan, és én is akarok még ettől a valamitől megszabadulni, tehát teljes szívemből, most az a jó, hogy nem aktiválódik. De tényleg olyan, mint amikor a vallási ellentétek is vannak, hogy nagyon kedves szomszédok, akik más valláson vannak, de bennük beléjük van ültetve, hogy a másik az egy rossz. Amit másik hisz, az egy rossz. És ha valaki fanatizálja ezt a démont, ami már beléd került, mert aki gyűlöl, abban már szerintem az már az. Mert a gyűlölet az gyilkosság. És én sajnos tapasztaltam meg, Genikővel is tapasztaltuk meg, hogy milyen az, amikor egy nagyon kedves fiatalember, aki más vallásban van, odajön, és látta, hogy olvassuk, hogy mondta, hogy gyertek lányok, menjünk sétálni, mert mentünk ilyen zenekari eseményen, és meglátta, hogy mit olvasunk, elkezdett örjöngve tajtékozni. És így összenéztünk, és nagyon többször tapasztaltam meg indokolatlan örjöngést, akár Jézus nevének a megemlítése miatt, tehát aktiválja. Ezért a démonok olyanok, akiket saját magunk között nem szabad megtörni. Tehát én se akarom saját magamban, de ez természetesen nem ugyanaz, mint azok a megszállottak, akik már tényleg semmit nem tudtak csinálni, csak vagdosni magukat meg a többieket kővel. És régebben volt egy ilyen látásom, hogy az a rossz tényleg ez a passzív állapotban, amikor te azt hiszed, hogy semmit nem csinálsz. De szerintem meggyőződésem, hogy így is van, hogy te lefekszel, és azt hiszed, hogy most a semmibe vagy. Hogy nem vagy a semmibe, mert a kis kampók beléd akadnak, és szépen húznak el az Úrtól. És ezért van az, hogyha el is estél, fel kell állni. És mivel hogy ellene kell állni a gonosznak, és az, hogy harc van, ez nem választás kérdése. Ahogy Erika is mondta, hogy ezt, hogy versenypályán, vagy akadálypályán vagyunk itt, és van cél, meg te is mondtad így most, és megértettem, hogy az emberi élet, ugye kérjük mindig, hogy jön el Isten királysága, de a menny az nem abban a formában fog eljönni, mi megtérünk, és nem lesz semmi rossz, hanem abban a formában, hogy lesznek próbák, megígérte az Úr, lesznek akadályok, lesznek nehézségek, lesznek ellenségek, lesz támadás, lesz széthúzás, és nekünk ott van az Úr, ott az ige, az sötét van, nem látok, de a lámpás, tényleg, ahogy benne van aztán a 119. Zsoltárban, hogy megvilágítja a lépteinket, hogy lámpás az utamon, hogy legalább a következő lépésig megírja eljutni, mert az már akkor azt jelenti, hogy nem fekszel, hanem benned van, benne vagy a mozgásban. És Isten, amikor megígérte például a zsidóknak az ígéret földjét, azt mondta, hogy tiétek, vegyétek át. De nem, senki nem tudta volna úgy átvenni, ha ott marad Egyiptomba, és les, és majd ide jön. Mert nem fog oda menni, hanem fel kellett kelni, menni kellett az Úr után, és azt mondta, ott van, ülsz ki az ellenséget. Tehát amit Isten nekünk ígér bárkinek, mert tele vagyunk ígérettel, tele vagyunk áldással, amit az Isten minden nap ki akar nekünk adni. Ő kinyújtja a kezét, ha fekszel, kérhetjük, jaj uram, gyere már, simogass meg. Ő meg azt mondja, jaj fiam, gyere, állj már fel, adjak már neked valami jót, amivel tovább tudsz menni. Valamikor viszont tényleg így van, hogy kell a segítség, valamikor úgy kiütnek, hogy azért jó, hogy van ez a gyülekezet például. Vagy vannak tényleg testvéreink. Mert van olyan állapot, amikor az ember úgy érzi, hogy a hajánál fogva többet már nem tudja kiemelni magát. És eljössz ide például, és itt kaphatsz olyan segítséget, és hiszem, hogy jön is Istennek az áldása a dicséreten, az imákon, az ige hirdetéseken keresztül, a szeretetteljes ölelésen, a mosolyon keresztül, és amikor ez kapsz egy érintést, kapsz egy olyat, hogy van remény, van valami több, valami van, azért valaminek kell lenni, akkor ezt nagyon meg kell ragadni, tiszta erőből. És nem szabad elengedni, tehát ez nagy butaság, hogy az ember ragaszkodik a földön lévő állapotához. Tehát ha jön a kötél, akkor azt meg kell ragadni, mert úgy tudnak csak kihúzni. Tehát nem az, hogy várom, hogy valaki lejöjjön, rám kösse, hanem fogjátok meg a kötelet, és ezt magamnak is mondom.
meg ugye, hát fuldokló helyzetbe kerülhetünk, mindenki fog valószínűleg, ezért van, hogy az erősebb segíti a gyengébbet, és egymás terhét hordozzuk, de ez nem azt jelenti, hogy az én terhemet hordozzátok mindig, hanem Isten nem fuldoklóknak hívott el, hanem emberhalászoknak. Tehát meg kell, tehát az identitás része az, hogy ha most fuldoklom is, akkor Isten megszabadít, eljövök a szabadulás helyére, veszem az állást, mert a ketten vagy hárman Jézus nevében összejönnek, megígérte Jézus, hogy ő ott van. Ezért, amikor jövünk és dicsérjük az Urat, ha már ketten őt imádjuk teljes szívből, akkor megvan minden esélyünk rá, mert megígérte, hogy jön a szabadulás, mert ahol Jézus van, ott a szabadulás van, ahol Istennek a szelleme van, ott a szabadság van. És nagyon érdekes az, hogy megint egy újat akarok mondani, hogy jó, ha az emberben van egy olyan vákum, ami beszívja az Istennek az áldását. Ha tudatosan egy kicsit még jobban akarunk éhezni, szomjazni Istennek a szabadítását, igéjét, áldását, bármit. Nekem annyira tetszett az, mikor idejött kis Józsi, és azt mondta, kérte a gyülekezetet, hogy áldjatok meg engem. Annyira szeretném, kedves gyülekezet, hogy áldjatok meg. És annyira akart áldott lenni rajtunk keresztül, hogy emlékszem, hogy felemeltem így a kezem, és azt éreztem, mintha valami, tehát nem is csináltam semmit, csak szeretettel kinyújtottam, hogy az Úr áldja meg, és azt vettem észre, hogy így valami jön ki, és akkor így visszaraktam. Megint jött, megint vissza. Tehát így néha szoktam játszani, rossz vagyok, mert volt ilyen, hogy Merindáknál látok, volt vízkeresztség, és azzal szóraztam, hogy ott vízkeresztség volt, hogy közelebb mentem a fürdőszobába, éreztem is, tényleg távolabb mentem, ott egy kicsit gyengében, és olyan furcsa, mert ugye ez ilyen valóság. És annyiszor, mindig én is ilyen élményes, centrikus is vagyok egy kicsit, de nem jó ez, mert ugye Jézus Krisztus központunak kell, de hát nem tudom megtagadni magam, és sokszor szeretném, hogy így jöjjön az Úr, úgy jöjjön az Úr, most töltsön, most legyen örömet, most üljön le a hintára, hintázom velem, szóljon hozzám kijelentéseket, és úgy érzem, mint aki otthon ül, és semmi nem történik, és akkor megsértődök. Volt ilyen is, de olyan is volt, hogy itt kin állok, vagy ott állok, és egy nagy jelenlétet érzek, és milyen furcsa mondom, hogy nem az érzelmeim bizseregnek, nem a zene, akármi dob fel, hanem egy jelenlét, hogy ez az, és nem tudom megmondani, mi ez, mert ez a szellem. És azt is észlettem, hogy a szellemi élményt, azt a szellemi állapotba tudjuk felidézni újra. Ezért van az, hogy nagyon sokan megtapasztalták Istennek ezt a kiáradó szellemét, és sehol nincsenek, mert ha még egyszer megragadnák ezt, akkor rájönnének, hogy honnan estek ki. Amúgy pedig valami miért, nem tudom miért, ezt nem tudjuk, én legalábbis nem tudom felidézni a szellemi áll, nem tudom, én nem vagyok rá képes. És amit szeretnék mondani, hogy tényleg nem szabad tovább vergődni, mint ameddig indokolt. Mert nem indokolt egyáltalán, de azért, hogyha mondjuk kapunk egy nagy büdös pofont, akkor néha elterülünk. Van ilyen velem az élet, de én már csak tudom. Nem csak fenyegetni. Nem. Járok edzeni. Na. Tehát vannak ugye a kihívások, de a kihívásokkal együtt, a sok akadállyal, ami van, azt is el kell képzelni, hogy ott vannak a jutalmak is. Tehát én legyőzöm itt az ellenséget, nem is vagyok együtt, mert vannak társak az úton, találkozunk, együtt megyünk, összekapcsolódunk, átvesszük azt a területet, átvesszük a jutalmat, leszterünk tovább menni. Néha lefekszünk, mint illés, jönnek a varjak, megesszük a pogácsát, megyünk tovább, de menni kell, tehát előre, és tudni kell, hogy bizony, tehát hülyeség azon gondolkozni, hogy most lesz egy nagy áldás, és akkor nem jön majd az ellenség, amikor az ígéret földje felé tartunk. Tehát mindenki, aki érzi, hogy ott az ígéret előtt, na, akkor azért arra is számíthat, bizony lesz támadás, de nem szabad megijedni, félni, hanem harccal át kell mindent venni. És volt most, ért engem is egy támadás megint, de ez egy olyan jellegű volt, nem mondom el, hogy milyen jelleg, tehát nem ezt akarom elmondani, hogy ki mit, hogy csinál az életemben, de én már most azt mondom, hogy ne ilyen támadás, nem is ezt mondom, hogy támadás, mert ha támadásról van szó, akkor az ember általában elmenekül, megadja magát valami. A kihívás az más, mert a kihívás az olyan, hogy tudod, hogy ez most nekem szól, és ha én ezt megcsinálom, akkor ott van a jutalom, és olyan érdekes, hogy
még az embernek a hormonja is úgy vannak kialakítva, hogy nem tudom, talán endorfin, vagy valami felszabadul, amikor legyőzöl valamit nagy akarat erővel, például elmész mondjuk egy sportteljesítmény, egy bármilyen teljesítmény jutalmaz a szervezetet, és például aki füvezik, vagy kábítószerek, azt hiszem a fűnek van, hogy ugyanezt a hatást adja az emberbe, hogy megadja a jutalomérzést a teljesítmény nélkül. Tehát ez azért becsapás az ördögnek, mert tehát megvannak a jutalmak, azért mondom, hogyha legyőzzük azokat a kihívásokat. És el lehet ugye dönteni, hogy felveszem a kesztyűt, vagy elbújunk, elszaladunk, mert jön a támadás, jaj, megint támad az ördög, jaj, mi lesz most, jaj, Isten kell, valami. Nem, tehát nem lehet így. Na hát, de van ilyen, nem? Hanem azt mondom, hogy például most engem ért ez a nagy valami, megint kaptam egy ilyen nagy gyomrost, le is ültem, bőgtem, tényleg úgy sírtam, már nagyon régen nem zokogtam annyira, és azon így elgondolkoztam, hogy hát megszabadultam démontól. Hát most akarok én újra lefeküdni, és démonok rágják a testemet, lelkemet? Nem. És akkor mondtam, hogy most tudom, hogy dönthetek, hogy megvert leszek, vagy győztes. És olyan érdekes, hogy tudatosan hoztam döntést, hogy győztes leszek. És abban a helyzetben, tehát természetes szinten, nem láttam, hogy lehet győztesnek lenni. Sőt, nem az volt a lényeg, hogy majd nekem lesz igazam, és nyerjek az én igazságom, vagy az én gondolataimmal, az én véleményemmel, hanem az, hogy győztes leszek ebben a helyzetben, és nem fogom megadni magamat, hogy kikészítsen az ördög a újabb ilyen lelki, vagy szellemi, vagy bármilyen olyan támadásnak. És érdekes módon, ahogy ellenálltam, elfutott tőlem. Hát ahogy ezt az ige meg is írja. És van egy jó, nagyon jó fordítás a Csiának a 1 Korintus 9.23-tól, amikor a keresztényeket Isten sportolókhoz hasonlítja, hogy ugye a sportolóknál is úgy van, hogy a célért nagyon sokat kell küzdeni, szenvedni, nagyon sok lemondás jár, de mivel annyira szeretnék elvenni az aranyérmet, ezért nem számít annyira, hanem megszokják, tehát van egy napi rendjük, hogy megyünk télen, nyáron, hóban, fagyban, és megyünk úszni, megyünk edzésre, most én úgy beszélek, mintha én mennék így, de tehát ez, ugye a sportolói élet az ilyen, és azt kéri Pál is, hogy ilyenek legyünk, illetve, igen, mindjárt elmondom, hogy mit mond, 1 Korintus 9.23, hogy mindent megteszek az örömüzenetért, hogy az azzal való közösséget élvezhessem. Nem tudjátok, hogy a pályánfutók közül, ha bár minnyájan futnak, mégiscsak egy nyer pályadíjat, úgy fussatok, hogy elnyerjétek. A jó hírem az, hogy ugye nem egymással versenyzünk, hogy majd egy valaki fog nyerni, hanem mindenki életében megvan a saját futópályája, a démonokkal, de jó, nem leszek démon központú, a támadásokkal, de kik nyernek? Az ellenség nyer, vagy te fogod átvenni? És ez is egy döntés. Mindenki, aki ökölharcban küzd, mindenben önmegtartóztató, azok ugyanazért, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi azért, hogy romolhatatlant. Következőleg én úgy futok, mint aki nem bizonytalanban fut, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe csapdos. És most nagyon tetszik ez a fordítás. Ellenkezőleg állon ütöm és rabszolgálatra kényszerítem a testemet, hogy amikor másokat versenybe hívok, magam valamiképpen olyannak ne bizonyuljak, mint aki nem állja ki a próbát. Na hát ez nem egy nagyon népszerű dolog most a 21. században, hogy önmegtartóztatásról beszéljen valaki, de azt én is észrevettem a saját életemben, hogy bizony a biztonsági rés az részben azért van az ember életén, ahol bejönnek a támadások, és az ördög pusztítja az életünket, hogy nincs önmegtartóztatás. Bármilyen területen, akár szexuális, akár, nem tudom, mértéktelenség, harag, tehát nagyon sok minden van, amiben megnyitjuk az utat, és nem szabad. Mert írja a példabeszéd 25-28 is, hogy mint a romos és bekerítetlen város, olyan az az ember, akinek nincsen önuralma. És ezért én is gondolkoztam, hogy tényleg a böjt mennyire nagyon fontos, mert
Mondhatjuk azt, hogy majd az Úr mindent kimunkál, majd az Isten kegyelme mindent kimunkál, de mégis szükség van a böjtre. Mégis szükség van, hogy ellenálljunk a kísértéseknek, a támadásoknak, hogy tudjunk például bármire nemet mondani, amit a testünk akar jutalmazni saját magunkat. És ilyen nevetséges dolgok, ami például nekem nem nagyon ment most, ez nevetséges, de mégis szégyellem, hogy a játékot is le akartam tenni, ezt nem tudom. De nem lesz ez így. Mindig újra és újra megpróbálom, mert olyan az is, mint egy kábítószer, hogy jutalmaz, és úgy éreztem, amikor leraktam és nem játszottam, hogy nincs értelme az életnek, mert megkötözöttség ez is. Tehát nem az a baj, hogy játszik az ember, vagy mit tudom én, eszik az ember, vagy élvezi az életet bizonyos dolgokban, hanem az, amikor ezek irányítják. És ez az, amit mindenkinek, nekem is, tehát nekem ez nagyon erős üzenet, hogy meg kell tanulni az önmegtartóztatást. És van egy ilyen angol mondás is, hogy no pain, no gain, tehát ha nincsen fájdalom, akkor nincsen siker sem, nincs győzelem. Igen, ezt már mondtam. És emiatt most jön az a rész, amiről fogok beszélni, az a szenvedés rész, ami szintén nem volt sokszor népszerű üzenet, de rájöttem arra, hogy Isten elvárja tőlünk az átmeneti szenvedést. Tehát ez egy olyan dolog, hogy egy áldozatot hozol és szenvedsz tudatosan. Ez tényleg nem népszerű, de én ahogy nézem az ígét, azt látom, hogy ezt nem lehet kikerülni. És például az ilyen szenvedés lehet, hogy az ember úgy olvassa az ígét egy kicsit mazoista módon, hogy ide rakja a tükröt, nem így, hogy ti ilyen-olyanok, hanem én ilyen-olyan. És ez nekem akkor hozott még áttörést, amikor abszolút bűnben éltem, mindig imádkoztam minden nap, és minden nap olvastam Bibliát, de házasságon kívüli kapcsolatban éltem, és így elkezdtem a feketét szürkének mondani, meg a fehért is. És úgy, mint ahogy szoktuk ezt csinálni, amikor nem tudunk úgy élni, ahogy a Biblia feketén-fehéren megmondja, akkor ez tulajdonképpen nem is azt jelenti, meg Isten szeret, meg kegyelmes, és igaz, hogy Isten szeret és kegyelmes, de azt a területet fogja tudni megáldani az életünkbe, ami át van adva. Ami nincs átadva, ott nem jön. És azért érdekes volt, hogy bűnösen is működtet Istennek az igéje. Tehát ha jó szívem volt és adtam, akkor a nagy nyomorumban mindig kaptam. Viszont azon a területen, ahol nem a szövetségben éltem, nem Isten akarata szerint éltem, pedig még ott is volt, hogy betöltöttem, hogy a nap le ne menjen a haragodba, és az is működött, de összességében nem tudta Isten azt a területet megállni, Isten meg akarja, hogy megállja. Ezért egyszer csak azt mondtam, most már nem akarok mismásolni, hanem azt fogom mondani, hogy a bűn az bűn, és én bűnös ember vagyok. Tudjátok, hogy mennyire nehéz úgy élni, hogy azt mondod, hogy bűnös ember vagy? Mert az ige azt mondja, hogy bűnben élsz. És mégis úgy élsz, mert kicsit tudathasadásos állapotba kerülsz, amikor benne jössz a bűnbe, a világ legtermészetesebb dolga minden. Minden bűn, ha nem szólnak rád, ha nincs következménye, akkor az természetes. Meg is lehet mindent szokni. És amikor elmentem Isten tiszteletre, mert mindig jártam valahova gyülekezetbe, mert mondom, kidobnak, majd bemegyek az ablakon, mert ez is úgy éreztem, hogy ha hát legalább ennyi legyen már, ha bűnös vagyok, legalább hagy érezzem, hogy a többiek nem azon vagy, hogy van valami jó is. Hát egy komolyan, meg az, hogy láttam, hogy olyanok, mint én megváltoztak, Isten meg tud szabadítani, akármibe vagy, és ez nagyon jó volt, amikor azt tapasztaltam meg egy gyülekezetben, hogy nem, hogy mondjam, ott is nevén nevezték a dolgokat, de egy kicsit inkább arról szólt, hogy bármiben vagy, mindig tudod azt, hogy Jézus meg fog tudni szabadítani, és mindig, amikor hazafele mentem az úton, azon gondolkoztam, hogy biztos, hogy meg fogok valahogy szabadulni. Nem tudom, hogy, de biztos, hogy lesz valami jó, mert kell. Tehát, hogy mindig, és utána nagyon nehézségbe kerültem, mert szenvedtem a bűneim miatt, és elmentem egy Isten tiszteletre, és tudtam azt, hogy úrvacsorázni nem lehet méltatlanul, és hát mondom, akkor így leszek, és ez egy hülyeség, de öngyilkos, mert hogy Isten vegye el az életem, mert nem tudok jó lenni. És tényleg nem tudtam, és vettem úrvacsorát nagyon tudatos rosszasággal, úgymond, és Isten nagyon betöltött, nagyon furcsa volt, mert ő látta a szívemet. Tehát az a jó, hogy
bármiben vagyunk, én azt mondom, hogy a szívet Isten mindig látja. Tehát vagy van, hogy meg vagy kötözve például, mert hagytad magad megkötözni. Tehát például én azt mondom, hogy odaadtam magam valakinek, akkor ez egy nem olyan dolog, hogy én akkor most visszaveszem magam, hanem neki, az ő életem úgymond, és leuralta az életemet, és többet nem tudtam 6 évig kikerülni mondjuk egy olyan kapcsolatból, ami mindig rossz volt, és mindig tudtam, hogy ennek csak jelenje van, és jövője nincs, de azért 6 évig, és mondták nekem keresztények, hogy de hát Judit, hát miért nem jössz ki, miért nem térsz meg? Az volt a szerencsém, hogy itt voltak Enikőjék, meg Zsolti, és hogy őtől mindig jót kaptam. Meg ők látták azt, hogy nem kevélyen vagyok benne a bűnben, hogy mert van olyan, hogy kevélyen vagyunk benne, hanem szerintem ők látták, küzdködtem, nem tudtam, de mindig csak jót kaptam, segítséget. Volt még barátom, másik Enikő, ők sem bántottak, hanem megkaptam a jót. És ez a szeretet és ez a jóság megtérésre tudott vinni. És Isten megtalálta azt az utat, hogy hogyan fogok tudni kijönni. És azért mondom, hogy akárki, akárhol van, egyrészt ne nyugodjon bele a saját nyomorába, a saját bűneibe, mocskába, ne nevezze a feketét szürkének, vagy világos sötétnek, vagy nem tudom, vagy sötét-fehérnek, vagy milyen árnyalatok vannak, hanem mondja a bűn bűnnek. És a tükör, az ige, az tükör. Belenézünk, lehet, hogy rondaságot látunk, de ez fog megszabadítani, mert ha már csak azt mondod, hogy bűnös ember vagyok, Istenem, mint ahogy azt mondta az a vámszedő is, aki csak irgalmaz nekem, csak ennyit tudott mondani, nem azt mondta, hogy ígérem, hogy jó leszek, Isten meghallotta, mert teljes szívéből bánta. Az nem volt benne, hogy megígérem, hogy jó leszek, legalábbis a Bibliában nem írja. És például most, ha felolvasom itt a Jakab 4:1-től, akkor én ezt úgy olvasom fel, hogy én ezt magamnak. Meg ti is úgy vegyétek, hogy magatokra olvassátok, vagy lássátok. Nem másikra, hogy ugye neked szól, nem, ugye nekem szól. Aztán így van, hogy honnan a háborúk, honnan a harcok köztetek, nem innen van-e? Nem a tagjaitokból harcoló kívágyaitokból jönnek-e? Nem csak az lehet a kívágy, hogy hát a kívágy maga a paráznaság, hanem az is az, hogy én a saját, például a önsajnálatomat akarom kielégíteni. Az is az. Kívántok, és nincs nektek. Gyilkoltok, irigykedtek. Gyilkolunk, irigykedünk, gyilkolok, irigykedek. Amit kívánok, el nem érem. Harcolok, háborút viselek, nincs nekem azért, mert nem kérem. Hát akkor lehet mondani, hogy hát kérjed. Jó, kérem, de nem kapom, mert gonoszul kérem. Azért, hogy kiégéseimre töltsem. Én házasságtörő nő, nem tudom-e, hogyha világ kedves nekem, ellenségévé leszek Istennek? Az is nem csak az házasságtörés, hogy megcsalod a férjed, mert férjed a teremtőd, seregek ura a neve. Amikor bálvány van a szívedben, a bálványimádás az házasságtörés, az paráznoság. És én megítélem magam, mert bizony tudom, hogy amikor a bőjt is például arra van, hogy valami helyett ott Isten igéjét, Isten szavát fogom elővenni, leteszem a játékot, és amikor rám jön a játékszenvedély, akkor kéne az igéhez nyúlni. De ha én akkor, amikor ezt letettem Istenért, és azt mondom, hogy mégis ez kell, most azért mondom, ez egy ilyen ártatlannak tűnő dolog, akkor ez is az, mert én valakit elé teszek. És az van, hogy szeretni kell az Urat teljes szívből, teljes lélekből, minden erőnkkel, és ez így jó hallani, hogy kell, de majd utána még mondok erre igét, hogy miért is kell. Most mondom pont. Vagy úgy vélitek, hogy hiába mondja az írás, hogy féltékenyen kíván engem, téged, a szellem, akit belénk telepíted? Ugyanúgy, ahogy a gonosz rakja bele a vírusokat, a démonokat, az Úrtól megkaptuk a Szent Szellemet csak azért, mert kértük. És ideadta, és akik bennünk van, ő azt várja, hogy odaadjuk magunkat. Mert ez óriási ajándék, és valahogy ezt is így fel kell ismerni, hogy az Úr szerelmes belénk, az Úr nem akarja, hogy mi mással legyünk, amit nem ő, ami neki az ellensége. Tehát az Úr is féltékeny,
Az Isten is olyan, mint a férjünk lenne. És neki is megvannak a jogaik az életében, az elsőbségi jog. De aztán annál nagyobb kegyelmet ad. Ezt mondja az írás. Az Isten a fennhéjázóknak ellenszegül, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Tehát amikor akarunk változást a saját életünkben, az az alap dolog, hogy szerintem porigalázzuk magunkat. Olyan rossz büszkének lenni úgy, hogy mert nem fogunk semmit kapni. Úgyhogy az öngól, aki nem tudja magát megalázni Istennel, vagy a másik ember előtt. Az gyerekek, amikor, sok gyerek van otthon, meg gyerekek vagytok Istennek a gyermekei. Hogy? Nem szoktam. Tehát amikor azt gondolod, hogy te, amikor megalázod magad, a bocsánatkérés is egy megalázkodás a másikért, mert lehet, hogy azt fogja mondani, hogy én nem bocsájtok meg. Én így nőttem fel, hogy nem volt egy bibliai minta, hogy mindig sarokba raktak minket, térdelni kellett, és az volt, hogy ott voltunk, és utána azt kellett mondani, hogy bocsánatot kérek, máskor nem leszek rossz. És ezzel nincs gond, hanem azzal van gond, amikor azt mondod, hogy nem baj, térdepeljél még. És akkor utána tudod, ki fog bocsánatot kérni, akkor inkább széttérdelem, és akkor jön a lázadás magamat, és nem soha többet. És ezért van ilyen, hogy az ember kevés lesz, és nem fog tudni bocsánatot kérni. Hát inkább néha így van, és sokan így is élünk, hogy inkább én is szenvedek, de nem adom meg a másiknak azt az örömet, hogy a kélyes mosolyt lássam, hogy amikor bocsánat kérek, ő fog felül kerekenni. És olyan érdekes, hogy mivel Isten királysága úgy működik, hogy amikor mi alulra kerülünk, legalulra, mint hogy Jézus is ezt megtette, hogy te is mondtad, amit a kereszten elszenvedett, hogy amikor ütötték, meg az úton, ahogy ment, és hogy tényleg ez volt az ő nagy dolga, hogy nem vétkezett abban, hogy a nagy fájdalmak, az, hogy ő a világ mindenség ura, és ő tényleg ennyit kellett volna csak gondolni talán, hogy szabadítás, hogy jöjjenek az angyalok. Már is az egész föld elpusztult volna, ha egy olyat gondolt volna. És nem, hanem ha ő, aki a bárány, aki nem nyitotta meg a száját, amikor szenvedett, mi kik vagyunk hozzá képes senki? Mit számít az, ha a másik gyerekbe kerül? De legtöbbször nem is így lesz. Mert sokszor a bocsánatkérés a másikat is megenyhíti. Lehet, hogy nem fog megbocsájtani. Az már a neki lesz a saját szenvedése. Vagy nem szenvedése, de egyszer szenvedni fog. Mert ha nem bocsájt meg, vagy én nem bocsájtok meg, akkor a mennyei atya se fog megbocsájtani. Ez van megírva. Ezért meg kell tanulni, hogy bocsánatot is kérni, megalázni magunkat, és hagyni, hogyha kell, akkor belém rúghatok. És nyugodtan lehet az embernek hagyni magát, megrugdosni egy kicsit, mert hinni kell, hogy az Úr, ha igazam van, felemel, ha nincs igazam, akkor meg majd megmutatja, hogy mit kell tenni, helyreállít. Mert mondta Zsolti is, hogy ugye van olyan, hogy a saját rosszasságainkért szenvedünk, azért attól ne várjunk Istentől dicséretet, de hogyha mondjuk igaz állapotunkban mindig igazat teszünk és úgy kapunk, az sokkal nehezebb. Nekem az a legnehezebb, amikor jogosan kapok egyet. Én azt nem tudom feldolgozni sokszor, mert nem hiszem már, hogy én ilyen vagyok, és akkor tapasztalom, hogy tényleg ilyen vagyok. És ez nagyon nehéz, és ilyenkor jön az, hogy Isten segíts, hogy meg tudjak változni. És a vádló, a kárhoztatónak is ez a gonosz munkája, hogy ő sorolja azokat a dolgokat, amik valóságosak is lehetnek, és ezért nem szabad engedni a szívünkbe, hogy egymás ellen a kárhoztató, a vádló jöjjön és nézd meg őt, nézd csak, mit tett veled, hogy nézd csak meg. Mert amikor jön, akkor ez az ördögöt szolgáljuk azzal, hogy elhisszük, hogy meghallgatjuk, hogy rábólintunk, és ez is egy nagyon nehéz, hogy nem mondjunk egymásra rosszat. Vessétek hát magatokat, most folytatom, Isten alá, most a 7. résznél járunk. Álljatok ellen a vádlónak, és az elfut tőletek. Ezt mondtam is, és többször tapasztaltam, hogy sokszor addig tart egyfajta támadás az életemben, legalábbis így volt, mindig ugyanazon az oldalon támadás végtelenül, és egyszer csak azt mondtam, hogy most már elég volt, tudom, átlátszó, és nem hiszek neked, ördög, ellenálltam, és érdekes, hogy több ilyen különböző jellegű támadás megszűnt, mert egész egyszerűen felfedeztem, lelepleztem, és elment. De valamikor napok kellettek, hogy észrevegyem, és csak úgy tudott. Meg van olyan, hogy ami még valószínűleg, hogy majd még előttünk áll. Közeledjetek Istenhez,
és majd ő is közelít hozzátok. Tehát nekünk el kell indulni felé. Tehát akárhol vagy, akármibe, akármilyen lelki-szellemi állapotban, el kell indulni, közeledni, és menet közben, elindulás közben meg kell itt van, tisztítsátok meg kezeteket, ti vétkesek. Tehát nyugodtan lehet magunkat vétkesnek tartani, csak meg kell mosni a kezünket, tisztítsátok szentés szíveteket, ti két lelkűek. Két lelkű, aki ide is, oda is, Istennek is, világnak is, bűnnek is. És akkor jön a nem kedves, az embertestnek nem kedves dolog, hogy gyötörjétek meg magatokat, gyászoljatok, sírjatok, nevetésetek gyászra forduljon, örömötek nyomorúság, vagy szomorúságra, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és majd ő felmagasztal titeket. Tehát ott a helye annak, én nem is hiszek annyira abban a megtérésben, amikor valaki úgy mondja, hogy akkor a bűnös voltam, és azért annyira jó volt Jánost is hallgatni, mert ő megtért, megtört, alázatos lett, és az, én nem tartom megtérésnek, amikor az ember nem törik össze. Én szerintem, én is ezért kérem sokszor Istent, hogy bizonyos bűnöket utáltasson meg velem, hogy össze tudjak törni, mert ez egy nagy kegyelem, ha úgy meggyűlölsz valamit, hogy tudsz sírni miatta. Mert meg tud keményedni a szív, és már nem mondom a hazugságot, a rosszat rossznak. Ne szóljátok meg egymást, testvéreim. Aki testvérét megszólja, vagy megítéli, a törvényt szólja meg, és a törvényt ítéli meg. Ha a törvényt megítéled, már nem megtevője vagy a törvénynek, hanem bírája. Egy a törvényadó és a bíró, az, akinek hatalma van a megmentésre és elvesztésre. De ki vagy te, hogy a fele barátodon ítélkezel? Vagy ki vagyok én, hogy a fele barátomon? Nekem ez az egyik legnehezebb. Én szeretem az embereket, de könnyű ítéletet mondani, pláne, hogy nem is tudjuk, hogy mi miért van. Csak rámondjuk, én is ezt bűnnek ítélem meg saját magamban, és szeretném teljesen meggyűlölni. Nos hát, emberek, akik így beszéltek, ma vagy holnap elmegyünk ebbe vagy abba a városba, ott eltöltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyerészkedünk. Nem tudjátok, hogy holnap hogy alakul majd életetek, hiszen olyanok vagytok, mint a pára, amely egy ideig látszik, azután elenyészik. Ahelyett, hogy ezt mondanátok, ha az Úr akarja is élni fogunk, akkor ezt vagy azt fogjuk tenni. Ti nyegle kijelentésetekkel kérkedtek. Minden ilyen kérkedés rossz. És ez is az, amikor elfeledkezünk az Úrról, megy a biznisz, pörögnek a dolgok az életünkbe, a hétköznapjainkba, majd ez lesz, az lesz, ezt csinálom, azt csinálom, blablabla, és aztán állj, mert nem tudjuk, hogy meddig élünk. És az az érdekes, hogy ez a pálya, amit meg kell futni, meg van egy eleje és van egy vége. És azt is tudomásul kell venni, hogy valakinek van 100 éve, és ha az Úr úgy rendeli, hogy te 30 éves korodra fogod beteljesíteni azt a küldetést, amire elhívott, akkor az a te küldetésed, akkor lehet, hogy 29,9 évesen már ne a biznisz tervez, de nem mindig tudjuk, meg kell ezt is, de nem Isten félelem nélkül nem szabad élni, hogy majd fiataloknál jellemző, majd ha már beérek, majd ha kiéltem, kiégtem, majd visszatérek, és sajnos soknál nem lett ez megadva, nagyon sok fiatal hullott el. Nagyon szomorú voltam, néztem a Mámor családnak pont a videóját, és akik már nincsenek közöttünk, és a fiatalok voltak a 90-es években, ez a Mámor kocsmában sok fiatal, és akkor a végén ott voltak a képek, akik olyasmi idősek, mint mi, már nincsenek közöttünk, és hullottak a fiatalok, sokan azért nem annyira, idősek, de akkor is lehet, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez is úgy szíven ütött, hogy azt gondolod, hogy életben van ez a valaki, csak nem láttad, és az rájössz, hogy már nem is él. Hogy ismeret is, hogy rájössz, hogy már ő sincs köztünk, és hogy tényleg milyen, hogy úgy halsz meg, hogy nem a helyeden vagy, nem a saját pályádat futon. És akkor itt az utolsó verszak ebben, aki tudja, hogy nemesen kell cselekedni, és nem teszi, vétke az annak. És beszélt Zsolt is pont, hogy Jézus nemesen viselkedett, hogy végig nemes volt, és hogy ez a nemesség, benne van ez a hogy nagyvonalú vagyok, hogy elengedek, hogy méltósággal viselem
Lehet, hogy megalázom magam, és azt nem látják, hogy én méltósággal viselem, mert nem azt jelenti, hogy ő az arcát megkeményítette ugyan, de a szívét nem keményítette meg. Mert ahogy mondta is Zsolti, hogy imádkozott, hogy bocsáss meg, atyám, a vétkeiket, mert nem tudják, mit cselekednek. És engem nagyon szokott a következő ige idegesíteni, de direkt az Úr szokott ilyeneket adni. Az pont a laodiceai gyülekezetnek szóló ige, a laodiceai eklézia angyalának írd meg. Ezeket mondja az Ámen, a hű és igaz tanú Isten teremtésének kezdete. Ismerem tetteidet, hogy sem hideg, sem meleg nem vagy, bár hideg volna, vagy meleg. Így, mivel langyos vagy, sem meleg, sem hideg, ki foglak köpni számból. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, gazdaggá lettem, semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelem? Azt tanácsolom neked, hogy vásárolj nálam tűzben kiégetett aranyat, hogy gazdag légy. Fehér ruhákat, hogy körös körül borítva légy, és ne legyen látható szégyenletes mezítelenséged, és írt, hogy azzal megkent szemedet, hogy láss. És a mostani ige az, ami nagyon nekem jó még, hogy mindazokra, akiket kedvelek, vétküket rájuk, most pont kitöröltem, rájuk bizonyítom, és őket megfenyítem, hogy légy buzgó, hát és térj új felismerésre, csak egy betűt töröltem ki, de megzavart. Tehát, ha Isten kedvel minket, már pedig kedvel és szeret, akkor ő ránk bizonyítja a vétkünket, megmutatja, hogy miből kell megtérni. Ha ez a langy melegség, az érdektelenség, az unalom, akkor azt szeretné, hogy ebből tudjunk kijönni, és az, hogy nem csak az ellenség várakozik ránk, hogy elnyelje meg a küszöbön, ott az ajtó elé áll, ezt várja, hogy, mint ahogy mondta Káinnak is, hogy te uralkodjál rajta. Viszont az Úr azt mondja, hogy lásd, az ajtóhoz álltam, és zörgetek. Ha valaki hallja szómat, és ajtót nyit, bemegyek ahhoz, és vele lakomázom, ő pedig én velem. Tehát akármilyen állapotban vagy, őszinte vagy, megtérsz Istenhez, akkor ő ott fog várni, vagyis igen, és ez a te dolgod kinyitni az ajtót. Tehát ő ott áll, de azt akarod, hogy az Úr bejöjjön az életednek a területeire, akkor azt meg kell nyitni előtte. A győzedelmesnek is ezt mondja, hogy velem, megadom, hogy velem trónra üljön, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt leültem az ő trónjára. És összefoglalóként adtam egy kicsit ilyen felszabadítóbb, ilyen bloggeres címet direkt a következő résznek, ezt nem hagyhattam ki. 7 tuti tipp a szabaduláshoz. Ne jegyetek meg, mert az ige az alapja. Csak a címe az direkt egy

A másik, hogy belenézel a második tuti lépés, hogy belenézel az ige tükrébe. Tehát úgy olvasta a Bibliát, hogy direkt hagyod, hogy fájjon, hogy szóljon, hogy mutasd meg, Uram, mivel bántottalak, meg mutasd meg, kérlek, mi az, ami elválaszt. Nem mindig csak a bennünk lévő bűntől van természetesen a támadás, mert nyilván a gonosz mindig támad másokon keresztül is, de azt mondom, hogy az első bármiben, hogy saját magad életét rendezd le. És amikor a saját életed azt mondod, hogy én megtaláltam, lerendeztem, megbántam, akkor lehet nézni, hogy a külső ellenséggel még hogy harcolunk. A fájdalom meg egyébként is annak a jele, ugye, hogy élünk. Ha már nem fáj, akkor az már nem annyira jó. Meg tényleg itt mondja az Úr, hogy akiket kedvelek, azokra vétküket rájuk bizonyítom. De mindig csak azért, nem azért, hogy mi, tehát majd mindig, hogy nem azért, hogy szenvedjünk folyamatosan, hanem azért, hogy azok az áldások, amiket bele akar rakni azért, hogy nem más legyen annak a helyén, hogy ne, mert akkor nem biztos, hogy így belefér. Utána a harmadik tuti lépés a gyötrögy, hogy gyötrögy. Igenis kell szenvedni. Ilyen ima van, olyan ima van, háladó ima, és van gyötrődő ima. Porba, hamuban, sírva, ezt várta az Úr Ninivétől is, vagyis így menekültek meg. Van ilyen, és kell. Tehát én azt mondom, hogy ezt nem lehet kihagyni, ha az népszerű, hanem akkor vesz áttörés, ha tényleg gyötrődsz is. Utána a negyedik pont, hogy vesd magad Isten alá, alázd meg magad. Ugye van a Jakab levélben, hogy alázzátok meg magatokat az Úr előtt, ő, és majd ő felmagasztalt titeket. 1 Péter 5, hát ugyanígy mondja, alázzátok hát magatokat az Isten uralkodó keze alá, tehát ő uralkodik, nem te, hogy a maga idejében felmagasztaljon majd titeket. Ebbe is benne van egy rejtett üzenet, hogy nem biztos, hogy akkor, hogy igen, hogy majd a maga idejében. Nem biztos, hogy most jött el a te időd, Józsefnek se jött el sokáig a maga idejében. Jó. 5. Vesd Istenre a gondodat. 1 Péter 5:7 mondja, vessétek rá minden gondotokat, mert ő törődik veletek. Jézus is azt mondja, gyertek hozzám, ti, akik megvagytok fáradva, gyertek hozzám, és hogy van, tegyétek le terheiteket, és vegyétek fel az én keresztemet, az én igámat, ami könnyű és gyönyörűséges. Tehát rá kell rakni Istenre. Vannak gondja, mindenkinek vannak. Az a különbség, hogy feleslegesen hordozzuk-e, vagy eljutunk abba az állapotba, hogy akkora szabad. Az egyik legnagyobb kijelentések, nekem a legnagyobbak, nem is mindig az van, hogy ez a megoldás, ezt csináld, hanem amikor tudod, hogy a megoldás az, hogy bízd az Úrra. És akkor is ugyanúgy szabadulást élsz meg, mert egyszerűen tudod, hogy ezen te nem tudsz változtatni, nem látsz semmit, de ez kegyelem, amikor megtapasztalod, hogy átadtam, most már tiéd, Uram. És ő azt mondja, majd ő törődik veletek. A 6. pont, hogy legyél éber. Mondja itt tovább az 1 Péter 5:8, tehát így sorba mondom az 1 Péter levélben is. Legyetek józanok, maradjatok ébren. Ellenfeletek a várló ordító oroszlánként jár körül, és azt keresi, kit nyelhet el. Tehát nézzétek meg az életetekben a beszélgetések, a kapcsolatok, bármi, ami jön az életetekbe, annak milyen gyümölcse van. És már így is fel lehet, tehát ébren kell beszélgetni néha, és amikor én is beszélek, meg kell ítélni. Ezt mondja az ige, hogy mindent megítéljetek, ami jó, megtartsátok. Nem kell mindenkinek elhinni, se nekem, se a YouTube-on, hanem az a szellem, aki bennetek van, kiáltja, hogy abba, atyám, az úgyis dobban arra, ami igazság. És hogy ennek higgyetek, és amikor mondja azt, hogy vigyázz, akkor vigyázzatok, és nem kell legyőzni sokszor, amikor érezzük, hogy lenyomjuk a lelkiismeret hangját, nem. Figyelni kell a szellemre is. A 7. pedig, hogy állj ellen a vádlónak. Ez lehet úgy, hogy megvallásokat teszek, mint nekem is a munkahelyemen mondtak valami rosszat, én mondtam az ellenkezőjét, értelmes beszélgetés volt, de nagyon hasznos volt, mert nem sérültem azon a munkahelyen, pedig folyamatosan mindenkit leférgezett a vezető. De a leleplezés az is egy nagyon jó, így is ellen tudsz állni. Le kell leplezni, imádkozni kell, vagy kérni a saját életetekben másoktól imát, akinek van erre ajándéka, hogy segítsen felismerni a szellemek megítélésével, hogy mi az a rés az életemben például, mi az a erősség, és ez alázat kell, mert bizony olyat is fogsz lehet hallani, ami nem tetszik. De az lesz a szabadulás. És démonűzéssel, azzal is. Az is ellenállok.

És ez is egy jó Istennek az ajándéka, ez a fiak kenyere, ez az ígéret, a szabadulás, a gyógyulás. Itt van például a Példabeszéd 25-26, hogy mint a fölkavart forrás és a megromlott kút, olyan az igaz, aki meginog a gonosz előtt. Tehát, ha meginogsz, akkor az életedben egy ilyen zűrzavaros hányadék állapot fog beállni. Azért megéri ellenállni, még ha fáj is. Tehát még egyszer, ugye ez öt pontot csak összefordítanom, fel kell ismerni, hogy az állapotom nem stimmel. Kettő, ez igen, mit mond most? Hát, ha válaszol az Úr, mert ezért csak azért van, a Biblia azon keresztül szól többek között. Akkor fájjon, gyötrődj. Negyedik, vesd magad Isten alá. Ötödik, Istenre veted a gondodat. Hatodik, legyél éber. Hetedik, állj ellen a vádlónak. És ahogy mondja utána, már vége is lesz, amit mondok. Egy Péter levelet, befejezem az ötödik részt akkor, hogy szilárd hittel álljatok neki ellen, mármint a gonosznak, a vádlónak, tudván, hogy a világban élő testvéreiteken ugyanez a szenvedések teljesednek be. A mindenfajta kegyelem Istene, ki titeket a felkentben örök dicsőségébe kihívott, miután keveset szenvedtetek, tehát Isten nem várja, hogy egész életed egy megállás nélküli bűntudat legyen, egy megállás nélküli gyötrődési szenvedés, hanem ez a kör, amíg lemegy ez a harc, akkor megvan a szenvedésnek a helye, de miután keveset szenvedtetek, helyre fog igazítani, meg fog szilárdítani, fel fog erősíteni, meg fog alapozni, övi az uralom, az örökkorok korain keresztül, ámen. És ennyi lett volna. Köszönöm, hogy meghallgattatok.

0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez a videó azért készült, mert szeretnék egy megvallást tenni magáról a názáreti Jézus Krisztusról. A Máté 10.32-es igeverse azt mondja, hogy aki megvall engem az emberek előtt, az én is megvallom az én mennyei atyám előtt. Ezt Jézus mondja. Az elmúlt időszakban folyamatosan szembe jut velem egy tanítás, a Máté 25.14-es igeverse. Ez egy példázat Jézus visszajövetelével kapcsolatban, ahol egy gazda van és a három munkása. Ez a gazda az ő vagyonát ráhagyja ezekre a munkásokra, mindegyiknek ad talentumot mérték szerint. Az egyiknek 5 talentumot ad, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et. Elmegy és megígéri, hogy vissza fog jönni. Aki 5 talentumot kapott, ő megkamatoztatta, és 10-et csinált belőle. Aki 2-t kapott, ő is megkamatoztatta, ő 4-et csinált belőle, viszont aki 1-et kapott, ő elásta. Mire az ígéretéhez híven visszajön az ő gazdájuk, számon kéri őket. Na most, aki 10-re kamatoztatta, őt megdicsérte, és azt mondta neki, hogy hű és jó szolgálón vagy, mivel sokra vitted a kevesen, még többet bízok rád. Aki 2-t kapott, és 4-et kamatoztatta, ő is ugyanezt kapta, megdicsérte az ő gazdája. Viszont aki elást ezt az 1 talentumot, őt megdorgálta. Azt mondta ez a szolgáló, hogy uram, én tudtam, hogy te szigorú vagy, és ott is aradsz, ahol nem vetettél, ezért hát elástam ezt a talentumot. Mire az ő ura azt mondta neki, hogy el kellett volna menned a pénzváltókhoz, meg kellett volna kamatoztatnod, restszolga vagy, ezért elveszem tőled ezt az 1-et, és odadom annak, akinek 10 van. Hát magamra vettem ezt a kis tanítást, mert folyamatosan ez jött velem szemben mindenhol, és megindult a szívembe egy Isten félelem. Ugyanis én is kaptam Jézustól talentumokat, és tudom, hogy ezeket az ajándékokat soha nem csak azért adja, hogy a saját magunk építésére, hanem azért, hogy más emberek is épüljenek ebből. Ezért elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan is tudnám neki megkamatoztatni. Hát én megkérdeztem tőle, és ő meg is válaszolta nekem a 2 Timóteus 4-es igeversében, hogy igen, egyértelműen, ő szeretné, hogy én hirdessem, hogy ő él. Ő egy valóságos személy, és tegyek bizonyságot arról, amit ő adott nekem. Hát legyen meg az ő akarata. Szeretném elmondani, hogy én egy teljesen átlagos, katolikus családból jövök. Engem Szőcsi Ibolyának hívnak, és az én családom egy istenfélő család. Mindig is az volt. Mindig is azt hallottam, hogy Isten mindent lát, ő mindent tud, és ennek tetsző életet kell élni. Ami abban nyilvánult meg, hogy dolgozz tisztességesen, élj tisztességesen, ne károsíts meg más embereket, és erre neveld majd a gyerekeidet is. Teljes meggyőződéssel voltunk, hogy ez az Istennek tetsző élet. Na most az én szívemben mindig is élt Isten, de én nem ismertem a Bibliát. Nem ismertem a benne lévő embereket, az ő történetüket, gondolok itt Illése, Ábrahámra, Isten profétáira, akire feladatokat bízott, stb. Sőt, mi több nem is gondoltam volna soha, hogy maga az élő Isten kapcsolatot akarna velünk földi halandó emberekkel egyáltalán felvenni velünk a kapcsolatot. Na most a Biblia számomra az mindig értelmetlen volt. Akárhányszor nyúltam hozzá, nem sok minden értelmet tudtam belőle kapni, és ezáltal egy ilyen labirintussá vált nekem. Sőt, volt olyan, amikor kimondottan frusztráltá tett. Annyira nem értettem. De a 2 Korintus 3.6-os igeverse ír is erről, hogy ugye a betű öl, és maga a szellem az, ami megelevenít. Na most, nekem nem volt közösségem a Szent Szellemmel, hiszen Jézus által lehet vele közösségünk. És igazából az az igazság, hogy nekem Jézus sem volt élő a szívemben. nem is nagyon ismertem őt. Amit tudtam róla, az az, hogy az ő neve által kell imádkozni az atyához. De egyébként az ő földi életével és az ő történetével rengeteg mindennel nem voltam tisztában, és megkérdőjelezett bennem rengeteg mindent, aminek soha nem jártam utána, de főként az, hogy is van az, hogy Isten és Jézus, az emberek imádkoznak Istenhez, de egy megfeszített Jézus elő. És ez mindig nem értettem az egészet. Na most amit tudni kell, hogy az én családomban nem volt újjászületett hívő, és én is úgy gondolkodtam, hogy nem attól leszünk jobb emberek, hogy újjászületünk, megkeresztelkedünk, és fanatikus istenkövetők leszünk, stb. Stb. Egyáltalán nem hittem ebbe. Ezáltal én egy másik ember által nem is tudtam megtérni. Fontosnak tartom elmondani, ami számomra nagyon-nagyon fontos, hogy nem szeretnék úgy beszélni, vagy olyan dolgot gondoltatni más emberekkel, hogy bármilyen földi dologgal kapcsolatban lenne ez az egész bizonyságtételem. Gondolok itt arra, hogy földi gyülekezetek, vallások, felekezetek, melyik az igaz vallás, melyik az igaz gyülekezet, ez egyáltalán nem szeretném, hogy ez erről szóljon, sem mellette, sem ellene. Nem ez a lényeg az egésznek. Az indítványozása az, hogy elmondjam, hogy az igaz élő Istennel nekünk embereknek lehet igaz élő kapcsolatunk. Személyes kapcsolat. Magáról az Ábrahám, Izsák és Jákob istenéről szeretnék beszélni. Arról az Istenről, aki Mózesnek ketté fakasztotta a Vöröstengert, és az ő egyetlen fiáról, magáról a názáreti Jézus Krisztusról, és arról a csodáról, amit én és a családom kaptunk tőle. Az én megtérésem az egy sajnálatos dolog miatt indult. A családunkban több olyan dolog történt, ahol az emberi tudás véget ér, és odafordulunk az élő Istenhez, és pohászkodunk. Ez történt velem is 2020. január első heteiben. Ez egy nagyon buzgó ima élettel kezdődött. Könnyeim közt kiáltva a Teremtőhöz, és pohászkodva hozzá, hogy segítsen. Hozzáteszem, hogy nekem sem volt egy mostárban, hogy hitemnél több. Az imáimban többször feltételesen szóltam hozzá, hogy ha hallod, ha vagy és létezel. Hát ez buzdításként szeretném mondani minden embernek, hogy a mi élő Istenünk nagyon is hall minket, és egyetlen egy ima sem hiába való. Meg is történt az áttörés egy 4 hónapos kitartó, tehát ez egy mindennapos ima élet. Tudok most már róla úgy beszélni, ahogy a Biblia is ír róla. Ez egy álom általi látomás. Egy természet fölötti találkozásnak írja le a Biblia, ami egy valóságos dolog, és több ilyen találkozásom volt magával a názáreti Jézus Krisztussal, ahol is feltárta nekem az ő visszajövetelét erre a földre. Na most azt megelőzően soha nem hallottam arról, hogy a hívő emberek várják vissza Jézust a földre, ezáltal amit mutatott, én nem tudtam, hogy mit látok. Nem fogok nagyon részletesen belemenni, de az üzenetét megpróbálom átadni. A lényeg az, hogy 2 utat mutat nekem itt az Úr. Egy sötét utat, ami nem az éjszaka sötétségéhez hasonlítanám, hanem egy irtózatos sötét, rideg és félelmetes utat látok, és ez mellett párhuzamosan, szorosan kirajzolódik egy gyönyörű füves mező, ahol béke, nyugalom és napsütés van, A szivárvány minden színébe öltözött gyerekek ülnek a fűbe körbe, és ordít a fű, hogy beszélj az embereknek arról, hogy én mennyire zöld vagyok, és minden egyes fűszál él. Na most, ami megdöbbentett engem, hogy a két út annyira szorosan és párhuzamosan vannak egymás mellett, hogy egy talpalatnyi út nincs a két út között. És ez arra döbbentett rá engem, hogy én eddig egy olyan úton jártam, ami igazából nincs. Értelemszerűen, ha nem az egyik úton vagy, akkor a másik úton vagy. Nincs más lehetőség. Szentül meg vagyok győződve, hogy ezt maga a Teremtő Isten tárta fel nekem, és ő nem ember, hogy hazudjon. Nagyon komoly szinten elgondolkoztatott, hogy mivel ez az út nem létezik, amin én járok, és egyszerűen biztos vagyok benne, hogy nem hiába tárta fel nekem az Úr, nekem erről beszélnem kell. Azok az emberek, akik úgy voltak, mint annó én, itt magamról is beszélek, hogy hiszek én a magam módján, nem kell nekem ahhoz megtérnem, hogy menjek Isten elé, hogy tiszta bűnben élek, én nem tudom még ezeket a bűnöket elhagyni, vagy az, hogy túl fiatal vagyok ahhoz, hogy megtérjek, én még ki akarom élni magam, majd aztán. El szeretném neked mondani, hogy egyetlen egy dolog, hogy Jézus Krisztus mindannyiunkat megtérésre hív, és hogy kövessük őt. Ez biztos. De a holnapunk semmilyen szempontból nem biztos. Sem abból a szempontból, hogy ő hívni fog még egyszer, és sem abból a szempontból, hogy felkelünk. A másik dolog az, hogy ne próbálj meg ebben a földi életben bűntelenül menni Isten elé. Nem tudsz, fizikai képtelenség. Jézus vére fog megmosni. Menj elé szennyesen, úgy, ahogy vagy, úgy menj elé, mert ő fog megigazítani. A harmadik dolog pedig az, hogy ne földi dolgokat keressetek. Ne igaz gyülekezeteket, igaz embereket, és ne emberekre nézzetek, hanem az igaz, élő Istent keressétek, és a vele való igaz, élő kapcsolatot, és a Szent Szelleme által fogjátok megtalálni az igazságot. Ahogy Jézus mondta, mindent aszerint kell tenni. Nincs más út. Mindig eszembe jut ezzel a két úttal kapcsolatban egy ige. Nagyon-nagyon a szívemhez szól, hogy elvész az én népem a tudomány hiánya miatt. Mennyire elgondolkodható? Egyébként a Máté 7.13-14-es igeverse ír erről a két útról. Második döbbenet, hogy én és az Istennek tetsző élő családom mindannyian a sötét úton vagyunk. Itt gondolok közvetlen családtagjaimra, testvéremre, sógoromra, én jó magam, és még nagyon egy jó pár ember ott van. A lényeg az, hogy nagyon erősen érzem az Isten jelenlétét, és hallom a hangját. Azt mondja nekem, hogy nagyon fontos, hogy engedelmeskedj nekem. Légy engedelmes. Ez volt a lényeg. Te feladatod lesz, hogy ezeket az embereket átkísért a sötétségből a világosságba. Nem fogom részletezni, a lényeget fogom mondani. Itt egyen-egyenként külön története volt az embereknek, de ez nem férne bele ebbe a videóba. Én megteszem, amire kér, átkísérem egyen-egyenként ezeket az embereket a világos oldalra. Mire azt mondja nekem az Úr, hogy mutatni akarok neked valamit. Tedd fel a te kezeidet az ég felé, és hozzá kell tennem, hogy én azt megelőzően soha nem imádkoztam feltett kezekkel, nem is tudtam, hogy az mire való. De feltettem a kezeimet az ég felé, mire a Róma 8.31-es ige versét kiáltom ki az ég felé, ha az én Istenem velem van, ki lehet én ellenem. Az ige hatására és erejére ez a sötétség megindul kifele. Vonulni egyszerűen olyan volt, mintha az ige konkrétan alárendelte magát a sötétség az ige hatására. Engedelmeskedett a sötétség is az igének. Aztán át kellett mennem a világos oldalra, mire beteszem a lábomat a világos oldalra, abban a pillanatban a hátam mögött támadás és vádlás ezerrel. Ez a valóságban is így van. Én tudatlanul megvallom, hogy tudom, hogy ki vagy, tudom, hogy miért jöttél, és minden erőddel azon vagy, hogy levedd az én tekintetem az élő Istenről. Félelmet keltesz bennem, de ez nem fog neked most sikerülni. Felteszem a két kezemet az ég felé, és kiáltok az Istennek. Istenem, mutasd meg ennek a sok hitetlen embernek, hogy te egy igaz élő Isten vagy. Az az Isten, aki ketté választottad a vizet. Hozzáteszem, Isten Mózesnek ketté fakasztotta a Vöröstenger. De én erről a történetről nem hallottam azt megelőzően, mégis ezt kiáltottam. Mire egy hatalmas dörgés és egy hatalmas villámcsapás ketté szakítja az égboltot, ez az égbolt megnyílik, mint egy liftajtó, és amit ott látok, egy vérben úszó füst, felleg, egy patak, nem tudom mihez hasonlítani, de az egész égbolt vérben úszik. Ez Jézus szent vérét szimbolizálta, de ugyanúgy kiáltott felém ez az égbolt, hogy lásd meg, hogy mennyire vérzek. Látok ott hófehér lovakon nagyon sok angyalokat, ezek férfi testet öltött angyalok voltak, fehér lovakon, ők nagyon-nagyon sürögtek, forogtak, dolgoztak, láttam fehér szekereket, de a jelenések könyve írja is, hogy ott hatalmas munkálatok vannak, minden angyal készül Jézus visszajövetelére, mert mikor Jézus vissza fog jönni a földre, akkor kiürül a mennyország, mert az összes angyal fogja őt kísérni. Hatalmas sereggel fog jönni Jézus a földre. Mire látom, hogy a fejem fölött ott van egy hatalmas nagy fehér ló. Ezen a fehér lovon ül egy dicsőségben lévő férfi, egy hófehér tiszti ruhába, itt-ott-amott látok rajta ilyen piros csíkokat ezen a fehér tiszti ruhán, rettenetes nagy erő, hatalom és dicsőség veszi őt körbe. Én csak álmélkodva nézek, és nem tudom, hogy kit látok. Tehát itt is látszik, hogy mennyire nem ismertem Jézust. Mert maga a messiást láttam a fehér lovon, az ő visszajövetelét. Mire? Olyan hatalom és dicsőség és erő vette őt körbe, hogy olyan tekintély parancsoló volt az ő megjelenése, hogy félelmet keltett bennem. Mire a szép nyílt égből hallok egy semmihez nem fogható hangot, itt kaptam személyre szabottan egy ígéretet, és azon kívül szó szerint mondom, hogy figyelj rám, vigyázz az emberekkel, mert félelmet fognak benned kelteni, és tudnod kell, hogy a félelem nem tőlem való. Ezzel együtt bezáródik ez az egész történet. Én ennek különösebb jelentőséget nem akartam tulajdonítani, de különbséget tudok tenni egy álom és eszközött a látomás között. Ez sokkal valóságosabb volt, mint a szemmel látható dolgok. Ez egy élő dolog. Ez valóságos, ebbe hinni kell. Egyébként a Jézus visszajöveteléről ír a jelenések 1.7, az Abcsel 1.11, a Lukács 21.27, a Máté 25.31, a jelenések 19.11, és hiszem, hogy még van pár hely, ahol fellelhető Jézus visszajövetele az, hogy hogyan és milyen módon fog visszajönni erre a földre. Én azt gondolom, és elgondolkoztam azon, hogy mi lehet annak az oka, hogy egy ilyen tudatlan embernek, mint én, felébreszti az Úr, és nem akármit, magát a visszajövetelét erre a földre megmutatja. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Azt gondolom, hogy ennek valamilyen oka van, és hogy komolyan kell venni ezt az egészet, és nem szabad ezt elviccelni. De hát nekünk egy csodálatos Istenünk van, ugye ő a vesék és szívek vizsgálója, ő tudta nagyon jól, hogy én nem tudom, hogy ez, hogy mit látok, mert a környezetemben lévő emberek sem tudták, hogy ez mi, akinek meséltem erről. Eltelt körülbelül 2 hét, egy újabb látogatás, ez már egy sokkal bensőségesebb találkozás Jézussal. Ezt is csak nagy vonalakban fogom mondani, egy kristálytiszta vizet látok, abban egy férfi áll, én a parton állok, szemből látom ezt az egész történést, és konkrétan egy kisgyermek beleesik ebbe a vízbe a férfi lábaihoz, és fuldoklik. Kétszer szólok elég erélyesen, és félelemmel, hogy nyúlj le a gyermekért, mert meg fog fulladni. Nem történik semmi. Harmadjára már nagyon nagy félelemmel, a szívem minden fájdalmával kiáltok, hogy kérlek, hogy nyújj le a gyermekért, ott van a lábaidon, és egy karnyújtásnyira van tőled. Segíts rajta! Mire ez a férfi lehajol, és mikor ő felhajol, akkor látom, hogy ezzel a gyermekkel az ő kezében magát Jézust látom. Meg is szólítom őt, mire ő rám mosolyog, és ő nem beszél, hanem egy ilyen telepatikus érzelemátvitel beszéddel, amit mindent a szívedre helyez, de mindent megértesz, és tökéletes. Rám néz, és azt mondja, hogy ez a gyermek te vagy. És épp most nyúltam le érted, mint fuldokló gyermekemért, és vettelek a karjaimba. Ne félj! Mert megváltottam bűneidet, mondja. Abban a pillanatban térdre esek, mert azt a szeretetet, amit árasztott felém, nem bírtam el. És térdre esek, és csak sírva hálálkodok neki. Na most ez az Ézsaiás 43:1-es ige versében, így szól ez az ige, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Aztán látok egy füzetet a kezébe, amit ő forgat, látom, hogy ez egy kézzel írott füzet, és azt mondja nekem, hogy életed minden napját saját kezüleg írtam le. Forgatja a lapokat, minden óráját és minden percét. De látom, hogy ez az írás egyetlen egy nemzet írásához sem hasonlítható, és minden betű eleven él. Aztán folytatja, hogy tanulmányozd Péter tanítványom munkásságát. És ezzel együtt eltűnik. Na most elgondolkodtató, hogy én biblia tudatlan, bibliám se volt, elkezdtem kutakodni. Én hiszem, hogy én itt újjászülettem. Tehát ahogy lefeküdtem, nem úgy keltem fel, hanem egy más emberként. Én itt újjászülettem, befogadtam a szívemben őt. Elkezdtem kutakodni, mert egy rettenetesen nagy szomjúzás ébredt fel a szívembe. Mindennél jobban meg akartam ismerni a názáreti Jézus Krisztus, hogy ki vagy, és mit szeretnél. És akkor elkezdtem kutatni. Péter egy nagyon fontos személyiség ugye a Bibliában, az ő kijelentése, ugye, amit ő kapott kijelentése, az maga a kőszikla. Erre építette fel az Anyaszentegyházat Jézus. Ugye megbízta őt, hogy tereld az én nyájamat, és hogy egy nagyon kedves személy tanítványa és barátja volt Jézusnak. Az a füzet, amit mutatott nekem Jézus, az maga az életkönyve, amiben minden embernek egyénileg meg van írva a Krisztusban elrejtett életünk. Az a szeretet, amit ő árasztott felém, azzal tanított engem, mert azt a szeretetet itt a földi életbe ne keresd, mert nem fogod megtalálni. Semmi nem adja vissza azt a szeretetet, sem az anyagi, sem a társadalmi rend, semmi nem tudja pótolni, vagy nem is hasonlítható semmi ez a szeretet, amit megértetett velem, hogy mi földi emberek mennyire korlátozottan éljük az életünket. Gondolkodásban, beszédben, cselekedetben, érzelemvilágban. Korlátozottak vagyunk, és nem tudjuk úgy kifejteni magunkat, ahogy ő. Isten egy korlátlan Isten, egy határtalan. Ami nekünk embereknek lehetetlen, nála nincs ilyen. Nála minden lehetséges. És az üzenete az volt az egésznek, hogy ha te bennem maradsz, és úgymond szövetséget kötsz vele, és kapcsolódsz hozzá, akkor részese lehetsz ezeknek a határtalan, korlátlan dolgoknak. Csak így. Ugyanis amit ő nekem megmutatott, feltárt. Annyira szűk az én szókincsem, hogy én fizikai képtelenség átadjam nektek, hogy mit kaptam tőle. Lehetetlen az én korlátaimmal, az én szavaimmal. Nem lehetséges. Ezt követően még nagyon sok jó pár találkozásom volt Jézussal. Ezekben a találkozásokban tanított, üzeneteket küldött részemre, családtagjaim részére, és rokonaim részére, ismerőseim részére. Olyan dolgokat tárt fel, amit csak ő tudhatott. Üzeneteket elküldött emberekhez, és úgymond ezeknek az embereknek megváltozott az életük. Befogadták Jézust. Többnyire befogadták, és üzentek így áldásokat, ahol gyerekek is születtek ebből az áldásokból, vagy például elküldött a testvéremhez engem egy üzenettel, de mire én elmentem volna az az üzenettel, már neki is felszántotta a szívét, neki is nyilatkoztatta magát, mint annó Áron és Mózes története, és oda-vissza kaptuk a bizonyságot, hogy igen, ez ő. És Jézusnak köszönhetően ócsán egy ébredés történt, és neki köszönhetjük azt, hogy ő rajtuk keresztül építi az ő gyülekezetét is. Tehát nagyon sok mindent köszönhetünk neki, főként azt, hogy megismerhettük őt, és hogy elhívott minket a sötétségből. Na most tudni kell azt, hogy Isten nem személyválogató, és hogy azt mondja az ige, hogy amit egynek mondok, azt mindannyiótoknak mondom. A Krisztusban elrejtett életed, az neked is meg van írva, saját egyénre szabottan. És azok a problémák, azok a kihívások, az élet gondjai, amikkel küszködünk, vagy éppen van olyan ember, akinek nincsenek kihívásai, de valami hiányzik az életéből, mondjuk, de nem tudja, hogy mi az. Mindenre Jézus a megoldás és a válasz. És a mi problémáinkra már réges-régen megírta abban az élet könyvében a választ. Az ott van. Ott van a válasz abban a könyvben. Ugyanis annak az Istennek, aki a világ mindenséget egy szavával tartja fent. Bármi kihívás lenne a te életedbe, hát a te jövőd számára már múlt és történelem. Ő mindent tud. Minden válaszunk nála van. De ez egy döntés. Tudod, Jézus, ő nem erőszakos. Őt be kell hívni. Ezt nekünk kell eldönteni, hogy mit akarunk. A Krisztusban elrejtett életünket szeretnénk élni, vagy élem tovább saját erőmből, saját akaratomból, saját szárnyaimba bízva, és húzom az én kis szekeremet, majd én építem a saját váramat a kis romhalmazaimból, nincs szükségem Istenre. Ezt is megtehetjük. A Teremtő Istenünk nekünk egy szabad akaratot adott. De egyet tudnunk kell, hogy Ő nagyon-nagyon szeret minket. Ő mindennél jobban várja az ő tékozló fiait haza. És nem mi akarjuk őt jobban, hogy tárja fel magát. Ő akarja feltárni magát nekünk. Nagyon szeret minket. És nagyon sokféleképpen szól hozzánk, üzen, de mi emberek nem vagyunk befogadóak. Például vannak bizonyos körülmények, amikor azt mondjuk, hogy ó, ez véletlen. Közben eszünkbe se jut, hogy maga az élő Isten nyúl bele a történésbe. Vagy az igéim a Biblián keresztül szól. Vagy egy másik emberen keresztül szól. Ő hallattatja a hangját. Nagyon sokféleképpen jelez. Például, ami velem történt, de itt van a János 10.27-ben, azt mondja az ige, az én juhaim hallják az én hangomat. 4 Mózes 12.6, az Úrnak profétáinak fogadni látomásokat és álmokat. Joel 2 proféta, 28-as igevers, ami az Abcsel 2-ben kiteljesedik, ez egy nagyon fontos igevers az Abcsel 2, ez amikor pünköskor kiárad a Szent Szellem, amit Jézus megígért, hogy elküldi a vigasztaló Szent Szellemet, itt teljesedett be. És itt írnak is róla, hogy a Joel proféta proféciája is teljesedik be, ami arról szól, hogy az utolsó időkben kiárasztom az én Szent Szellememet, és lányaitok és fiaitok profétálni fognak, véneitek és fiataljaitok álmokat és látomásokat fognak látni. Ugyanez a Szent Szellem, ami akkor adta pünkös napján a nyelveken szólást. Ő maradt itt a földön, ugyanaz. Ő adta a nyelveken szólást, ő adja az álmokat és látomásokat újra, csak itt már minden testre kijönti, nem csak a prófétákra, és ő adja azt, hogy hitet a szívedbe, hogy ő dicsőíti meg Jézust, ő tár fel neked dolgokat, ő vigasztal meg, ő minden ő. Tehát a Szent Szellem egy nagyon fontos dolgot tölt be itt a földi életünkbe, és csak kizárólag ő általa ismerhetjük meg Jézus, ő általa lehet kapcsolatunk az élő Istennel, nélküle semmi nem működik. És nagyon fontos a Szent Szellemmel való élő kapcsolat, mert Isten nem személyválogató. Ő minden gyermekét hív és vár. Azt mondja az ige, hogy Jézus otthagyja a 99 igazat, és elmegy azért az egyért, azért az eltévedtért, megkeresi őt, karjaiba veszi, és az ő karjaiból senki ki nem ragadhatja. Az eltévedettekért jött, a betegekért, az özvegyekért, az árvákért, a kirekesztettekért jött, érted és értem jött. És adta oda az ő drága vérét, értünk, de mennyire szeret minket, mennyire vár minket. És ő nem érdem szerint adja magából a dolgokat, hanem mértékkel adja, és mindig Isten dönti el, hogy kinek, mennyi és milyen módon ad magából. Nem cselekedetek szerint kapjuk, és nem értem szerint kapjuk. Én sem értemeltem volna meg. És az, aki kap ajándékokat és talentumokat, kizárólag Isten kegyelméből kapjuk. Ez kegyelem. Azért, mert Jézus odaadta a vérét. Mert meghalt értünk, és feltámadt, és kiontatott a vére. És ezáltal a Szent Vér által tudunk szólni az Atyához. Mert igazából még arra se vagyunk méltóak, hogy megszólítsuk a mi teremtőnket. Mindent Jézusnak köszönhetünk. Jézus által van minden, hogy ő az út, ő az igazság, ő a szeretet, ő a minden. Nélküle semmi nem létezik. És azt mondja Isten igéje, a János 15.16. Nem ti választottok engem, én választottalak ki titeket, hogy menjetek és termjetek gyümölcsöt. Milyen nagy dolog ez, mikor Mikor azt mondja Jézus, hogy senki nem jöhet én hozzám, ha csak nem az én mennyei atyám vonzza őt. Te valaha is éreztünk a szívünkbe vágyást, hogy vagy egy mustármagnyi hitet. Hatalmas ajándék Istentől. Hát nem mindenkié a hit. Isten által a legnagyobb ajándék a hitünk. Mert a hitünkből olyan dolgok történhetnek, hogy egy mustármagnyi hitből kinőhet egy fa, kinőhet egy erdő, tehát hatalmas dolgokat lehet véghez vinni. Az, hogy ami Ócsán is történt például. Egy emberek élete megváltozik. És azt gondolom, hogy nagyon az utolsó időkben vagyunk. A Biblia is ezt írja, hogy Jézus gyűjti össze az övéit. Minden jel erre utal. Ő hívja szeretettel az övéit. És annyi jel van erre, hogy rengeteg ember tér meg. Rengeteg embernek tárja fel magát. Valamilyen módon kapcsolatot teremt az ő gyermekeivel. Tehát ő nagyon-nagyon akar velünk kapcsolatot. És az, amit velem és a családommal tett, az egyszerűen szavakba kifejthetetlen, elmondhatatlan. És például, amikor én szóltam hozzá, én nem voltam megtérve, nem voltam bemerítkezve, és nem úgy imádkoztam hozzá, hogy be volt kötve a fejem, mai napig nem így imádkozok, és ő feltárja magát nekem mind a mai napig. És én arra buzdítalak titeket, hogy higgyetek Istenbe, szóljatok hozzá. Ő mindig alig várja, hogy az ő gyermekei szóljanak. És nincs szüksége másra ahhoz, hogy te behidd az életedbe, mint egy bűnbánó, alázatos szívre. Ő a szíved vizsgálója, ő a szívedet kéri, hogy add át a szíved. És azt írja az ige, hogy aki keres, az talál. Tehát aki hittel, mert hit nélkül nem lehet, aki hittel keresi az Istent, az meg fogja találni. Mert a zörgetőnek ajtó nyittatik. És nem létezik olyan, hogy te zörgetsz, és ő ne nyitta neked ajtót. Nincs ilyen. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és remélem, hogy nem volt hiába való ez a kis videóm. Keressétek az Urat, míg meg lehet találni. Ne keményítsétek meg a szíveteket, hogyha halljátok és érzitek az ő hívását. Válaszoljatok rá, hívjátok be az életetekbe. Ő vár titeket, nagyon szeret benneteket, és Jézus él. Isten áldjon titeket, sziasztok!
1: Nathan Morris súlyos függőségekkel és erköstelen élettel teli fiatalember volt. Ott ült a szüleivel, amikor ők Steve Hilltől néztek egy videót a Brownsville ébredésről. S bár ő úgy tett, mintha nem hallgatná, mégis olyan erőteljesen rászállt Isten ereje, hogy elkezdett sírni. Isten ébredési tűze átjárta egész testét, és ő azonnal megszabadult függőségeiből. Majd hallotta Isten hangját, amint elhívta őt a szolgálatba. Ki gondolta volna, hogy egy régi videó felvétel is lehet annyira erőteljes, hogy lehozza a természet fölött ilyen Isten jelenlétét és dicsőségét a mennyből a földre. Nathan Morris, Isten most használja napjainkban zajló mobil alabamai ébredésben. Megosztja most veled is ugyanazt az ébredési tüzet és jelenlétet, és azt akarja, hogy imáidra választ kapj, gyógyulásod, szabadulásod, családtagjaid és barátaid megtérésére. Amikor Sidroff elment a Szent Szellem ébredésre Alabamába, ahol Nathan szolgálatát hallgatta, Isten tüzének impartációját egy nagyon erőteljes módon ő is megkapta. Majd ahogy Sid is elkezdett ott az ébredésben imádkozni emberekért, ugyanazt a kenetet mindazok is megkapták, akikért Sid imádkozott. Ha ez Siddel megtörtént, veled is megtörténhet. Hello, Sid Roth vagyok. Üdvözöllek világomban, ahol a természet fölötti természetes. Nagyon szeretem a menny jó illatát itt a földön. A mobil alabamai ébredési központban vagyok Nathan Morrisszal. Nathan, azt tudom, hogy mi minden történt itt, De most téged szeretnélek megismerni. Tudjátok, mi történt itt? Kétszer is villámcsapás történt itt, amikor John Kilpatrick pásztor volt itt. Ennek hatására Isten szellemének egy nagy mozgalma indult el. Úgy értem ezt, hogy 4,5 millió ember ment el oda, abba a kis gyülekezetbe, Pensacolába, Floridában, mivel Isten maga volt ott, és ami ott történt, megismétlődött Mobile, Alabamában. Mesélj egy kicsit a hátteredről. Apád pásztor volt, és hallottam, hogy a pásztorok gyermekeit már csak úgy rövidítik PG. A legtöbb pásztor gyermeke átmegy egy lázadási korszakon, így te magad is átmentél ezen, az biztos. Gyülekezetben nőttem föl. Szokás szerint az utolsó sorban ültem, mint általában a pásztor szülők gyermekei, és hallgattam, hogy apám prédikál, életemben minden egyes héten hallottam az evangéliumot. Azonban, ahogy 16-17 éves lettem, rossz társaságba keveredtem, barátaim rossz irányba kezdtek vinni, és igazából akkor jött el annak az ideje, hogy apám és anyám végre nem köteleztek többé arra, hogy járjak gyülekezetbe, mint ahogy egészen addig tették. Ahogy növekedtem föl, egyre kevésbé akartam menni gyülekezetbe. Egyszerűen nem vágytam ott lenni, semmi más nem ismertem, csak az ottani életet. Nagyon rövid időn belül belekeveredtem olyan dolgokba, melyekbe igazán nem kellett volna, időnként már ittam és dohányoztam is, és fiatal fiúként nem fedeztem akkor azt föl, hogy ezek csupán bebörtönöztek és szellemi fogságra juttattak. De volt egy ennél is nagyobb problémád, tudod, mi volt a nagyobb problémád? Egy olyan édesapád volt, aki imádkozott, érted? Majd egy nap apád úgy jött haza, hogy igen! Apja úgy jött haza, hogy hozott magával egy DVD-t a Bronzeville ébredésről. Először is ebben a zűrzavaros állapotodban miért nézted meg azt a felvételt? A helyzet az, hogy én egyáltalán nem akartam megnézni, azt el is hiszem. Semmim nem kívánta, hogy azt nézzem, azonban anyám és apám elmentek Amerikába nyaralni, és amikor az utcán sétáltak, egy hölgyön volt egy Jézus feliratú póló. Ez a hölgy ránézett a szüleimre, és azt mondta nekik, el kell mennetek Bronzeville-be, ébredés van ott. Amit ez a hölgy nem tudott, hogy egész életemben anyám és apám ébredésért imádkoztak. Éhezték Isten jelenlétét, éhezték Isten dicsőségét. Pünkösdi gyülekezet voltunk, ahol szóltak nyelveken, azonban mindig volt a szüleim szívében egy kiáltás, hogy Uram, ennél van még sokkal több is. Van több a te gyülekezeted számára. Én viszont nagyon távol voltam Istentől. Házasságon kívül együtt éltem egy lányjal Anglia déli részén. Csak látogatóba mentem megnézni anyámat és apámat, és épp akkor történt, hogy ahogy beléptem a nappaliba, apám épp a Bronzeville DVD-t nézte Steve Hill-lel. Semmi mögöttes szándék nem volt benne. Ja, persze, semmi. Úgy ültem le, mintha nem figyelnék egyáltalán a műsorra. Azonban a valóság az volt, hogy annyira éreztem Isten jelenlétét, hogy könnyek folytak le az arcomon. Letöröltem a könnyeimet, és alig vártam, hogy meneküljek el onnan. El akartam menekülni, amilyen hamar csak tudok, azonban Isten már foggyul ejtette szívem. Már is elkezdtem megmutatni terveit az életemre. Meséld el, amikor levett a lábadról Isten jelenléte. 22 éves voltam, amikor az élet szokásai leuraltak. Jól mentek a dolgaim, grafikai tervező voltam, épp befejeztem az egyetemet, azonban komoly függő voltam több területen is. Emlékszem, ahogy esténként feküdtem az ágyamban, és azt mondtam, ha ennyi az élet, akkor szörnyen csalódott vagyok. Majd a születésnapomon először elmentem haverokkal, majd hazamentem szüleim házába. Anyám gasztroenterológusként épp dolgozott, apám pedig börtönmisszióban volt, amikor ott voltam egyedül a házban, és az Úr akkor egy nagyon erőteljes módon meglátogatott. Bekapcsoltam a CD lejátszót, és épp az a dal indult el, ami Isten tűzéről szólt. És Istennek ez a tüze rám szállt, és átjárt a fejem búbjától a lábam ujjáig, és leterített a padlóra. Amikor tűzről beszélsz, jellemeznéd, hogy mi is ez a tűz, és milyen? A legjobban úgy tudnám leírni, hogy milyen érzés, mintha valaki bedugta volna ujjam a konnektorba, és áramütést ért volna. Szó szerint úgy éreztem, mintha valaki égő gyertyát tett volna a cipőmbe, égtek a lábaim is, annyira erőteljes volt. Végig hullámzott testemen a lábaimba, majd vissza a felső testembe. Képtelen voltam megállítani, a föld földre zuhantam, és egész testemben remegtem, rázkódtam Isten ereje alatt legalább 3 órán át, nagyon zokogtam, és nem bírtam abba hagyni a sírást. Ez távol áll tőled? Olyan volt, mint amit még soha azelőtt nem tapasztaltál? Gyerekkoromban éreztem már Isten erejét, de ilyet még soha, soha addig nem tapasztaltam. Ez egyszerűen felemésztett engem. Kérdezték emberek, hogy honnan tudod, hogy ez Istentől volt, erre én hidd el nekem, amikor Isten erejére rátszál, nincs szükséged senkire, hogy bemutassa neked Isten, mert ő maga mutatkozik be neked. Egyszerűen tudod, és tudod, hogy ez csak Istentől jöhet. Oké, azt is mondtad nekem, hogy olyan érzés volt, mint ha valami súly nehezedett volna rád. Magyarázd ezt el. Olyan érzés volt, mint ha valaki egy szikladarabot tett volna a mellkasomra, nehezen tudtam még a levegőt is venni. Annyira keveseket tudtam csak lélegezni, és olyan volt, mint ha maga Isten nehezedett volna rá a mellkasomra. Belül a szívemben hallottam egy hangot. Tudod, amikor Isten beszél hozzád, szavai olyan messzire elérnek a bensődbe, melyet ember soha nem tudna még csak érinteni sem. Azt mondta, elhívásom van számodra, hogy munkát bízzak rád, azonban ha ma elmész tőlem, soha többé nem foglak újra hívni, mert a mai napon kihozlak az apád befedezése alól. Tudod, az emberek sokszor úgy járnak gyülekezetbe, hogy azt gondolják, van még idejük dönteni Isten mellett. Én azonban tudtam, hogy ott akkor elértem a fonal végére, és döntenem kellett. Szerinted ezután is mondhattál volna még nemet? Hiszem, hogy Isten adott nekem esélyt a döntésre, hogy vagy leteszem teljesen az életem, és neki élek, vagy a függőségek teljesen megkötözötté tettek volna, és rabságban éltem volna az életem. Ezek a gondolatok cikkáztak az agyamban, és azt mondtam, de Istenem, azonban meg kellett hoznom a döntést. A Biblia azt mondja, ma van az üdvösség napja, a holnapunk nincs garantálva, ma kell eldöntened, hogy szolgálni fogod-e Krisztus teljes szívedből. Te meghoztad a döntést, és nem sokkal később elkezdtél prédikálni apád gyülekezetében, ahol kevesen voltatok, mégis csodák törtek ki. Meséld el az első csodát, ami történt. Az első csoda, melyet láttam, az igazán a megtérés és újjászületés volt természetesen. Majd azt követte az a csoda, hogy ugyanaz a tűz, mely rám szállt korábban prédikációm alatt, elkezdett az egész közösségre leszállni. Az emberek szó szerint kiestek a székeikből, olyanok is, akik nagy tekintélyű, ősrégi keresztényként hosszú évek óta hűséggel szolgálták az Urat. Tudod, amikor Isten megérint téged, felismered, amikor ő érint meg valaki mást is, és én felismertem ezt az erőt, mely a Szent Szellem ereje, a kézzel fogható, súllyal bíró jelenléte Istennek, mely elkezdte megérinteni az embereket a gyülekezetben. Ők nem igazán értették, hogy mi is történik, én azonban tudtam, azt mondtam, Jézus, velük is megteszed. Ezután kezdtek el történni a csodák. Süket fülek és vakszemek is megnyíltak, egymás után történtek a csodák. Először én még jobban megvoltam lepődve, mint ők, teljesen ledöbbentem a csodákon. Ebben biztos vagyok. Hány emberrel kezdtél, majd hányan voltatok? Heten voltunk apám gyülekezetében a szombatesti összejöveteleken, majd 12 hónap alatt már az Egyesült Királyság más részeiről is odautaztak, 4-5 órát vezettek, hogy ott lehessenek, egy brit angol, ha végig akar menni az országot, tetejétől az aljáig 8 órás út alatt meg tudja tenni. Szóval 4-5 órát vezetni egyetlen egy szombatesti összejövetel miatt egy pici kis gyülekezetben nagyon hosszú útnak minősül. Ha már hosszú útról beszélünk, csak várj, míg meghalod a sztorit arról az SMS-ről, ami alátámasztotta mindazt, amit Isten az életére szánt. A szünet után majd megtudjuk. Hello, Sidrop vagyok. Egy olyan fiatal emberrel vagyok itt, akin végigment Isten tüze. És azóta bárhol prédikál, a hallgatósággal is ugyanez történik. Nathan, az egész világon mindenütt voltál már, és evangelizációs kampányokat tartasz. Mesélj el néhány dolgot abból, amit saját szemeiddel láttál meg ezeken a kampányokon. Keresztény életem korai szakaszában, az első 12 hónapban megtérésem után elkezdtem keresni Istent, mindenemmel akartam Istent. Órákat és órákat töltöttem imában vele és az igével, ahogy hazamentem munkából rögtön Jézus jelenlétébe akartam lenni. Amikor kerested Istent, segíts ki egy kicsit, mit tettél ez alatt? Egy nagyon szenvedélyes fiatal emberré váltam, kiáltottam Istenhez úgy, hogy Istenem, akarom a tüzedet! Istenem, tölts be engem, használj engem, Uram! Tégy velem bármit, amit csak akarsz, de akarom a jelenléted! Tudod, engem nem izgattak a kampány összejövetelek, csak Isten jelenlétét akartam. Gyülekezetben nőttem föl, de tudod, Sid, nem akartam többé ott ülni a pacsorok között gyülekezetesdít játszva. Akartam az igazit, a valódit, az eredetit, hisz Jézus azt mondta, betöltelek Isten szellemével. Én kiáltottam, hogy akarom, tölts be! Ti nem fáradtatok még bele, hogy csak ott üldögéljetek a gyülekezetben? Nem volt elég abból, hogy kényelmesen üldögéltek a kezeiteken, hadd mondjam el, mi történik olyankor, mikor többé nem ülsz a kezeiden, hanem fölemeled azokat az égbe, és dicséred az élő Istent. Ez az, amit tenned kellene. Van sokkal több is annál az életben, mint hogy eljárd dolgozni, majd aludj, és így teljen el minden napod. Kell, hogy legyen ennél több is. Hallom, hogy ezeket mondod most ki. Nathan, meséld el, ezután az időszakod után mi történt más országokban is. Meghívások érkeztek mindenfelől a világból, a nemzeteikben nagy befolyással bíró emberek, akiknek nem volt szükségük egy olyan fiatal srácra, akinek semmilyen végzettsége és bibliai teológiája nincs, de az Úr az, aki elkezdett ilyen ajtókat is megnyitni. Kimentem utcai evangelizációt tartani, és az első ilyen alkalomra 10 000 ember jött el. Hordágyakon hozták oda a betegeket, voltak ott emberek kinövésekkel és tumorokkal, emberek, akik boszorkánysággal foglalkoztak, és én ott álltam szíd, és azt mondtam az Úrnak, Uram, mikor gondoltam én azt, hogy ez egy jó ötlet, fogalmam sem volt, mit tegyek. Azt gondoltam, Jézus, itt vannak a hordágyokon,

érzékenyek. Érzékenyek arra, nehogy Istent bántsuk meg. Tudod, én elkezdtem prédikálni Jézus Krisztus véréről és a keresztről, és a feltámadásának erejéről aznap este 6000-en adták át életüket Jézus Krisztusnak, muzulmánok is olyanok, akik semmit sem tudtak addig Krisztusról, szinte azonnali módon csodák kezdtek el történni. Jó barátom, aki asszisztensem is, Matthew, felhozott az emelvényre bénákat, mankósokat, vakokat, születésük óta süketeket. Látható a korai videóimon is, hogy majd kiugrott a szemem a helyéről, ebben biztos vagyok. Azt mondtam, Jézus, te meg tudod tenni. Ha veled ez történt, mi lenne másokkal? Nekik is majd kiugrana a szemük, érted? Nos, hirtelen felfedeztem, hogy az evangéliumban erő van. Amikor a királyságot hirdeted, a Szent Szellem jön, és jeleket és csodákat cselekszik, mindaz, ami Isten királyságában történik. Lehet épp ez az, ami hiányzik az amerikai gyülekezetekből? Ó, igen. Hadd mondjam el, Jézus véréről kell prédikálnunk. Jézus Krisztus vérét kell kihirdetnünk. Amikor elmész Afrikába vagy Indiába, ahol varázsló doktorok átkoznak, ott nem hirdethetsz felhígított üzenetet. Azt kell hirdetned, amiben erő van. A Biblia azt mondja, hogy az evangélium Isten ereje az üdvösségre. Amikor a vért hirdeted, azt a pokol is felismeri, és azelőtt meg kell hajolnia. Mesélj arról a napról, mikor mindezek történtek az életedben, amikor a felhők közé kerültél. Nos, nincsenek szavak, amivel ezt jellemezni lehetne, szavakkal leírhatatlan, amikor az élő Isten vastagon manifestált, kézzel fogható jelenléte megjelenik, és egyszer csak kapsz egy SMS-t, mondd el, mi állt abban az SMS-ben. Telve volt a szívem azokkal a kampányokkal, melyeket világszerte rendeztünk. Szolgálatom első évében legalább 30 000 megtérő lett, 2-3 éven belül legalább 100 000 ember döntött Jézus Krisztus mellett, muzulmánok és hinduk is. Mindenféle fajta csodákat megláttunk, majd meghívást kaptam egy konferenciára, ahol együtt szolgálhattam a családomnak egy nagyon kedves barátjával, John Kilpatrick pásztorral. A Brownsville ébredésből, melynek látod a felvételeit, és az okozta azt, hogy Isten tüze eltalált téged. Igen, szóval azonnal izgulni kezdtem, azt mondtam, Úr Jézus, mi történt? Most, mit akarsz most cselekedni? Aznap beszélnem kellett Pásztor Johnnal, és azelőtt még soha nem beszéltem vele, majd egy nagyon jó barátomtól kaptam egy SMS-t, melyben ez állt: Alabama Crimson Tide, tehát bíbor áradata, amerikai foci csapat megnyerte a nemzeti bajnokságot. Ez semmit nem jelentett neked, zérót, semmit, ekkor Angliában éltél, neked ez semmit nem jelentett. Én angol foci rajongó vagyok, és senkit nem akarok megbántani, de az amerikai foci semmit nem mondott nekem. Azt hittem, téved a barátom, biztos téves számra küldte el az SMS-t. Így nem is foglalkoztam vele, majd ahogy 3-4 órával később beszéltem John pásztorral, az első mondatai között az állt: Nathan, tudod, hogy az újságokban az áll, hogy az Alabama bíbor áradata csapat megnyerte a nemzeti bajnokságot, a dicsőség visszatér Alabamába. Ez állt a címlapokon? Igen. Kimondtad, hogy a dicsőség visszatér Alabamába, majd kaptál egy látomást, meséld el. Nos, tudtam, hogy Isten valamit akar ezzel, tehát meghívást kaptam a konferenciára prédikálni, majd ahogy letettem a telefont, elmentem imádkozni. Ahogy a térdeimen voltam, több látomást is kaptam az életemre. A látomások mind az Afrikában és Indiában történő evangelizációs kampányokkal voltak kapcsolatosak. De elkezdtem így imádkozni: Uram, akarod, hogy menjek Alabamába? Akkor az Úr adott egy nagyszerű látomást, az egyik legerőteljesebb látomást, amit valaha is láttam. Egy szökőárat láttam, nagyobb vízhullámot, mint amit valaha is láttam életemben. De ami még ennél is szokatlanabb volt, sőt, természet fölötti, hogy ez bíbor vörös színű volt. Megláttam ezt az áradatot, majd hirtelen láttam John pásztort a térdei imádkozni. Várj még ezzel, majd a szünet után megmondjuk, mi is történt. Tudom, hogy visszajöttök. Hello, Sidrop vagyok Nathan Morrisszal. Azt hallottuk, hogy erre a fiatalemberre szó szerint Isten tüze szállt, és kiégette belőle a drogokat, a szexet, és mindazt, ami evilági volt, és nem tudott más tenni, mint hogy Isten szenvedélyes, szerelmesévé váljon. Elkezdett utazgatni világszerte, sok muzulmán és mindenféle ember jött az Úrhoz, mivel látták a jeleket és a csodákat, de azt látta, hogy az okozott mégis radikális változást az emberek életeiben, amit mondott. Majd kap egy telefonhívást pásztor John Kilpatricktől, aki az ébredés

pásztora volt, tartott egy konferenciát, amire meghívta Nathant, aki ezután kapott egy látomást, pedig nem sok látomást kapott korábban az életére, ez azonban Istentől volt. Mit mondott neked Isten? Láttam egy bíbor színű áradatot, és láttam John Pastort a gyülekezet oltáránál. Azt nem tudtam, milyen épületben volt, csak annyit tudtam, hogy egy gyülekezeti épület is a térdeim volt. Azt mondta, Jézus, jöjjön el a te igazságod, és alapozódjon meg ezen a területen. Majd láttam egy hatalmas tömeget mögötte, és tudtam a szívemben, hogy ezek az emberek már istenéi voltak. Ők voltak a szentek imái, melyek elődjei voltak, és John Pastor nem vette ezt észre, de ő csupán becsatlakozott imáikba. Majd hirtelen felcsapott ez a bíbor vörös vízáradat akkora hatalmas hullámokkal, melyet soha nem láttam természetes szinten. Különösen úgy nem, hogy bíbor vörös színű lenne, és az betört a gyülekezetbe. Szó szerint betört John Pastor mögött, ami pedig teljesen elállította a lélegzetem, az volt, hogy elsodorta a gyülekezet falait. Teljesen elsodorta az oldalsó falakat. Olyan volt, mintha az épület nem bírná azt megtartani. Ki lőtte a falakat? Majd hirtelen körbevittek előre, ahol megláttam egy hadsereget, de bíbor vörös ruhákban voltak. Ekkor az Úr azt mondta nekem, amikor odamész, az alábbiakat mond. Ismét meglátogatom őt, és felállítok egy hadsereget, melyet elküldök az egész földre, akik a vérről fognak prédikálni, és nagy csodákat fognak meglátni. Mondd el nekik, hogy ismét meglátogatom őt. Azt gondoltam, ennyi lesz a feladatom, hogy ezt az üzenetet átadjam. Elmondtam ezt a szüleimnek is, akárhányszor kimondtam, éreztem Isten erejét. Egy héten belül Hawaiion kellett volna lennem, de Afrikában maradtam. Tovább folytattuk az evangelizációs kampányokat, azért hosszabbítottuk meg, mivel ahogy elkezdtem megosztani ezeket, Isten ismét elkezdett meglátogatni bennünket. Tudod, mi tetszik legjobban abban, ami történik most itt? Az, hogy ez hatással van a fiatalokra, a tinédzserekre is. Szerintem ez teszi őket normálissá. Bárcsak a Biblia szerinti normálissá válnának a tinédzserek. Szeretném, ha most beszélnél egy kicsit a vérről. Megtennéd? Tudod, Jézus azt mondta, hogy eljön az az óra, és az az idő a világtörténelemben, a Máté 24 szerint, amiben azt mondta, lesznek háborúk és háborúk hírei, nemzet támad nemzet ellen, lesznek földrengések és éhínség. Arról is beszélt Jézus, hogy nagy elhidegülés lesz az emberek szívében, és mindaz, aki néz most bennünket, csak nézd meg a híreket, csak tekintsd meg Amerika nemzeti híreit, vagy a világhíreket, minden megrázatik. Van egy olyan sötétség a világban, mely rejtőzik, amihez foghatót még soha eddig nem láttunk. Gazdaságok mennek tönkre. Figyelj, én régebb óta éltem már, mint te, mégis én sem láttam még ilyet. Egyik legszokatlanabb időket éljük meg, mely volt a földkerekségen. Lehet, hogy már a végküszöbén vagyunk? Szó szerint a küszöbön állunk. Én is hiszem ezt. A küszöbön vagyunk, és tudod, voltak idők, amikor az emberek nem akarták hallani az evangéliumot, voltak idők, mikor az emberek nem éheztek Istenre, de hadd mondjam el azt, amikor az emberek sötétségben vannak, amikor látják, hogy mi folyik a világban, azt, hogy mindaz, amiben eddig bíztak, egy nap alatt odavész, hadd mondjam el, most van egy kiáltás, egy éhség a világ minden nemzetében, és Jézus azt mondta, abban az órában nagy lesz a sötétség. Jézus világosságot hozott, és azt mondta, ez az evangélium hirdette majd minden nemzetnek, és akkor jön el a vég. Mi az evangélium? Hadd mondjam el, az elmúlt néhány évben hallottuk már az evangéliumot, de az fel volt vizezve, mert viszket az emberek füle. Azonban hadd mondjam el, az igaz evangélium az, amikor hirdetjük a bűnökből való megtérést, amikor hirdetjük, hogy csak is egyetlen út vezet a mennybe, és ez pedig Jézus Krisztus vére, melyet kiontott a kereszten. Igen! Nincs más út! Nincs más út! Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is rajtam keresztül. Szeretném elmondani, hogy itt az idő, hogy hirdessük Jézus vérét. A Jézus vérében erő van. A Jézus vérében erő van. Erő van! Soha nem veszít erejéből. Egy picit sem veszít erejéből. El akarom mondani annak a generációnak, ami az én generációm.
mely keres valamit, ami valós. Olyat keresnek, aminek oda tudják szentelni az életüket. El akarom mondani, hogy Jézus Krisztus igazi életet fogadni neked. Ő az egyetlen. Jobban ismer téged, mint te saját magad. És el akarom mondani, hogy az ő vére utat készített arra, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Kimondhatatlan öröm szabadul föl, amikor megismered Jézus Krisztust. És ahogy látod, kissé szenvedélyessé válok, amikor Jézus véréről beszélek. El kell, hogy mondjam, a vér az, mely elmos minden bűnödet. Kiontotta vérét az oltáron bűneid bocsánatára. Csak is Jézus vére tud elmosni minden bűnödet. És amikor azokat elmossa, mivel megtértél, egy tiszta, egyenes út vezet ahhoz, hogy Jézus benned éljen, és akkor igazi salom, valós békesség lesz az életedben. Az evangélium Isten ereje az üdvösségre minden ember számára, először zsidóknak. Figyeljétek az idők jeleit, mert ketyeg az idő. Figyeljétek Izraelt és a zsidókat, akik hisznek Jézusban, és kéz a kézben összefognak a keresztényekkel. Ők az egy új ember, mely Isten tartózkodási helye arra, hogy a történelem legnagyobb ébredése legyen.

0: Izabella vagyok, 25 éves, 14 éves korom óta ízületi problémákkal küzdöttem. 17 vagy 18 éves koromban megállapították, hogy ez egy autoimmun betegség, ami az ízületeket támadja meg. A hétköznapi életemben is eléggé korlátozott, nagyon hamar fáradtam el, és olykor sántítottam is, és hát a fizikai tevékenységeket le kellett csökkentenem ez miatt. Nagyon sok gyógyszert és kezelést kaptam már, ami van, amikor használt, valamikor nem, de 100%-osan soha nem használt. Mindig fájdalmakkal éltem, tehát minden egyes lépés fájt, amit megtettem. Nagyon sokszor kértem Istent, hogy gyógyítson meg. Volt, amikor kevésbé fájt a lábam, de most, hogy itt vagyunk Izraelben, szólt nekem az Úr az, hogy higgyek benne, és adjam ezt át neki, mert ő elvégezte a keresztem. És kértem Istent az, hogy segítsen nekem hinni, mert az az igazság, hogy ebben már elvesztettem a hitemet, és úgy álltam ki, amikor imádkoztunk a lábamért, hogy én akarok és hiszek Istenben, mert ő ezt már felvitte a keresztre, és az ima óta nem fáj a lábam, és nem fáj az, hogy megyek, nem kellett szandált cserélnem, mert nekem ilyen problémáim voltak, hogy sokáig nem tudtam egy cipőt viselni. Úgyhogy,
1: és hol történt ez?
0: Ez a Genezereti tópartján történt. Úgyhogy én azt tudom mondani nektek az, hogy Istennél van minden megoldás, Istennél van a gyógyítás, de ami a legfontosabb az, hogy jobban bízok Istenben. Ez fizikai megkönnyebbülés nekem, és nagyon jó, hogy Isten ezt megadta, de azt érzem, hogy sokkal mélyebb lett a kapcsolatunk, és erősödött

Szent, szent, szent az Úr, háromszor szent ki, megnyomja, kijelenti az Úr igéje az, hogy szent, szent, szent az Úr. És ugye mi is, akik hozzá tartozunk, nekünk is ez a célunk, hogy mi is szentek legyünk, amilyen az Úr önmaga szent. És egy matematikai fogalommal, hogy két pont megad egy egyenest, amely egészen a végtelenben is megy, így ezzel kapcsolatban szeretnék egy pár, két történetet az Bibliából felolvasni számotokra, egy új és egy új szövetségben, és ennek a vége, végének a gondolatát természetesen mindenkire önmagára bízom, hogy ki hogy gondolja, ki hogy képzeli el annak a végét majd. Hát már építkezünk itt most egy ilyen építkezős tessék? Hullám van, egy ilyen építkezős salamont szeretnék nektek abból egy igét felolvasni, egy hosszabb igét és egy történetet. Ez az Egy Királyok 8-ban van. Igazából azzal kapcsolatban szeretném ezt felolvasni számotokra, hogy volt ez a történet, amikor ugye tudjuk, hogy Salamon, Dávidnak a fia, Dávidnak a szívére helyezte Isten azt, hogy ő egy házat építsen az Úrnak. És Dávid volt az, aki tulajdonképpen a szellemi, meghozta ezt a szellemi gondolatot, ezt a szellemi kijelentést adta, hogy igen, ő itt az Úrnak kell egy otthont építeni, kell egy házat építeni, ahol Izrael számára ott megtapasztalható papok számára az Istennek a jelenléte, hogy köztük legyen az Úr, ott volt a fridláda, ott voltak a kincsek, az aranyak, minden, amit csak kellett, és ugye azt mondta Isten Dávidnak, hogy nem te fogod ezt megépíteni, sok vér tapad már a kezedhez, hanem a te fiad, ő fogja majd megépíteni ezt az én házamat. És elkezdődött a ház, ugye Salamonnak igazából ő egy dúsgazdag, egy nagyon békebeli, egy béke időszaka volt, ahol áldás hátán volt az egész életében, és három nagy építkezését láthatjuk az életében, amit épített. Salamon az egyik voltak magának a palotája, volt a templom, és voltak még a kerítés a Jeruzsálem körül. Ez a három nagy építkezése volt Salamonnak, de most mi a templomra fókuszálunk, és nekem is az a vágyam, hogy egy átéljük mindig, ha lehet ilyet kérni, de ezt a fajta dicsőséget. Nos, hogyha oda lapoztok az Egy Királyok 8-ban, egyébként ez a templom, amit megalkotott ott Salamon, igazából nem nagy volt, egy ilyen 30 méter x 10 méteres épület volt, 2-3 méter, 2-3 emelet magas volt, tehát nem volt egy olyan túl nagy, de mégis az Isten számára pont olyan volt, amit ő szeretett volna. És erre szeretném rátenni a hangsúlyt, hogy ezt Isten, hogy elkészítjük az életünkben azt, amit Isten szeretne megalkotni az életünk folyamán, az életünkben, akkor azt gondolom, hogy Isten képes beletenni, és ő elpecsételi, lebélyegzi, beteszi az ő jelenlétét, hogyha az ő remek műve megalkotódik a te és az én életemben. De most itt ezzel kapcsolatban szeretném ezt így felolvasni számotokra. Tehát az Egy Királyok 8. Azt mondja, hogy mindjárt. Tehát, hát az egész részt fel lehetne olvasni, és hát leírja azt, hogy ugye, hogy az Isten mennyire, tehát hogy mennyire összeadták az Izrael népe ezt, az egész benne volt a szívük, lelkük, és bevitték is az Úrnak a ládáját, a végezetén, és oké, tehát nézzük a nyolctól kezdve, hát
Jó, 8-tól 8. rész 6-os résztől, és bevitték a papok az Úr szentségének ládáját az ő helyére, a ház belső részébe, a szentek szentjébe, a kerubok szárnya alá. Mert a kerubok kiterjesztik vala az ő szárnyukat a láda helye felett, és befedik vala a kérubok a ládát és annak a rúdjait felülről. És a rudak olyan hosszúak voltak, hogy azoknak vége látható volt a szent helyen, a szentek szentjének első része felől, azonban kívül nem voltak láthatóak, és ott vannak mind a mai napig. És nem volt még egyéb a ládában, mint csak a két kőtábla, melyet Mózes a Hórebnél helyezett bele, mikor az Úr szövetséget kötötte az Izrael fiaival, mikor kijöttek Egyiptom földjéről. Mikor pedig kijöttek a papok a szentek szent helyből, köd töltötte be az Úr házát. Úgy, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte be az Úrnak a házát. Akkor mondja Salamon, az Úr mondotta, hogy ő lakozik ködben. És építettem házat neked lakásul, helyet, ahol örökké lakjál. Ezután megfordult a király, és megáldá Izrael egész gyülekezetét, Izrael egész gyülekezete felállott, és mondta, áldott legyen az Úr Izraelnek, az Istene, aki szólott az ő szája által Dávidnak, az én atyámnak, és azt az ő hatalmasságával beteljesítette, mondván, és utána attól fogva, stb., ahogy kihoztalak Egyiptom földjéről, ámen, ezt most nem olvasom föl, hanem arra szeretném tenni a hangsúlyt, amikor elkészült az az épület, amelyet Isten rendelt a Salamonnak, amit Dávidnak és Salamonnak rendelt, és bevitték a papok, a szolgálók a fridládát, az egy pont volt, ott volt ez a végső lépés, ahogy Istennek összeállt 100%-osan ez a templom, és Isten ekkor jött, és elfoglalta, betöltötte az ő dicsőségével, a sekinájával, az Úrnak a jelenlétével. Azt is lehet mondani, hogy az Úr megosztotta önmagát, és hogy megosztotta ott azon a helyen, ott akkora volt az Isten jelenléte, hogy hogy nem bírtak a papok lábon maradni, hanem az Isten súlyától, jelenlététől, ködétől nem tudtak tovább szolgálni. És sokszor nekünk is ez a vágyunk, hogy annyira megtapasztaljuk Istent, hogy az ő jelenléte, hogy itt legyen, és hogy ne is tudjunk szolgálni, vagy ne is tudjunk mozogni. Ez a vágyunk, hogy az Úrnak közösségében legyünk. És ez a történetet azért szeretném felolvasni, ez egy kiinduló pont az Ószövetségben, és amikor Isten elindítja, hogy betöltötte ezt a házat, és most szeretnék egy másik pontot is mutatni, ahol az Új Szövetségben, amit mindnyáján nagyon jól tudtok, ami a következő irány mutató, és a két pont már megad egy egyenest, amikor az Isten betölti az ő jelenlétével, az ő dicsőségével azt a házat, amit ő létre akar hozni, és az ő rendelet szerint épült meg, akkor Isten ott odaadja az ő áldását. És ez a másik pont az Új Szövetségben, tudjuk, hogy az a egyháznak az indulása, a pünkösd, amikor a felházban összegyűltek a tanítványok, összegyűlt az Isten népe, összegyűlt aki Jézusnak a tanítványai, és azt mondta, hogy adok, itt van ez imádkozzatok, gyertek össze, és legyetek ott együtt. És nem tudjuk azt, hogy eltelt ez az időszak, ugye Jézus, ahogy fölment a mennybe, és a pünkösdi Szentlélek kitöltetésétől egy időszak, de azt tudjuk, hogy nem tudjuk akkor, hogy igazából a mennyben mi történt. Hogy talán Jézus, hogy fölment, és ott aláírták, jogalapot kapott, vagy legalizálták, hogy igen, megtörtént a feltámadás, megvan a dicsőség, a vér tiszta, megvan az engesztelés, megvan minden ember számára az a vér, amely ott van az Atya Isten előtt, és mindenki számára ez egy bűnt eltörlő vér, és ott van és amikor ez megtörtént, akkor utána ebben a házban, ahogy a Salamonnak a házában, hogy Isten akarata szerint megalkotta Salamon ezt a házat. Ugyanúgy, ahogy Jézus szólt, hogy gyertek össze és imádkozzatok, ő megalkotta az új házat, amiben az ő dicsőségét beadta, és tudjuk, hogy a tüzes nyelvek kitöltettek, és még többet adott, hiszen már ott volt utána a kitöltetett az Istennek a szelleme, az Istennek a jelenléte, még többet beleadott. És nagyon sokat gondolkodtunk, illetve nem tudom azt, hogy pontosan mit fogunk csinálni, de hogyha ez a két pontot összekötjük, hogy Istennek a jelenléte leszállt oda a Salamon templomába, utána
hogyha megjelent a pünköstkor, az Isten jelenléte, az Isten harmadik személye ott a Szentlélek kitöltetett minden egyes testre, elindult utána a pogányoknak hogy a pogányokat is Isten behozza az ő akaratába, a tervében, ott elindult ez a terv kitöltetett, akkor mi lehet majd tovább menve gondolva, hogy mit fogunk még ott tapasztalni, amikor az Isten, amikor azt mondja Pál apostol a 1 Korintus 15-ben, ezt olvassuk föl, vagy nézzük meg még ezt a igét, amikor beszél az egy a halottak feltámadásáról, a hitnek az alapjairól beszél ott Pál, 1 Korintus 15, és 1 Korintus 15-ben azt mondja a 27-28. Versben, mert minden, majd az örökké valóságban minden az ő lábai alá vettetett, mikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávettetett, mikor pedig minden alávettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden a mindenekben. És ezt akarom mondani, hogy Isten megkezdte az ő sekináját, dicsőségét. Kiosztotta az Ószövetségben, megtörtént ott a Fridládánál. Isten még többet megmutatott önmagában, az ő személyét osztotta meg velünk az Új Szövetség által a pünköstkor, és hova fog ez még vezetni, amikor majd Isten lesz minden a mindenben. Amikor minden Jézus alá van vetve, az Atya alá vetette a lábai alá, Jézus lábai alá minden, és utána, amikor eljön ugye a vég, azt mondja, hogy utána Jézus is alávetetik annak, aki mindent az ő lábai alávetett, magyarul Isten lesz minden a mindenben. Utána nem lesz fájdalom, nem lesz sóhaj, hanem öröm lesz és gyógyulás, és ez igen mondja, illetve hogy még mondja, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, de hogy az örökké valóságban mit fogunk tenni, mit fogunk tapasztalni az Isten gazdagságából, az Istennek a jelenlétéből, azt én nem tudom megmondani nektek. Mindenki képzelje el, gondolja el, hogy mi vár, miért futunk, miért tesszük ezt a dolgot. És látjuk Pál apostol életében, hogy őt megragadta ez a kegyelem, és ő odaadott az életében mindent azért, hogy az Isten remek művét, az Isten akaratát ő az ő saját életében megvalósítsa. És tudjuk, hogy átment dombokon, hegyeken, völgyeken, átment sötétségen, megkövezéseken, minden az Úrnak a nevéért, de ő mindent oda tett az Úrért. Mert azt mondja, hogy a kegyelem a 1 Korintus 15-10-ben, hogyha visszamegyünk egy picikét, azt mondja, hogy de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet munkálkodta, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem bennem az Isten, hanem Istennek velem való kegyelme. És egy másik fordításban, vagy másképpen hallottam ezt, hogy azt mondja, hogy de az Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. És van egy olyan fordítás, ahol azt mondja, hogy nem lett az Isten kegyelme, nem lett az Isten kegyelme meddő, vagy nem lett haszontalan. Ez azt jelenti, hogy jön az Isten kegyelme, jön a mennyei mag, jön az életemre, és ugye aki meddő, az hiába jön a mag, nem fog megfoganni. És Isten azt akarja, hogy mi ne legyünk meddők, ne legyünk haszontalanok, hanem hogyha jön az Isten kegyelme az életedre, vesszük az Isten kegyelmét, akkor azt mondja itt a Pál apostol, hogy nem lett az én életemben hiába való, mert az Isten kegyelmét ragadtam meg. És az ő kegyelme által vagyok, aki vagyok, és minden a mást, ami volt az életemben, kárnak, szemétnek ítélek, hogy betöltsem azt a elhívást, amit Isten hagyott az én szívem, az én életembe. És látjuk, hogy Pál apostol alávetett minden. És én is az a vágyam, hogy ne legyünk meddők. Ne legyünk hiába való, haszontalanok, és hiába valók, hanem az Isten kegyelme, hogyha jön hozzánk, jön felénk, akkor az utána rajzolódjon ki bennünk, az ő Isten kegyelme munkálkodjon bennünk, és engedjük azt, hogy ez felnőjön, és legyen bátorságunk arra, hogy megtegyük, hogyha vezet bennünket Isten, bármilyen területen. Mert hogyha ő olyat fog mutatni nekünk az örökkévalóságban, amit megmutatott az a templomába a
Salamonnak, hogy megmutatott, amikor kitöltötte az Isten szellemét, minden testre, egy új korszakot hozott el, akkor mi fog nála majd lenni? Mi lesz nála majd ott? Amikor ott leszünk szemtől szembe, Isten minden a mindenben. Akkor eltöröltetik minden fájdalom, sóhaj, minden ilyesmi, és nem tudjuk, hogy mi várható. Én nem tudom megmondani, hiába kérdeztek, hogy mi lesz ott, hogy mit fogunk tenni, de azt tudom, hogy megragadva ugyanazt, amit a Pál mondott, hogy ne legyen hiába való a mi hitünk, ne legyen meddő, ami hoz Istennek a kegyelme az életünkben. Én erre bátorítalak benneteket, és ma is én azt gondolom, hogy ez, hogy Isten megosztotta velünk az ő személyét, az ő jelenlétét, ugyanúgy megosztotta ezt a úrvacsorai közösséget, amiben sokszor megisszuk a bort, megesszük a kenyeret, sokszor nem tudjuk, hogy mit fog elvégezni bennünk, de ezt is majd lehet, hogy az örökké valóságban fogjuk megtudni, de mi nem olyan gyerekek vagyunk, mint akik visszakérdeznek állandóan, de milyen színűre fessük a mennyezetet vagy az eget. Mindig azt mondták nekem, hogyha azt kérdezik tőled, hogy fess le az eget, akkor nem az, hogy most akkor hogyan fessem le, hanem hogy milyen színűre fessem le. Az a lényeg. Tehát nem azt kérdezzük az Úrtól, hogy miért kell ezt tennünk, hanem megtesszük. És megcselekedjük, amit Isten kér az életünk felé. Úgyhogy erre bátorítalak benneteket, hogy gyertek velem, és fogyasszuk el az Úr vacsorát, megáldjuk ezt az asztalt, megáldjuk a kenyeret, és kérlek, hogy...

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb bátorító alkalmon. Isten igéje azt mondja, hogy amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Néha a kisgyermek szája által szól az Istennek a dicsérete, és a róla szóló vallástétel, néha felnőtteknek a szája által. Két rövid kis bizonyságot szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani. Nemrég egy vendéglőbe voltunk egy hétvégén, ebédelni egy másik házaspárral, meg a mi családunk, és meglehetősen sokan voltak, és a feleségem a kislányommal elmentek a mostóba. De még mielőtt tovább mondom, előtte való héten a kislányom a Békési Baptista gyülekezetben volt a fiammal együtt, táborba. És egész héten ott voltak, sok mindent tanultak az Úrról, többek közt énekeket is. És a kis 5 éves kislányomba úgy átérlelődtek ezek az énekek, állandóan dudalázta, meg úgy énekelte, és akkor, amikor bementek a mosdóba, bement a WC-be, a feleségem kint állt, és sokan voltak, várakoztak. Mert nagy vendéglő, sok vendég, és az illem helyen nem volt olyan sok hely. És egyszer csak a kislányom hangosan elkezdett a WC-be énekelni. Jézus az igazi szuperhős. Elkezdte hangosan énekelni a másik éneket is, hogy az én Istenem erős, hatalmas Isten. És úgy egymást néztek az emberek, úgy mosolyogtak. Hogy a kislánynak a hangja úgy betöltött ott a teret, és zengett a Krisztusról való bizonyságtétel. Milyen érdekes, hogy hát ez volt neki a szívébe. És a feleségem mondta, hogy hát a kis 5 éves kislányunk, hogy tesz bizonyságot az Istenről. És lehet, hogy pont volt olyan, aki meg talán eltakarja az Urat. És legyünk őszinték, nem tudom, te hogy vagy vele, de hogy szoktad-e eltakarni az Urat? Hogy érzed azt, hogy most jó lenne róla bizonyságot tenni, és akkor mégse teszed. Hogy a kislány meg úgy 5 évesen, csak úgy a mosdóba bent, ugye, az torka szakadt távol, hogy énekelte, van neki hangja azért, elkezdte ezeket az énekeket énekelni, amiket ott a táborba tanult. Mert ez volt a szívében, és ez bukott benne ki. Ma vittem az autómat a kötelező, ilyen garanciális időszakos szervizbe, és olajcserére, és hát ott kellett hagyni a kocsit, és volt egy másfél óra, éhes is voltam, Budapestről jöttem haza, reggeltől úton voltam, mondom, elmegyek, eszek valamit, és a Tesco mellett van egy ilyen hurka kolbász tárulnak, és akkor mentem oda, nagyon-nagyon meleg volt, ma 36-37 fok, Szolnokon is, és akkor, ahogy kikértem a kajámat, leültem egy asztalhoz az árnyékba, mert ott volt ilyen napernyő, az alá beültem, és elkezdtem enni. Először egy darázs jött, utána még egy darázs jött, és úgy nagyon agresszíven nekiálltak a kolbásznak. És hát nem vagyok irigy ember, de hát azért és beleharapok a darásba, aztán mind a ketten porrul járunk, és úgy legyesgettem őket, de a végén meg egész harc folyt, mert igazából nem akartak elmenni. Mondjuk a kenyérrel ütöttem meg, hát ahogy értem. De nem adta föl, csak jött vissza. Aztán a nő megkönnyörült rajtam, aki kiadta a kaját, és akkor mondta, hogy jöjjön ide, mert a pulthoz nem jönnek annyira darazsak. És akkor oda mentem a pulthoz, és elkezdtünk beszélgetni. És kiderült, hogy ő is keresztjén. Hát egy másik felekezethez tartozik, és akkor egy eszmét cseréltünk egymással, hogy ő hogy gondolja, meg én hogy gondolom, így a bemerítést és a keresztséget is, és megegyeztünk abba, hogyha valaki nem születik újonnan, és azért merítkezik csak be, mert hogy ez szokás, vagy mert a több is bemerítkezik, vagy hogy majd ettől vár valami nagy dolgot, hogy ő bemerítkezik, hát az csak vizes lett, fürdött egy jót. De hogyha bűnbánatra jutott, és lepakolta a bűneit, és úgy keresztelkedik meg, hogy van neki egy új szíve, akkor nyilvánvaló ez egy engedelmességi cselekedet, és betölti Istennek azt az igazságát, és azt a törvényét, amiben a Bibliában le van írva, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. És ahogy így beszélgettünk erről, és elmentem utána, és úgy végig gondoltam az egészet, hogy Isten 2 darazsot küldött oda, hogy ezzel a számomra ismeretlen személlyel elkezdjék beszélgetni, és 1-2 percen belül kiderült, hogy mi testvérek vagyunk az Úr Jézus Krisztusban.
Leállt a pult egyik oldalán, mellette hurka kolbász, rajta kötény, nagy melegbe, belőket szolgál ki, előtte valaki, aki éhes, két ember, és akkor néhány perc után kiderült, hogy mi testvérek vagyunk az Úr Jézus Krisztusban. De ha nem jön ez a két darás, természetesen mi akkor is testvérek lettünk volna, csak éppen nem tudtunk, nem tudtuk volna ezt, nem szereztünk volna erről tudomást. Isten valamikor ilyen kis apró lényeket küld oda, hogy valami lepelt elmozdítson, vagy valami kiderüljen. Hála az Istennek, hogy ezelőtt 2000 évvel nem egy darazsat küldött ebbe a földi világba. Ezelőtt 2000 évvel az ő fiát, az Úr Jézust küldte ebbe a világba. Azért, hogy az Úr Jézus bemutassa azt, hogy az Isten hogy gondolkodik, e felől a világ felől, felőled és én felőlem, és azért jött ebbe a világba, hogy utat nyisson neked meg nekem az ő mennyei világába. Ez volt az ő küldetése, és ezért nagyon-nagyon magas árat kellett fizetni. Az ő életével kellett fizetni azért, hogy az az ajtó kinyíljon. És olyan hálás vagyok az Istennek, hogy amióta megismertem őt, számtalan olyan bizonyság van a személyes életemben is, és a környezetemben is, mint az én kislányom, aki szertelenül elkezdte énekelni mostóba az Isten dicséretét. Azért van ennek egy előzménye. Konkrétan az, hogy a szülei fontosnak tartották, konkrétan a feleségem és én, hogy a gyermekeink egy keresztény táborba töltsék azt a hetet. És ezeknek van eredménye. Lehet, így azt látjuk, hogy egy kicsi eredmény, de sose tudhatjuk, hogy egy kislánynak a mosdóba elhangzó éneke kibe mit mozdít meg. Vagy egy darás, aki kolbászfalatozás közben elzavarja az asztal mellől azt, aki eszik, azért, hogy oda menjen egy másik emberhez, aki lehet pont a mély ponton volt. És lehet, hogy abban a beszélgetésben elhangzott egy olyan mondat, vagy egy olyan szó, ami őt bátoríthatta arra, hogy nem hiába való az, hogy mi az Úr Jézus Krisztusban vagyunk. És néha azt gondolja az ember, hogy olyan kevesen vagyunk. Bár ez igaz, jó lenne, ha többen lennénk. De hogy ezért vagyunk? Úton, útfélen. Összeakadunk olyanokkal, akik hasonlóképpen vélekednek Istenről, világról, ördögről. Azért, mert kaptak egy tiszta látást, mert megértették az evangélium üzenetét, meghallották az ő szívükkel az Úr Jézus Krisztusnak a hívását, és megjelentek előtte, odavitték az ő szennyes életüket, és megtapasztalták azt, hogy az Isten megmossa, megtisztítsa az embert. Van egy dicséret, ami úgy kezdődik, hogy magára vette szennyes ruhámat, így békíté meg Istent atyámat. Az Úr Jézus Krisztus volt az, aki a szent, a tiszta, aki folt soha nem volt, ha csak az én ruhámat vette volna magára, az én lelki szutykomat, hát már az valami döbbenetes. De hogy a Biblia azt állítja, hogy ő a világ bűnét vette önmagára, mindenki bűnét magára öltötte, így ment föl a Golgotára. Ott a kereszten halt meg az emberiségnek a bűnéért. Sok-sok milliárd emberért, a tiédért és az enyémért. És nyitva van a kapu. Hallgattam nemrég egy testvértől egy szolgálatot, és a dicséretekről volt benne szó, hogy így dicsérjük az Urat, hogy a kislányom is dicsérte az Urat, és hogy én is szoktam dicsérni az Urat, meg hogy te is szoktad dicsérni az Urat. És a Biblia beszél arról, hogy a mennyországban is dicsérik az Urat. Az angyalok is énekelnek, és himnuszt énekelnek. Amikor az Úr Jézus Krisztus

ami a Zsoltár íróknak az énekét fejezi ki, benne te gondolataidat meg az enyémet. Az Ászáfnak, a Salamonnak, a Mózesnek, a Dávidnak a zsoltárai. Ahogy megírták, ahogy zengenek ezek a zsoltárok. És arról szólt ez a szolgálat, engem olyan mélyen érintett, hogy a mennyben majd így fogjuk dicsérni az Urat. A Biblia nem ír arról, hogy a pokolba dicsérnék az Istent, hogy a pokolba énekelnének. Az Istennek a dicséretében mindig van megoldás. Mindig van megoldás. Legyen az bármilyen nehéz ének, mert vannak nehéz énekek, lelki próbáimban Jézus. Sokszor úgy érzem, összeroskodok. Vannak nehéz szövegű, mélyen megérintő énekek. De egyetlen egy olyan keresztény ének sincs, amit ha az Isten lelke inspirált, amiben ne lenne megoldás. Van mindegyikben megoldás. Ellenben a világi énekekben van nem egy olyan ének, amely nem a megoldást kínálja, illetve olyan megoldást kínál, ami nem jó. Drogot, alkoholt vagy kötelet. Vagy azt mondod, hogy hát az járjunk már meg egy kicsit, ez túl sok. Hát kutassá utána például a Szomorú Vasárnap című ének hatására hanyan lettek öngyilkosak. És ez csak a Jéghegynek a teteje. Csak a Jéghegynek a teteje. Az Istennek a dicsérete nem ilyen. És áldott az Isten, hogy ma még lehet dicsérni. Néha gyermek szája által hangzik a dicséret, néha több szólam van olyan testvérek által, akik magasan képzett zenészek, jó fülük van, és jó hallásuk van, és zenei talentumot kaptak az Istentől. És annak olyanok, mint amilyen én is vagyok, hát mondják, hogy a varjú is énekes madár. Hogyha az ember szívéből dicséri az Urat. És a bizonyságtevőknek a fellege nem csak a zsidó levél korába volt, hogy körülveszi ezt a világot benne, nyilván a hívő emberek azok, akik tesznek bizonyságot, a kezdettől fogva Isten szeretetéről és kegyelméről, hanem a mai korban, 2025-ben is. Szól az Istennek a dicsérete, szól az Úr Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, kicsik és nagyok által, és elmondják azt ennek a világnak, hogy ez a világ nincs magára hagyva, ennek a világnak van egy szerető Istene, akinek az a célja, hogy a bűnös embert kiszeresse a jelen való gonosz világból, abból a szellemi hatalomból, és abból a szellemi fertőből és sötétségből, amiben én is éltem, és ha te nem vagy megtérve, amiben te is élsz. Lehet, hogy nem tud róla az ember. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, a lepra olyan betegség, vannak olyan faja, hogy nem érzi a fájdalmat. Tehát, hogyha mondjuk elvágja valamit, nem érzi, belelép valamiben, nem érzi. De attól még kaphat vérmérgezést, vagy még attól el is vérezhet. De nem érzi. És a bűn ilyen érzéketlenné teszi az embert. Nem érzi. Nem érzem. Nem érzem a súlyát. Ültem emberekkel, akik embert öltek, és volt olyan, aki azt mondta, Lajos, nem érzem a súlyát. Nem döbbenetes? Nem érzem a súlyát. Bezzeg, amikor Isten elé kerül az ember, akkor feltámad. Akkor a halálból felébred. Mert az ember a bűneibe halott. Akkor felébred, és akkor kezd érzékenyé válni számára a bűn. Mit tettem? Honnét jöttem? Miből vett ki engem az Isten? És felszakad a szívébe a bűnbánatnak a keserűsége, és felszakad a szívébe a hálaadásnak a dicsérete Isten felé. És utána kezd élni az ember egy olyan életet, amikor érzi a bűnt. Sokszor mondják, hogy amíg nincs betegség tudat, addig az ember menthetetlen. Miért? Mert nem megy az orvoshoz. Ő azt mondja, nem beteg. Nyilván most betegekről van szó. És mi van ezzel a világgal? Mit mond az Úr Jézus? Azt mondta, hogy nem az egészségesekért jött, hanem a betegekért. És Krisztuson kívül kikérkedhet azzal, hogy én egészséges vagyok. Itt most az ember lelkéről van szó.

problémám. Én teljesen egészséges lelki életet élek. Engem nem környékez a bűn. Én meg nem ragadok hozzá. Hála az Istennek, hogy jött valaki, aki el tudta mondani, hogy ő szeplőtelen és tiszta. Ő az a bárány, aki tökéletes. Ő az az áldozat, akinek egy folt nem volt. És Isten az ő áldozatát elfogadta. Ezért lehet neked is, meg ezért lehet nekem is üdvössége, bűnbocsánatom, örök élete. És ezért lehet nekünk egy olyan bűntudatunk, ami tulajdonképpen azt jelzi, hogy én nem csak a másik ellen vétettem. Én nem csak önmagam ellen vétettem. Mondom a saját extrém dolgaimat. Amikor kétszer berúgtam, amikor szívtam 40-50 szál cigarettát, amikor szét volt szurkálva az oldalam injekciós tükkel. Nem csak önmagam ellen vétettem. Nem csak a másik ellen vétettem. Hanem Isten ellen vétettem. Azzal az élettel, amit éltem. Tulajdonképpen az Isten nélküli élet. A bűn. A bűn az, hogy nem hisznek én benne. Hogy nem kellek az embernek. Hogy nem vagyok jelen az ember életébe. Ez a bűn. Mert akkor céltévesztettem. Nem oda fogok jutni, ahova az Isten engem akar küldeni. Másfelé tartok, mint a Jónás. Hallotta az Istennek a hangját, merre kéne neki menni, elindult az ellenkező irányba. Elmondom, Isten elől nem lehet lelépni. Úgy gondolja csak az ember. Lehet futni 70-80 évig, aztán utána olyan árok jön, amit nem lehet átugorni. Egy olyan árok jön, amit nem lehet átugorni. Egy olyan akadály jön, amivel nem tudok mit kezdeni. A halállal nem tudok mit kezdeni. És ott fogok találkozni Istennel. Boldog ember az, aki beleütközik az Isten által felállított akadályba, az ő földi életébe. Ez pedig a kereszt. És hogy ott botlik meg az ember, ott esik térdre, ott önti ki az ő szívének, életének nyomorúságát, és ott mondja el Istennek, hogy nekem is szükségem van rád, Uram, és bocsáss meg nékem, Istenem. És az Isten akkor lehajol az emberhez, és felemeli az embert abból az állapotból, amiben addig volt az ember. És beleírja az ember szívébe, hogy ő az az Isten, aki örök szeretettel szereti az embert, és hűségesen vonja magához ezt a világot, amely olyan nagy erővel taszítja el magától az Istent. Amíg néztem ilyen videókat, fiatal emberek a londoni éjszakában, nightclubok előtt, az ott áldogálóknak mondják, hogy Jesus love me, hogy Isten szeret téged, és olyan obszén válogatott visszaszólások vannak. Nem csak, hogy elutasítják az Istent, hanem megvetik és alázzák az Istent. És ma még tűr, hiszen akkor is tűrt, amikor leköpték, amikor mesztelenre vetköztették, amikor keresztfára szegezték. A szeretete tűrte el, hogy neked meg nekem életem legyen, hogy mi még beférjünk a mennybe. És ma még nyitva van az ajtó, és ilyen ajtónálok vagyunk, akik hívogatunk másokat is Isten mennyei világába. Áldott az Úr, hogy ma még ezt megtehetjük. Ma még élünk, ma még az Isten élete itt van, az ő szent lelke által, ebbe a világba, elmúlhatatlan örök élete a hívő emberek szívébe. És rajtunk keresztül hívja ezt a világot az Isten. Pont ezen a videón keresztül, de akár egy mosdóba elénekelt kislánynak a hangján keresztül. Áldott ezért az Isten, hogy ma még ezt teszi. Amen.

Amikor váratlanul baj köszönt ránk, amikor rossz dolgok történnek velünk vagy a szeretteinkkel, a világ egy fenyegető hellyé változik a szemünkben, ahol a legrosszabb is bármikor bekövetkezhet. A megrázkodtatások idején kételkedni kezdünk Isten jóságában és gondviselésében. Hol volt Isten? Egy pillanatra nem figyelt oda? Kiestem a látószögéből? Mindazok után, ami velem történt, én is feltehetném ugyanezeket a kérdéseket. Isten azonban már azelőtt választ adott rájuk, mielőtt feltehettem volna őket. Bizonyság lett a megrázó élményből. Néhány órával az eszméletvesztésem előtt ugyanis történt valami, aminek tudtomon kívül nagy jelentősége volt. Stresszes, nehéz időszak volt mögöttem, így hát testileg, lelkileg kimerülve egy kicsit félrevonultam. Késztetést éreztem arra, hogy olvassak fel hangosan zsoltárokat. Különös, de miután az egyik végére értem, már tudtam, melyik lesz a következő anélkül, hogy ismertem volna, hogy az adott zsoltár konkrétan miről szól. Teljes szívvel könnyek között mondtam fel egyik zsoltárt a másik után, míg végül mély nyugalom öntött el. Csendes békességgel a szívemben lélegeztem fel, nem is sejtve azt, hogy néhány óra múlva a halál árnyékának völgyében fogok járni. Nem volt véletlen az, amit ekkor spontán elhatározásból tettem, ahogyan az sem, hogy kristálytisztán vissza tudtam idézni, még az ájulást követő lábadozás ideje alatt is, pontosan melyik zsoltárok hangzottak el, és milyen sorrendben. 27-23, 139, 16, 18, 116, 118, és végül a 121. A legelső felismerésem a mentőautóban történt, úton a sürgősségire. A 118. zsoltár 17. verse jutott eszembe, ami így hangzik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Ezt aznap pár órával a halál közeli élményem előtt kimondatta velem az Úr hangosan. Az életigéit vallottam meg már előre, anélkül, hogy tudtam volna, a halállal fogok farkas szemet nézni. Ám az Úr tudta. A következő felismerésem otthon történt másnap reggel. Kikerestem a Bibliámból az összes zsoltárt, amit akkor azon a délutánon felolvastam, és zokogásban törtem ki, mert kivétel nélkül mind tartalmazott olyan részeket, amelyek éppen arra vonatkoznak, ami velem történt. Pontosan ezeket a zsoltárokat kellett felolvasnom. Én nem is sejtettem, de az Úr tudta. Hűségében utat készített nekem, ahogyan Pál írja. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el is bírjátok azt viselni. 1 Korintus 10:13. Ez a halál közeli élményem harmadik és egyben legfőbb tanulsága. Az Úr mindent kézben tart. Ő tud rólad, ahogyan tudott rólam is. Ne gondold, hogy ami veled történik, az csak vak véletlen, a sors iróniája vagy tragikus hiba, mert az Úr nem figyelt eléggé. Hinned kell, hogy van Isten az égben, aki mindent az irányítása alatt tart. Soha semmi sem történhet velünk az ő tudta nélkül. A bajok között is ő irányít, reményteljes üzenetté formálja életed mélypontjait. Töltse hát el béke a szívedet, és pihenj meg a mindenható lenyelet.

Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Én Bertalan Dávid Attila vagyok, 12 éves. Mivel nem tudok beszélni, ezért a bizonyságtevésemet egy testvérem tolmácsolásában fogják hallani. A számítógép segítségével tudok kommunikálni, ezért a bizonyságomat is így írtam le. Felemás igás családba születtem. Anya hívő, apa nem. Van egy testvérem, aki 20 éves. Mivel mozgássérültnek születtem, haragudtam Istenre, hogy miért vagyok mozgássérült, és még beszélni sem tudok. De édesanyám megmagyarázta, hogy én így vagyok fontos és értékes Istennek és családomnak, ahogy vagyok. Azt mondta, Isten nem szokott tévedni, engem így tervezett, és ezzel is célja van. Tudom, hogy Isten engem nagyon szeret, és fontos vagyok a számára, és mindig velem és mellettem lesz. De legyek engedelmes, szeressem Istent nagyon, és a választ kérdésemre, majd amikor az atyánál leszek, megkapom. Addig meg ne foglalkozzam ezzel a kérdéssel, hogy miért születtem mozgássérültnek, hanem inkább azzal foglalkozzam, hogy az Úrban legyek, és néki éljek, mert ez a föld nem maradandó városunk, és drága véren vétettem meg, az Úr Jézus drága szent vérén. Ezen sokat gondolkodtam, és végül arra a következtetésre jutottam, hogyha nem lennék mozgássérült, akkor talán nem is lennék ma itt Isten gyermeke. Jártam a gyülekezetbe anyával, és 2009 májusában tértem meg ebben a gyülekezetben, és elfogadtam az Urat, mint személyes megváltómat. Egy evangelizációs este volt, Simon József testvér kérdezte, hogy ki szeretné elfogadni az Úr Jézust, úgy, mint személyes megváltóját. Én felemeltem a kezemet, anya viszont visszahúzta, mert azt mondta, hogy még kicsi vagyok, és a gyülekezet nem ismeri az én kapcsolatomat az Úrral. Mondtam neki, hogy az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Akkor anya azt válaszolta, hogy Dávidka, én mától kezdve e dologba nem fogok beleszólni, de támogatni mindig foglak. Jártam továbbá ima csoportokba, ima és böjt napokra, és sok más ilyen fajta alkalmakra, ahol sokat tanulhattam. Hálás vagyok Istennek, hogy ezt kimunkálta bennem, és hogy új életet adott nekem. Azt kívánom, mindenki ismerje meg az Urat, főként apa és Sanyika is. És ha a testvérek is beleegyeznek, akkor szeretnék bekeresztelkedni, hogy ezáltal is teljesítsem az Úr Jézusnak parancsolatát. Köszönöm szépen, Dávidka.

napi remény. Isten mindig a kellő időben érkezik. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Az élet váró termében néha pánikba esünk, elkezdünk kapkodni.

0: Isten soha nem siet. Isten soha nem késik. Isten időzítése mindig tökéletes. Mi történik olyankor, amikor úgy tűnik, hogy Isten késik? Isten egy csodára készít fel. A Szentírásban nagyon sok példa van erre, többek között Lázár története. János 11. Lázárnak, Jézus egyik legjobb barátjának két nővére volt, Mária és Márta. Betániában éltek, ami csak néhány kilométer volt attól a helytől, ahol Jézus tartózkodott, amikor Lázár megbetegedett. Üzenetet küldtek Jézusnak, hogy barátja súlyos beteg. Megkérték, hogy jöjjön el hozzájuk, és gyógyítsa meg. Jézus egy-két óra alatt könnyen Betániába érhetett volna, mégis három nap alatt tette meg azt a mintegy 8 kilométert. Amikor odaért, azt mondták neki, elkéstél, Lázárt már eltemettük. Jézus nem késett el, mert már tudta, hogy mit fog tenni. Nem az volt a célja, hogy meggyógyítsa Lázárt. Az volt a célja, hogy feltámassza őt a halálból. Nem az volt a célja, hogy Lázárt egyszerűen csak egészségessé tegye. Az volt a célja, hogy hatalmas csodát tegyen. Jézus odament Lázár sírjához. Megkérte, hogy gördítsék el a követ a sír elől, és azt mondta, Lázár, jöjj ki! És Lázár kijött. Isten néha hagyja, hogy egy helyzet annyira elfajuljon, hogy már csak a csoda segíthet. Isten már tudja, hogy mit fog tenni életed következő hónapjában, következő évében, és következő évtizedében, és van egy jó terve számodra. Ne ess pánikba, ne add fel a hitedet, tarts ki, imádkozz tovább, szolgálj, és találkozz Isten családjával. Vesd tovább a magukat, maradj hívő, mert ezek készítenek fel a csodára. Amen.
1: Most beszéltem arról, hogy mi lenne, ha Jézus ma jött volna el, hogyan írnánk át az evangélium történeteit, nem biztos, hogy nagyon tetszen a mai kereszténységnek, de hát nagyon sok tanulság van a Szentírásban, amit meg kell szívleljünk, és kedden jöttek ki gondolatok, gondolkodtam így a fiak kenyeréről, aztán szerda reggel nem bírtam már tovább keresgélem, aztán rájöttem, ugye, hogy az evangéliumokban van ez benne, Márk evangélium 7. rész, 24. verszaktól olvastam, tehát Márk 7:24-től olvastam Istennek az igét, és vegyétek oda a bibliátokat, vagy a telefonotokat. Néhány gondolat, igen. Legyen áldásotokra. Amen. Atyám, imádkozunk, hogy Isten igéje legyen áldásra mindenkinek. És szólj hozzánk, és hozd, Uram, hozzánk azokat a gondolatokat, amiket adni akarsz, Uram. És valóban mindenkihez van üzeneted, van szavad, Uram. És köszönöm, Uram, hogy a te beszéded nem olyan, mint a miénk. A te beszéded az élet kenyere. És az van megírva, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. Uram, add meg, hogy a réma, az üzenet, a kijelentés felé a szívünk újra megnyíljon. Mert annyi minden jön a mi életünkhöz, Uram, amire nincs szükségünk, de Uram, a beszédedre szükségünk van, és kérlek téged, add, Uram, hogy ma is Isten igéje tudjon mindannyiunk életében munkálkodni itt, ezen a helyen is, és minden nap a Jézus nevében. Amen.

Márk 7.24. Onnan elindulva tehát elment Tírus vidékére, bement egy házba, ugye Jézusról van szó, és azt akarta, hogy senki se tudja meg az ott létét, de nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan szellem volt, és miután eljött hozzá, lába jelé borult. Ez az asszony pedig görög volt, ugye a Károlyban nem ez a szó van, de az eredetiben valóban az, hogy hellén származású volt, szíro-föniciai származású, mégis azt kérte, vagy azt kérte, hogy üzze ki a démont a leányából. Jézus így szólt az asszonyhoz, hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta neki, igen, uram, úgy van, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá, ezért a szóért mondom, menj el, leányodból kiment a démon. Amikor azután hazajött az asszony, és látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és a démon már kiment belőle. Ámen. Hát ugye ez a üzenete Jézusnak, illetve hát itt van ez a kenyér, meg a fiak kenyeréről szó, és itt látjuk azt, amit én is gondolkodtam, hogy hogy van ez, hogy a fiak kenyere a szabadulás, és hát ugye nagyon sok dolog köt bennünket ehhez az üzenethez, meg ehhez a gondolathoz, engem biztosan, és hát látjuk azt, hogy Jézusnak a küldetése, nek világos határai voltak, ugye rengeteg citálás van ez a néhány részhez, ugye amikor ezt a görög származású asszonyt Jézus elpaterolja magától gyakorlatilag, és hát világosan határt húz Jézus arra nézve, hogy mi az ő küldetésének a célja. Ugye ennek van egy továbbélése, tehát itt most ezt hadd ne domborítsam ki, de először is hadd nézzük meg azt a részt, amikor azt mondja a Biblia, hogy onnan elindulva elment Tírus vidékére. Tírus ugye egy északi Jézus szolgálati területéhez képest egy északi terület volt, egy másik római provincia, és konkrétan tudjuk a Bibliából, hát az evangéliumból, hogy Tírus egyfajta ilyen mérő zsinór vagy mérce lett más területekhez képest, biztos ismeritek ezt az igét, amikor Jézus arról tanít a Máté 11-ben például, 21-22-ben, azt mondja Jézus ezen a helyen, azt mondja, jaj neked Korazin, jaj neked Betsajda, mert a Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mi nektek is. Ámen. Halljátok meg, mit mond Istennek az igéje. Ezek szerint Jézus nem vitt csodákat Tírus és Szidon vidékére. Tehát ugye azt mondja, a Tírusban és Szidon vidékén csináltam volna ezeket a csodákat, amit Kapernaumban, meg az én területemen történtek, rég megtértek volna. Vagyis mit tudunk meg ebből, hogy Tírus és Szidon vidékén Jézus nem akar csodákat cselekedni. És így is van. Itt a Márk evangéliumban pedig azt látjuk, hogy tulajdonképpen látjuk azt, hogy amikor Jézusnak is és a tanítványoknak is volt egy túlfeszített időszaka, akkor Jézus ugye a saját területén, ahol őt jól ismerték, nem tudott megpihenni, ezért hova vonult vissza, olyan területre, ahova kevésbé ismerték, ahol nem tett csodát. A híre nyilván ide is elért Jézus számára, vagy Jézus híre ide is elért, azt mondja, azt olvassuk, hogy nem maradhatott titokban. De látjuk azt, hogy Jézus Tírus vidékére húzódik vissza azért, hogy egy olyan területre menjen, ahova nem szólt a küldetése, és ahol nem akart ő csodákat cselekedni, ahol nem tett csodát, bárha tett volna, megtértek volna, ez a slusszpén, ugye, ott meg ugye nem csinált csodát. Ezeken a területeken egyszerűen azért, mert Jézusnak a szolgálati területébe nem volt ez benne, nem kellett, hogy Tírus vidékén Jézus csodákat tegyen. És ezt a Biblia kifejezetten meg is jegyzi ezt a dolgot, hogy a Jézus ezen a területen nem csinált csodákat. És az a helyzet, hogy meg kell nekünk is valósítani azt, hogy van egyszerűen szolgálati területünk, ahol Isten elsősorban elhívott bennünket, és ezen a szolgálati területen Isten akarata az, hogy ott legyünk, hogy azt a szívünkön hordozzuk, hogy Isten ott bennünket használni akar, és hogy ott azért vagyunk ott, hogy ott azon a területen bennünket a jó Isten használ abban, hogy megáldjon rajtunk keresztül embereket. És nézzétek meg, hogy Jézus világosan meg tudta fogalmazni, hogy Tírus és Szidon vidéke nem tartozik ezek közé a terület közé, most ennek van egy jóval nagyobb háttere, ez most tegyük félre. Éppen ezért, amikor én oda-vissza vonulok, akkor meg tudom azt tenni, hogy kizárom egy picit az életemből azt, hogy én most itt szolgáljak, csináljam a dolgokat, és a tanítványaim együtt el tudok vonulni azért, hogy egy picit magunkba legyünk, beszélgessünk, feltöltődjünk, és hogy onnan visszatérve teljes erővel szolgáljam az Urat. És nekünk is kell lenni egyszerűen Istennek olyan területek, amit nem biztos, hogy fizikailag tudjuk megvalósítani,
Az ember visszavonul azért, hogy most ott ne a dolgok üzzenek bennünket, és ne a szükség. Hát látjátok, Jézus elég megfeszített programban volt. Neki ez volt a munkája, hogy járt, szolgált, és azt mondja a Biblia, hogy még evése sem volt idejük. És ma is az emberek ennyire túl vannak feszítve, hogy nincs evésre idejük, nincs a családra idejük, nincs erre idejük, nincs arra idejük, amire pedig kéne időt szakítani. És ilyenkor az embernek kell olyan hely, Jézus számára Tirusz volt ez a vidék, ahova visszatért, visszavonult. Máté evangélium így fogalmaz, hogy akkor visszavonult erre a területre, tehát gyakorlatilag kivonult a szolgálati területéről, és megkereste Jézus azt a helyet, ahol a tanítványaival egy rövid időt el tudott költeni azért, hogy ott magukban legyenek. És ezt hiszem, hogy nekünk is kell ilyen hely, hogy legyünk. Hogyha Isten egyszerűen szelle nem biztos, hogy mindenütt űzni, hajtani akar bennünket, hanem van olyan hely, ahol a Biblia azt mondja, hogy Jézus számára is Isten azért vitte oda, vagy oda mentek azért, hogy ott béké hagyja őket is egy picit Isten, hogy lehet így fogalmazni, hogy ott nem kell gyógyítaniuk, szabadítaniuk, tanítaniuk, nem kell emberek felé szolgálniuk, és hogy ott egyszerűen meg tudják azt valósítani, hogy bemennek egy házba. Jézus is azt mondja, ugye bement egy házba, valószínűleg volt ott egy ház, vagy volt valaki, aki őt fogadta, nem emlékszem rá, de talán, mintha illet volna Illés is, talán Szidon környékére ment, ha jól emlékszem, annak idején, az, ha jól emlékszem, ugyanígy volt, befogadta őt egy özvegyasszony, vagy az Szareptában volt, de egy hasonló szituáció és hasonló környék, és úgy gondolom, hogy volt itt egy ember, aki befogadta Jézusékat a házába, és biztosította ők nekik azt a lehetőséget, hogy Jézus, gyertek ide, és itt egy picit megnyugodjatok. Nekünk hívőknek is meg kell ezt tenni. Hogy legyen olyan hely, ahol az ember elvonul munka elől, a felelősség, a kompetenciája elől is, és hogy ott nem azért vagyok ott, hogy ott csodákat csináljak, nagy dolgokat alkossak, hogy ott létrehozzak valami nagy dolgot, köszönöm, ez eléggé zavar, de most már jobb, hanem azért, mert egyszerűen oda bement, és azt mondta a Biblia, azt mondja megírva, hogy nem akart Jézus, hogy bárki megtudja az ott létét. El akart rejtőzni egy picit a tanítványa együtt, persze 13 férfi ember, meg még ki tudja hányan, körülöttük eléggé nehezen elrejthető dolog, és Jézus már régen ismert, közismert személy volt ekkor Közel-Keleten, tehát itt sem tudta elrejteni. De a lényeg az, hogy meg kell tanulnunk azokat a helyeket megtalálni az életünkben, ahol a fontosságunk nem számít, ahol az, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, nem számít, ahol az ember vissza tud vonulni az életében. Sokszor ez a legnehezebb az, hogy az ember a fejétől kell, hogy visszavonuljon, és az, hogy a feje től elválaszza a saját életét, és valami olyan dologba vonuljon vissza, ez nem feltétlenül jelent pihenést. Jézusék eljöttében szerintem ez nem fizikai pihenés volt csak, hanem úgy gondolom egy szellemi együttlét, vagy együtt akart lenni a tanítványokkal, kicsit beszélgetni velük, hagyni őket, élni, és a többi. És még ugye így is beteljesedett az igazság, amit Jézus tanított, hogy nem rejthetik el a hegyen épített város. Elmegy egy területre, ahol ő nem tett egyetlen csodát sem, de amiről tudjuk, hogy ahonnan viszont nagyon sokan ellogisztikázták magukat olyan területre, ahol Jézus szolgált, mert az a megírva Jézus szolgálatára, hogy sokan érkeztek az ő szolgálatára Tírus és Szidon vidékéről. Tehát ott ugyan nem tett csodát, de megoldották az emberek, hogy viszont olyan helyre elmenjenek, ahol viszont Jézus tett csodát. És ez is igaz, hogy sokszor úgymond az Úrnak a szolgálói szolgálata kikerüli az életünket, de Istennek megvannak azok a úgymond kiskapui, amit odaadott nekünk számunkra, hogy semmilyen áldás ne hiányozzon az életünkből, amit oda akar Isten adni. És rengeteg lehetőség van most is, amiben meg tudjuk találni az Urat. Még akkor is az ember úgy érzi, hogy Uram, minket nagyon kikerülsz, és hát úgy tűnik, hogy Tirosz és Szidon neked egy lényegtelen hely, és azt olvassuk, hogy ahol Jézus szolgált Galileában, meg ezeken a judai területeken, oda sokan lementek, leutaztak Szidon és Tirusz vidékéről. És hát tényleg így van az ember is, hogy én is néha úgy érzem, hogy Isten kikerüli az életemet, és hogy másodt nagyobb dolgokat csinál Isten, mint az én életemben. De azt is megtanultam, hogy Isten néha úgy helyzetbe hoz, és nem házhoz jön az Isten, hanem azt akarja, hogy mi keressük meg őt. Hogy egy igazság az, hogy ő keresi azokat, akik őt szellemen és igazságban imádják, de a másik igazság, hogy megvan írva, hogy ti is, nekünk is keresni kell az Urat, és aki keres, azt talál, és nem mindig van az, hogy Isten házhoz jön, meg várjuk azt, hogy Isten megcsinál dolgokat, valamikor azt kell látnunk azt, hogy Isten mozdul, és ezekben a mozdulatokban nekünk kell megnyitni az életünket, és a tirusziak becsületére legyen mondva, hogy ott nem cselekedett csodát az Úr, de az életük ezért ettől nem, még nem jelenti azt, hogy nélkülözte azt, hogy az Úr cselekedne az életükben. Ezért nincs olyan ember, aki ellene zárva Isten cselekvésétől, ha kerestek az Urat, megtaláljátok.
mert íme itt van a kellemes idő, itt van az üdvösségnek a napja. Nem véletlenül vagytok most sem itt, és nem véletlenül vagytok hívők. Úgyhogy a Biblia azt írja, hogy Jézus nem akarta, hogy felismerjék, de hát nem rejtethetik el. A híre azért megelőzte, valószínűleg valamilyen leírás róla került, illetve valószínűleg volt olyan, aki áldást nyert a szolgálatából, és ezért a híre még itt is eljutott egy asszonyhoz, akinek nagy probléma volt az életében, és nem tudta ezt megoldani úgy, hogy távolból. És ugyan Jézus nem akarta, hogy kiderüljön, ugye ez mennyire az emberi mi voltának egy ilyen csodás leírása, de mégis ő ugyan nem akarta, de csak megtudták, ugye ez nagyon emberi dolog. Hányszor voltam gyerekkoromban, voltak olyan helyzetek, amikor nem akartam, hogy a barátaim megtaláljanak, szerettem volna egyedül lenni, de valahogy mindig megtaláltak, mert akkor az egyik ablak zár volt, a másik nyitva. Földszinten laktunk a mi lakásunk, meg az életünk nem csak ma, hanem akkor is annyira átjárt volt, hogy bemásztak az ablakon, és hát otthon voltam. Úgyhogy ott a játszótér mellett laktunk lakásba, nagyon jó kis gyerekkorom volt, úgy érzem, tehát jó voltak ezek a dolgok. És sokszor én is akartam, hogy ez kiderül, de csak kiderült, és akkor menni kellett játszani a többiekkel. És ez egy emberi dolog, de hát higgyétek el, ha Isten azt akarja, hogy ne találja meg senki, akkor senki se fogja megtalálni. De itt természetesen ez is Isten akaratában volt valahol, hogy Jézus ugyan elrejtőzött, nem maradhatott titokban. Tudomást szerzett róla egy asszony, és ugye neki nagy problémája volt. És hát az a helyzet, hogy ezt meg kell tanulnunk, hogy amellett, hogy Jézus ide pihenni ment Tiruszba, és nem csodákat tenni, nem rejtethetik el a hegyen épített város, és hogyha olyan hívők vagyunk, akkor kicsit olyan, mint a rendőrök, bármikor az embernek szolgálatba késznek kell helyezni magát, szolgálatra késznek kell lenni, és Jézus is többször került ilyen helyzetbe, és hogyha hívők vagyunk, akkor egyszerűen normális dolog az, hogy a szükségbe levők keresni fognak bennünket. És ez így normális. Ha hívők vagyunk, és senki, de senki, az ég adta világon nem keres minket semmiért, akkor valami nagy baj van. Mert az emberek azért fognak minket keresni, mert valami van az életünkben, ami több. És hogyha bennünket nem keresnek, akkor valahogy az a dolog nem működik, és nem lehet elrejteni. Tehát azt azért tanuljátok meg, ha megtértetek és keresztények vagytok, akkor olyan Tíruszotok nem lesz, ahol ne derülne ez ki. Ha elmentek az északi sarkra kutatónak fél évre akkor is, és össze vagytok zárva 20 emberrel, nem fogod tudni elrejteni, hogy hívő vagy. Ha hívő vagy, nem fogod tudni elrejteni. Ezt egyszerűen figyelembe kell venni, hogy lehetetlen, mert a bennünk lévő áldás, a bennünk lévő Krisztus, az kikívánkozik valamilyen módon. És lehet, hogy nem az én hírem fog majd erre a kutatóállomásra eljutni, hanem esetleg az Úrnak valamilyen dolga. És ha megtudják, hogy én viszont az Úr fia vagyok, akkor számon fognak kérni engem. És én is sok helyzetbe kerültem így bele vonatozás alatt, amikor hajóztam, és be voltam zárva emberekkel, és hát ugye kiderült, hogy hívő vagyok, és akkor állandóan kérdezgettek erről a dologról, de akárhogy próbáltam elrejteni, valahogy ez mindig kiderült. Megkérdeztek, mit keresek a hajóorban, nem egy lányjal voltam ott, mint Leonardo DiCaprio, hanem ott ültem a hajóorban, hajóztunk, és akkor Bibliát olvasnom, próbáltam eldugni, mert még egy picit az ember úgy szégyelgette, hogy Biblia milyen ciki. Megkérdezték, mit csinálok a hajóorban, hát azt mégsem fogok hazudni, hogy mondom, a tájat nézem, hát mondom, Bibliát olvasok. És akkor ugye már kész, lebuktam. Hívő vagyok, attól kezdve ugye ment a egyik oldal a cikkizés, másik oldalról meg a érdeklődés. De ha hívő ember vagy, és ezt komolyan éled, akkor nem rejtheted el, nem maradhat titokban, az lehetetlen. Az lehetetlen, ha nagyon jól el tudjuk titkolni, akkor nem vagyunk hívők. Akkor valamit nagyon rosszul csinálunk. És Jézus is próbálta ezt titkolni, nem tudta titkolni, híre megelőzte. Előjött az a dolog, hogy ennél az embernél megoldás van az én problémámra. Ez az ember legalább meg tudja mutatni az utat, hogy mi legyen a következő lépés az én problémámon. És ez az asszony nagyon jól tudta, hogy ezen az emberen keresztül a problémám legalábbis valamilyen szinten kezelés alá kerül, és egy reménységet ad Jézus Krisztus ennek az asszonynak, hogy ez a dolog az életemben meg tud oldódni, és hát úgy leszünk, úgy van az ember is, mint Forrest Gump a cím az ő róla elnevezett filmben is, hogy azt mondta ugye róla, hogy ő reményt adott a világnak, ő megmondja, hogy nem adtam, csak pingpongütő volt a kezemben. És tényleg az ember így van vele, és ezt egyszerűen értsétek meg, hogy egyszerűen egy hívő reményt ad a világnak. Egyszerűen azért, mert ismerjük az Urat. És ez normális, hogy oda kapaszkodnak az életünkbe az emberek,
És a názareti Jézus szeméből is ez árad ki. Azt szeretném mindannyiunk életében, hogy ez ott legyen, hogy nem tudjuk végletekig ezt elrejteni. Ha tetszik, hanem emberek oda fognak jönni hozzánk azért, hogy segítsünk rajtuk, akár pénzzel, akár azért, hogy imádkozzunk érte, akár azért, hogy mutassunk valami utat nekik, hogy hogyan menjenek tovább, vagy hogy ebben a helyzetben mi legyen, és Isten helyzetbe fog hozni minket, hogy kénytelenek legyünk a Szentlélekre hagyatkozni, hogy hogyan is oldjuk meg ezeket a problémákat. Ugye Jézus nem egy szokványos módon próbálta ezt az asszony problémát megoldani az életében, hanem elkezdte lepattingatni magáról, ugye elkezdte, nem válaszolt, lekutyázza, és elég sok mindent gyakorlatilag meghúzza maga körül azt a vonalat, ahol ő szolgál, és hát elég nyers formában kifejezi az asszony számára azt, hogy már pedig ő nem azért jött. Nagyon béna és bugyut a példa, de mintha mit tudom, mi jövő héten elmegyünk Szemesre, és ott téged vagy engem megkeresnek egy problémával, bármilyen problémával, és ott mondjuk elkezdeni mondani, hogy ne haragudj, van itt gyülekezet, van itt pásztor, vannak itt Isten emberei, mire nyaralni jöttünk, nem azért jöttünk, hogy itt lelki gondozzunk, meg stb. Most külső embereknek mondom ezt a dolgot, és mi is meghúzzuk a határt, amit én szívemben én is meg tudom húzni, érzem a kompetenciámat, hogy én például érzem azt, hogy Budapestre nem mozdul a szívem, egy csomó dologra nem mozdul a szívem, és én is el tudom mondani, hogy nem küldettem Magyarország sorsáért, nem tudok a parlamentért imádkozni, csak olyan általános jelleggel. Az én szívemen Balatonszemes annyira inkább a nyaralás tekintetében van, mint sem szellemi értelemben van rajta, de amikor hazajövök, és ránézek erre a városra, és imádkozom ezért a városért, akkor azt tudom mondani, hogy nem küldettem csak Mezőkövesdés térsége elveszettjeiért. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy amikor a hívő hit komolyan gondolja, akkor bárhol vagyok, lesznek olyan helyzetek, onnan paterolnám el a szituációkat, lehetetlen, és engem is sokan megkerestek máshonnan az ország különböző részeiről, tanácsomért, véleményemért, és mindig nagyon-nagyon félve avatkozok bele emberekre, pláne a gyülekezeti tagokról van szó, tehát más gyülekezet tagjairól, de hát van olyan helyzet, onnan az ember egy idő után úgy van vele, mint ezzel az asszony, hogy valamit kezdeni kell, ha már ennyire úgy gondolja, hogy nálam van egy irány, egy segítség, akkor a szellemi elvek betartásával segíteni kell. És tudjátok, Mózes is nagyon-nagyon kontúros határt húzott a Szent Sátor használatát illetően, meg volt húzva, hogy meddig léphetnek be az átlagos izraeliták, meg volt húzva, hogy meddig léphetnek be a férfiak, meddig léphetnek be a leviták, meddig léphetnek be a papok, és meddig léphet be az aktuális főpap. És Mózes is, ahogy a Szent Sátor megközelítését fölépíti, és egyes területeire meghúzza, ezzel tulajdonképpen azt a bölcsességet közli velünk, azt a szellemi bölcsességet, hogy Isten nem akarja a szellemi területeket az embereknek olyan könnyen odaadhatóvá tenni. Egyfelől ugye könnyű ez a dolog, mert az Úr áldozta magát értük, másfelől viszont éreztetni akarja az emberekkel azt, hogy ahhoz, hogy te belépj egy bizonyos területre, ahhoz bizony, ugye ennek az asszonynak is azt mondja, látta Jézus, hogy nagy ennek a hite, akkor ez az asszony egyszer csak felismert az, hogy ugyan Jézus határokat húz, de ezek a határok, ezek átléphetőek. És Jézus oldaláról ugye ő is elzárja magát ettől az asszonytól, és hogy a benne lévő áldás, amiből bőven volt Jézusban, tehát neki, aki tömegeket gyógyított meg, szidonbelieket is meggyógyított korábban, mi probléma lett volna egy asszonnyal? Azt mondta volna, menj el, de nem teszi, hanem ezt az asszony pattintja le folyamatosan, míg nem ez a dolog átfordul, és ez az asszony egy olyan szellemi elvet ragad meg Krisztusban, hogy egyszer csak eltűnik ez a határ, és belép ebbe az áldásba. És erről ez van mögötte ennek a fiak kenyerében, hogy sokszor vannak áldások, amiket Isten elzár előlünk, és kerekperec megmondja, hogy ez most nem a te területed. És hogy most engem kérsz, ez nem az én kompetenciám. És ugyan én itt vagyok Szidonban, meg Tiruszban, és neked meg itt van a problémád, de értsd meg, én most ezzel nem akarok foglalkozni. És a kitartásért ezt az asszonyt Isten megáldotta az Úron keresztül, és ezt meg lehet ragadni nekünk is, és lehet érezni, hogy azok, akik kitartással keresik az Urat, azok szabadulást nyernek. És néha tényleg az ember úgy érzi, hogy Uram, hát tényleg így van, tehát tényleg nem ezért jöttél, el kell ismerjem, pihenni jöttél ide, de,
de nekem ez a probléma ez, és addig imádkozik, amíg meg nem adja az Úr. És Jézus ezt a kontúros határt, hogy én most ide pihenni jöttem, egyik dolog, másik dolog, én Júda fiaihoz jöttem, másik dolog, harmadik dolog, nő vagy, negyedik dolog, görög vagy, ötödik dolog, ez vagy, az vagy, de ezekkel kutya vagy, és áttöri. Dicsőség Istennek, át lehet törni. Aztán van egy ige, ami ezt a történetet úgy jól érthetővé teszi, ez a Lukács evangéliumában van megírva. Azért beszélek róla, mert úgy érzem, hogy, na mindegy, olvasom, aztán majd mondom. Lukács 16-19-ben. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és spatyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Halleluja, van ilyen is. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Ámen. Hát egyszer olvastam azt, hogy csak Magyarországon annyi élelmiszer dobnak ki évente az emberek, ami annyi vonatot töltene meg, ami innen Münchenig érne. Nem tudom, igaz-e, de ha ennek a tizede igaz, az is borzasztó. Tehát annyi vonat telne meg, tehervonat, ami Németországig déli részéig érne, Magyarországon. Szóval irdatlan tömegű élelmiszer megy a kukába. Na most Jézus idejében ez nem így volt. Jézus idejében nem volt szemét. Egy falusi embernek ma sincs szemete. De Jézus idejében végképp nem így volt, hanem az élelmiszer darabkák, azok mentek lefele a földre, és a jószágok, meg egyebek megették, meg hát itt látjuk azt, hogy ott van egy koldus is, akinek az élete, hogy úgy fogalmazzak, az asztal szintje alatt működik. Tudjátok, a régi falusiak úgy nevelték a jószágot, hogy sose nézzen az asztal fölé. Mert ha ránéz az asztalra, és rájön, hogy ott mi minden van, akkor rá fog szokni arra, hogy majd fölmászol az asztalra. Ezért a régi falusiak úgy nevelték a macskát, kutyát, stb., hogy soha, de soha ne tekintsen az asztal fölé, hogy ne legyen rá látása, hogy mi van az asztal fölött, hogy csak annyit lásson, hogy mi hullik le az asztalról, és ő elégedjen meg azzal. És örüljön, hogy van alá hullás az asztalról, és számára az a világ, hogy lehullik egy morzsa, vagy falatkák, oda vetnek neki, maradj is ott, éld az életedet az asztal alatti világodban, és van az asztal fölötti világ. Na itt ezt a világot látjuk megjelenni, hogy itt van ez a gazdag ember, aki nap mint nap fényes lakomát szerzett. Azt ő tudja, hogy van az asztal alatt is egy világ, és hogy ebben a világban az ő nézőpontjából a koldus meg a kutya egy szinten van, és attól függ, hogy éppen hullik-e alá erről az asztalról morzsa vagy ételmaradék, nem morzsáról van szó egyébként, hanem a Biblia, tehát ez ételmaradék, ez a szó jelentése, vagy vettek oda, vagy sem, és neki ettől van étel, a gazdag nem így éli meg. Neki van egy asztal fölötti világa, amire rá tud tekinteni, ahol azt olvasok, hogy gazdagon minden nap lakoma van. Az ő világa ez. A koldus világa meg az, hogy föltekint, és vagy hullik, vagy nem. Van, jön, vagy nem. És még egy kutyánál ez nem probléma, mert a kutya a leghűségesebb társa az embernek, akkor is csodáltan nézi a gazdit, ha az a kéz, ami fentről jön le, az üti, vágja, stb. A kutyának Isten nem adott értelmet, hogy ugye mondja is a mondás, hogy abba a kézbe, ami enni ad, nem harapunk. Ha jól tudom, a kutya nem harap abba a kézbe, ami nem, enni ad, nem tudom, így van-e, tehát a saját nevelésű kutya talán nem teszi ezt meg, nem ismerem a dolgot, de az embernek van értelme, és az embernek megadatott az a dolog, és az a tudás, hogy tudjam azt, hogy van egy asztal fölötti világ. Van egy olyan világ, ahol bőség van, ahol nem az aláhulló morzsától függ, hogy most a dolgok működnek-e az életemben, mond sem. És tudom azt, hogy ez olyan gazdag világ, hogy még úgy is képes engem ellátni, és áldás, úgymond ellátni az én szükségemet, életben tartani, hogy közben ez a világ nem is igazán rólam szól, hanem csak mellékesen vagyok benne ebben a történetben, és időnként lelepotyog valami, és ez a koldust még ez is életben tartotta. Hát ugye az ő baráti köre megvolt, ott volt ezekkel a kutyákkal, ne ilyen szép, beoltott meg mindenfajta ilyen bilétával ellátott kutyára gondoljatok. Ha voltatok egyszer Isztambulban, akkor ott elképzelésetek lehet, hogy micsoda ocsmány jószágok tudnak lenni ezek a mindenki gazdája a kutya, tehát minden kutya mindenkinek tulajdona,
iszonyatosan ronda, meg büdös, meg mindenfajta kutyák, de a koldus számára a kutya jelentette a világot. És amikor Jézus arról beszél, visszavonulnak Jézusék ebbe a házba, akkor nem egyebet tesznek, mint azt a prófétai cselekvést viszik véghez, mint amikor a próféta is a tanítványokkal visszavonul a házba, vagy amiről megvan írva Elizeus próféta kapcsán, hogy egy házban rendszeresen megszállt, és azt mondja az egyik ilyen megszálló helyen a házi gazda, hogy te figyelj már, apjuk Elizeus, látjuk, hogy ez az Isten embere. Hát ott van a hátsó kamra, disznókat tartottunk, mert ugye pogányokról van szó, már nincs disznó, meg minden, válasszuk le, vakoljuk ki, tegyünk bele egy lámpást, asztalt, széket, ágyat, mert ez az ember Istennek az embere, látjuk, hogy Isten embere, hadd jöjjön ide, hadd legyen neki szállása. És oda teszik ezt a négy dolgot, lámpást, asztalt, széket és ágyat Elizeus számára, és oda tud visszavonulni a próféta, amikor elege van Izraelből, vagy Isten azt mondja neki, hogy most egy picit vonulj ki, akkor a próféta ide vonul vissza. Amikor meg elkezdenek a próféta tanítványok szaporodni, akkor is építenek maguknak egy házat, beleteszik az asztalt, leteszik az ágyakat, hozzák a székeket, és a próféta tanítványok se csinálnak más, mint amikor ki akarnak vonulni a szolgálatból, beülnek ezekbe a házakba, megterítik az asztalt, kenyeret hozatnak, esznek, isznak és beszélgetnek. És ezek ilyen szellemi műhelyek, ahol ezek az emberek betöltekeznek, feltöltekeznek Istennel, visszavonulnak, beszélgetnek, átbeszélik a dolgokat, leülepedni hagyják a gondolataikat, hogy a sok szolgálat, amiben belemennek, újra és újra leülepedjen, és átgondolják a következő időszaknak a dolgait, és a názareti Jézus Krisztus is a 12 tanítvánnyal visszavonul egy helyre, ahol elő van készítve számukra a hely, a szállás, bemennek ezzel a helyre, itt tényleg van egy asztal, amit szó szerint az Úr asztalának tudunk nevezni, van Jézusnak egy asztala, meg van terítve, hogy a házigazda várja őket élelemmel, és ott esznek és isznak, és ott van a kenyér az asztalon, és ebbe a képbe, amikor ott van Jézus a 12 tanítvánnyal, együtt beszélgetnek, szellemi közösségben vannak egymással, és kipihenik az eddigi szolgálatot, jelenik meg az asszony. És ez az asszony megszokta már, hogy Jézus Úr, Mester, megszokta már, hogy az Úr és Mesterek számára, helyén, az ő számára az asztal alatt van a hely, ezért leborulva érkezik be ebbe a házba. Tudjátok azt a történetet is, amikor jön a másik asszony is, aki bűnös volt, Jézus lábát mosva érkezik be, nem emeli fel ő a fejét, nem jön így peckesen, hogy Jézus légy szíves, gyere már egy percre. Ez ugye már régen nincs így, de ne is legyen, tehát hozzám még senki nem érkezett így, hogy a küszöbön fekszik, hogy mester, vagy Zsolt, vagy pásztor, gyere már, mit tudom én, kiemelni a kocsimat az árokból, vagy hasonló, hanem becsengettek és bátran álltok. De a mester elé nem így jöttek emberek. Nagyon sok ember úgy jött, hogy ott feküdt a küszöbön. Hogy oda jöttek az emberek, és föl se emelték az ő fejüket. És ez az asszony is így érkezik meg. És így könyörög Jézushoz, hogy nem emeli fel a fejét, hogy ő nem akar az asztal fölé látni. És Jézus ezért kutyázza le ezt az asszonyt, mert ez az asszony ott van a Jézusék asztal alatt, ahogy a Lázár is ott volt a gazdag asztala alatt. És ahogy ez az a Lázár is megszokta azt, hogy arra vagyok szocializálva, ez az én Isten képen, mert a gazdagtól ez jön le, hogy ilyen az Isten, hogy egyeseket fölmagasztal engem, meg beledöntött a nyomorúságba, és így is tartja őt a élete végéig. De az az Isten képem, hogy a mindennapi morzsám, kenyérmaradékom, aminek ott van a másnak a nyála, ott van másnak a belekezdése, nekem ez jelent élelmet. És ez az asszony is így érkezik Jézushoz. Így érkezik a tanítványokhoz. Ott vannak Jézusék. Tele vannak Isten dolgaival. Csodákat tettek. Ide éppen nem csodákat jöttek tenni. Azért jöttek, hogy megpihenjenek, titokba tartsák. És ez az asszony egyszerűen bejön, bekúszik, bemászik ebbe a szituációba. És Jézus ezért kutyázza le, mert ott van. Mászik ez az asszony. Problémám van Jézus, bajba vagyok. Az mondja, Jézus nem jó a kutyáknak odavetni. Ugyanazt mondja, mint ahogy megélte a koldus is ezt a szituációt. És mondja Jézus, itt mi most a fiak kenyerét esszük. Itt mi most esszük azt a kenyeret, amiből, ami közösségből majd mi visszamegyünk Galileába. Visszamegyünk Júdeába. És megszabadítjuk az embereket. És nem jó. És ezért mondja Jézus, mert ott van egy kenyér az asztalon. Ott eszik, isszák, élvezik az Istennek az áldását, gondviselését, és ebbe a képbe, ebbe a idilli környezetbe jön be ez az asszony, és kéri Jézus, hogy szabadítsa meg. És fölnéz ez az asszony, és azt mondja, igaz, Uram, igaz, itt vannak a kutyák is, mert ugye tisztátalan helyen vagyunk, pogány helyen vagyunk, Tiruszban,
rengeteg kutya lehetett ott is. Igaz, uram, hogy ez a kutyák szintje? Ez igaz, uram? Na de, uram, ami a ti asztalotokon van, amit ti most itt, amit ti beszéltek, ahogy ti beszéltek, ahogy ti majd innen visszamentek Galileába, ahogy majd ti innen majd felfrissülve, és újra szembenéztek majd a démonizáltakkal, a halottakkal, a betegekkel, az écesekkel, az ebolásokkal, hogy szembenéztek majd a leprásokkal, ahogy majd ráteszitek a kezeteket, ahogy majd visszamentek innen, ebből a közösségből, aminek a kifejezője ez a kenyér, ami az asztalon van, hogy ti most itt a fiak kenyerét eszitek, azzal a hatalommal, azzal a meggyőződéssel, hogy ti Isten fiaiként ültök itt, és mentek majd vissza. Ez igaz, uram, de hújjon alá egy morzsa, mert amit ti majd visszavisztek ebből a közösségből, szellemi műhelyből Galileába, abból a legkisebb rész is elég arra, hogy az én leányomat meggyógyítsa. Ezt mondja ez a nő. És ott van az asztal alatt. Azt mondja, oké, uram, tarts engem az asztal alatt. Ne engedj soha, hogy felemeljem a fejemet az asztal fölé. Oké, uram, én maradok ebbe a világba, de még ebbe a világba is aláhullik tőled valami. És még ez is elég arra, hogy meggyógyuljon a lányom. És ez az asszony ezért a beszédért elvette a lánya gyógyulását. Mert tényleg ott hullottak alá morzsák, és fölemeli ez az asszony. Nem elmond beszédekről volt szó, ott ülnek egy asztalnál, fölemel és azt mondja, uram, ahogy ez engem jól lakat, vagy egy koldusnak ez élelem. És egy koldusnak ez elég arra, hogy életben tartsa. Uram, ami nektek az asztalon van, abból nekem ennyi elég. És ennek két oldala van. Az egyik oldala ez, amit ez az asszony megél. Egyik oldala ez, hogy valóban az Úrtól úgy néha lehullanak dolgok. És néha megtapasztalunk dolgot. Tehát néha így éljük meg a dolgot. De van a másik oldala, a fiak kenyere a szabadulás. Hogy Jézusék viszont ott ülnek az asztalnál, illetve hát dőltek, ilyen fél ülésben voltak. Ott vannak az asztalnál, és az egész gondolatnak van egy üzenete, hogy ez a fiaknak a kenyere. Hogy ahogy Jézus megáldja ezt a kenyeret. Ez egy mozdulat volt, amiről lebukott az Úr. Tehát sok mindent el tudott az Úr intézni, hogy ne lássák meg, de amikor megszeli a kenyeret, ott bukás van. Tehát ahogy megszegi, rögtön Emmauszi tanítványok, Jézus, hát ezt a mozdulatot annyira, de annyira belénk vésődött, mert ugye ez a mozdulat, az mindig Jézus fölemelte a tekintetét az égre, és hálát adott Istennek. Az van megírva, így emlékezik vissza János is. Hát ez ott történt, ahol hálákat adott az Úr. És utána mi történik? 15 ezer embernek elég volt ez a néhány kerjér. Amen. Hálát adott az Úr. Megszegi az Úr. Én szerintem nem késsel, nem, úgy gondolom a törés. Tehát megtörte szerintem. Nem úgy, mint hogy régen láttam embereket, régen még ilyen nagy kenyerek voltak, és akkor így szelték a kenyeret. Emlékszem, megölte, és akkor így szelték. Emlékeztek erre így. És mondom, nem vágja el az ujját. Soha nem bírtam kenyeret normálisan szelni. Mai napig nem tudok normálisan szeletelni. Ma már nincs is rá szükség, mert szeletelik a boltban. Jézus idejében ugye ilyen lepényszerű kenyér volt, törte. Olyan jellegzetes, hogy fölemelte, megtörte. És ez a dolog annyira a tanítványok és Jézus közösségének, milliójének a része volt, meghatározta azt, hogy ők leülnek, esznek, hogy innen egyszerűen ezek azok az együttlétek, ahol ezek a tanítványok felnőnek arra, hogy Isten téged, Péter, aki egyébként most... Ha én úr és mester vagyok úgy, ahogy a világ értelmezi, neked most az asztal alatt a helyed, légy szíves. Kussál, menjél oda, kusszál oda, és ha kedven van, dobok neked egy darabot. De hogy Jézus, ahogy azt mondja, üljetek ide velem együtt az asztalhoz. Az Úr asztal ezért nagy dolog, mert a mester odaülteti őket a fiak asztalához. És hogy megtöri Jézus, és hálát ad Jézus, azt mondja, ez a fiak kenyere. Ez az Istentől jön. Ez a fiak kenyere. És hogy elkezdik együtt enni, ezek a tanítványok elkezdenek fölépülni. Hogy őket arra szocializálta a vallás, hogy neked kussa neved, és a kutyákkal, meg a koldusokkal együtt, te soha, de soha ne nézz fölé, ne legyen látásod arra, hogy mit jelent az, hogy ott ülni az asztalnál. És hogy azzal az identitással, azzal a bátor gondolkodással, hogy nekem megadta Isten, hogy a fiak kenyeréből bármikor törhetek. Na Péteréket Jézus azzal, hogy újra és újra, én úgy gondolom naponta, akár többször is ugye megvan írva, hogy megtörték a kenyeret.
ezt folytatták. Tehát ez annyira jézusi dolog volt, hogy az apostoloknak külön meg van jegyezve, hogy a kenyér megtörésének a közösségében részt vettek naponta. Ugyanis ezt Jézus is naponta csinálta. És ez volt az, amiről bagatelizálnánk, hogy hát most milyen nagy dolog, hát bemegyek a McDonald'sba, 10 vadidegenen emberre ülök le egy asztalhoz. Mi abban a közösség? Semmi. Igaz. Tökéletesen igaz, semmi. Mert amikor Jézus leült, ő a fiak kenyerét megtörte, hálát adott, minden egyes hálaadáskor ez a 12 tanítvány, nem tudom, Judást ezt hogy vette, nem tudom, de a 12 tanítvány egyre inkább kezdett lelkében megérteni azt, hogy nekik az asztal fölött a helyük. Nekik a fiak kenyere a részük. Nem a morzsa. Több okból is zsidók is, Krisztus kiválasztotta is, apostolok is, és lehetne sorolni a dolgokat, de ő nekik a fiak kenyere az övék. Az Istennek az áldása. Az, hogy Krisztus magával közösségbe hozta őket. Hogy aztán ez miben nyilvánul meg, az mellékes. De elkezdi őket Jézus újra és újra, meg kell tanítani Pétert, hogy Péter, légy szíves, ne kutyamódjára legyél már itt. Hát Péter rögtön ment is ebbe a szituációba. Jézus beül a csónakjába, amíg nincs nagy dolog nem történik, aki Péterrel is viseli Jézus. De ahogy kifogja a nagy fogást, abban a pillanatban Péter megy le az asztal alá. Mert megtanulta, hogy ott a helye. Eredjél tőlem, én bűnös vagyok, és már is asztal alatt vagyok. És nekem nem való az asztal fölötti világ. Jézus meg azonnal fölemeli, és azt mondja, de gyere. Emberhalásszá teszlek. Tudlak használni téged. És egy csomó ilyen példa van, ahol az emberek, akik Krisztussal viszonyba jöttek, azonnal mennek a nekik a vallás által kijelölt helyre. Hogy én megyek a morzsa helyére, meg a kutyákkal, meg a koldusokkal, meg a bűnösökkel, egy szintre, és így leszek, és Krisztus sokáig ezeket hagyja is ezeket így működni. Van, amikor egyből fölemeli az embereket, de van, amikor nem. De a lényeg az, hogy megtöri ezekkel a tanítványokkal. Tudjátok, valami olyan dolog történik, amit nekem is meg kéne érteni. Hogy az úrvacsora is ilyen tulajdonképpen. Ez az úrasztala. Most itt nem tudunk együtt lenni az apostolokkal, meg az úrral, de az úrasztala is, amikor Isten azt mondja, hogy ide figyelj, az úrasztala nem arra való, hogy a morzsát szedegesd össze. Az arra való, hogy ülj oda. Gyűj köré. Ülj köré. Neked részed van. Régen ugye körbeülték az úrasztalát, nem úgy, mint mi. Miért? Azért, hogy te ugyanúgy oda léphetsz. Ugyanolyan távolságban vagy tőle, mint én. Együtt ülünk, együtt vagyunk közösségben. Itt nem lehet különbség az, hogy valaki mérnök, van, aki meg egyszerű ember. Hogy itt valaki ennyit keres, a másik meg annyit. Hogy ez nő, ez meg férfi. Itt ez nem lehet különbség, mert minden és mindenekben Krisztus. És Krisztus erre kezdi fölépíteni a tanítványait. Mert oké, hogy odaadta egészségedre először neki. Nekik azt, hogy menjetek, gyógyítsatok. Ez oké. De hozzá kell építeni az embereknek a identitását. Nem lehet úgy szolgálni sokáig, hogy az emberem van egy olyan kenet, amihez semmi közöm. Nem lehet sokáig úgy halottakat támasztani, hogy közben nem tudom elfogadni, hogy én az Isten fia vagyok. Lehetetlen. Ha követni akarod az Urat, akkor az Úr is elkezdte fölépíteni ezeket a tanítványokat. Először még kimentek úgy, hogy csodákat tettek, rájuk szállt az Úr kenete, jöttek vissza lelkesen, de az Úr aztán mindig, amikor leült velük, tanította őket, hogy építse őket, hogy ők a fiak, ő nekik odaadta Isten ezt az áldást, és hogy amikor majd innen Tiruszról visszamegyünk erről a néhány napról, akkor egy olyan közösségből megyünk vissza, ahol Isten királyságáról hallottatok, ahol azt hallottátok, hogy jó élni, hogy van előre, hogy van győzelem, hogy van reménység, hogy nagyon szépen mondja Csia Lajos, hogy a reménység reformációja megelőzi a hit reformációját, hogy a reménységeteket fölépítem, hogy van Izraelnek tovább, hogy vannak terveim még, és hogy aztán ezt el tudjátok hinni, és aztán tudjátok menni szolgálni. Ez ott megy ezeken a megtöréseken, hálaadásokon, láthatatlanul, észrevétlenül, hogy ezek az emberek elkezdtek Isten fiaiként élni, gondolkodni magukról. Hogy nem a világ véleménye számít. Mondja azt, hogy közönséges írástudatlan ember vagy, analfabéta nem számít, profán ember. Ah, legyek, oké. Nem probléma, de együtt ültem az Úrral. De nem akárkivel voltam beszélgetésben. Nem vágyok a gazdagok asztalára hoz. Amen. És akkor jön ez a nő, és akkor megérti ezt a két világot. Megérti azt, hogy van asztal alatti világ, és van asztal fölötti világ.
És azt mondja, oké, uram, rendben, maradjak így. Ha ez olyan, mint a kasztrendszer, Indiában, tisztára olyan. Uram, ha arra rendelte, hogy kasztrendszerbe alul, leszek, de még ott is. Mint amit mond a tékozló fiú. Ha van kaszt, és most már én fiú nem lehetek, visszaminősítettek szolgává, még az is jobb. Még az is jobb, mert az atyához közel vagyok. Hát persze az atya nem így gondolkodik. És ez az asszony is áldással ment el, hiszen Jézus a végén, én nem, nyilván nem írja a Szentírás ezt a gondolatot, de nem tudom elképzelni, hogy ezekben a jelenetekben ezek az emberek úgy menjenek, kusszanak ki, mint a gazdag elől ez a szegény Lázár. Hogy ez a Lázár, a gazdag mindig kikúszó ment ki, hogy nehogy még véletlenül, emlékszem, amikor először ültem kocsiba gyerekként, hát még akkor kisebb voltam, mint most, és akkor nézek előre, és hát szinte nem látok semmit, ugye a motorháztetőt, és csak így nagy nehezen. Hát mondom, egy csomó minden el tud bújni előle, hát hogy lehet így vezetni? És el tud rejtőzni, és a szegény gazdag is valószínűleg már hozzá szocializálódott, vagy a szegény Lázár, hogy úgy kusszon ki a morzsák után, hogy a gazdag nehogy meglássa őt a motorháztető alatt, hogy ott van. De én nem látom, hogy az Úr így csinálta volna. Én úgy érzem, hogy itt ebben a mondatban is azt mondja, hogy eredj el, leányom, nagy a te hited, és legyen a beszédet szerint, én ebbe beleértem azt is, hogy gyere ki, hogy fölemeli. Nincs benne a Szentírásban, én mondom ezt a dolgot. De érzem benne. Mert ugyanezt érzem abban is, amikor egy bűnös nő odajön és Jézus lábainál megáll, szó szerint ugye letérdel, és a hajával kendve sírva, ott mossa Jézusnak a lábát. Őt is Jézus fölállítja. Vagy ott van a vérfolyásos asszony. Őt is azt mondja, állj ide a középre. Fölemeli. Isten föl akarja emelni a szemedet. A tekintetedet. Ahó, látom, jól el vagytok, de figyeljetek ide, legyetek szívesek. Ez nagyon tiszteletlen, hogy most itt nevetgéltek. Köszönöm. Fel akarja emelni, nektek is nagyon nagy szükségetek van arra, hogy magatokról egy Istentől való kép legyen. Isten fel akar emelni. És felemeli Jézus ezeket az embereket. És azt mondja, na, most életedben először nézd meg, milyen az, amikor a fiak együtt ülnek, beszélgetnek. Hogy itt nincs gond. Hogy itt nincs olyan dolog, ami kizáró lenne. Üljetek nyugodtan. Nézd meg, milyen az, amikor a fiak. A gazdag ezt nem engedte meg, engedd el, nem számít. De nézd meg, ilyen az, amikor a fiak együtt ülnek, nevetnek, örülnek egymásnak. Nem a félelem dominál, nem az, hogy ki vagyok. Együtt ülünk, beszélgetünk, lehet kérdezni, lehet hülyeségeket mondani. És egy új világ nyílik meg ennek az asszonynak. Ilyen is van, lehet Isten jó, hogy ilyen a fiak, innen hullik a kenyér, vagy a morzsa. Ilyen jó Istennel lenni. És fölemeli Jézus ezeket az embereket. És Péter is, hát eddig mindig azt tapasztalta, a bűnös, oda ment a vallási előjárókhoz, puff, jött egy nyakleves, Schaller. De jön egy mester, akiről tényleg azt gondolja, hogy ez szent ember. Erre azt mondja, hogy gyere Péter, állj föl, ne izé már itt nekem, gyere, menjünk, csináljuk a dolgokat. De hát mester, hát bűnös vagyok, hagyjad már, menjünk már. Oké, le van tudva, menjünk, csináljuk. És ezek az emberek kezdenek fölépülni. És Jézus is fölemeli ezt a szíro-föníciai asszonyt, egy görög származású asszony, gondoltok mögé bármit, a görög kultúra minden csinyát, binyát, el kell menni egy görög múzeumban, meg kell nézni, milyen egy görög kultúra. Ez az asszony így élt. Jézus fölemeli, és azt mondja, nézd meg, milyen az, amikor a fiak együtt vannak. Becsülettel, tisztességgel, látással, reménységgel, egészséges lélekkel. Még az hulla fáradt az összes, lehet az egyik itt aludta a sarokban, jól lakott, minden, simán. Ezek emberek voltak. Lehet, hogy mit tudom én, valamelyik ott el volt dőlve a másik sarokban, aludtak, ezek még ébren voltak, még beszélgettek, és a többi. És mondja Jézus ennek az asszonynak, gyere, nézd meg, milyen az, amikor félelem nélkül élhetsz, amikor a fiak kenyerét eszed, és nem a koldus kenyeret, és nem a kutyának szóló kenyeret. És az asszony szétnéz, és egy új világ nyílik meg. Lehet így élni? Lehet. Ez a fiak kenyere. Amit mi most itt teszünk, ami itt most történik, ebből majd
Elmegyünk, imádkozunk betegekért, meggyógyul. Elmegyünk, hirdetjük az evangéliumot. Elmondjuk az embereknek hitelesen, hogy az Isten szeret téged, és hogy a szegényeknek jó hírt üzenünk. Azért, mert ezen a helyen mi is megtapasztaltuk, hogy az az Isten, akit Krisztus itt képvisel közöttünk, egy jó Isten. Jó vele lenni. Nem azon gondolkodunk, hogy hogy lehetne innen lelépni. Hú, minek jöttem én ide, menjünk már innen, ez egész egy nagy börtön. Ezek élvezték, hogy együtt voltak, mert a fiak élvezik. Az a baj, hogy megszoktuk a morzsát. Várjuk azt, hogy valami helyről, valami, bár bocsánat, mindig ezen lovagolok, de valami mozgalomból, valami videó, vagy ilyen dolgokból hújjon valami. És hújjon is, oké, hújjon. Én felszoktam szedni a morzsát. Tehát leesik a ropi, a patogatott kukorica, én föleszem a földről. Tényleg. Megeszem, engem nem zavar, különösebben 3 másodperces szabályban amúgy se hiszek. Mondtam, hogy szerintem a 3 napos szabályon is túl volt. Természetesen vannak dolgok, amiket 3 nap után már nem fogyasztunk el, de azért úgy vagyok vele, hogy másnap még, ha megeszem, nem érdekel. Nem az fertőztet meg, ami a szájomba megy. Megeszem, tehát én megeszem, de szeretnék fiúként élni. Nem ott van a helyetek az asztal alatt. Ámen. Titeket Isten magam elé ültetett. Beszélgessünk. Oszd meg, mondd el. Oszd meg a kételjeidet, a problémáidat. Vesd föl, nem foglak ledarálni. Nem az lesz, hogy na, Péter, 3 nap asztal alá. Ezt tudd meg a helyedet. Legyél újra kutya. Hanem újra és újra Jézus. Ugye ezt minden nap csinálták. Megtörték ezt a kenyeret, és Jézus ebből soha nem vitte ki őket. Soha nem volt büntetés. Nem volt olyan, mint Mózes idejében. Na, nem tudom, egy hétig ilyen szó után ugye kizavarták. Kizavartak ki? Mit? Hát Áront meg Miriamot. A táboron kívül tisztátalan. Jézus soha nem tette ezt. Soha. Akivel megtölte a kenyeret, a fiak kenyerét, az ott is maradt. És az az üzenetem ma számotokra, hogy ahogy Jézusék ott úgy elvannak, és nem tudom, hogy nevetgéltek-e, én szerintem igen. Mert ugye János azon megírva, hogy Boris szemben, meg hogy siralmas dalt énekel, Jézuson meg azon megírva, hogy vidám dalt énekül. Tehát szerintem ők tök jó kedvűek voltak, szerintem még el is viccelődtek a dolgokon. Hát én nem tudom. Szóval én úgy gondolom, hogy egy semmilyen vallásos ilyen nem. Biztos Jézusnak ezek a mozdulatai, meg az Isten fiúsággal, meg az élet szabadsággal feloldott a Péterékben ezeket a vallási megfelelő kényszereket, és felszabadította őket arra, hogy ők Isten fiaként, mégse nagy képűként, hanem alázatosan, mindig megemlékezve, hogy az asztal alatt is rengetegen vannak még ebben a világban. De azt a bátorságot, azt úgy magukhoz öleljék. Hogy én fiú vagyok, enyém a kenyér, mindig törhetek. Oda mehetek Istenhez. Oké, Uram, én most megtöröm. Mert már megint egy picit úgy magam alatt vagyok. És azt érzem, hogy én nekem ott a helyem. És újra és újra ezzel a megtöréssel fölépít az Isten. És enyém a szabadulás, enyém a gyógyulás, enyém az, hogy van tovább, enyém a reménység megújulásának a képessége, enyém a hit megújulásának a képessége. Dicsőség Istennek. Az Úr az én ügyemet lerendezte, amikor elhívott. Oda ültetett, maradj itt, kész. Aztán az emberek fejbe ott bólintja le az asztalt. Amen. Úgyhogy, és sajnos ma is sokan ezt a morzsákat keresgélik. És azt hiszem, hogy ez nem jó, mert meg kell tanulni, áttörni ezeket a falakat, és ebbe az új világba úgy beleszippantani. Azon megírva ugye, hogy a Szentlélek velünk együtt, a mi szellemünk együtt kiáltja. Abba. Abba. Hogy szabad vagyok. Én nem foglalkozom a bűneimmel. Megtanultam, nem foglalkozok vele. Már nem olyan értelemben, hogy vétkezek, aztán csinálom tovább, de nem ez határozza meg az életemet. Nem fogok az asztal alá bukni azért, mert vétkeztem. Attól én még a fiak kenyerét ehetem. Attól én még Jézussal együtt ülök a házamban. Biztonságban vagyok, mert a Mester újra és újra magához visz Tiruszba, aztán kiküld a terepre, de ott van, az életemben. Gyertek ki az asztal alól. Nyíljon meg ez a világ számotokra, hogy nem attól mindig mástól függni, hogy valaki az asztal fölüli világból
dobjon már valami csontot. Hanem gyere, ülj föl. Higgyél. Törd át. Falakat. Imádkozz. Kérd Istent. Nem lesz belőle csodatevő várhatóan, meg űrhajós sem. Meg marsra utazó sem. Ez már sok minden elment. De nem kell legyen. Legyen téd a fia kenyere az, hogy fiú vagy. És erre hadd bátorítsalak benneteket, hogy ezeknek az eseményeknek igenis jelentősége van, hogy együtt lenni Jézus Krisztussal. Hadd olvassak egy igét, aztán ezzel befejezem. Ez az Efézusiakhoz írt levélben van megírva. Az első rész 20. verszakában azt olvassuk. 19. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Halleluja. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette a mennyekben. Amen. Hát ugye a Szentírás világos a különbséget tesz, hogy van Istennek egy olyan világa, ami az asztal alatti világ. Na most van kis macskánk, ő az asztal alatti világ része. Néha a lábam zsámolja, mert rálépek. És a Biblia beszél arról, hogy van Isten lábának zsámolja. Kik ők? Nem macskák, akkor kívül. Az Úr ellenségei. Azt mondja, míg nem lábad alá vetem minden ellenségedet. De a fiú helye? Ültette a maga jobbjára a mennyben. A fiú helye? Az asztal fölött. Ámen. A zsámoly az ott van. Maradj is ott. Ellenség. Ez az én zsámolyom. Asztal alatt. Téged oda szántalak. De a fiúnak a helye nem Isten lába alatt van. A fiú sose lesz az atya lába zsámolya. Hanem az atya jobbján ül. Az asztalnál. És az Efézus levél ugyanezt mondja. És ma egyébként én úgy látom, egy totális sátáni tudatzavarás van. Most is megy a Pride Budapesten. Elég gusztustalannak tartom, mert ha erre van ingerük, akkor csinálják. De hát én sem megyek minden hétvégén tüntetni a feleségemmel a hetero szabadságért. Amúgy aki akar látni ilyen világot, San Franciscóban van egy egész külön rész. Én voltam arra, nem ott, arra. Nem, de bent voltunk, igaz. Mondom Zorinak, mondom, mindenfele zászló van. Igen, szivárványú zászló, mondja, hogy itt inkább nem állunk meg. Igaz, a kínai részt néztük meg kívülről. Oké, azt akarom mondani csak, hogy Jézus az atya jobbján. És az Efézus 2 azt mondja, egy részsel később, 5. rész, verszak, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt föltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban. Ámen. Hol a helyem? Mennyeiek világában. Hol van Krisztus? Az atya jobbján. Hol az én helyem? A fiak helyén. Az atya jobbján. Nem élünk vele. Hagyjuk széthullani a dolgainkat. És várjuk a morzsát. És még tényleg az is elég. De neked és nekem ott a helyem az, hogy ülök az atya jobbján. Ámen. Fiú vagyok. Nem azt mondom, hogy éljek a jogommal Istennel szemben. Mert ez nem helyes. Hanem éljek a fiúsággal ezen a földön. És adja meg Isten, hogy ezt megértsétek. Nem az asztal alatt a helyünk. Ámen. És akkor az utolsó után, igen, amit tényleg felolvasok, mert a következő oldalon volt a jegyzetemben, de ez nagyon szíven ütött ez az ige. Pál mondja a 2. Korintusban, azt mondja, mint szomorkodók, de mégis örvendezők, és nézd meg a fiakat, hogy gondolkodnak. Mint szegények, de sokakat gazdagítók. Mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Ámen. Úgy ülök a fiak asztalánál, nem azt mondja az Úr, hogy a gazdagok jöhetnek ide, meg akik mindent tudnak, hanem ez a fiúság jussa. Ott ülök szegényként, mégis gazdagítok sokakat. Mégis áldás jön belőlem. Az emberek élvezik ezt a dolgot. Azt mondja, nincs semmiük, de mégis minden az enyém. Mert a fiaknak ez a jussa, ez az öröksége. Isten áldjon benneteket, imádkozzunk. A 4. szoktuk tartani magság az alkalmat a kinti hely nehézsége miatt.

Napi remény. Nincs jó emberi kapcsolat elköteleződés nélkül. Akinek sok ismerőse van, könnyen romlásra juthat, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Példabeszédek 18-24. A jó kapcsolatok nem véletlenszerűen jönnek létre. Ápolást, rájuk fordított munkát és sok időt igényelnek. Elköteleződés kell hozzájuk. Nem tudom megszámolni, hányszor éreztük úgy a feleségemmel, hogy ki akarunk lépni a házasságunkból, különösen az első években. Gyakran gondoltuk úgy, hogy hát ez nem megy, annyira mások vagyunk, ez a házasság soha nem fog működni. De nem hátráltunk meg. Miért? Mert elkötelezettséget vállaltunk. Esküdtettünk, hogy amíg a halál el nem választ, és nem csak egymásnak, hanem Istennek is. Így hát azt mondtuk, betartjuk ezt az ígéretet, még ha belehalunk is. Voltak idők a házasságunkban, amikor az egyetlen dolog, ami összetartott minket, az az eskünk, a fogadalmunk volt. Nem a szeretet, és nem egy érdek, hanem egyszerűen az elköteleződés, amit egymásnak és Istennek tettünk. És nagyon örülök, hogy nem adtuk fel. Ma a feleségem a legjobb barátom, és el sem tudom képzelni az életem nélküle. A Biblia ezt mondja a példabeszédek 18-24-ben. Akinek sok ismerőse van, könnyen romlásra juthat, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Amen. Tudtad, hogyha túl sok emberrel akarsz kapcsolatot kiépíteni, az megakadályozhatja, hogy mély kapcsolataid legyenek? Annyira lefoglalt a sok-sok felszínes kapcsolat kiépítése az ismerkedés, hogy nem tudsz elég időt, energiát és erőfeszítést fordítani arra, hogy valakivel jó és mély baráti vagy házastársi kapcsolatot tarts fenn. Nem baj, ha sok ismerősöd van, de ezek annyira lefoglalhatnak, hogy nem tudsz fontos és szoros kapcsolatokat kiépíteni. Nem kell sok barát ahhoz, hogy boldogulj ebben a világban, de néhány igazi jó barát mindenképp kell. Tehát a minőséget tartsd szem előtt, ne a mennyiséget. Minden fontos és szoros kapcsolat az elköteleződéssel kezdődik. Amen.

Akkor alapok 2026 sorozat. Ez a negyedik rész. Mindenkit köszöntök. Köszöntöm azokat, akik a YouTube csatornát megtalálták, és nézik ezt a tanítást. A mai következő óra, ugye ezt úgy mentettem el a csatornán, hogy ez egy tanfolyam, tehát nem ilyen lejátszási lista, hanem ez egy tanfolyamként van fönt. Láttam, hogy van ilyen lehetőség, hát tanfolyam nevet adtam neki. Most ma egy új szekciót nyitunk, ez pedig már nem csak az ülés, tehát nem a helyzeti igazsága a hívő embernek az üdvösségben, ugye ez három részben volt taglalva, hanem most már álljunk fel, a következő szekció kezdődik, következő rész az életben, a hívő életében, ez pedig maga az állás, amikor is vége az ücsörgésnek, Isten azt mondja, hogy dolgod van, álljál ki dolgokért, álljál meg dolgokban. Így haladjunk tovább, hogy hívő vagyok, hogyan tovább, hogyan növekedhetek. És aztán talán kérdezett, hogy mi a harmadik kategória, szekció, állapot, ez pedig már a járás lesz, amikor az ember tesz, küzd, ellenáll, halad, szolgál. Úgyhogy szellemi, főleg a szellemi háborúságról fog szólni. Meglátjuk, hogy hogyan lesz felosztva. Úgyhogy haladunk tovább, hogyan növekedhetek, úgyhogy ez a nagy kérdés. Az első szekció a helyzet, ez a helyzeti igazság, és a következő nagy rész, ez pedig a járás, ez a fizikai állapot, míg élek, ez a járás. És még egy dolog ide írtam bevezetőnek, hogy mindenképpen fontos, hogy ez 2026, ez nem 2018, sok minden megváltozott. Nagyon sok embernek már nincs gyülekezete. Szétlettek verve a gyülekezetek. Gondoskodtak arról hamis tanítók és mozgalmak, hogy ha van valami működő koncepció, akkor ez hamis legyen, az igazi alapokat szétverték, a gyülekezeteket. Ezt erről külön tanításaink vannak, hogy miben láttuk ezeket a szétveréseket, néha nevesítve szolgálatokat, mozgalmakat, hamis tanítókat. Jó, de most nem ez a téma. Jó, és akkor az első, a negyedik tanításnak az első fontos ilyen altémája az az, hogy mit tehet az ember, aki szeretne növekedni. Hát mindenképpen mutatom is. Vegye kezébe a Bibliát, jó? És akkor persze mondanánk, hogy már elővettük, tehát a hitünk alapja az a Biblia, ugye a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, ez volt az első igénk ebben a sorozatban. A mellette pedig 1 Péter 1.23-ban azt mondja Isten igéje, hogy mint akik újonnan születtek, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból, Isten igéjeiből, de azért felolvasom pontosan, 1.23, mint akik újonnan születtek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké, ugyanezt mondja különben Jakab is, a Jakabban, jó? Jakab 1.19-ben, vagy 18-ban. Szóval, amit gondolok emberekre, 2026 tavasza van, gondolok emberekre, akikért nagyon sokat imádkozunk, testvéreknek a családtagjaiért, fiaiért, lányaiért, férjekért, feleségekért. Nehéz idők lesznek, gonosz idők, kegyetlen időkről beszél a Biblia, és én hiszem, hogy sokan, hát nem tudom, hogy sokan-e, de Isten válaszol az imákra, most ezekben a nehéz időkben fölrázza, felébreszti ezeket az alvó embereket, és ad nekik még egy lehetőséget az újjászületésre, a megtérésre. Úgyhogy mit tehet egy ilyen ember, vagy mit tehetünk mi elfásult hívők? Bibliát olvasunk. Tehát nem csak újjászületésre, az újjászületésnek egy fontos része az ige, hogy az embernek a szívébe kerül, Máté 13, ha tényleg komolyan gondolod ezt a tanfolyamot, akkor olvasd el Máté 13-on a magvető példázatát, ott kiderül, valamelyik evangélium mondja is, hogy az ige volt a mag. Tehát az igét szórja Jézus Krisztus, és mi vagyunk az emberek, az a mező, az a föld, ami vagy befogadja az igét, vagy nem fogadja be az igét. Én bízok benne, hogy aki nézi ezt a sorozatot, azok befogadták, de viszont nagyon nagy kérdés, és most jön a lényeg. Ki az, aki a negyedik féle szív lesz? Ki az, aki 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit fog teremni, akinek gyümölcsöző hívő élete lesz? Mert a restség, a közöny,
a viszketőfül az el fogja vinni. Amikor valakinek nincs alapja, nincs tanja, nem határozott, nem Istennel tervez, nem Istent keresi először, nem Isten országa az első, Máté 6.33-ban, akkor azok az emberek lehet, hogy üdvösséggel rendelkeznek. Én ebben meg vagyok győződve, hogy vannak olyanok, ugye 1 Korintus 3-nak a végén, akik fa szénapozdorját építenek arra az alapra, ami Máté 7 végén Krisztusnak a kősziklája. Tehát már nem homokra építi a házát. A homokra építés az a hamis evangélium, az a hamis üdvösség, az a széles út, az a hamis gyümölcs termés, az az uram-uram kereszténység. A kőszikla az, amikor valaki újjászületett, de igen, Pál inti a hívőket, és nagyon jó, most jött ez az ige, köszönöm Uram. Már 1 Korintus 3-ban Pál inti a hívőket, inti a korintusiakat, hogy mindenki maga igenis felelős arra, hogy mit épít erre a sziklára. Ő lerakta az alapokat, vannak pásztorok, akik dolgoznak azon, hogy a hívők előre menjenek, hogy ne, mint egy Efézus 4-ben, hogy a szél ide-oda hajtogatja a hívőket, ugye? Mert nincs tanjuk, nincs pulpitusuk, nincs pásztoruk. Tanellenesek. Ezek a gyülisták, gyülekezetbe járók csak járnak mindig valami olyan gyülekezetbe, ahol nekik kényelmes. Szóval a Biblia. Első fontos ebben az új szekcióban, a 4. órában, hogy nagyon fontos, hogy bízz a Bibliában, higgy az Isten igéjébe. Ez a görög Septuagint, görög ószövetség, görög fordítása Krisztus előtt 200-ban 70 bibliatudós fordította, és ez Krisztus előtt született meg azért, hogy a pogány világban, a görög világban már elvégezze azt a munkát, amit Bemerítő János a zsidóság között végzett el. Isten gondoskodott egy jó ószövetségről. Ez az alapja a mai jó Bibliának. Ez a Biblia, amit én olvasok, ez nem a Vulgáta, meg a többi maszoréta szövegek, vagy mit tudom én, hogy mondják magyarul, angolul nagyjából tudom, de az a lényeg, hogy ez a görög új szövetség, a görög ószövetség, ebből van, és mellette pedig a textus receptus alapján a görög újszövetségi szövegből összerakott Biblia, és ennek az összesítése az a King James verzió, 1611-es angol Biblia, és különben Károli is ebből merített, ezt a kettőt vette alapul, a textus receptust és a Septuagintát. Tehát nem mindegy, hogy milyen Bibliát olvasol, ezt fontos mondanom, mert nagyon sok a korcs Biblia. A sátán elsődleges célja az, hogy rossz Bibliát adjon az embernek. Ugye röviden a Biblia az 66 könyvből áll. Ezeket tanuld meg, 66 könyvből áll. 40 szerző, 66 könyv, és 1500 éven keresztül íródott meg. Egyetlen egy Istenről tesz bizonyságot, mindig ugyanazokról a fontos kijelentésekről, semmilyen ellentmondással, folyamatosan a történelem során ezt folyamatosan felépítve kijelenti, tehát egy progresszív kijelentése van a Bibliának. Tehát át kell látnod, az Ószövetségnek különböző felosztásai vannak, ugye a Mózes 5 könyve, aztán utána jönnek a történelmi könyvek, aztán jön a költészeti könyvek, és utána pedig a nagy proféták és a kis proféták. Az Új Szövetségnek a 27 könyve, a maradék 27 könyve, az a 4 evangélium, 4 módon leírt evangélium, egy evangélium van, négyféleképpen leírva. Ugye a 3 szinoptikus, aztán jön János evangéliumának a különleges evangéliuma, ami most nekünk a fő tanulmányunk igazából. A Jelenések könyve mellett talán ez lesz a következő ilyen utolsó idős eledelünk nekünk. És aztán jön az egyetlen történelmi könyv, az apostolok cselekedete, aztán jönnek a páli levelek, aztán az többi apostoli levél, és aztán a végén egy profétikus résszel a Jelenések könyvével zár a Biblia. Fontos, hogy a Bibliát ne szedd szét, ne törd meg, ez egy könyv, egy kijelentés. Jó? Az új szövetségnek van egy elsődleges szerepe, mert az új szövetség nézőpontjából fogod megérteni az Ószövetséget. És ahhoz pedig kell, hogy újjá legyél szület, vagy a Szent Szellem vezessen téged ebben. Jó. A második fontos dolog, és akkor ezzel zárom a 4. részt, mit tehet az az ember, aki újjászületett, aki megvan alapozva abba, hogy
Tehát ott van benne a Szent Szellem, kijelentette neki, vagy kezdi kijelenteni, hogy te már nem a világhoz tartozol, hogy te Isten gyermeke vagy. Igen, folyamatosan megy tovább a Bibliába. Tehát elkezdi kiolvasni a Bibliát. Először az Új Szövetséget, kimondottan a János evangéliumát ajánlom. Utána elkezdheti Abcselt, aztán tanuljon sokat. Tehát a pulpitus nagyon fontos, de erről majd külön fogok tanítani a pulpitusról, hogy mennyire fontos. De elválaszthatatlan a Biblia a bibliai tantól, a tan pedig elválaszthatatlan egy jó tanítótól. Tehát kell a jó tanítók egy olyan gyülekezetben, ahol egység van a tanításban, ahol nem ellen mondanak egymásnak, hogy elveszíthető az üdvösség, nem elveszíthető. Az már önmagában egy fura gyülekezet, sőt, nagy valószínűséggel lehet, hogy az egyik tanító úgy tűnik, mint a tanítaná tiszta evangéliumot, de általában ki szokott derülni az, hogy ő sincs rendben. És az abból már eleinte is levezethető, hogy mit keres ott olyan emberekkel, akik az átkozott evangéliumot hirdetik. Szóval nagyon fontos a Biblia, jó? És olvasd a Bibliát, kezd el olvasni, kezd el kiolvasni. Legyen egy célod, hogy mire az Úr visszajön, mire jönnek ezek az idők. Különben is ki tudja, hogy milyen idők lesznek, elveszik a Bibliát, milyen jó lesz tudni Bibliát, idézni a fejünkből, ezt nem vehetik ki innen nem vehetik ki. És minden az, amit viszünk magunkkal a mennyországba, viszünk magunkkal az örök életbe, amiért kapunk jutalmakat, az mind-mind az, amit az igéből kaptunk, mert ez a hitünknek az alapja. Jó, hitben élünk, nem látásban. Hitről hitre járunk, és nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát mondja, hogy mert elveszhetnénk, de nem veszünk el, aztán zsidók, ugye nagyon fontos igeverseket mondanék, akkor Máté 4:4, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából kijön. Aztán 2 Timóteus 3:15-17, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsét tehetnek az idősségre, a Krisztus Jézusban való hit által. Tehát mindig a hit, az az Isten igéjéből származó hit. Ámen. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Miért nincs ma sok tökéletes hívő? Mert nem olvasnak Bibliát. Nem olvasnak Bibliát. Nincs ige életük, csak gyülekezesdi van, gyülekezeti élet van. Megyek gyülizni, gyülizés, ahol nincs tanítás, és hústestben lévő emberek vannak, jó esetben újjászületettek, de az a legszörnyűbb, hogy nincsenek is újjászületve az emberek, és gyülekezesdit játszanak. Ha ide ilyen helyre jársz,